0: A kultúra a civilizáció építőeleme. A gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló. A Rádiókafé gasztrokultúra magazinja. Étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén.

0: Mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
1: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
2: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
1: És hol vannak a gyerekek?
2: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és jó utat! Rádió Café. Van barátod! Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

nem veszem észre direkt, hogy baszomat cégizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihekönyv.

0: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Pincér! Pincér!
1: Igen, mit parancsol?
2: Ezt a nyihogást le tudná halkítani?
3: Jó ebédhez jó zene dukál. Minden hétköznap déltől egyig jó ebédhez szól a Mix. Daily Mix. A Rádió Café gurmé zenei válogatása a Metropolis legvájtfülűbb DJ-től. Hétfő világzene, kedd filmzene, szerda pszichedélia, csütörtök freestyle, péntek felnőtt diszkó. Daily Mix. A legjobb nemzetközi alapanyagokból Budapest módra.
4: 3/4
3: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
3: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Chanel, George Clooney. Ő nem. Woman Power. Portré keret nélkül Kutasi Judittal. Karrier, kihívás, siker és kudarc. Inspiráló interjúk olyan emberekkel, akik egyébként nők. Woman Power. Minden kedden délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

Csóka Szilvi vagyok, gyerekjogi tanácsadó. Tudjátok, gyereknek maradni ajándék, gyereknek lenni jog. Most a Rádió Cafét hallgatod, van barátod.

0: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
1: Mert hát ki számít egy zuhanyzóba besétáló medvére?
2: Amikor két alabárdos katona elmagyarázza a falusiaknak a kocsmában, hogy a föld gömbölyű.
3: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
4: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.
5: Napközi. Minden hétköznap 15 óra 15 perctől a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
5: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
8: Nem lesz igazságügyi miniszter Mellétei Barna Márton. Lemondott az országos kórházi főigazgató. 2 napos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Napos felhős időnk lesz ma, de számottevő eső nem várható. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Visszalép az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Magyar Péter ma jelenti be új jelöltjét a pozícióra. A leendő kormányfő egyik bizalmi embere szerint a családi kapcsolata pártelnökkel árthatna a rendszerváltás hitelességének, és ezért lép inkább hátra. Közösségi oldalán hangsúlyozta, továbbra is országgyűlési képviselőként és a Tisza frakciójának tagjaként kívánja segíteni a leendő kormány munkáját. Beadta lemondását az országos kórházi főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmet.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és több tízmilliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Hűtlen

0: Kezelés gyanúja miatt őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi főigazgatóját egy több mint 2,5 milliárd forintos kárt okozó ügyben. A gyanú szerint az általa irányított döntés nyomán egy kizárólag állami tulajdonú cég jogszabály ellenesen nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai vállalatnak, megfelelő vizsgálatok és valós biztosítékok nélkül. A projekt nem valósult meg, a pénz nagy része elveszett. Iskolái újraindítását biztosító beruházásokra költi Váberer György 100 millió forintos adományát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. A szervezet közleményében úgy fogalmaz, az elmúlt másfél évtized alatt nem tudták volna átvészelni az állami üldöztetést, a normatívák csökkentését, majd elvételét civil adományok nélkül. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza párt elnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az olasz kormányfő eredményesnek nevezte a megbeszélést. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Zala megye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbesztszennyezett zuzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a megyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzuzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: A kezdetben napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén már napos, meleg, koranyárias időnk lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Kezdődjék a műsor!
1: Filmszerész. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Kovács Gellérttel és Urbán Szabolcsal.
2: Legcsodálatosabb szóműsora. Na, melyik?
3: Üdv mindenkinek, valóban ez a Filmszerész, és most ezen a héten egyedül leszek, én Kovács Gellért vagyok, Urbán Szabi sajnos beteg szabadságát tölti, ezúton is jobbulást kívánok, kívánunk neki, nyilván a hallgatók nevében is mondtam ezt. Ma 4 darab mozifilmről fogok majd beszélni, ahogy az kiderült, meg az előbb is mondtam, egy magamban, de előtte egy szülinaposról fogok beszélni, egy nagyon-nagyon szeretett, kiváló, csodálatos emberről, aki május 8-án lesz 100 éves, David Frederick Attenborough, ismertebb sűrített nevén, David Attenborough, a természetfilmezés királya, az ökotudatos mozgókép készítés istene, az az ember, akiről valószínűleg mindenki tudja, hogy idestóva 60-70 éve, sőt talán egy kicsit még régebben is foglalkozik televíziózással, azon belül is azzal a műfajjal, amelyet ugye hát természet filmnek hívunk, vagy ismeretterjesztő filmnek hívunk. Ő egy igazi természettudós, aki olyan információkat adott át nekünk pályája során, nem is tudom, hogy kitette volna meg helyette, nyilván lett volna valaki, aki hasonló babérokra tört volna, hogyha ő nem lett volna, de hát lett, és van, és még 100 évesen is igen aktív, feltűnik mindenféle produkciók kapcsán mondjuk már nyilván nem abban a minőségében, mint ahogy előtte, de hát azért egy 100 éves embertől ne várjunk már csodákat, bár így is azt hiszem, hogy az a csoda közelében jár, hogy tulajdonképpen nem vonult vissza. Megszámlálhatatlan tévésorozatot és filmet készített, egy-két mozifilmet is, de azok inkább ilyen külön kiadások voltak. A leghíresebb sorozatainak a száma az olyan 20-30 körül van. Ezek közül jó néhányat vetített a Magyar Televízió is, a 70-es évektől kezdve, hogyha én jól emlékszem erre, és aztán persze későbbiekben a streamingeken is, leginkább egyébként a Netflixen, mert azt hiszem, hogy ezzel a csatornával van szerződése, meg hát persze a BBC-vel karöltve készíti a produkcióit. Azt még el akartam az előbb mondani a magyar vonatkozás kapcsán, illetve a magyar változatok kapcsán, hogy ugye nagyon-nagyon sokáig, amíg el nem hunyt, addig Végvári Tamás volt a szinkron hangja, aztán Szersény Gyula is volt, és most hirtelen nem is tudom, hogy kicsoda, talán Papp János szokta szinkronizálni a legtöbbször David Attenborough-t, és tényleg óriási dolog, hogy 100 éves lett, azt gondolom, hogy most, ha először hallgatnak minket, vagy még május 8 előtt hallgatnak, akkor ezt így előzetesen jegyzem meg, hogy valószínűleg az ő szülinapja az ilyen eléggé nagy nyilvánosságot kapó dolog lesz, tehát biztos egy csomó helyen lesz egy csomó cikk, mindenféle méltatás, és hát ezeknek a méltatásoknak minden egyes betűjét meg is érdemli David Attenborough, úgyhogy Isten éltesse a 100 éves természet tudós, minden idők legnépszerűbb természettudósa. Én azt gondolom, hogy legalábbis média szempontból ezt kijelenthetjük, nem állítok ezzel olyan nagy baromságokat, úgyhogy Isten éltesse. És akkor annyiban mindenképpen ráfordulok a mai adásra, hogy elmondom gyorsan, legalábbis annak az érdemi részére, ezt így értettem, elmondom gyorsan, hogy mik lesznek, miről fogok beszélni. 4 darab mozifilm, először is a Birka krimi, ami egy könyv alapján készült film. Hugh Jackman a főszereplője, és egy olyan Birka pásztort alakít, aki eléggé sokszor krimiket olvasgat a birkáinak, és hát egy fordulatnak köszönhetően hát igazi krimi is megjelenik a birkák életében, mert hogy a pásztoruk meghal, és hát úgy döntenek, hogy már van tapasztalatuk ezügyben, kinyomozzák a halálát. Ez lesz a kvázi a 7 filmje. Szabinak már egyébként sokszor mondtam, hogy majd lesz ez a film, mert nagyon tetszett az alapötlete, és ezt azóta megnéztem ezt a filmet. És hát nem csak az alapötlete tetszik, de erről majd nem sokára beszélek bővebben. Aztán jön a Hokum című horrorfilm, ami előzetesen már megkapta a nagyon félelmetes jelzőt, meg az ultrapara jelzőt, meg hogy 2026 egyik legfélelmetesebb filmje, hanem a legfélelmetesebb egyik nélkül. Hát ez utóbbit azért nem tudom megerősíteni, mármint hogy remélem azért lesz ennél félelmetesebb is, de valóban egy eléggé izgalmas és pszichológiailag is jól felépített horrorfilmről van szó, melynek a főszereplője Adam Scott, aki egy egészen kiváló színész, és hát leginkább sorozatokból ismerhetjük, de hát nagyon-nagyon sok filmben is játszott már, de elsősorban, amivel ő nagyon-nagyon befutott az utóbbi években, 2022 óta, az a Különvállás című sorozat, aminek az emblematikus főszereplője ő. Aztán egy 3D-s koncertfilmmel érkezik Billie Eilish és James Cameron, mert hogy ők ketten közösen hozták létre a Hit Me Hard and Soft The Tour Live in 3D, 3D című filmet, amely moziban látható, és a manchesteri turné állomásnak a showját, úgynevezett innovatív mozis koncertélményé varázsolja a szlogán szerint Billie Eilish és James Cameron. Ez is téma lesz, és aztán utána pedig következik a mai utolsó fogásunk, hogy ilyen képzavarra léjek, a Kórus című film, ami egy jóra való brit melodráma, főszereplője Ralph Fiennes, aki egy kis brit kórust hát rendezget az első világháború alatt, ami hát nem volt egy kifejezetten nyugodt időszak, de ez a film ez elsősorban az emberségről, meg hát nyilván a zene szeretetéről igyekszik szólni. Úgyhogy ez lesz most a kínálat, most egy icipici szünetet tartok, aztán már jövök is vissza.
1: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátok.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Filmszerész. Nem csak kommentelőknek.
1: Ahogy ígértem, vissza is jöttem, és az első film, amiről beszélek ma, az a Birka krimi című sztori, amely egy amerikai angol film, és hát igazából az a jó benne, szerintem, hogy azt a dolgot megugorja eléggé rendesen, hogy ezek a CGI birkák, akik felbukkannak benne, rendkívül jól vannak megcsinálva, hogy megint kicsit magyartalanul fogalmazok. Szóval ez mindig kérdés egy ilyen filmnél, hogy amikor CGI-jal létrehoznak egy lényt, ez esetben juhokat, kosokat, birkákat, és még sorolhatnám, nyilván van még néhány szinoníma, akkor tudják-e a CGI szakemberek, persze az eredeti szinkronhangok, meg mozgásművészek, meg ki tudja mi, segítségével meg tudják-e úgy csinálni ezeket a karaktereket, hogy ne azt érezze a néző, hogy a valóságban látott állatok azok hát hitelesebbek. Persze, amikor egy olyan filmről beszélünk, amelyben állatok beszélnek, akkor a hitelességet egy bizonyos szempontból felesleges számon kérni, de hát azért mégiscsak egy olyan sztoriról van szó, ahol mégiscsak el kell hinnünk ezekről a birkákról, hát azt is persze, hogy beszélnek, de elsősorban azt, hogy ők valóban ott az angol legelőn mászkálnak, és néha meglepihennek, és hallgatják, ahogy a Hugh Jackman mesél nekik konkrétan, ez az esti mese, mert hogy így hívják ebben a filmben ezt a foglalatosságot, ez általában egy krimi, Agatha Christie, vagy valami más krimi, és hát ezek a jóra való birkák teljesen rácsavarodnak a krimikre, meg hát persze imádják a pásztorukat, hát ki ne imádná ugye Hugh Jackmant, aki hát így a filmnek viszonylag az elején, meg hát azt gondolom, hogy ez az információ azért ismert, úgyhogy nem spoilerezek, elhalálozik, és hát a birkák tulajdonképpen magukra maradnak egy meglehetősen nehéz helyzetben, de aztán úgy döntenek, hogy kinyomozzák a halálát a Hugh Jackmannek. És hát ezt nyilván akadályozzák az emberek, meg mivel ez valóban egy kicsit ilyen krimi paródiába hajló családi film, ezért egy csomó gyanúsítottja lesz ennek az esetnek, többek között például Emma Thompson is, aki a Hugh Jackman mellett a filmnek a másik nagy neve, legalábbis ami az ember karaktereket illeti, mert hogy a birkákat olyan zseniális művészek szinkronizálják eredetileg, mint Bryan Cranston, például Regina Hall, Bella Ramsey, és még így tovább. Én szinkronnal láttam a filmet, és nekem nagyon-nagyon-nagyon tetszett. László Zsolt a hangja Hugh Jackmannek, és bár szinkron listát azt még nem találtam, mert hogy ezt viszonylag ritkán szoktam hamar nyilvánossá tenni. Tehát miután bemutatják a filmet, tehát most csütörtökön van a bemutatója, utána valószínűleg már fölkerül ide-oda, de most tulajdonképpen arra voltam hagyatkozva, hogy fölismerem a hangokat, és az egyik birkának a főszereplő, az egyik főszereplő birkának a hangja Kis Eszter egyébként, egy csodálatos színésznő, és hát itt is fantasztikus, meg úgy alapvetően elmondható erre a filmre az, hogy egész bűbájos, azzal együtt, hogy én úgy tudom, hogy a regényhez képest, mert ezt egy német írónő írta egyébként, mármint a film alapjául szolgáló regényt, tehát eredetileg egy kicsit sötétebb, sokkal inkább felnőtteknek szól, tehát ezt a birka dolgot se feltétlenül a cukiság faktor felől közelítve használja, de hát a regénynek is az volt igazából a legizgalmasabb vonása, hogy valamilyen módon a birkáknak a szemszögéből van ez a krimi paródia elmesélve. Itt meg azért a halálok is, meg eleve a halálról való diskurzus is abból a szempontból akadálymentesítve van, tehát hogy beleférjen ebbe a 12-es karikába, hogy azért ez egy könnyed film, és alapvetően a halál kérdéséhez is amennyire lehet persze egy ilyen sztoriban, eléggé könnyeden viszonyul. Ebből adódóan én nyugodtan merem ajánlani gyerekeknek is, mondjuk én kiskamaszok már simán megnézhetik, tehát akiknek mondjuk nem probléma abban az értelemben, hogy nem okoz feldolgozhatatlan traumát azt, hogy elveszít ismert vagy szeretett szereplőt a filmből, az szerintem nagyon jól tud már ezen a filmen szórakozni. Ami nekem egy picit hiányzott belőle, az talán az, hogy ez nem lesz spoiler, talán azoknak, akik olvasták a könyvet, hogy tulajdonképpen a rejtély megoldását is megváltoztatták ebben a filmben, tehát, hogy más a gyilkos, vagy hát más történik megoldásként, mint a könyvben történt, és ezért jobban el vannak simítva a dolgok benne, vagy hát, hogy mondjam, kevésbé a dolognak az abszurditás van kihegyezve, tehát hogy szépen le van kerekítve. Lehetett volna ennél talán egy picivel szabálytalanabb, és akkor emlékezetesebb film lett volna a Birka krimi, de így is nagyjából azt nyújtotta, amit azért így elvártam tőle, úgyhogy tulajdonképpen valamilyen módon elégedett voltam vele. No, hát ennyit a Hugh Jackmanről meg a Birka krimiről, és akkor most következzék a második mai filmünk, a Hokum, ami ír, amerikai, meg azt hiszem, hogy van arab pénz is van benne, egy produkciós cég okán, ahogy említettem már a bevezetőben, Adam Scott játszik benne, aki egyébként egy írót, egy horror írót játszik, aki egy ilyen nagyon gyanús írfogadóba elmegy, és hát ott mondják, hogy eléggé nagy probléma van ezzel a fogadóval, pontosabban hát annak egyik szobájával, egészen konkrétan a nászutas lakosztálya van itt probléma, mert hogy ott van valami démon, vagy van valami szellem, és hát ahogy az ilyen filmekben ez lenni szokott, ez a démon, ez a szellem, ez az akármi, akiről majd kiderülnek dolgok a film során, hát ez így elkezdi megkeseríteni főhősünk életét, aki egy kicsit kezd is becsavarodni, mert azt már nagyjából a film elején is nyilvánvalóvá teszik, hogy neki van egy meglehetősen nehezen földolgozható, sötét folt a múltjában, ami majd tematikusan nyilván kapcsolódik magához a filmhez, illetve annak a cselekményéhez, vagy hát valamilyen módon egy fajta kulcsmotívumként is föl lehet ezt fogni. Ez az a fajta horrorfilm, amiben ugyanúgy vannak ilyen jumpscare-ek, tehát a jumpscare-ek, ugye már sokszor beszéltünk erre a műsorban, azok ilyen ijeszgetős effektek, igazából hangeffektek leginkább, hogyha nem tudom én, azt szokták általában a legtöbbször csinálni, hogy van egy karakter, aki nem tudom én, egy ilyen nyikorgó padlós szobában mászkál, és hirtelen nagy hangeffekt robajjal megijesztik, és ezáltal mi is megijedünk, és hát szoktak lenni ilyen fake jumpscare-ek is, tehát amikor mondjuk jön valami zaj, amitől megijedünk, de aztán kiderül, hogy csak egy macska volt. Ez egy meglehetősen sokszor használt eszköze a horrorfilmeseknek, szerintem az ilyen pláza horrorokban egy kicsit túlságosan is alapoznak arra a hatásra, amit a jumpscare-ekkel el lehet érni, és van ez a másik fajta horror, ami szintúgy rendkívül divatos manapság, ez az allegórikus horror, vagy szokták ilyen art horrorként is definiálni, ezek általában ilyen komolyabb, akár elvont gondolati sávokat is megengednek maguknak, tehát nem feltétlenül csak az a lényeg, hogy tekeri a démon a fejét, meg mindenét, hanem van az egésznek egy ilyen akár filozófikus mögöttes tartalma is. Na most a Hokum az az ilyen démonos pláza horrorok és az elgondolkodtatóbb art horrorok közé próbál meg egy résen valahogy beilleszkedni, vagy behúzódni, és hát tulajdonképpen sikerül is neki, mert valóban elég érdekfeszítő filmről beszélünk, ami bár bennem nem okozott olyan, hogy mondjam, olyan hatást, mint amit vártam azok alapján, amit hallottam erről a filmről, hogy milyen para, meg olyan para, de nem azért, amit így általában szoktak emberek megélni, vagy mondani, hogyha van egy bizonyos elvárásod, és az egy előzetesen eluralkodik rajtad, akkor onnan elég nehéz nem csalódottan felállni a moziban. Én inkább azt mondanám, hogy én elképzelhetőnek tartottam az alkotók okán, meg azok okán, amit olvastam, hogy ez valóban egy nagyon-nagyon para film lesz, de igazából amellett, hogy nyilván nem éreztem magam abban az értelemben kellemesen, amikor néztem, hogy nem vigyorogtam, azért nem voltak benne olyan jelenetek, amik nagyon-nagyon megviseltek volna, bár tudtam együtt menni a karakterrel, meg szerintem az ő bűne az valóban egy eléggé durva dolog, amiben így belegondolni is rémisztő, tehát hogyha innen nézzük a dolgokat, akkor azt gondolom, hogy abszolút, de igazá, hogy végül is igen, egy ilyen félelmetesebb horrorfilmként is tud működni. Adam Scott az sokatszorra bizonyítja be, hogy nagyon kevéssel tud nagyon klassz dolgokat színészileg létrehozni, tehát sokszor ilyen meglehetősen eszköztelen, ahogy ő játszik, de hát mégiscsak hatással van a nézőre, meg lehet vele együtt lélegezni, meg együtt menni, meg együtt félni. Úgyhogy tök jó, hogy hozzánk is viszonylag hamar eljutott ez a film, amit tényleg úgy emlegetnek egyébként, mint az év egyik legfélelmetesebb horrorfilm, bár még csak ugye májusban tartunk, úgyhogy horror fronton is történhet még ez az amaz, de szerintem aki a műfaj rajongójának gondolja magát, az mindenféleképpen hát megpróbálkozhat ezzel a filmmel. No, hát hogy repül az idő, ha jól érzi magát az ember, ugye? Már két filmről dumáltam is, de most tartok megint egy kis pauzét, és aztán utána jövök vissza, és folytatódik a filmszerész.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Egy kis kultúra. Programajánló a Rádió Cafén. Jazz.
2: A Magyar Jazz Szövetség és a Margit Szigeti Színház harmadik alkalommal rendezi meg a Jazz és Bor ünnepe fesztivált május 23-án, 24-én és 25-én. Az évad egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvénye a jazz kifinomult mesterének koncertjével indul majd pénteken a nagy színpadon. Az eseményekről Geyer Ferenc, a Jazz Szövetség elnöke mesélt rádiónknak.
3: 3, illetve 4 napon keresztül eluralja a Margit Szigetet a jazz, a jó értelembe vett szóval élve, úgyhogy aki kilátogat, az napközben is és este is jazzt hallgathat, fellép azt mondja legalább 10 zenekar, a Harper Quintet, fiatal zenekar, a Tucet Showcase zenekar, akkor a Monkey Horrors, ez egy új formáció, Cumo Árpád vezetésével, a Budapest Ragtime Band és a Fusion Circus, az Easy Jazz Band, Miss Chris, ez egy énekes formáció, Göbölös Krisztina vezetésével, a Kunatons, egy nagy formáció, fúvósokkal, Tóth Viktor, Skylark, ez egy egészen modern dolog, szombaton pedig az Egri János Junior Trio, Rafael Mario Trio és az Olát Dezső Quartet fog fellépni, és hát lesz egy nagyon különleges produkció, egy világsztár, a Kurt Elling Big Band, illetve a Kurt Elling énekes, egy magyar All Stars Big Band-del. De azt még hozzá kell tennem, hogy mindenféle műfaj, a jazzen belül mindenféle műfaj megtalálható lesz, a tradicionális jazztől kezdve a modern jazzig, a táncolható swingig, és lesznek táncosok is, úgyhogy egy színes kavalkádja lesz, és egy igazi demonstrációja a magyar jazznek. A műfajnak különböző formációi és ágai fognak megjelenni, remélem hangulatos lesz a Kerengőben, és itt lesznek a koncertek megrendezve minden négy napon, hiszen ez egy hangulatosabb, bensőségesebb viszony tud teremteni ennek a csodálatos műfajnak. Pünkösd napjaira datálódik ez a koncert, és nappal is el tudnak jönni, és a fiatalok is, a gyermekek is, a aggasztyának is, a nyugdíjasok is, a középkorúak, hiszen a jazz most már azt hiszem mindenkié, és nagy örömünkre szolgál az, hogy minél több fiatalt látunk a koncerteinken.
2: Esemény. Egész napos ingyenes programokkal, köztük futóversennyel és koncertekkel is várja az érdeklődőket május 10-én az Európa Nap a fővárosi Szabadság téren, ahol Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik. A rendezvény 9 órától családi és ismeretterjesztő programokkal, valamint koncertekkel várja a látogatókat, a hivatalos megnyitót délben tartják a Perger István nagyszínpadon. A program egyik kiemelt eleme az immár hagyományos, akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton, amelynek távja 21,1 km. A futóverseny egyéniben, valamint 2 és 3 fős csapatokban is teljesíthető. A nagy színpadon többek között ukrán művészek előadása, táncprodukciók, valamint könnyűzenei koncertek is szerepelnek, fellép a budai pop duó, az Elefánt és a Hiperkarma együttes is. Gyermekprogramokkal is készülnek a pódium színpadon, ahol mások mellett a Buborék együttes és a Verona kilép fel, a Majorka Színház a Show című előadása mellett zenés, irodalmi gyermekműsor is várja a családokat, Varró Dániel költő és Molnár György közreműködésével. A rendezvény ideje alatt hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek mutatkoznak be, a látogatók interaktív programokon keresztül ismerkedhetnek meg egyebek mellett a fenntarthatóság, a versenyképesség, a biztonságpolitika és a demokrácia, valamint az életminőség javításának aktuális kérdéseivel.
0: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
4: A Festetics örökség nyomában. Kesztai és környéke a Festetics család nélkül ma egészen más arcát mutatná. A 18.-19. században a család olyan építményeket, intézményeket emelt és olyan hagyományokat teremtett, amelyek máig meghatározzák a balatonparti város kulturális életét. A keszthelyi Festetics kastély ma Magyarország leggazdagabban berendezett kastélya, ahol az országban egyedülálló módon eredeti főúri enteriőrök láthatóak. A kastély mai arca az 1880-as években alakult ki, amikor II. Festetics Tasziló nagyívű átalakítást indított. A kiállított bútorok és műtárgyak nem pusztán reprezentációs értéket őriznek, a Festetics család gyűjteménye valóban túlélte a 20. század háborúit. A II. Világháború végén a Keszthelyt megszálló szovjet csapatok parancsnoka elrendelte a könyvtári szárny lefalazását, hogy védjék a benne őrzött értékeket. Ennek köszönhetően a könyvgyűjtemény és számos műtárgy érintetlenül vészelte át a háborút. A múzeális könyvtári gyűjtemény mintegy 80 ezer tételt számlál, ez az ország egyetlen éppen maradt főúri magánkönyvtára. A könyvtár és az elegáns szalonok mellett a kastély kiállításának másik fő látnivalója a 2022-ben megnyílt díszebédlő, ahol gazdagon megterített asztal idézi fel az egykori hercegi vendégségeket. A 19. század elején Festetics György rendezte meg az első helikoni ünnepségeket, ahol költők és írók mutathatták be műveiket. Ez a hagyomány a 20. században újjászületett, és ma is él Keszthelyen. 2 évente rendezik meg az eseményt, amely a Dunántúl egyik legnagyobb diákfesztiváljává nőtte ki magát. A város szinte minden pontján zajlanak a programok. A Balaton Színházban, a főtéren, a könyvtárban, a múzeumokban és a sportcsarnokban. A 19. században a Festetics család fenékpusztai ménes birtoka a magyar lótenyésztés és lovassport egyik legfontosabb központja volt. Ma pedig komplex szabadidőközpontként működik. A kiskastélyban és az egykori istállókban látható klasszikus és interaktív eszközöket felhasználó kiállításokon a festeticsek lótenyésztésének és lóversenyzésének történetét ismerhetik meg a látogatók. Az aprólékosan berendezett épület együttes kórhű környezet. A majorságot bejárva könnyű elképzelni, hogyan működött egykor ez a mintagazdaság. Néhány kilométerre Keszthelytől találjuk Hévízt, a világ egyik legnagyobb természetes gyógytavával. a hévízitó környéke már a 18. század végén fejlődésnek indult, amikor első Festetics György rendezte a tó környezetét, orvosi felügyeletet biztosított a kezelésekhez, és 1795-ben megépítette az első fürdőépületeket. Az elmúlt több mint 200 évben a fürdő többször átépült, de nevében máig őrzi a Festetics család emlékét.
0: Egy kis kultúra. Programajánlónkat hallottátok. Rádió Café. Van barátod. Még ne menjetek el. A Filmszerész a szünet után folytatódik. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogassal a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
6: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez itt a Hajnalodik. Reggel 5 és 6 óra között. Benne hírekkel, kulturális programajánlókkal és legjobb rovataink felidézésével. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Szinte minden, amit az agy mozgóképnek érzékel. Folytatódik a Filmszerész Kovács Gellérttel és Urbán Szabolccsal a Rádió Cafén.
1: És már itten is vagyok, és azt hiszem úgy fejeztem be, hogy hamarosan folytatódik a Filmszerész, és most ez meg is történik. Billie Eilish-sal és James Cameron-nal folytatjuk a Hit Me Hard and Soft Tour című filmmel, amely egy koncertfilm, egy moziba bemutatott koncertfilm, tehát egy mozis premier, és hát 3D-s, ami önmagában azért 2026-ban jelent némi szenzációt, vagy hát nem is tudom, talán szenzációt nem jelent, de hát ezzel reklámozzák, hogy ugye James Cameron, aki hát filmtechnikailag mindig élen jár, összefogott Billie Eilish-sal, és a művész manchesteri turnéállomásának a koncertjét rögzítették iszonyatosan menő kamerákkal, meg viszonylag komoly stábbal, és hát összedugták a fejüket, már mint Billie Eilish és James Cameron, és kitalálták, hogy hogy is legyen, és hát a szlogán szerint ők hát megreformálják. Innovatív koncert élménnyel varázsolják a mozivászonra a Billie Eilish élményt. Nos, hát én azért láttam már néhány 3D-s koncertfilmet, most hirtelen a YouTube jut eszembe, talán még IMAX is volt, meg meg volt még talán a Metallicának is ilyen filmje, meg ezen kívül is volt egy-kettő, tehát az, hogy 3D-ben csinálnak egy koncertfilmet, az szerintem önmagában még nem annyira szenzációs, de azért, hogyha Cameron bármihez hozzányúl, illetve bármi miatt úgy dönt, hogy hozzányúl a kamerához, az mindig figyelemre érdemes. Itt most konkrétan egyébként azt jelenti szerintem ez technikailag, hogy hát olyan helyekre is bementek ezekkel a kamerákkal, ahova a nézők nem jutnak be, sőt, hát kamerákat se szoktak oda berakni, mert hogy azért vannak azok a helyszínek, hogy ezek ne látszódjanak, például láthatjuk, hogy a Billie Eilish hova bújik, mielőtt helyszínt vált ezen a nagyon izgalmas színpadon, ami ugye egy nagyon trendi elhelyezéssel van berakva a csarnokba, ami ugye azt jelenti, most egy csomóan csinálnak ilyen koncerteket, hogy nem az egyik szélén van a színpad a csarnoknak, vagy az arénának, hanem az aréna közepén, és a közönség pedig hát körbe állja, meg körbe üli a művészt, és hát ez nyilván a fellépőknek abból a szempontból izgalmasabb, hogy bárhova néznek, mindenhol néző van, ebből egy kicsit koncentráltabban is kell létezniük, és általában ezek a színpadok, ezek a legtöbbször igazából ránézésre, első ránézésre ilyen minimalista látványt nyújtanak, vagy minimalista funkcióval bírnak. Általában nincsenek ott olyan dolgok, amik egyébként egy másfajta színpadon szoktak lenni, mert hogy pont az átláthatósága, a színpadnak az átláthatósága a lényeges, de azért így is lehet trükközni, fényekkel is nyilván, itt a biliális koncerten konkrétan az van, hogy ezen a színpadon van két ilyen bemélyedés, ahol a zenekar foglal helyet, meg hát ez egy kicsit ilyen színházi süllyedő színpadként is funkcionál, amennyire én ezt ki tudtam venni, meg van egy doboz a színpad felett, ami rácsokkal is el van időnként látva, és a Billie Eilish ott bújik el, vagy ott bukkan föl időnként, meg hát ez a dolog, ez nyilván fölemelkedik, meg lemegy, meg nem tudom én mi, és hát ebben a koncertfilmben ugye az az izgalmas, hogy ezeket a mozgásokat, ezeket a színpadi gesztusokat tényleg rettentően közelről is láthatjuk. Biliális kezében nem egyszer láthatunk kamerát, tehát ilyen GoPro-val, vagy egy valami más kamerával is mászkál, és akkor nyilván a kész koncertfilmbe is bele-bele vágták ezeket a snitteket, amiket ő készített. Amitől másféle ez a film, mint mondjuk általában ezek a koncertfilmek, az egy kicsit arról is szól, vagy azért van, mert ugye Billie Eilishnak is nyilván, mint minden nagy művésznek, nagyon speciális közönsége van, tehát ő is szereti azt tartani magáról, hogy ebből adódóan különleges a viszonya a közönségével, és mint minden ilyen sztárnál, akiért kamaszkorú fiatal és fiatalok, kamaszkorú emberek és fiatalok rajonganak. Hát azért azt szoktuk úgy látni, hogy meglehetősen ilyen hisztérikushoz közeli hangulat szokott kialakulni, sikítozás, sírás, a szövegek hangos kiabálása, és még a szokásoshoz is képest rendkívül intenzív érzelmileg a biliális közönsége, legalábbis ez derül ki ebből a filmből, és valószínűleg Cameron is fontosnak tartotta, meg gondolom én Billie Eilish is, hogy ezt a jelenséget, vagy az ő kapcsolatát a közönségével ebben a koncertfilmben is ábrázolják rendesen, és hát ez meg is történik, mert szerintem ennyit nem szokták mutogatni a közönséget egy koncertfilmben, mint itt. Nem tudok feltétlenül pontos százalékot mondani, de úgy érzésre a látott képanyagnak nagyjából a nem tudom én, ilyen 30-40 százaléka biztos, hogy a rajongókról szól, mert hogy egyébként a dalok közben még az is van, hogy ilyen flashback-szerűen szerűen dalonként, valahol két dalonként visszaugrunk néhány napot az időben, és azt láthatjuk, hogy Billie Eilish hogyan készül fel egy koncertre, meg úgy egyébként mit csinál két koncert között, és az egy kicsit meglepő, hogy a riporter, tehát az, aki kérdezi őt ezekben a helyzetekben, az maga James Cameron, aki azért nem egy riporter alkat, szerintem nagyon sok szempontból, és hát nem is mindig kérdez tőle érdekeseket, de azért vannak izgi megnyilvánulások, meg hát az látszik a Cameronon, hogy hát ő azért egy olyan figura, akit hát eléggé nagyra tartanak a szakmában, ugye így bármit csinál, aranyjá változik, tehát ő is tulajdonképpen egyfajta sztárja annak a világnak, amit képvisel, és hát most szembe találta magát Billie Eilish személyében egy olyan ember, erről, akinek a sztársága, a vonzereje, a visszajelzések, amiket a művészetére kap, sokkal intenzívebben jelenik meg, mint ahogy mondjuk James Cameron egy-egy filmjére reagálnak adott esetben az emberek. Tehát viszonylag ritkán látni olyat, hogy valahol vetítik az Avatart, és az emberek sikongatnak a gyönyörűségtől, meg kiabálják a James Cameron nevét, de hát ez a különbség a filmrendezők meg a popsztárok között. Szóval érdekes pár ők, és hát az is különleges szerintem, hogy rendezői kreditet is kapott a Billie Eilish, ami oké, mert nem tudom, hogy ez hogy nyilvánult meg, bár valószínűleg abban nyilvánult meg, és most kicsit felül is írom magam, hogy ugyanúgy, ahogy saját bevallása szerint ismer erről beszélni is a filmben, Billie Eilishnak nagyon-nagyon fontos volt, hogy pillanatról pillanatra kitalálja azt, hogy a koncerten melyik dalhoz milyen fények járjanak, milyen hangulat legyen, átvezetések, és így tovább. És így tovább. Ez nyilván a filmjével kapcsolatban is nagyon fontos volt, azzal együtt, hogy valószínűleg az immerzív 3D részét, azt hát nem ő gerebészte, hanem a James Cameron, tehát én úgy tudom elképzelni, hogy nagyjából elmondta Billie Eilish, hogy ő mit szeretne, és akkor Cameron meg elmondta, hogy mit lehet, meg hogy egyébként ő mit szeretne, és akkor ebből jött ki igazából ez a különlegesebb film, ami már csak abból adódóan is különlegesebb, hogy az ilyen koncertfilmek azok viszonylag ritkán szoktak nálunk hosszú ideig műsorra lenni, sőt a világtendenciák is inkább azt mutatják, hogy ezeket a filmeket ilyen event-szerűen szokták vetíteni a mozik, ez meg rendes heti premier most május 7-én, és hát nyilván addig lesz műsoron, amíg a kedves emberek elmennek rá és megnézik a mozikban. Na ennyit Billie Eilishről és James Cameronról, meg az ő közös új filmjükről, és akkor a mai filmszerész utolsó konkrét ajánlata következik, vagy hát igen, végül is ajánlom ezt a filmet is, az utolsó programpont, a Kórus című angol film, amely már látható néhány hete a mozikba, a másik három, amiről beszéltem, pontosabban ebben az adásban, az heti premier, ez viszont már április vége óta látható, 1916-ba játszódik, 2025-be készült, ezt nem tudom, hogy miért adottam most fontosnak elmondani. A főszereplője Ralph Fiennes, aki sokunk nagy kedvence, és tulajdonképpen bármit is képes eljátszani, de hát amit rá van osztva, az neki tulajdonképpen egy rutin feladat, tehát ő ezt szerintem, ahogy mondani szokták, álmából fölébresztve is tudná hozni ezt a szép szakálú, jól öltözött úriembert, aki Dr. Henry Gutierrez, így hívják őt, vagy Guthrie, nem is tudom, hogy kell ejteni a nevét. A lényeg az, hogy ő egy Yorkshire-i kisvárosba érkezik, zajlik az első világháború, és hát, mint nagyon sok helyen, itt is sajnos az a helyzet, hogy csomó férfit elvittek a frontra, és hát akik meg ott maradtak, azok meg hát olyanok, amilyenek, ezt most nyilván viccből mondom, de hát, hogy vannak fiatalok, meg vannak idősebbek is, de egy korosztály nagyon-nagyon hiányzik a városból, és hát ők azért próbálnak valamilyen valamilyen módon egyrészt túlélni, meg hangulatilag is egyben maradni, és hát van egy jópofa kis kórusuk, ami hát olyan, amilyen, mert hát nyilván azokból az állampolgárokból rakják össze, akik rendelkezésre állnak, és hát új kórusvezető érkezik a városban, ő Real Fines, akinek ilyen különlegesebb módszerei vannak, de az ő különleges módszere az elsősorban abban mutatkozik be, meg pontosabban, hogy egy kortárs darabot meglehetősen átdolgozva egy nagy kórus művet egy pici kórusra adaptálva, meg még más változtatásokat is eszközölve akar bemutatni, ami nyilván hát tiltakozást vált ki a kisvárosban, meg hát mivel egy kortárs szerzőről beszélünk, aki egyébként már meg is jelenik a film bizonyos pontján, így alul is szól ez a történet, hogy hogyan merünk hozzányúlni, nem tudom én, klasszikus művekhez, vagy olyan művekhez, amik nem feltétlenül engednék ezt meg, vagy nem lenne feltétlenül ildomos, de nyilván az életigenlésről van szó ebben a történetben, mint a legtöbb ilyen filmben, amiben a zenén keresztül próbálják meg a szereplők valahogy a saját stabilitásukat megőrizni, meg hát arról is szól, mint általában ezek a filmek, hogy hogyan tud a zene segíteni, akár csak abban, hogy az emberek kirakjanak a színpadra, vagy egy ilyen előadásban megjelenjenek olyan kérdések, amelyeket nem feltétlenül tudnak úgy megfogalmazni az egyszerű emberek, hogy az azokhoz is eljusson, akik hát a döntéseket hozzák, vagy akik más helyzetben vannak, mint ezek a rendkívül egyszerűen, de nagyon-nagyon szerethető emberek, és hát a kórusban még az is fontos történet száll, hogy van néhány fiatal ember, akik hát tulajdonképpen a frontra készülnek abban az értelemben, hogy bármikor elvihetik őket, és hát az ő viszonyukról is szól, Ralph Fiennes-szal, a zenével, a háborúval, a szerelemmel, a szexel, mindenféle ilyesmivel. Könnyű lenne egyébként a kórusra azt mondani, hogy ez egy ilyen limonádé, vagy hát, hogyha azt veszük, hogy brit film, akkor egy ilyen ötórai tea, amiben van citromlé is, de azért nem feltétlenül annyira pink, mint mondjuk a plakátján az a sáv, ami látható a cím alatt. Azért vannak meglehetősen drámai, még hogyha nyersnek nem is nevezhető pillanatai is. Azt nem mondom, hogy akár csak a Ralph Fiennes-nek a karrierjében ez a film olyan nagyon fontos szerephez jutna, de az biztos, hogy ha elkezdjük nézni, akkor úgy én azt gondolnám legalábbis, hogy benne maradunk, és érdeklődéssel követi végig az ember, hogy mi történik, meg akkor is, hogyha tényleg abból a szempontból ez egy ilyen tipikus film, hogy ha hasonló történetű dolgokat láttunk már, akkor úgy nagyjából kitalálható, de hát nyilván itt inkább az érzelmi megkomponáltság, a nagyon klassz zene, a kosztümök, hát meg tehát, hogy az a lényeg, hogy az a mondat, amit már itt sokszor elmondtak, vagy azok a mondatok, amiket már sokan sokféleképpen elmondtak a háborúról, meg a zenéről, meg a túlélésről, meg mindenféle ilyesmiről, az itt is veretesen legyen megfogalmazva, és szerintem ezt a részét abszolút teljesíti a vállalásának a film, meg a többit is úgy nagyjából. No, hát akkor úgy érzem, hogy lassan a mai adás végére is értünk. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak engem így is, hogy a Szabi éppen nincsen itt, de elvileg már jövő héten jön, és akkor itt a végén ugye szokta mondani a Szabi, hogy mondjak valamit a jövő hétről, általában nem tudok, mert nem szoktam erre készülni, így előre, és akkor zavarban vagyok, de most készültem. De nagyon érdekes mozi hét lesz egyébként a jövő héten, mert hogy több olyan filmet is bemutatnak újra, amely hát klasszikusnak számítani, számít, de hogy mindegyiknek van valami különlegessége. Az egyik az, hogy a két Top Gun filmet, tehát az eredetit, meg a 2022-es Maverick című folytatást is vetítik majd megint a mozik. Leginkább azért, mert hogy az első rész, a Top Gun, ami 1986-os, az hát innen már értelmesen kitalálható, hogy 40 éves, tehát évfordulós, és ilyen évfordulós filmeket azért vissza szoktak hozni a mozikba. A másik pedig, amiről nagyon sokáig úgy volt, hogy nem jut el magyar vásznakra, de szerencsére mégis csak május 14-én bemutatják, és meg lehet majd nézni. Ez az összevont Kill Bill, a teljes véres történet alcímre hallgató mű, amely ugye Quentin Tarantino 2004-ben bemutatott két részes Kill Bill-jének az összevágott több mint 4 órás, 4,5 órás változata. Néhány helyen picit át lett alakítva, de leginkább én úgy tudom, hogy bekerült egy plusz anime részlet, meg kikerült az a kvázi összefoglaló, ilyen noáros összefoglaló rész, ami a második film, tehát a Kill Bill 2 elején volt, és a Uma Thurman ugye ült a volán mögött, és elmondta, hogy mi volt az első részben. Itt ez nem lesz, mert hogy értem szerint össze van vonva a kettő, és szerintem ez nagyon izgalmas, bár nálunk sajnos nem lehet analóg kópiáról megnézni, csak digitálisról, de még így is azt gondolom, hogy itt szünettel meg mindennel együtt igazán komoly mozi program lenyom 4-1-ben a Kill Bill-t. Azt el akartam menni még ezen a héten, de nem sikerült a Mortal Kombat 2-re, nem azért, mert hogy olyan nagyon vártam ezt a filmet, hanem mert ugye azért valamennyire érdekel, és állítólag jobb is lett, mint az első, ez ugye nagyon híres, verekedős, kivégzős videójátéknak a sokadik adaptációja, vagy hát legalábbis egész biztosan a harmadik vagy a negyedik, mert hogy még a 90-es években is volt ebből talán két film is, de egy biztos, és hát a pandémia idején volt az új, és a Mortal Kombat 2 meg mostantól látható a mozikban. Na hát akkor csak beszéltem arról is, hogy mi lesz a jövő héten, várjuk vissza Szabit. Szóval köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és jövő héten akkor jövünk újra, remélhetőleg már Szabival. Minden jót, vigyázzanak magukra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátod.

0: átadjuk a hajnalt a reggelnek, de maradjatok továbbra is velünk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el,

0: amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
1: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
2: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
4: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: százalék oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Nem lesz igazságügyi miniszter Mellétei Barna Márton. Lemondott az országos kórházi főigazgató. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Napos felhős időnk lesz ma, de számottevő eső nem várható. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Visszalép az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Magyar Péter ma jelenti be új jelöltjét a pozícióra. A leendő kormányfő egyik bizalmi embere szerint a családi kapcsolat a pártelnökkel árthatna a rendszerváltás hitelességének, és ezért lép inkább hátra. Közösségi oldalán hangsúlyozta, továbbra is országgyűlési képviselőként és a Tisza frakciójának tagjaként kívánja segíteni a leendő kormány munkáját. Beadta lemondását az országos kórházi főigazgatóság főigazgatója, írja az elitmet.hu. Révész János távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és több tízmilliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Hűtlen kezelés gyanúja miatt őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő ZRT korábbi főigazgatóját egy több mint 2,5 milliárd forintos kárt okozó ügyben. A gyanú szerint az általa irányított döntés nyomán egy kizárólag állami tulajdonú cég jogszabály ellenesen nyújtott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai vállalatnak, megfelelő vizsgálatok és valós biztosítékok nélkül. A projekt nem valósult meg, a pénz nagy része elveszett. Iskolái újraindítását biztosító beruházásokra költi Váberer György 100 millió forintos adományát a Magyarországi Evangéliumi Testvérközösség. A szervezet közleményében úgy fogalmaz, az elmúlt másfél évtized alatt nem tudták volna átvészelni az állami üldöztetést, a normatívák csökkentését, majd elvételét civil adományok nélkül. Magyarországra hívta az olasz kormányfőt a leendő magyar miniszterelnök. Magyar Péter Rómában találkozott Giorgia Melonival. A Tisza pártelnöke közösségi oldalán azt írta, megállapodtak abban, hogy segítik az olasz és a magyar befektetőket és a trieszti magyar kikötő mielőbbi elkészültét. Az olasz kormányfő eredményesnek nevezte a megbeszélést. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Zala megye több településére is szállíthattak osztrák kőbányákból származó aszbesztszennyezett zuzalékot, amellyel utakat, bicikliutakat és parkolókat tölthettek fel, közölte a megyei kormányhivatal. A helyi környezetvédelmi hatóság szerint Zalaegerszegen egy önkormányzati parkolót lezártak emiatt. A szennyezett kőzuzalék magánterületekre is kerülhetett. A problémák kezelésére a kormány 100 millió forint rendkívüli támogatást biztosít Zalaegerszegnek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A kezdetben napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatja felhősödés a napos időszakokat, de számottevő csapadék nem várható. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet, a hétvégén már napos, meleg, koranyárias időnk lesz.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Jó ég, Jamie.
4: Hogy jó ég? De hát föl kell kelni, szól a Millás reggeli.
1: Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Csodalámpával megvilágítva a szürke hétköznapoknak is egész más az optikája. Ami fényt kapott a Millás reggeli előző adásából. Jamie and the Magic Torch. Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Az Európai Unió meg szeretne szabadulni a kínai hálózati eszközöktől, úgyhogy ez egy baromi...
5: De már hányadszor, ez olyan kezd lenni, mint amit a Donald Trump az iráni háború lezárásával kapcsolatban csinál, hogy győztünk, de tárgyalunk, megint győztünk, de megint tárgyalunk, most minél közelebb vagyunk a békéhez, de győztünk. Hát ez is már több éves történet.
3: De,
5: ez a...
3: de figyelj, de hát a németek például egészen bevédték a Huawei-t annak idején, és az ipari megoldásokban a ipar 4.0-ban elég komolyan stratégiai partnersége léptek vele, úgyhogy ez egy nagyon érdekes uniós irány most, amiről még igazi konkrétumok nincsenek, de azért beindult ebben az ügyben a mozgolódás. Legalábbis ezt mondja Erdős Márton, a PC World, pcvplus.hu főszerkesztője. Szia, jó reggelt!
6: Jó reggelt, sziasztok, és üdvözlöm a hallgatókat!
5: Először is menjünk nagyon messziről neki ennek a problémának. Kínai eszközök nélkül le lehet hozni egy ilyen hálózat felépítését, működtetését? Mondjuk hát versenyképes is, áron? Vagy ez politika, kikérem, és nem kell nézni
6: ezzel? Először is a kínai gyártók nevében kikérem magamnak, vagy maguknak, vagy nekik, hogy problémaként apostrofáltad ezt az egészet. Tehát itt kezdődik a probléma.
3: Na, tessék!
6: Na, mindegy, én is elrontottam, tessék. Nem baj. Szóval szerintük nincs itt semmi probléma, nincs itt semmi látnivaló, hiszen az alapvető gondjuk ezzel az egész jogalkotási javaslattal, ami még csak egy javaslat, tehát még csak gondolatébresztő, hogy ezt is így ízlelgessük, hogy ország alapon, tehát hogy országi alapon próbálnak diszkriminálni vagy szűrni bizonyos gyártókat.
3: Itt kiemelték az ETH-t és a Huawei-t, ugye?
6: Hát igen, az, hogy ott van egy ilyen lista, ami színesíti ezt a javaslatot. Igen, hát van ez. De akkor, ha már itt tartunk, akkor ki lehetne emelni még nagyon sok másik gyártót, és bizony én is itt az amerikai vonalat hoznám be, nem feltétlenül a jelen friss ropogós... keresem a jó jelzőket, mert nem mindegyik rádió kompatibilis, de szóval ezt a is, meg nem is, veled is, meg nem is, meg igen is, meg nem is. Tehát ilyen napi többször változtatott álláspontot. A lényeg az, hogy ebben valószínűleg van némi igazság, hogy nem biztos, hogy ország szinten kellene szűrni, mert például a Huawei-nek a hivatalos közleménye, a válasza az például kiemeli, hogy semmiféle ténybeli bizonyítékot, illetve olyan műszaki szabványnak nem megfelelőséget nem mutatott fel az EU kiberbiztonsági vizsgálata,
3: de mi az, ami
6: megalapozná.
3: Mi az, ami bizonyíték lenne mondjuk a Huawei szerint? Ugye konkrétan arról van szó javaslat szerint, hogy hálózati 5G-s hálózati eszközökről beszélünk, és azt mondja az Európai Bizottság, hogy ebben a javaslatban, hogy tagállamok irányába intézett egy javaslatot, és azt mondta, hogy érdemes lenne betartani a javaslatot, és kerülni bizonyos országok, bizonyos gyártóinak a 5G hálózati termékeit, így például most kiemeltem a nagyokat, az ETH-t és a Huawei-t.
6: Hát igen, ebben van valami, tehát az EU oldaláról megvizsgálva ezt a dolgot szintén van értelme, mert mi két tűz között vagyunk nagyon, tehát van két, nagyon függünk mindenkitől, függünk az amerikai technológiától is, és a kínai gyártástól, illetve a kínai technológiáktól is függünk. Ahogy ők is függnek egymástól, ez már ugye többször bebizonyosodott, mert hogyha az egyik a másik ellen szankciókat hoz, akkor a másiknak az fáj. Tehát az nem jó, nem tudnak magukban létezni. Igen. Az EU-nak ez duplán fáj, mert hogyha ők bármilyen szankciót meghoznak, akkor a másik oldalról nem biztos, hogy megkapják azt a támogatást, vagy nem tudják kiváltani azokat az eszközöket, vagy technológiát, ami ellen szankciót hoztak az egyik irányba. És itt van például ez a gond is, az amerikaiak most a kínai routereket akarják betiltani, illetve
5: na de,
6: korlátozni.
5: Ha nincs bizonyíték, az jelenti lehet, hogy nem hozzák nyilvánosságra, de hát most egy kicsit hadd legyek az ördög ügyvédje, az amerikaiak is évek óta mondogatják ezt, most az Európa is felült erre a dologra, hát nem zörög a haraszt, hanem fújja a szél.
6: Igen, tehát itt az is kérdéses, hogy miért nincs olyan, hogy felállítanak egy teljesen független vizsgáló bizottságot, nyilván megfelelő szakemberekkel, több nációból, és mondjuk a teljes forráskódját adják ki ezeknek az eszközöknek, és akkor nézzék meg, hogy szoftveresen, illetve a teljes hardveres leírását, hogy van-e esetleg olyan hátsó kapu, ahol be tudnak jutni. Tehát itt nagyjából az ilyen filmekben már látott problémától tart az EU-s kiberbiztonsági intézmény, hogy esetleg, ha úgy adódik a világpolitikai helyzet, akkor kínai gyártók meg tudnák azt csinálni, hogy önkényesen távolról benyúlnak, és mondjuk lekapcsolják teljes Európa telekommunikációs hálózatát. Az 5G-ről beszélni, csak az 5G-ről érdemes beszélni, mert a többi az lassan fut ki, 3G az nincsen, a 2G-t kapcsolják lefele, és a 4G is már azért van, mert még nem teljesen standalone az 5G. Tehát itt, és már tartunk a következő technológiai lépés felé. Viszont ahhoz, hogy ezt a lépést tartani tudjuk, ami a gazdaságot, a minden egyebet, tehát hatással van rá, ahhoz viszont elengedhetetlen szükség van a kínai technológiára, gyártásra, fejlesztésekre, tehát valahol meg kéne találni a közös pontot. Most az, hogy az egyik oldal próbál bekeményíteni, a másik oldal szintén, vagy legalábbis nem örül, ez így oké, csak innen az lenne a jó, vagy az lenne az ideális, hogyha elkezdenének közeledni egymás felé, és találni valami egy olyan közös pontot, ami megnyitható mind a két fél számára, mert nem tudunk, tehát nem feltétlenül kell olyan nagyon messzire menni, hogy csak az 5G-s tornyokról, mondom, hogy csak az 5G, de hát az 5G-s tornyok nélkül most mi se beszélnénk egymással. Ott vannak például az inverterek, amiben szintén a Huawei, illetve más kínai gyártók nagyon-nagyon komoly részesedéssel bírnak. És ugye ezek a napelemeknek, és a megújuló energia, ami napról napra egyre fontosabbá válik itt Európán belül, nem csak itt, mindenhol, abban például teljesen viszik a piacot a kínaiak, és ha azt kapcsolják le esetleg,
3: Erről is volt már szó, viszont ugye ez Pepitában ugyanaz, mint amit beszéltünk ugye az Európai Uniónak a terveiről és a bizottság terveiről, vagy félelmeiről az amerikai szolgáltatási ökoszisztéma kapcsán, ugye a különböző szövegszerkesztők, Office és ehhez programok, hogy ott meg a másik oldal van, tehát hogy úgy tűnik, hogy és természetesen a közösségi médiának a szerepe, amire most indult, igen, ugye Európai Uniós terv több is, hogy ezt valamilyen módon kiváltsuk, de hát ugye akkor ennek ebben az lesz a nehéz, hogy a csodába fogunk lejönni ezekről az 5G-s hálózati eszközökről, inverterekről és ilyen eszközökről kínai oldaláról, illetve az összes felhőszolgáltatásról, meg office eszközökről, meg minden szoftverről Amerika oldaláról.
6: Hát ez egy komplex dolog, és van itt egy olyan egyébként, ez Amerikában az NDA megfelelőségnek indított dolog, pontosan a National Defense Authorization Act.
3: Igen.
6: És annak van a 889-es pontja, ami kifejezetten arra irányul, hogy akkor NDAA megfelelő egy biztonsági kamera, illetve riasztórendszer, ami szintén egy komoly probléma, tehát ezeket még nem is érintettük, ugyanis ezek képesek megfigyelni, és a megfigyelés az ma nem abból áll, hogy mint amit az ilyen nagyon-nagyon izgalmas filmekben látunk, hogy egy 100 000 vagy egy óriási nagy fal előtt ülnek a kis joystickkal a kezükben ezek a éjjeli őrök, és akkor visszakockázzák, hogy éppen ki hol jár, hanem az AI kielemzi azt, amit látott, és te már csak egy összefűzött olyan videót látsz, ami szinte, nem azt mondom, hogy Michael Bay vágta meg, de lehet akár, hogyha éppen olyan akcióról van szó, akkor az is. Tehát ő kielemzi azt, hogy milyen a viselkedés mintája, milyen hőtérképes, stb. És itt is a kamera bizniszben, a megfigyelési rendszereknél abszolút egyeduralkodó a Kína, és igen, az NDA megfelelőség az éppen erre indult 2019-ben, illetve volt ez a kiterjesztése 22-23 környékén, hogy bizonyos intézményekben, és ez Európában is már megjelent, csak ilyen NDA megfelelőségi megfigyelő rendszerek lehetnek, ami azt jelenti, hogy nem tartalmaz kínai technológiát, és szoftvert sem. Tehát a szoftvert és a technológiát is azt kifejezetten Európában vagy Amerikában kell fejleszteni és gyártani, illetve összeszerelni.
5: Én tehát most ez, már nem tudom eldönteni.
6: Egy elég erős, hogy is mondjam, drágító tényező. Nagyon kevés cég van, aki NDA megfelelőségű. Irónia éppen egy, most nem akkor semmi reklám, meg ilyesmi, egy ukrán cég van, aki egyre ismertebb Európában főleg, és ők például NDA megfelelők az ő termékeik.
5: Oké, okay, de már nem tudom eldönteni, hogy most akkor te melyik oldalon állsz, hogy fogjuk vissza egy kicsit a kínai
6: hardvereket. Hát a fejlődés és a béke.
5: Jó, ez nyilván, de ezt lapozzuk túl, tehát ez a bevezető jó, volt, de okay. Valójában a mélyben most akkor van értelme. Európai tiltásnak a hálózati eszközök tekintetében, vagy ez öngól lenne?
6: A tiltás az soha nem jó. Akkor lenne jó, hogyha bizonyítani tudnák. Azt kell viszont a kínaiaknak megérteniük, a gyártóknak, és nem csak Kína, akármelyik gyártónak, hogy biztosítani kell a lehetőséget arra, hogy tisztázzák a gyanú alól magukat. Mert volt
5: na,
6: már
5: de
6: olyan,
5: az a gyanús, ami
6: például
5: nem gyanús.
6: Az ETI Amerikában, amikor megvette ezt a, azt hiszem, hogy $1 milliárdért vette meg azt, hogy ő maradhasson Amerikában.
5: Én, ha kémkedni akarnék, vagy szabotálni valamit, akkor nyilván úgy elrejteném, hogy ember legyen a talpán, aki ezt feltárja, illetve nem mondanék le erről, mert ha beismerem, hogy jó egyébként igen, akkor meg megint csak öngolt lőnék, szóval nem egy olyan egyszerű ezt így. És azt írja a hallgató, hogy az ABB Globálnál dolgoztam, arab országoknak építettünk telkóhálózatot, alapból beleírták a specifikációba, hogy kínai terméket nem lehet beépíteni. A Cisco lokál partnerétől szereztük rútereket, 10 év garancia, Cisco hálózatra licenszel kell a hálózati elemeknek regisztrálni, mégis mikor egy router elromlott és visszaküldtük javításra a Cisco azt mondta, ezt nem ők gyártották. Van rajta egy olyan chip, aminek semmi keresni valója nem volt az eredeti termékben.
3: Hát ebből van egy pár ilyen egyébként, és ezt nyilván ezek nem ilyen városi legendák, hanem konkrétan. Például az NDAA, amire hivatkoztál, ugye az amerikai védelmi törvény, hogy ez azért látott annyi fényt az elmúlt időben, mert konkrétan szedtek szét olyan eszközöket, olyan IoT eszközöket, amikben vannak beazonosítatlan darabok. És akkor ott áll, vakargatja a fejét az összes mérnök, hogy ez mit csinál. És ez volt napelemben, volt inverterben, és most nem azt mondom ezzel, hogy ezt Kína direkt beépítette, de azért mégiscsak meglepő, hogy nem egy ilyen eset van.
6: Abszolút, sőt, van olyan, azt 4G-s, ugyan 4G-s modem routerrel van, modem volt az. Ezek ugye azok az eszközök, amiket a szolgáltatók adnak neked, amikor előfizetsz mondjuk egy otthoni internet szolgáltatásra. És egy ilyenben konkrétan szétszette a srác, kiszedte a kis EPROM-ot, ugye az az a program, ami működteti ezt az eszközt, és megtalálta azt, hogy te hiába változtatsz jelszót, marad egy olyan távoli elérést biztosító csatorna, amin egy olyan jelszó és felhasználó név van, amit te semmilyen módon nem tudsz megváltoztatni, ez is egy kínai gyártó.
3: Jó, egy kis backdoor,
6: semmilyen módon
3: tudod, ez biztonsági
6: nem
3: backdoor.
6: Nem tudod megváltoztatni, semmilyen módon, nincsen publikálva, nincsen dokumentálva ez a hozzáférés, de aki ő visszafejtette nyilván ezt a nagyon rosszul volt itt.
5: Na de emlékezzünk, hogy az izraeliek hogy intézték el a Hamas főnökeit a walkie-talkie-kkal, meg a nem tudom én mivel.
6: Igen.
5: Tehát, hogy ezt ember meg nem mondja, hogy ezeket kínai eszközökbe is találnak mondjuk ilyet, az simán lehet, hogy az izraeliek, vagy az amerikaiak, vagy még akik szeretnek így
6: kérdezni. És simán meg lehet, hogy csak arra az egy becsre csinálnak ilyen speciálisan megbókolt rútereket.
5: Na de
6: vagy,
5: akkor,
6: vagy egy
5: akkor megint csak az van, hogy a kibervédelem alaptörvénye, hogy nincs feltörhetetlen rendszer, akkor meg mi végre a vita a kínai eszközökről, megint akkor csak itt
3: de tartunk. Az a vita, András, hogy ha tele van az egész Európa olyan IoT eszközökkel, amikre nem is nézel rá, mert betekered az okos izzót, ami egyébként kamera is egyben, meg fölrakod a házadra a kamerarendszert, meg minden, és miközben ehhez simán hozzám férhet bárki, és elemezheti az okosóra az egészségügyi adatát egész Európának, ami egy bazió adatbázis valakinek, az nem annyira Európa érdeke, szerintem.
6: Hát figyelj, van egy olyan mondás, hogy a robotporszívók azokat azért azokkal azért árasztotta el a kínai gyártók serege az egész világot, hogy feltérképezzék, hogy mi az a legkisebb élettér, ahol te még tudsz úgy élni, hogy funkcionálsz és dolgozol.
3: Jaj, de jó.
6: Mondom ezt úgy, hogy nekünk is van robotporszívónk, néha szomorú, mert elakad.
3: De az a fajta az, amelyik bemegy a WC-be és lefotóz téged, utána posztolja? Mert volt ilyen.
6: De nem engedem be a WC-be, úgy hívjuk, hogy Iza ura. Úgyhogy 2.0, mert az első a tönkrement, az nem bírta a gyűrődést, úgyhogy ez már a második nekifutás. Hát, szóval...
3: Most elbagatelizáljuk a problémát, de itt ez egy Európai Uniós... Igen,
6: de te meg az vagy, hogy végül csak az van, hogy bemész a szolgáltatóhoz, és netet szeretnél, a kezedbe fog nyomni egy Huawei vagy egy ZTE modem router, te hiába a router részét esetleg lecseréled sajátra, meg VPN-ezel, meg csinálsz mindenfélét, de ha ő azt akarja, akkor igenis bele tud abba szólni, ha más nem, akkor legalább annyiba, hogy neked legyen, vagy ne legyen internet elérésed.
5: Hát nem kell itt ilyen nagyon cizellált megoldásokkal dolgozni, egy kibekapcsoló elég. Tehát, hogy kikapcsolod, aztán szevasz, hazavágja az egészet.
6: De ez megint csak konzumer oldal. Ugye itt a nagy probléma azzal van, amikor teljes infrastruktúrát kapcsol le, és amikor az ipar látja a kárát annak, hogy tehát az, hogy te most nem tudod betölteni a kis oldalacskádat, vagy a kezdő oldalt, ami nyilván a pcv.hu, akkor ez volt a reklám.
3: Ügyes, jól csináltad. Nagyon jól csináltad.
6: Igyekeztem. Szóval, na mindegy, hanem hogy lekapcsolják a félipart. És akkor az viszont nagyon fáj. És abszolút. felmerült ez többször,
3: de lesz ebből valami?
6: Is, hogy távolról leállítják, vagy távolról át tudják venni az irányítást fölötte. Tehát itt azért nagyon-nagyon komoly állítások vannak, nincsen a legtöbb dologra kézzelfogható bizonyítéka az EU-nak, de az, hogy nekik ezzel foglalkozniuk kell, azt aláírom, az és ez így van. Jó, és igenis törődni kell ezzel, de ez csak egy javaslat. Ki kell dolgozni egy megfelelő vizsgálati módszert, rendszert, akár hivatal, ami ezeket tudja vizsgálni, és nem 100%-osan, de megnyugtató bizonyossággal tudja állítani bizonyos eszközökről, hogy az használható, vagy nem használható.
5: Igen, és csak az egyik hallgató bedobott egy, hogy akkor az Elon Musknak miért engedik meg, hogy befolyásolja az orosz-ukrán
6: háború. Az a másik oldal, hát amikor bekapcsolod a mobilodat, akkor te döntöd el, hogy Kínának vagy Amerikának szolgáltatod be az összes adatodat, és mindent, amit csinálsz az ég világon. Tehát a másik oldal is ugyanez. Most mi reménykedünk abban, hogy EU megizmosodik, és akkor majd nekiadjuk oda az adatainkat.
5: Pontosan! Tehát, én ebben reménykedem.
6: Mondjuk akkor a GDPR, az ugye például van egy olyan dolog, hogy ha felhőszolgáltatást választasz, nagyon nagyítóval kell nézned azt, hogy olyan felhőszolgáltatót válasszál, aki viszonylag még azt a kényelmet tudja biztosítani, mint a kínai vagy inkább az amerikai szolgáltató, de garantálja azt neked, hogy Európán belül maradnak az adataid. Mert Európán belül az adatkezelés az sokkal szigorúbb, mint Amerikában vagy Európán kívüli más országokban.
5: Okay.
6: Tehát ez is például egy ilyen sarkalatos dolog, de hát van munka. Nem a tiltás szerintem a megoldás, de mindenképp foglalkozni kell vele, és igenis a kínai, illetve egyéb gyártóknak is nyitni kell afelé, hogy bizonyítható legyen az, hogy megbízhatóak a termékeik, szolgáltatásai.
5: Oké, ennyi fért ma bele, köszönjük szépen!
6: Én is köszönöm.
3: Köszönjük, köszi az ijeszgetést, szia! Erdős Márton, a PC World, pcvplus.hu főszerkesztője beszélt arról a javaslatról az Európai Bizottság részéről. Alapvetően innen indultunk ki, hogy az 5G-s hálózati eszközöket, főleg olyan gyártóktól, Kínából érkeznek, azokat javasolják egyelőre, hogy ne használják.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek Ford.hu.
2: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egyszer volt, hol nem volt, túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl, ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
9: Tűr?
10: Nem szoktam ahhoz, hogy félbeszakítsanak.
9: Pedig a medve mindig azt csinálja.
10: Szóval, hol is tartottam? Tehát volt egyszer egy olyan világ, ahol a befőtt teszi el a nagymama hozamát, az árak nőnek, mint az égigérő paszúj, és még Alonso Mosley sem tudja, hogy 100 forintnak mennyi a fele.
11: Nem tudom.
10: Na, ezt képzeld el.
9: Elképzelni? Mi ebben élünk?
10: Ha ezt életnek lehet nevezni. De mi ez? Úgy hallom, fehér lovon közeledik egy elszánt csapat, és arra készül, hogy kihámozza a mesesajtból a valóságot. Ács Gábor, Gede Balázs, Kántor Endre és Mihálovics András. Ha baj van, fújd meg ezt a sípot, és jönnek. Millás reggeli. A Gazdasági Muppet Show. Minden hétköznap reggel.
9: Túl szép, hogy igaz legyen. Aztán varázs ceruzájuk van-e?
10: Van hát, és nem félnek használni.
9: De miért?
10: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Jól vigyázz! Ha ezt az ajtót kinyitod, becsukódik egy csomó másik.
12: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
13: Jó reggelt kívánunk mindenkinek, ez a Millás reggeli, és az a Rádiókafé 98 pont nulla stúdiójában történik a Millás reggeli, és azért beszélek ilyen akadozva, mert Ács Gábor kollega éppen kipróbálja az újonnan megérkezett stúdiószékeket, amelyek egyébként pontosan olyan jól el vannak látva hidraulikus emelőszerkezettel, mint egy vezetőfülkében lévő kamionos fotel.
11: Nekem is a buszsofőr fotel jut
13: eszembe. Buszsofőr,
11: annyira jó így ugrálni rajta, tényleg. Ki jött a 10 éves énem? Nagyon jó, tényleg élvezem.
13: Nem tudom, meddig fog ez így tartani, lehet, hogy nem szabad rajta ugrálni, de...
11: Egyszer, amikor fölavatjuk szerintem, úgyhogy elhasználódtak már az előzőek, az, és az annyira jó, hogy most kényelmes, szuper, hát fotelnek nem nevezném.
13: Hát hasonló. Miért ez, mi ez? Bár fotel...
11: Jó, de hogy azért minőségi ugrásnak szerintem mondhatjuk a mostani székeket az előzőekhez képest, úgyhogy nagy szeretettel várunk mindenkit a stúdióba, akit meghívunk majd kényelmes körülmények között. Sokkal kényelmesebb körülmények között tudjuk
13: én
11: majd
13: őket leültetni. Én mindenkinek azt szoktam mondani, hogy tessék állni. De, fölösleges ez a spártai, vagy a spártai megközelítés a jó, fölösleges ez a dekadens kényelem, a burzsoázia borzalmas ilyen eltespedése.
11: Azt nem mondtam,
13: tessék
11: hogy...
13: rendesen fölállni és úgy beszélni.
11: Kántor Endrét halljátok, ezt még nem mondtam.
13: Aki de azért véletlenül nem jött volna
11: de rá. De azért általában, sőt, te mindig állva kezdesz. Tehát itt a végére beszoktál punyadni, nem? Néha azért látlak
13: nem,
11: ülni
13: ez attól is, függ, nem? Hogy előző nap mennyit mozogtam például, ja, vagy mit tudom én, és akkor, de hogyha mondjuk például nem sportolok egyáltalán, akkor szeretem végigállni ezt a reggeli adást, még így egészen 6 órától, mert képzeld el, ez a annyira jól megerősítette a törzsizomzatot végig ez a állva műsorvezetés, hogy már semmilyen problémám nincs azzal, hogyha egy hosszabb koncertet végig kell állni. Régebben azért így...
11: Ettől van, úgy
13: szerintem
11: gondolod?
13: Igen. Régen azért a derekamon éreztem néha, amikor egy helyben... Tehát nem az, hogy mondjuk, mit tudom én, egy hosszabb túránál valami elkezd egy kicsit úgy sajogni, vagy valami olyan szokott lenni néha, de az más dolog, viszont az, hogy ha egy helybe kell állni, vagy így tipegni, topogni, vagy ez a borzasztó teljesen nem természetes mozgásforma, vagy ilyen létforma, hogy így az ember így befeszül egy ilyen pozícióba, na attól szokott, attól régen a derekam elkezdett fájni a koncert végére.
11: Nekem is,
13: ez már jó
11: is,
13: pár igen. éve nincs.
11: Az idő múlását én is a koncerteken vettem észre leghamarabb, amikor már...
13: Ez nekem már régen is
11: hát
13: volt.
11: Amikor már a harmadikat nem bírtam végelni, aztán már a másodikon is nyúnyogtam, úgyhogy most edzenem kell, mert a leányommal közösen megyünk fesztiválozni, ez tessék. Szerintem ez egy-két év mielőtt ő azt mondja, hogy Papper Máci ki lesz, és még ez, és majd a címbikkel fog menni nyilván, úgyhogy ezt most kihasználom, és jó lesz, de már a megvető tekintet az, mert itt van előttem, hogy a második alatt, amikor már a felénél van ülőhely után kajtatok, akkor az...
13: Ez nem korfüggő, mert én tudom, én 20 évvel ezelőtt is éreztem ilyet koncerteken, hogy nem volt megfelelő a fizikum, a törzsizomzat, és ez nem csak a derék körüli hát, meg ilyesmi, hanem a lábadnak a különböző izmai, a talpadnak az izmai, stb. Tehát ez szerintem egy fontos dolog, úgyhogy azt mondja Zoltán ügyvéd úr, hogy én voltam egyszer, már nálatok nagyon jó volt. Még nem túl jó székekkel is.
11: Na, milyen jó lesz majd, ha legközelebb összeakadunk, akkor azért majd lehet érezni a különbséget. Azt mondja, hogy gazdi a kutyának. Majd lejössz tesó később még egyszer, akkor szaglásszál. Hadd menjek már, azt fürödjek le, jó? Gézó életképe volt ez. Annyi kiegészítést tett hozzá, hogy nem pontosan idéztem. A tesó helyett vastagabbat mondott. De igen, te is így beszélsz a kutyáddal?
13: Beszélek így, de nem így. Beszélek hozzá, de nem így. És az a vicces, hogy erről megosztanak a vélemények, hogy mennyit értenek belőle. Aha. A kutyák viszont nagyon figyel végig, amikor mondod neki, és megpróbálja kihámozni belőle, hogy most akkor most mit kell éppen csinálni, melyik az a szó, amire oda kell figyelni, és szerintem egyre többet hanghordozásból, meg sok mindenből ért bizonyos dolgokat.
11: Én nem értek a kutyákhoz, annyira nem is bánnám, hogyha nem lennének a környékemen, de nem az én döntésem volt, de azt így kívülállóként is észrevételeztem, hogy nagyon tudnak figyelni, és olyan buksiuk, mintha értenék. Aztán utólag kiderül, hogy nem, de ezt már csak a gazdik tudják megállapítani.
13: Mondom, ez attól függ.
11: Hajlamosak akkor is értést feltételezni, hogy hát már igen, így szeretetből, persze, hogyha nyilván az nem állapítható meg empirikusan. De a lényeg az, hogy 100 éves David Attenborough. Ezt csak azért mondom, mert hogy több hallgató, azért olyan nagyon ritkán van, hogy előzetesen már itt, ahogy a műsor indul, azt megelőzően több hallgató fölhívja a figyelmünket egy-egy születésnapra.
13: Hát talán azt lehet mondani, hogy a leghíresebb születésnap, vagy a legfontosabb.
11: Vegyük előre akkor.
13: Sir David Frederick Attenborough, angol zoológus, író, filmrendező, természetvédő, és talán az egyik legnagyobb személyiség, akivel össze lehet kapcsolni azt, hogy megpróbálja felhívni a figyelmet arra, hogy a bolygónk az nagyon fontos, és fontos megóvni. 1926-ban született, majd idézünk tőle aranyköpés rovatunkban, tehát 100 éves.
11: Amikor 95-et mondtuk, meg a 96-at, mindig mondtuk, hogy de jó lenne, hogyha ő aztán eljutna a 100-ig, és ne sikerült, és 97-98, hát most már elmúlt egy-két évben talán kevésbé, de még mindig jöttek a hírek, még mindig csinálta,
13: mindig,
11: dolgozott.
13: Mindig, igen, folyamatosan.
11: És ennek szentelte az életét, az ismeretterjesztésnek, illetve a Föld életének, meg a saját életünk meghosszabbításának, zseniális figura, úgyhogy nagy-nagy szeretettel gratulálunk neki, és köszönjük.
13: Ezen túl ma van a Nemzetközi Vörös Kereszt és a Nemzetközi Vörös Félhold napja, úgyhogy ez is egy fontos, jeles nap. És Mihály nap van, boldog névnapot minden kedves Mihály Misi nevű hallgatónknak. Ünnepelnek még a Gejzák, a Győzők, a Péterek, Petők, Stellák, Ullák is ezen a napon. És hogyha híres eseményeket kell nézni, vagy nagyon fontos évfordulókat, akkor például itt van az 1429, amikor is Orléans városát Jeanne d'Arc vezetésével a francia csapatok felszabadították. 1429 tehát. Illetve azt mondja, hogy jaj, hát ez egy nagyon klassz, ezt nagyon sok metszet is megőrizte meg, korabeli kép. 1654 Regensburg. Otto von Guericke, német tudós, bemutatta a légüres tér és a légnyomás bizonyítására azt a híres 8 lovas kísérletet, ugye, amikor volt egy légszivattyú, amit ő fejlesztett ki, és két üreges félgömb közül kiszivattyúzta a levegőt, ezzel vákumot hozott létre, a gömb két ellentétes oldalára pedig 8-8 darab lovat állított, és a lovakat húzásra kényszerítve azt tapasztalta, hogy a 16 ló nem volt képes a két félgömböt széthúzni. Erre szerintem biztos sokan emlékeznek, mert valamelyik talán történelemkönyvben benne van ez a híres kép. Na, van-e még valami izgalmas? Paramount Pictures, jaj de jó, 1912, ugye Adolf Zukor, magyarországi származású, vagy magyar származású, a Famous Players Film Company néven alapította meg a Paramount Pictures produkciós cég elődjét. Azért is érdekes, mert hogy most van ugye a nagy felvásárlás a Warner Brothers Skydance Paramount által, és hát ugye a Warner Brothersnek életbe lépett az a USQ 3 milliárd dolláros kis bónusz, amit oda kellett dobni kárpótlásként a Netflixnek, ezen túl pedig megjelent a gyors jelentése, amiben hát nem volt annyira jó a gyors jelentés, mint ahogy azt gondolták, úgyhogy a nagy harc a Skydance és a Netflix között az úgy dőlt el, hogy a Netflix az gazdagodott 3 milliárddal, a Paramount meg most oda kerül, a Paramount meg megveszi a Warner Brothers-t, és megpróbálják rendbe tenni, hogy ez vajon sikerül-e, ez majd kiderül.
11: Oké. Születésnaposok?
13: Mehetnek,
11: vagy
13: persze.
11: Vagy még a Vazarelli Múzeum? Azt még nem
13: Vazarelli mondta, Múzeum Óbudán megnyílt, egyébként pedig kultrovatunkban hallhattátok, hogy ez 1987-ben volt, hogy Pécsett viszont elképesztő módon hasít a Vazarelli.
11: Igen. Aztán Sir David Frederick Attenborough mellett is mások is ünneplik a születésnapjukat, vagy születtek ezen a napon. Ha valakinek a titulusa a kalandor, az nagyon jó. Azt szerintem, hogy nagyon kedves, az kellemes foglalkozás lehetett. William Walkert hívják így, vagy az ő foglalkozásának adják meg a, hogy mondja Maci, az Annál leszek?
13: Ja, igen,
11: 1824-ben született, és több expedíciót is vezetett Latin-Amerikába. Úgyhogy
13: Hát azért kicsit érdekes figura volt, mert a sok esetben magánállamként kezelte persze, az elfoglattal.
11: Hát, ő úgy gondolt, hogy amit úgy oda megyek, az enyém, és ráteszem a mancsomat.
13: Egy kemény ember volt. Azt mondja, hogy...
11: A másik jópofa titulus az emberbarát. Tehát ez a foglalkozása neki. Jean-Henri Dunant? Vagy ugye Franciában a Macin kívül te vagy jó. Szóval Nobel békedíjas svájci emberbarát született ezen a napon, 1828-ban, akit onnan ismerhetünk még, hogy a Nemzetközi Vörös Kereszt alapítója.
13: Igen, ezért van ez a nap ma.
11: Székely Bertalan magyar festőművész.
13: És nagyon fontos, 1943-ban ezen a napon született Laux József, magyar rock és jazzdobos, az Omega LGT tagja. Ő 10 évvel ezelőtt hunyt el.
11: Néhány évvel később Enrique Iglesias is ezen a napon.
13: Nem akartam egyet.
11: Akartad ugrani, úgy látta.
13: Igen, át szerettem volna.
11: Gondoltam, hogy kettejük közül valamelyiket becsempészed a műsorba, és lett is volna tippem, hogy melyiküket preferálod, de látom, hogy egyikük sem fél.
13: Nem, mert ezt dudolgattam, ezt a számot, ami most következik egész tegnap, és azért azt gondoltam, hogy ilyen vidám, egy kicsit szkás, egy kicsit ilyen rockos, egy kicsit ilyen punkos jellegű műsort próbálunk összerakni ma, úgyhogy ez a vidám péntek

0: A sötétség megszűnik, amikor megjelenik a világosság. A sötétség automatikusan megszűnik, amikor megjelenik a világosság.
1: Millás reggeli.
2: Pescatore hallgatunk, azt írja nekünk SMS-ben. Uraim, 53 évesen lett életemben először kutyám, egyik legjobb döntésem volt. Édes és kemény feladat, de frenetikus társ, írja ő. Igen, ezt meg lehet erősíteni, és röhögve.
3: Nagyot röhögtünk mi is, a nem legózhat többé, Sir David.
2: Tényleg az van ráírva a legókra, hogy 100 éves korig. Nem emlékszem, hogy mi van odaírva, hogy hánytól, mondjuk mit tudom, a 6 évestől, de ez nagyon vicces. Igen. Egyébként nagyon sokan írnak róla, például a 24.hu-n jelent meg egy kiváló írás, lényegében egy félisten, így látják a magyar ismeretterjesztők a 100 éves David Attenborough-t. A Kubiton is jelent meg róla egy nagyon jó cikk, nem kell a világ végére utaznunk a természeti csodákért, üzeni ma a 100 éves David Attenborough, úgyhogy őről biztosan sokat lehet még hallani. Viszont van más is, ami szerintem téged is érint, a szegről végről, gondoltam is rád. A világ egészségügyi szervezet, a WHO üzeni, hogy meg lehet nyugodni, nem indul világjárvány a hantavírusos hajóról, ugye az Argentínából a Zöldfoki szigetekre tartott, és azt gondoltam, hogy hát ez mekkora szívás lenne, hogyha tényleg egy ilyen komolyabb gócpont alakulna ki, ráadásul akkor ugye valami karantént kell elrendelni, a legközelebbi hely, ahova lehet menni, az a Zöldfoki szigetek, tehát ott azt rendesen elkapta volna.
3: Hát a probléma az, hogy ugye félúton voltak kiszállók, és
2: az gond, igen.
3: Ez most nagyon, az képest 3 napja még csak ilyen mínuszos hírként, ilyen kis érdekességként szerepelt, most már a világvezető lapja is hatalmas terjedelemben foglalkoznak vele.
2: Mert én reggel korán, amikor jöttem adásba hétfőn, én már ezt elmondtam, ezt a hírt, ez nagyon fontos volt. Pont a Zöldfoki szigetek miatt ütötte meg. A reggel a Bloombergen volt. Igen, abszolút.
3: Az pedig csak egy teljes véletlen volt.
2: Véletlen, igen.
3: Az lett volna a végcél, illetve a kiszálló.
2: Az véletlen volt.
3: Pont, ahova még nem engedték be őket, mert nem volt megfelelő. Hát illetve az indoklás az volt, hogy nem volt megfelelő orvosi felkészültség. Egyébként ez majd a fapados rovatban téma lesz meg egyébként, ennek lehetnek egyébként komoly hatásai. Utasok bizalomvesztésére is, úgyhogy az okos utasban is majd átfutjuk.
2: Mert most figyelj, nagyon a következő érdekes, a helyzet. Miután ugye különböző rágcsálóknak a vizeletével és a ürülékével való érintkezéstől kaphatja ezt ember el, ezért, és ezek a rágcsálók, ezek nyilvánvalóan egerek és patkányok és mindenféle ilyen, ami tudja viszont. Most ezt, hogyha átgondolod, akkor lényegében ugyanakkor esélyed van elkapni egy hantavírust, hogyha a sarki közértből veszel egy dobozos bármilyen üdítőt, és hogyha azt nem megfelelően tárolták, és ott, mint hogy láttuk ilyen esetet többször, valamiféle ürülék vagy vizelet került arra a dobozra, és azt megiszod, akkor már elvileg
3: nagyon, egy nagyon nehéz elkapni. Kettő, egyetlen egy törzse van ennek, az az andoki törzs, igen, ami terjed emberről emberre. Ez került most be, hogy a Dél-Amerikából a hajóra. Az európai, ázsiai változat az egyáltalán nem volt még rá példa, legalábbis nincs nyoma annak, hogy emberről emberre terjed volna, és évente néhány száz eset tárnak föl egyébként, tehát egy elszigetelt tűnik, hogy az, hogy ez most miért okoz ekkora problémát, meg miért terjedt el, és terjedhetett tovább valamilyen mértékben a világban, és a következő néhány nap lesz kritikus, hogy eldőljön, hogy ettől kell leparázni, hogy még tovább megy-e, vagy pedig sikerült ezt most a kontaktkutatással, meg lekövetéssel teljes egészében megfogni. Azt mondom, a következő 1-2-3 napon kiderül.
2: Na, tehát mit hoztál még most? Egy magyar narancs van a kezedben.
3: Igen,
2: print, mert én, nyomtatott sajtó.
3: Igen,
2: old school.
3: Ezt a cikket vártam. Tehát már a lapszemlében is már korábban szó volt, de hallgatók is érdeklődtek. Tehát bármelyik témába belecsaptunk, mindig oda lyukadtunk ki. Már ugye elszámoltatás téma, akkor az lesz nálunk is a műsorban.
2: Van, ez fontos elmondani.
3: Na de hogy azon ment a vita, hogy ezt most akkor bízunk rá a piacra, az majd kitisztítja, állami megrendelés nélkül néhány cég összedől, munkanélküliség megnő, olyanok is munkanélküliek lesznek, akik azért voltak ott, mert ez nekik tetszett, meg ennek a haszonélvezői voltak, meg olyanok is, akik igazából.
2: Hát most ott két témát raktál egybe.
3: Most én egybe raktam, és akkor ebből akarom csak kihúzni, csak az előzményt akarom elmondani, hogy fölmerült, hogy miért nem lehet teljes egészében a piacra bízni. Az államnak azért kell nagyon figyelnie, mert hogyha egy gyors lesz a dőlés, akkor annak stabilitási kockázatai vannak, tehát a bankrendszer fertőzött, tehát hogyha túl sok lesz a bedőlő cég, akkor van ilyen pénzügyi stabilitási kockázat. És vártam már azt a cikket, aki elmondja, vagy amelyikben föltérképezik, hogy ez mekkora kockázat, kik érintettek, milyen kitettségeik lehetnek a cégeknek, és Várhegyi Éva, aki egyik régi és legkis kiváló banki elemző, a Magyar Narancsba írt erről egy publicisztikát, ami egyébként egy kétoldalas cikk, és mégis ez van címlap sztorinak kiemelve, amit én meg is értem egyébként, mert ez egy nagyon fontos. Szóval a haveri bankok, banki haverok, a NER költséges öröksége a bankszektorban azt elemezgeti a publikus adatok alapján, hogy egyrészt az állami bankok, tehát a fejlesztési bank például, illetve a kereskedelmi bankok azáltal, hogy olyan cégeket finanszíroztak nagy arányban, akik most valószínűleg el fogják veszteni a bevételeik nagy részét, hogy akkor ennek milyen hatásai lehetnek, és nyilván itt leginkább az MBH van középpontban, és hát nagyjából az derül ki, hogy a banktitok miatt nem lehet teljes információnk, a céltartalékképzés az megtörtént, de valószínűsíthető, hogy a tulajdonosnak kell a zsebébe nyúlnia. Na most innentől kezdve, tehát, hogy most ez Mészáros Lőrinc, aki papíron a tulajdonosa, és a fő tulajdonosa a banknak, ezt meg fogja tenni, hogyha szükség lesz

0: Mi bankoknál is, Eximnél és az MFB-nél, és a kereskedelmi bankoknál is.
1: Akkor most műsorajánló következik, 7 óra 20 után ébresztő témánkban arról fogunk beszélgetni, hogy a csapdába ejtett hirdetők és a szétbarmolt ágazat, az hogy gondolja, a reklámszövetség elnökével beszélünk, ugye a teljes reklámpiac 30%-át kontrollálta az állam, természetesen itt a balázsi ügynökségekkel kapcsolatban merült ez fel, illetve 8 óra után pedig arról beszélünk majd dr. Dózsa Dániellel, aki gazdasági perekre specializálódott jogász, hogy hogyan lehet ezt az elszámoltatást, vagyon visszaszerzést egyáltalán jogilag elintézni, tehát két ilyen erős témánk van. Most pedig gyorsan megnézzük, hogy a tőzsdékkel mi a helyzet, mert ott is vannak happeningek.
2: Hol zárt? Hol nyit? Mi a sztori? Mit mutat a csárt? Piacok, árfolyamok, forgalom a világ vezető parkettjein és Budapesten.
1: Hát nagyon érdekes. Ugye tegnap már elkezdték rebesgetni azt, hogy készülődik, vagy tegnap előtt is már, hogy készülődik az új megállapodás Iránnal. Természetesen hatott a piacokra az egész. Kicsit visszaestek az olajárak, és úgy tűnik, hogy optimizmus volt a tőzsdén. Donald Trump be is jelentette, hogy sokkal előrébb vannak a tárgyalások, mint gondolták. Majd volt egy fegyveres csörte az iráni és az amerikai fél között, de Trump erre azt mondta, hogy annak ellenére, hogy lőttek egymásra, az amerikai-iráni tűzszünet továbbra is érvényben van. Az irániak azt mondták, hogy ők nem tudják, hogy miről beszél Donald Trump, mert az, amit leraktak a papírra az amerikaiak, az lényegében vállalhatatlan Irán szempontjából. Ezt korábban is mondta, de a piac erre nem figyelt, hanem hurrá optimizmus volt az amerikai bejelentésre. Donald Trump pedig tegnap azt mondta, mielőtt felszállt volna az Air Force One-ra, hogy majd alá fogja írni Irán, mert ha nem, akkor majd nem is kell szólni a Fehérháznak semmit, csak egy nagy bum fog látszani Irán helyén. Szóval ilyen mondatok után természetes, hogy ismét óriási probléma a tőzsdén, megint megugrott az olajár, az amerikai piacok, amik csúcsra futottak egyébként a szerdai kereskedésben, a csütörtöki kereskedésben visszaestek, úgyhogy megint kérdőjelek és növekvő feszültség, bár ugye Donald Trump azt kommunikálja,
0: az volt, hogy vége
1: hogy,
0: van.
1: Hogy vége, igen. Uh-huh. Szóval egészen elképesztő. Nyilván ezekről is tankönyvek fognak születni. Közben ugye a budapesti értéktőzsde Európával együtt esett, úgyhogy a hangulat az ilyen volt, 0,6%-os csökkenésben a BUX, és gyengült az OTP, a Richter és a MOL is. A MOL az lényegében az olaj árcsökkenésével volt magyarázható az elemzők szerint, bár ezt megmondom őszintén, hogy hogy is mondják, tiszavirág életű volt, de a legfontosabb az, hogy a Richter gyors jelentés az érkezik, és erre számít a piac, ugye?
0: Igen, viszont ez egy napon belüli történet lehetett, mert én most azt láttam, az olaj most ugyanott van, ahol tegnap volt, tehát 93, tehát össze-vissza pattintják.
1: A crude most 96-20 van, másfél százalékos plusszal.
0: Én a VTI-t néztem, de hogy nekem azon...
1: Bocsánat, az a Brent, a Brent az szintén másfél százalékos plusz, $101.61, a VTI-t azt nem tudom, hogy hol van.
0: Aha, hát 93-on látom, de nincs nagy ugrás, tehát úgy tűnik, hogy a piac már beáraszta ezeket a kommunikációs fordulatokat, tehát annyira már nem lehet megijeszteni.
1: Én szerintem nem áraszta be.
0: Nem?
1: Jó, egyszerűen olyan, tehát mindig frenetikusan reagál arra, hogyha bejelenti Trump, hogy vége van, és nem a fundamentumokat nézi, hanem azt, hogy mit mond az amerikai elnök. Nem tudom, hogy meddig tarthat még ez, de nagyon rángatják folyamatosan.
0: Hát, de a tőzsde az abszolút optimista. Miközben egyébként a egyébként erről a New York Times is már címlapon írt cikket, hogy a kötvénypiac elképesztően pessimista, miközben a részvénypiac elképesztően optimista.
1: Igen.
0: Tehát ez nagyon ritkán van ilyen, igen, szétválás, hogy ez
1: kognitív.
0: Ez miért lehet? Na minden esetre az amerikai tőzsdék egy kicsi eséssel reagáltak. Az olaj már visszapattanóban volt a korábbi napon belüli mélypontokról. Ez is húzta fölfele, és az információtechnológia megint fölül teljesített, tehát a nagy cégek ismét, tehát a Nasdaq megúszta 1,1%-os mínusszal, de a tágabb piac rosszul teljesített. Amerikában, és a Dow Jones 6,1%-ot veszített, az S&P-t meg ugye torzítják a nagyok, az csak mínusz 4-et, tehát mínusz 4-10-et, ez azért azt mutatja, hogy a többség lefelé ment.
1: Hát figyelj, kiemelhető a Qualcomm 5% fölött.

0: 5 plusszal az amerikai tőzsdéről, de meg az Nvidia majdnem 2%-kal, de azért alapvetően itt visszavettek egy jó páran. A gyors jelentések után itt volt elég nagy emelkedés, úgyhogy azt lehet mondani, hogy inkább több a Nasdaq-en is a mínuszos, meg az S&P-ben is. Na, akkor menjünk tovább.
1: Tőzsdei helyzetkép hangzott el a Millás reggeliben.
0: Hű, ez egy fontos. A 13. kerületben történt tegnapi baleset miatt hiányzik az elsőbségadás kötelező és gyalogátkelő jelző tábla a Fáy utca és a Hajdú utca kereszteződésében. Figyelmesen itt. Hát igen. Úgyhogy ez abszolút... Hogy nem is tudom, hogyha nincs tábla, akkor a kereszt szerint mi van? Akkor ott átváltozik, és jobb kész szabály van?
2: Akkor jobb kész szabály érvényes.
0: De hát az gáz, mert ott igen. Akkor sokan úgy fognak menni, hogy... És nézd csak, figyelj, megjött Schmidt Andi, vigyorog, mint a tejbetök, miért?
2: Hát mert Szabin volt.
3: Nem, én belegondoltam, hogy erre a székre föl kéne
2: ülni.
3: Nem, nem, szerintem.
0: Nem, miért nagy?
3: Hát elég magas.
0: Magas.
3: Hát,
2: nézd meg,
3: ja, de van, arra rá szabad állni, várjál.
2: Hogyne?
0: Hát, Andika, létszes, élőben teszteljük már, próbáld meg, hogy milyen a szék, létszes, ülj rá. Igen, igen, másszál fel, nagyon magasan van. Olyan, mintha egy kamion vezet pilóta fülkébe kéne. És, na várjál, oda teszem a mikrofont is, hogy úgy. És milyen érzés? Hogy van beállítva?
3: Nem gurul.
0: Hogy nem gurul.
2: Csak megfelelő technikát kell hozzá találni, és akkor gurul.
0: Hát figyelj, rugózik rendesen?
3: Rugózik, és nagyon fennül. Lenézek rád. Még rád nem, Bandi. Te még így is magasabb
2: ott
3: vagy.
0: Elnézést kérek.
2: Fogantyú leereszt.
3: Jó, így is maradok.
0: Na tessék, jön az új fotelszékben, a pilótaszékben Schmidt Andi legfrissebb hírekkel, utána pedig jövünk vissza.
1: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Zsuffa Péter gondozója vagyok. Péter évekkel ezelőtt fejébe vette, hogy jazz műsort akar készíteni. Kérem, ne ellenkezzenek vele. Hagyják. Így hamarabb szabadulunk mindannyian. Ha kérdezik, egyszerűen csak mondják azt. Szokták hallgatni.
1: Minisztárszki és Hard Jazz Club a Rádió Café 98 műsorán minden vasárnap este 10-től. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
5: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
7: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.

0: rádiókafé.hu. Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 24.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Jó reggelt kívánok! A fővárosban, Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál mától időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánc híd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától a hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Újpesten tart a felújítás a Pozsonyi utcában és az István úton is, sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell készülni, illetve lezárásra számítsanak a környező utcákban is. Az érintett BKK autóbuszok megállóit áthelyezték. A Hungária körúton a Rákóczi híd felé a Kacso-Pongrácz úti felüljárónál lezárták a külső sávot, itt tart még a csatorna javítása. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Nem lesz igazságügyi miniszter Mellétei Barna Márton, lemondott az országos kórházi főigazgató. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Napos felhős idővel folytatódik a hét, hétvégén már 28 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Visszalép az igazságügyi miniszteri jelöltségről Mellétei Barna Márton. Döntését azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni és baráti kapcsolata árnyékot vethet a munkájára, és a nemzeti egység érdekét jobban szolgálja, ha visszalép. Magyar Péter méltatta döntését, és közölte, hogy ma bejelenti az új jelöltet a pozícióra. Lemondott az országos kórházi főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg feladatának ellátásával. Az Elitmed azt írja, hogy Révész távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési per. Giorgia Meloni olasz miniszterelnökkel találkozott Magyar Péter Rómában. A leendő miniszterelnök sikeresnek és előremutatónak nevezte a megbeszéléseket. Több kérdésben, így például az illegális migráció elleni fellépés és a nyugat-balkáni országok uniós csatlakozása ügyében is hasonló állásponton voltak. Ismét az Alkotmánybírósághoz fordult az OTP Bank, több más bankkal együtt a lakossági kamatstop miatt. A pénzintézetek azt kifogásolják, hogy a kormány a 2021-ben még a koronavírus járvány idején bevezetett intézkedés többször is meghosszabbította, legutóbb idén június végéig. A bankszektor szerint a kamatstop sérti az alaptörvényt, mivel a hitelszerződésekben rögzített feltételeket utólag módosítja. A német nyelv írásbeli vizsgáival folytatódik ma az érettségi. Középszinten több mint 10 000-en, emelt szinten mintegy 3 000-en írják meg a feladatokat. A szóbeli vizsgák júniusban lesznek. Mától kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították Ukrajnát, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. 18 hónapos mélypontra zuhant a kávé ára. Az arabika kávé jegyzése tegnap fontonként $2.70 esett, de az elmúlt évtized átlagához képest továbbra is magas szinten áll. Brazília műtrágya igényének több mint 85%-át importból fedezi, és az iráni háború miatt ezeknek a beszerzési költségei meredeken emelkedtek.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma kezdetben napos időre van kilátás a térségben, majd napközben többször zavarhatják felhők a napos időszakokat. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. Általában gyenge mérsékelt marad az északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén már napos, meleg, koranyárias időnk lesz eső nélkül, 28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
7: Jé, hát ez meg mi? Csak nem a Pandóra szerencséje.
1: Millás reggeli.

0: mi kell a boldogsághoz? Mindig mosolyogj, viszonozd a bókokat, és így áll méreg drága kávé.
1: Parancsoljon, 4785 forint lesz.
2: Szuper!
0: A tökéletes világban csak pár egyszerű szabály van. Tartsd be a közlekedési szabályokat, ne felejts el indexelni, és hallgass rádiót.
3: Ne feledd, minden olyan jó, hogyha közös a cél.
0: Fogyasz bőséges reggelit azok társaságában, akiket a legjobban szeretsz. Millás reggeli. Útmutató a beilleszkedéshez, ahhoz, hogy mindenki szeressen, és mindig vidám légy. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Első lépés, lélegezz!
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
5: Jó reggelt mindenkinek, továbbra is a Millás reggelit halljátok itt a Rádió Café 98.0-án, stúdióban Ács Gábor.
6: És Kántor Endre.
5: És a kedves hallgatók, köszönjük szépen az üzeneteket, kapjuk folyamatosan SMS-ben, Viberen, WhatsAppon 0636 980 980, és a Messengeren is természetesen. Már Judit kérdez tőled, megpróbáljuk fejben tartani, hogy a fapados rovatban fel tudjuk tenni ezt a kérdést, mert hogy azt mondja, még sosem kérdeztem Mr. Ács-tól, de most érdekli egy út.
6: Na.
5: Úgyhogy majd azt... Majd azt addig lehetsz, ez most egy jó ilyen cliffhanger, addig tartjuk meg, 9 óra után majd Mr. Ács válaszol.
6: Jó, ezt viszont nem tartjuk magunkban, mert fontos és közlekedési információ. Sajnos balesetről szól, az M0-áson Dunakeszi és a Váci úti kijáró között a Megyeri híd irányában történt ez a baleset. Egészen az M3-asig áll már a sor, ez 4 km dugó. A Digi kijelzőkön semmi info erről még, persze. Akkor ez talán most néhány perce történhetett, és most alakul ki. Tehát az M0-áson Dunakeszi és a Váci úti kijáró között a Megyeri híd irányában.
5: Na gyorsan nézzünk budapesti híreket, bár ez is az volt.
0: Egyre nagyobb buborékban élünk, de milyen szép és színes ez a buborék.
7: Budapest, Budapest, te csodás!
0: Hírek, információk, események, érdekességek a fővárosból és környékéről.
5: Hát az egyik legfontosabb hír, és szerintem ez annyira gáz, már nem tudok rá mit mondani, így a végjátékban, miután sikerült ugye a Magyar Rádió épületétől megszabadulni, Lázár János leköszönő építési és közlekedési miniszter érvénytelenítette a Pázmány kampuszra kiírt közbeszerzési eljárást. Ugye a magyarázatnak az volt a lényege, hogy mivel az építési engedélyt bíróságon megtámadták, és a peridejére felfüggesztették annak hatályát, az engedély alapján jelenleg semmilyen építési tevékenység nem végezhető. Azt nem látható előre, hogy az eljárás meddig tart, és ugye a döntés, majd a bíróság döntése pedig alapvetően befolyásolja a beruházás sorsát.
6: Akkor ezzel mi a gond?
5: Az, hogy az egészet elkezdték.
6: Ja, értem, mert és, az, hogy nem hozunk döntéseket, és most már meg, ügyvezetőként...
5: És most meg az... úgy hagyják, ahogy van ott a,
6: jó,
5: az
6: de,
5: egészet.
6: Oké, úgyhogy... de akkor nem a mostani döntése, mert
5: nem.
6: Azt egyébként betartották, hogy nem hoznak nagy horderejű döntést, és nem kezdenek, illetve hát egy-két apró jött, de hogy amitől sokan tartottak, hogy itt még lesznek.
5: Hát attól függ, hogy mit jelent a nagy horderejű, mert az is, hogy rendezik át a vagyont, az például elég nagy horderejű, de hát ez egy másik kérdés.
6: A két külön dolog, tehát a saját,
5: értem,
6: a magánkezekbe kimentett állami vagyon, meg hogy a kormány ügyvezetőként méghozzá a következőre hagyandó, vagy a következők életét befolyásoló, komolyan befolyásoló döntéseket. Hát persze, a vagyon az egy másik kérdés, de arról beszélni is fogunk külön.
5: Na,
6: azt mondja, hogy
5: tömeges ellenőrzés.
6: Hol?
5: Bizony. A BKK-nál, kérlek szépen. Egyes villamos, egyes
6: a... gondoltam.
5: Hatos villamos, 85-ös, 85-e, 148-as, 151-es busz, 75-ös, 79-es troli, 3-as metró, földrajzilag hősök tere.
6: Lesznek vagy megvolt?
5: Voltak, uh-huh. És azért érdekes a sztori, mert hogy az akció során 81.538 utast ellenőriztek, és az egészből 144 embert igazoltattak, 6 embert elfogtak, és egyet pedig egyet kábítószer birtoklása, hármat szabálysértési körözés, kettőt pedig garázdaság miatt. Úgyhogy az ellenőrzés az nem arról szólt, ugye ez budapesti rendőrfőkapitányságnak az akciója volt, hogy van-e jegyed vagy nincs, tehát nem a bérletekről szólt a BKK vonalain, hanem egész egyszerűen ez egy ilyen nagyszabású rendőrségi ellenőrzés volt. Nem olyan rossz a szám szerintem, tehát hogy 81 ezer emberből 144, úgyhogy alapvetően azt lehet mondani, hogy rendben van szerintem. Na mi volt még?
6: Azt mondja, hogy erre csak egy visszapattanok, Gáborkám.
5: ez nagyon jó.
6: Ez utána megszólítás után kezdődik. Egyébként pont valami ilyesmire számítottam. Szóval Gáborkám, és a 300 milliárdos gyorsan még levezényelt IT mutyi. Én nem azt mondtam, hogy a... hogy teljes egészében
5: leálltál.
6: Nem azt mondtam, hogy teljes egészében, csak próbáltam volna finomabban fogalmazni. A pénzosztások leálltak volna, hanem a kormány, ami éppen átadás átvételeben van, az döntéseket nem hozott olyan, ami megkötné, vagy kényszerpályára hozná az előző. Erre, ezzel kapcsolatos is voltak várakozások, és ezt nem csinálták meg. A pénzkimentés, meg a mugyi...
5: Az nagyon nagy erőgével folyik. Van-e még budapesti hír? Koncertfutóverseny?
6: Persze, ezt mondjuk, mert legyen már valami abszolút pozitív ünnepségek. Nyilván van a nagy kormányalakítási dupla buli, ugye arról már sokat volt szó, de Európai Uniós csatlakozásának évfordulója is Magyarországnak most következik.
5: 22. évforduló.
6: Igen, az Európa napot már május 10-én egy jó nagy fesztivállal ünnepelhetjük. Tök jó sok ingyenes koncert, például Hiperkarma, a Felefánt, ő az Elefánt zenekarnak ugye
5: a fele.
6: A fele, igen. Hát, kétötöd, de hogyha nagyon szigorúak akarunk lenni, de lényeg az, hogy a gitáros, énekes, jó barátok, alapítók, felállás teljesen
5: előtte
6: más portfólióval.
5: Előtte Varró Dániel
6: szóval
5: és Molnár György gyerekműsora 15 óra, és azt szerintem tök jó, és meg a Majorka bábjátéka 13 órakor, tehát érdemes megnézni az Európa napnak az oldalát, eu.hu-n, és ott egy csomó minden van. EU-s információk, kvízjátékok, család és gyerekprogramok egész nap. Minden. Ez a Szabadság téren van.
6: Ez vasárnap. Holnap pedig Budaörs napja. Azt hiszem, hogy tavaly vagy tavaly előtt voltam, és nagyon hangulatos, jó buli le van zárva az egész város. Ott is vannak ingyen koncertek, Quimby, Galaxisok, amit láttam, és ami...
5: Ez most lesz szombaton?
6: Ez holnap, igen, wow. És ha jól láttam, úgyhogy ezekre érdemes kilátogatni, ha valaki itthon van. Úgyhogy egy kis programajánló is itt a Budapestről van.
0: Nekünk a Gellért hegy a Himalája. A Millás reggeli fővárosi és agglomerációs infóbuborékja hangzott el.
5: Lehet, hogy ez most rád ragadt be, a Gáborkám, ma még egy üzenetet kaptál. Amikor a legjobb, amikor a tinédzser fiam legáborkámozik, miután anyóson folyton így szólít a kedves mama, írja a hallgató. Igen. Én tudok emellé még egyet tenni, úgyis a Mihálovicsot akkor lehet legjobban rúgdosni, amikor nincs itt a stúdióban, amikor egy másik univerzumban, egy másik vezetés folyamatosan úgy szólított, hogy Andrisom, ez figyelj, ez nekem ez annyira, mindig, amikor olyan, akkor mit a szirupba mártogattak volna engem, amikor ezt hallottam, hogy Andrisom. Úgyhogy Gáborkám, Andrisom, nektek jön a következő felvétel.

0: aki maga alatt ássa a fát, nem a legokosabb kés a fiókban.
1: Millás reggeli.
2: Na, az első téma, akkor nézzük meg, hogy mi a helyzet ezzel a hirdetőkkel és reklámágazattal. Ugye a teljes reklámpiac 30%-át kontrollálta az állam, és az állami megbízásokat ugye verseny nélkül kapták Balázsi ügynökségei. Ennek a közvetett hatása az lett, hogy ami maradt, azon versengett a többi ügynökség. És az elmúlt 16 évben ez volt a berendezkedése az ágazatnak. Nagyon nagy kérdés, hogy milyen hatásokkal járt a reklám szakmára a hirdetőkre nézve ez, és az milyen hatással jár, ami most történik a Lounge Group-pal többek között. Novák Pétert, a Magyar Reklámszövetség elnökét kérdezzük ebben az ügyben. Jó reggelt, szervusz!
3: Jó reggelt kívánok, szervusztok!
2: Hát mit lehet elmondani? Mi volt az elmúlt 16? Hát azon kívül, amit úgy mindenki sejt, hogy ez egy elég nehezített pálya volt, szorongatta a piacot az egyik oldalról a Google és Facebook, a másik oldalon pedig mondjuk a 30%-os állami kontroll.
3: Hát így van, a magyar reklám és médiapiacnak megvoltak a kihívási nehézség az elmúlt sok évben, elmúlt 16 évben is, ennek egyik része ugye az iparág működésében nemzetközi tendenciáiból, trendjeiből fakad, másik pedig a hazai rögvalóságból, mely szerint a állami költések kapcsán megszűnt a verseny, és egy nagyon szűk csoporthoz került az összes állami kommunikációs büdzsé, ugyanúgy az állam jelen volt nagyon erősen a média piacon is, és ez kihatott a reklámügynökségekre is, kihatott a média tulajdonosokra is, a reklámügynökségek piaca leszűkült, volt egy csomó olyan média tulajdonos, aki viszont fekete listára került, és nem kapott ezekből a pénzekből, úgyhogy nagyon torz helyzet alakult ki, jó részén megszűnt a versenyhelyzet, természetesen olyan, vagy hát nem természetesen, sajnos olyan hatása is volt, hogy ezeknél az ügynökségeknél teljesen más feltételekkel dolgoztak, jóval magasabb fizetésekkel dolgoztak a szakemberek, ez nyilván negatívan hatott a piac többi részére, a többi ügynökség részén, hogy ezeket az összegeket nem tudták kifizetni, és hogyha már mondtatok egy számot, akkor szerintem az nagyon beszédes, hogy ha csak kb. 100 ügynökségnek nézzük meg a számait az elmúlt néhány évre vonatkozóan, akkor azt lehetett látni, hogy a nem NER-hez kötődő ügynökségek létszámaránya az a NER-hez kötődő ügynökségek létszámaránya ez valahol 10-15% között volt, viszont a profitnak a 60%-át tették zsebre. És hát ez önmagában is szerintem nagyon-nagyon jó mutatja, és talán ez mutatja legjobban azt, hogy mennyire fura defekt alakult ki a piacon, hiszen, hogyha az állam egy nagy megrendelő, már pedig az volt, akkor neki legjobb árakat kellett volna tudni érvényesíteni, ami azzal kellett volna, hogy együtt járjon, hogy ilyen mértékű profitokra ne lehessen szert tenni egy olyan cégcsoportnak, amelyik velük dolgozik együtt.
4: Most ott voltak nem csak állami megrendelők ezeknél a cégeknél, ők piaci árat kaptak, vagy alacsonyabbat? Mert értelemszerűen azt gondolnánk, hogy ők nem mennek oda, hogyha nem ők adják a legjobb árakat. Tehát volt akinek, meg alámentek a piacnak, és ez is a többieknek egy kellemetlen volt. Az állam túlszámlázott, vagy az állam felé magas árakat adott, mások felé meg alacsonyakat? Mert hogy kerültek oda a piaci szereplők is?
3: Ez egy nagyon jó kérdés, tény, hogy dolgoztak természetesen az állami szférán kívüli cégeknek is. Az, hogy ők milyen árakkal működtek, ezt nem tudom sajnos megmondani, tehát ilyen információink nincsenek. De tény, hogy ilyen szempontból három részre lehetett osztani a megrendelők, a hirdetők piacát. Volt az állam, voltak a piaci szereplők, de a piaci szereplők egy része az ilyen okok miatt, számításból, valamiféle gazdasági célból, vagy egyéb okok miatt dolgozott.
4: Tehát simán legyünk jóba velük alapon, inkább akkor visszük oda.
2: Hát igen, vagy igen, olyan pletykákat is lehetett hallani, hogy
3: nem.
2: Na, így van. Ezt akartam mondani, hogy Péter mondta ki, helyettem. Ugye voltak olyan félelmek, a Balázsi Gyula interjú után olvastam többet is, hogy hát, hogyha most ez megszűnik, ez az egész, az nagyon rossz hatással lesz a piacra. Lényegében azt mondják, hogy ez a pénzmennyiség, ez nem ömlik a piacra. De közben nekem az volt a fejemben, hogy 6-7-szeres túlárazásokkal dolgozó cégről van szó, ami azt jelenti, hogy ha ez megszűnik, ez a 6-7-szeres túlárazás, akkor felszabadul egy csomó olyan pénz egyébként, aminek a piacon, ami megtalálná a helyét. Mit vártok a jövőtől?
4: Igen, akkor kanyarodjunk le tényleg a hogyan továbbra. Most piac ezt megoldja maga, piac megtisztul, szereplők elkezdenek versenyezni, újraosztják ezeket a bevételeket, miközben az állam remélhetőleg nem fizet piaci ár fölött, és ennyi? Hogy nézhet ki az újraosztása a piacnak?
3: Hát a mi várakozásunk az sokkal inkább arról szól, hogy az állam az jóval kevesebbet fog költeni kommunikációra, és ez egyébként helyes, hiszen az elmúlt legalább 10 évben irreálisan sokat költött az állam, állami vállalatok is egyébként kommunikációra. Ennek nyilván pártpolitikai, illetve hozzájuk közel álló médiafinanszírozási okai voltak. Ez, hogyha megszűnik, és ezzel kalkulálnunk kell, töredékére esik vissza az állami reklám és kommunikációs költés. Még egyszer mondom, egyébként szakmai abszolút indokolat, hiszen együtt felesleges elkölteni szintisztán kommunikációs célokra. Akkor viszont ezen a jóval kisebb büdzsén, költségvetésen, költésen viszont már versenyhelyzet lesz. És ez szerintem egy nagyon-nagyon fontos változás. Az, hogy a múltban az államnak nagyon sokat dolgozó ügynökségekkel mi lesz, hát tekintsünk erre egy gazdasági válsághelyzetként. El fogják végezni a hatóságok, nyomozó hatóságok, illetve az igazságszolgáltatás azt, amit el kell végezniük, és valószínűleg ezeknek a cégeknek nagyon nagy jövőjét én legalábbis nem látom, tehát valamilyen formában ők ki fognak kerülni a piacról. Én nagyon bízom abban, hogy ez viszont nem fog olyan sebeket hagyni, vagy tovább, nem tudom, elbukott cégeket hagyni, ki fogják tisztességgel fizetni azokat a számlákat, amiket ki kell fizetniük. Nyilván kérdés lehet az, hogy ezek a szakemberek hol helyezkednek el, nem tudom, ezt majd minden cégvezető eldönti, hogy felvesz-e ebből a körből embereket, vagy sem. És ez szerintem egy óriási nagy felszabadultságot fog egyébként hozni a piacon, mert egyszerűen nem lesz jelen ez a nagyon-nagyon defektes költés a piacon, de a piac, az összköltés mennyiség az minden bizonyan csökkenni fog, hiszen az állami rész az csökkenni fog. Kialakult tehát egy versenyhelyzet, ez mindenféleképpen tehát felszabadító lesz, és nyilván emellett pedig azért a állami média tulajdonosnak is a szerepe át fog alakulni, elő sokat lehet olvasni, hallani, hogy a közmédiának a működése az jelentősen át fog alakulni, valószínűleg ez is egy csökkentett költségvetéssel fog a későbbiekben működni, de az objektivitás is a objektivitás keretein belül fog tudni majd működni mindazon része, amelyik eddig nem így működött.
2: Közben ugye azt lehetett látni, hogy Balázs Gyula könnyek közt küszködve elmondta, hogy hát hogy nem szeretné, hogyha azok az emberek, akik a cégeinél dolgoznak, azok meg a partnerek elesnének a pénzüktől, de hát ezt nem tudom, hogy látjátok ti, vagy tudtok egyáltalán erről bármit is információt mondani, mert nekem van belső inform, akik azt mondták, hogy nekik a vezetés azt mondta, hogy még ebben a hónapban van pénz mindenre, de hát ugye közben befagyasztott számlákat látunk, és elég súlyos vádakat.
3: Ebben nyilván nem látunk tisztán, hogy pontosan milyen a cégnek a pénzügyi helyzete. Én azt gondolom, hogy egy ilyen helyzetbe került cég tulajdonosának mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy úgy a munkavállalóit, mint a különféle alvállalkozóit, beszállítóit kifizesse, így vagy úgy. Erre kell törekednie.
4: Hát igen, a kivett osztalék kísérletében azért van azt hiszem egy társadalmi elvárás ahhoz, hogy ne kifizetetlen számlákkal döljenek be ezek a cégek, hogyha úgy alakul.
2: Uh-huh. És a szakemberek, akik a piacra kerülnek, ez vajon nem okoz torzulást? Vagy ez nem olyan nagy mennyiségű szakember?
3: Hát, ahogy mondtam, ez körülbelül, ahogyha csak az ügynökségi szférát nézzük, és mondjuk csak a 100 cégből körülbelül 10-10% a munkavállalóknak, azért ennél jóval nagyobb a piac, tehát valahol szerintem inkább 5-10%-a lehet azért az ebben a szakmában dolgozóknak. Meglátjuk, itt azért lehetett az elmúlt napokban meg különféle véleményeket hallani ezzel kapcsolatban. Biztos vagyok abban, hogy lesznek olyan szakemberek, akik fognak találni munkát, de azért biztos, hogy lesznek olyanok, akik viszont nem, és nem is fognak visszakerülni, nem is tudnak visszakerülni ebbe az iparágba.
2: Stimmel. Még egy kérdésem lenne, az pedig a jövővel kapcsolatos. Mi most a legfontosabb? Szabályozási környezet, adóknak a tisztázása, ugye itt azért a reklámadó például az elég érdekes kérdés volt az elmúlt időszakban.
3: Az biztos, hogy ugye láttatok azt, hogy az elmúlt napokban is voltak olyan bejelentések, mondjuk az, hogy versenypiaci körülmények között dolgozó független média cégek részéről is, hogy elbocsátásokra került sor. Ezek bár apró hírek abban az értelemben, hogy nem nagy tömegekről van szó, de ez mégis azt mutatja, hogy a jelenlegi reklám és médiaipar azért nincs túlságosan jó helyzetben. Hogyha erre még jönne egy, visszatérne ez a reklámadó, ami egyébként a kialakulásától kezdve egyfajta furkosbotként volt használva a médiaiparral szemben, az nagyon nagy problémát okozna. Tehát számunkra a legfontosabb cél az, hogy július 1-ig megszüntessék a reklámadót, ne csak 0%-ra legyen állítva, hanem megszűnjön. Ez egyik. A másik, hogyha az állam a szerepét azt rendbe teszi arról a letért teljesen helytelen irányról, mint ahol volt, és erre szerintem nagy esély van, sőt, ez szerintem meg fog történni, akkor már a piacnak ez a rendkívül elterített módon működő zárvány, ez helyes irányba fog haladni. És egyébként azért azt is tudjuk hozzá, hogy a piacnak ez a 70-80% a versenypiaci körülmények között működött az elmúlt években, beintegrálódva egy nemzetközi működésbe, tovább fog menni, és én nagyon bízom benne, hogy a következő években elindul az a gazdasági növekedés Magyarországon is, ami pedig pozitív hatással lesz erre.
2: Hát reméljük. Mondjuk azt, hogy mi is valamilyen szinten részesei vagyunk ennek az egésznek, éreztük ezt a terhet, teher alatt nő a pálma, megerősödve kerüljünk ki egy ilyen helyzetből, úgyhogy reméljük így lesz az egész reklám ágazattal is. Nagyon, nagyon szépen köszönjük a beszélgetést.
3: Köszönöm szépen.
2: Novák Péterrel, a Magyar Reklámszövetség elnökével beszélgettünk a Hogyan továbbról. Hamarosan jövünk, lesz egy kis napközi ismertető, aztán utána megnézzük, hogy mi a helyzet az olajpiacon. Elég érdekes eszkalációkat és árváltozásokat láttunk, az aranypiacra is vetünk egy kis tekintetet, és majd megnézzük, hogy az európai gázpiac fejleményei közül miket várnak a szakértők.
0: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli. Mindjárt becsöngetnek, addig is egy kis útravaló. Napközi a Millás reggeliben.
5: Éberség! A szörnyetegek szabadon vadásznak rád, hogy megszeresd és utánozd őket, hogy másra már ne is gondolj. Ha sikeres akarsz lenni, tudnod kell, hogy pontosan mi is leselkedik rád. Mert bármikor előfordulhat, hogy kilépsz a suli kapuján, és ott áll előtted egy
6: chatbot.
5: Az öt legbiztosabb jele, hogy egy
6: chatbot
5: azt akarja, hogy megszeresd. 1.
6: Nem bot, és nem jó vele beszélni.
5: 2.
6: A chatbot nem más, mint korunk rettegett szörnyetege, az AI, a mesterséges intelligencia.
5: 3.
6: A chatbot régen egy munkanélküli orosz tanár, azután egy indiai férfi volt, ma meg egy adatbázis, ami kulcsszavak alapján használhatatlan válaszokat ad.
5: 4.
6: A chatbot ugyanolyan hülye, mint a navigáció, csak a navigációban lehet olyan upgrade-et venni, amiben vagy a Darth Vader, vagy a Snoop Dogg mondja, hogy take a motherfucking left.
5: 5.
6: A chatbot még mindig jobb, mint egy vízzeres adminisztrátorral vitatkozni.
5: Ne feledd! Logika, kritika, etika.
7: Kritika? Miről beszélsz?
5: Most nincs időm elmagyarázni, kérdezd meg anyádat.
7: Napközi. Minden délután 15-15-kor.
5: Vagy ahogy az ördögírói mondaná.
8: 50-50.
9: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Az innováció, kreativitás, kutatás és fejlesztés hajtja a GDP-t, növeli a versenyképességet és munkahelyeket teremt. Egy jó ötlet már fél siker. Na de hogy lesz az ötletből startup? Kellenek a befektetők, pályázati források, vállalkozási ismeretek, külföldi piacra lépés. Ebben segítünk. Gondolkodom, tehát vagyon. A rovat támogatója a Nemzeti Innovációs Ügynökség. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
8: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. A részletek ford.hu.
10: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
11: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest.
9: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
12: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
13: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: a pénteki konklúzió a hét legfontosabb eseményeinek és adatainak tükrében? Zárjuk a pozikat és pihenjünk rá a hétvégére? Milyen események hatnak a piacra a hétfői nyitásban? Devizák, részvények, tőke és árupiacok. Heti események és jövő heti felkészülés. Értékpercek, a Millás reggeli Treasury rovata következik.
1: Akkor, ahogy beszéltünk róla, elég sok érdekesség, kezdjük talán az olajpiaccal. Fábián Lóránt, az OTP Global Markets árupiaci kereskedője a vonalban. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt kívánok, sziasztok!
1: Lehet ezt követni, hogy mi történik az olajpiaccal? Mert azért, figyelj, nem tudjuk, hogy mikor erősödik, vagy gyengül az árfolyam, olyan, mintha néha arra figyel, hogy valóban mi a fundamentum, néha pedig csak egyszerűen meglódul Donald Trump bejelentéseire.
2: Hát így van, ha csak ezt a hetet nézzük, akkor is elég nehéz volt követni a fejleményeket, és azt lehet mondani, hogy bár ugye az olaj és olajtermékek árai a hét elején emelkedtek, és inkább a fennálló szállítási problémák kerültek előtérben. A piaci várakozások a szerdai napot, meg a csütörtöki napot követően már jóval pozitívabbak voltak, ahogy említetted, a Trump és a washingtoni bejelentések hatására is. Ugye szerdán több mint 10%-ot gyengültek a benchmark nyersolajárak az amerikai bejelentést követően, mely szerint ugye közel a megegyezés és a háború vége, és küldtek egy egyoldalas, hát nevezzük ilyen együttműködési megállapodásnak, ami várakozásuk szerint majd a hormuzi szorosnak a fokozatos újranyitásához vezethet. Ezzel csak az a probléma, hogy, és ez egyfelől talán túlzó az a piaci reakció, ami a piacon volt az elmúlt két napban, mert egyrészt Irán nem adott semmilyen érdemi választ ezekre a megkeresésekre, a szoros továbbra is mindkét fél által le van zárva, ugye üres a szoros, nem haladnak át hajók, és ez extrém nagy a volatilitás a piacon. A hétvége ugye ráadásul mindig egy extra kockázat, mert két napig nincs kereskedés. Tehát ahogy te is említetted, nagyon-nagyon bizonytalanság, és nem lehet tudni, hogy Irán mit fog válaszolni ezekre a megkeresésekre.
1: Mi az, ami egyébként jelenthette valami egy megnyugvást a piacon, azon túl, hogy ha végre lezárják ezt a konfliktust? Vagy pedig azért ezt most már úgy be tudja árazni a piac, hogy van egy pár százalékos erősödés, pár százalékos gyengülés, és akkor van ez a plusz-minusz sáv, ebbe van az olaj.
3: Hát most egy 10-15 százalékos sávba szorult, hogyha úgy nézzük, most már hetek óta, nem? És az éppen, hogy közel állunk, vagy éppen távol állunk a megegyezést mozgatja.
2: Igen, de azt gondolom, hogy ahhoz, hogy egy részletes megállapodás szülessen, egyrészt arról, hogy a szorost uranyítsák, másrészt arról, hogy az iráni nukleáris programját korlátozzák, és egyfelől másfelől meg az USA szankciókat felfüggesszék, erre mindenképpen időre van szükség. Tehát valószínűleg, ha születik is valamilyen megállapodás, az hetekbe, akár hónapokba fog telni, mire a szorost véglegesen meg tudják nyitni. És amit említettetek, ez a ugye, hogy merre fognak az árak menni utána. Tehát az látszik, hogy ha születik is egy megállapodás, véleményem szerint akkor is lesz egyfajta kockázati prémium a olajárakban. Egyfelől azért, mert a biztosító társaságok, akik biztosítják ezeket a hajókat, ezek továbbra is nagyon óvatosak és elég magas felárakat kérnek azért, hogy ezeket a hajókat el lehessen jutatni egyik helyről a másikra, és a hajó tulajdonosok is nagyon óvatosak. Tehát még hogyha születne is valami megállapodás, akkor sem biztos, hogy az olajárak azok rövid távon visszaesnének a háború kitörés előtti szintekre.
1: Uh-huh. Nézzük meg az arany árát akkor. Mi a helyzet az arannyal? Egy időben úgy tűnt, hogy most megint valamiféle menedék lesz az arany, de aztán utána hirtelen megint kikerült a fókuszból.
3: Hát a háború kitörésekor ugye az elég komoly meglepetést okozott, hogy zuhant, mint a kő, egyáltalán nem bizonyult menedéknek. Utána viszont ismét, ha nem is elkezdett újra fölfelé menni, de azért mintha enyhén ismét fölfelé tendálna az elmúlt napokban is.
2: Igen, teljesen jól látjátok ti is a fejleményeket. Tehát a héten volt egy fordulat, az aranyárfolyam 5-hetes mélypontról fordult a hét elején, hát részben ugye a pozitív iráni hírekre is, és szerdán egészen $4,770 közelébe emelkedett az USA és az Irán közötti végső megegyezés hírére részben.
3: Na most akkor bocsánat, egy pillanatra álljunk meg, most akkor menedékeszköz vagy nem menedékeszköz? Tehát ha a háború vége, most akkor jó az aranynak ezek? Tehát most eddig ugye az volt, hogy éppen hogyha negatívak a várakozások menekülő eszközként, akkor jó, de most annak örülünk, hogy ha vége a háborúnak, majd az arany is annak örül, most kicsit összezavarodtunk.
2: Igen, tehát egyfelől van egy erősödés, amit alátámasztott többek között azért a fizikai piaci szereplőknek a vétele is. Tehát például a kínai jegybank jelentős áprilisi vételei segítették az erősödést. 8 tonnát vásárolt a kínai jegybank csak áprilisban, ami egy rekordközeli vétel. Azonban, ahogy említettétek, ugye van egy korlátozó tényező is, tehát az erősödést azt inkább a magas inflációtól való félelem korlátozza. Tehát a dollárnak az erősödése és az amerikai kötvényhozamoknak az emelkedése azért továbbra is óvatosságra inti azokat a befektetőket, akik az aranyba szeretnének fektetni. Ugye a héten a 30 éves benchmark USA kötvényhozam, az, ha jól emlékszem, az 5%-ot is meghaladta. A Trumpnak a bejelentései után volt egy kis korrekció. Viszont, hogyha így tágabb kontextusba helyezzük, akkor azért azt látjuk, hogy az aranynak az árfolyama az több mint 10%-ot esett a háború kirobbanása óta. Főként egyébként az okok mögött még azt meg azért megemlíteném, hogy a fizikai piacon a jegybankok vásároltak, ezzel szemben a tőzsdei alapokból inkább kiáramlás történt, tehát láttuk, hogy főleg márciusban a háború kitörése után, és ezeket áprilisban is folytatódott, tehát a hedge fund menedzserek azok a múlt héten két éves minimumra csökkentették a aranynak a erősödésére fogadó pozicionáltságukat. Nyilván emögött az is van, ami korábban is aranynál mindig szerepet játszott ilyen nagy geopolitikai kockázatoknál, hogy fedezeti igény miatt adják el az aranyat, tehát más eszközosztályokban ugye nem akarják likvidálni a pozíciót, és a legkönnyebb az aranyat pénzét tenni, és abból botolni a fedezetet.
3: Oké. Okay. Na, és összességében akkor most merre néz ki? Mert ugye elég nagy kocsvasz van, és több irányú, vagy hát ellentétes irányú, vagy irányba mutató hatások érik most a nemesfémet az elmúlt napokban.
2: Igen, de hát, hogy én azt gondolom, hogy amíg nincs megállapodás a Hormuzi szorosnak az újranyitásáról, addig az arany, ahogy ti is említettétek, rövid távon nyomás alatt lehet, mivel az inflációs aggodalmak erőtérbe kerülnek, és növelik az esélyt annak, hogy a Fed az előttes várakozásokkal szemben kamatot fog inkább emelni a közeljövőben. Ugye kiemelten fontos egyébként a mai USA munkaerőpiaci adatok is, ami majd délután fog kijönni, hiszen hogyha a munkaerőpiaca stabilizálódni fog, akkor azt lehet mondani talán, hogy egy gonddal kevesebb, amire a befektetőknek összpontosítani kell, vagy ami miatt aggódniuk kell, és akkor a figyelem az még inkább az inflációs gondokra, az inflációs aggodalomra terelődhet, ami rövid távon az aranynak inkább negatív.
3: A európai gázpiacon mi a helyzet?
2: Hát ha rápillantok most itt a képernyőre előttem, akkor azt látom, hogy a TTF, az európai benchmark földgáz az 45 euró körül mozog. A héten a földgázmelegségként az olajtermékekhez hasonlóan esés volt, de továbbra is jóval a konfliktus kitörése feletti szinten van. Ugye itt is a USA és az Irán közötti végső megállapodás híre, vagy azzal kapcsolatos fejlemények az, amik vezérlik az árat. És rövid távon egyébként azt lehet látni, hogy az LNG export Észak-Nyugat-Európában nagyjából a 30 napos átlag érték körül van, és amit még szoktak nézni így a tavasz végén, hogy hogyan állnak az európai gáztározók. Ezek a tározók most ilyen 35%-os szinten állnak, az 5 éves átlag viszonyításként 45% körül van, tehát van egy olyan 10% pontos elmaradás, és hogyha a konfliktus eszkalálódik, az nem csak az olajpiacra, hanem ilyen a földgázpiacra is negatívan hathat, már csak azért is, mert akkor az európai és az ázsiai fogyasztók között élesedett a verseny a perzsőbölön kívüli földgáz kínálatért.
1: Okay. Hát, izgalmas. Figyelj, irigyellek is egy kicsit a pozíciódban, meg nem is, azt kell, hogy mondjam, mert hogy legalább történik valami.
3: Izgalmas, az biztos.
1: Izgalmas a piac, igen. Viszont azért biztos, hogy fejtörést is okoz. Úgyhogy

0: Lehet egy kérdésem?
1: Már meg is volt.
2: Millás reggeli.
3: Hát jó.
4: Pár üzenet még
3: hát
4: gyorsan.
3: Jó. Ez csak egy punk rock dal, igen.
4: Igen.
3: Ahogy az
4: mindenkinek tetszett.
3: Ugyanolyan, mint az összes többi. Úgyhogy
4: a legjobb.
3: Elég volt Bad egyszer, egyszer megírni.
4: Hagyjál már! Legjobb.
3: A legjobb. Jó van. Király a DJ. Ezt megkapta. A punk, a punk pedig vicces, de szar.
1: Ki mondta?
4: Itt van.
1: Ki
4: Andi,
1: mondta
4: ments
1: ezt?
4: Meg. Ments meg, Andi. Itt van egy morgó.
1: Vicces, de szar. De,
3: ugye, engem nem. Most élve fognak nyúzni.
4: Az biztos.
1: Te mondod
3: de
1: ezt?
3: Vállalom a... Miért nem
1: mondod ezt? Nem tudtam, hogy most te mondod, vagy jött egy üzenet.
4: Nem, ezt a Gábor
3: mondja. Természetesen én mondom.
1: Jézus Mária.
3: A hallgatók is ezek élve fognak eltemetni. Te, vállalom.
4: Édes Istenem.
3: Na.
4: Még azt se tudod megmondani, hogy mi a különbség a Kalifornia punk és a nyugati oldal között, és a keleti oldal között, meg az angol között.
3: Ez hát így van, mégpedig azért nem, mert nem is érdekel. Elolvassuk gyorsan akkor az üzeneteket, amit a hallgat.
1: Hát gyorsan.
3: Figyelj. Dékartárs, Farnborough-ból London felé erős a forgalom.
4: Na, ott tudják.
3: Hétfőn már a szokásos időben, és útvonalról jelentkezik majd, és ma tehát nem tudjuk meg, hogy hány lámpaváltás a Szerencs utca, de jó utat akkor, meg aztán hazafelé is. Andit meg szerintem invitáljuk már meg, elkezdett itt mesélni az angliai élményeiről. Gyere már be a fapadosóval be
4: vendége.
3: Is
4: itt
3: mesélni. Hát, te vagy a vendégem, Ede.
1: Jó, de vagy
3: én szerintem, persze.
4: Ja, fapadosról van.
3: Nem,
4: ja, igen, ott én vagyok.
3: Most. 9 után.
4: Atya úristen.
3: Edét lecseréljük Andira akkor a Mariachi Zindiáról.
4: Jön az Andi.
3: Akinek addig kérjük letölteni a belga Turbulencia című dalát, mert hogy repülési élménye.
4: A Farnborough Fair című
3: erősen megrázó repülési élményeiről is be fog tudni számolni.
4: Na jó, én azt gondolom, hogy most megnyomom a gombot, jövünk vissza nem sokára a vagyon visszaszerzés témával.
2: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista,

0: nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal most egyedülálló finanszírozással, mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
2: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
1: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISZÉV tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
3: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
4: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
6: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
4: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
7: A fővárosban lassú a haladása a Budaörsi úton befelé, a Sasadi úttól, a 10-es főúton az Ürömi úti körforgalomnál, a 11-es főúton a Pünkösfürdő utca előtt, illetve a Szerémi úton a Rákóczi hídnál. Lelassult a haladása a Budai alsó rakparton a Petőfi hídnál északirányban, a Pesti alsó rakparton a Margit hídtól délre. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet utazni, majd karbantartás miatt. Ma este 8 órától lezárják a Pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény előkészületei miatt, majd 23 órától hétvégére lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd között, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Zuglóban a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál mától időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Mától rendezvényt tartanak a Hungexpo területén, ezért a környéken a szokottnál erősebb forgalomra lehet készülni, a 10-es autóbusz sűrűbben indul. A 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Róbert Károly körút előtt lezárták a külső sávot, mert felújítják a járdát. Siling Zsolt, BKK Info.
8: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 36 98 0 98 0.
4: Hírek következnek a Rádió Cafén.
9: Lemondott jelöltségéről Mellitei Barna Márton. 100 éves lett Sir David Attenborough. Napos felhős idővel folytatódik a hét, hétvégén már 28 fokot is mérhetünk majd. Jó reggelt kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. Az üléssel párhuzamosan a Tiszapárt ünnepséget tart a Kossuth téren. Visszalép az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Döntését azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni és baráti kapcsolata árnyékot vethet a munkájára, és a nemzeti egység érdekét jobban szolgálja, ha visszalép. Magyar Péter méltatta döntését és közölte, hogy ma bejelenti az új jelöltet a pozícióra. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az új ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg feladatának ellátásával. Az Elitmed azt írja, hogy Révész távozásának hátterében a Miskolci Kórház korábbi működéséhez köthető egyre súlyosbodó pénzügyi és jogi ügyek állnak, köztük több százmilliós és 10 milliárdos nagyságrendű kártérítési perek. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 2,5 milliárd forintot. Elhalasztotta az Európai Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. Görögországban alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa, Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte. Legismertebb sorozatai az Élet a Földön, az Élő bolygó és a Vadvilág. Tiszteletére a BBC ünnepi műsort állított össze, és este gálát rendez a Royal Albert Hallban.
10: Időjárás a Rádió Cafén.
9: Ma kezdetben napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatják felhők a napos időszakokat. Főként keleten, helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén már napos, meleg, koranyári időnk lesz, eső nélkül 27-28 fokot is mérhetünk majd.
10: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
11: Egy olyan világban, ahol nem létezik a humor, az emberek csak úgy tudnak röhögni, ha csikizik egymást.
10: Millás reggeli.

0: mert kiszabadítottál fogságomból, van három kívánságot, kisgazdám.
1: Hú, akkor érjük utol az, nem is, inkább legyen 3,8%-os, vagy nem, legyen kerek a szám.
0: Folytatódik a minden hétköznap reggel jelentkező varázsszőnyeges utazás, a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
1: Millás reggeli.
2: Kiengedjük a szellemet a palackból.
3: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller autócsalád tagja. Autók szeretettel.
4: Jó reggelt mindenkinek, szép napot, ez a Millás reggeli, 8 óra 11 perc van, Rádió Café 98.0, a stúdióban Ács Gábor.
5: És Kántor Endre.
4: Köszönjük szépen Joe-nak, a milliárdos vagyok, de mindent megbántam kezdőszettet, úgyhogy nagyon vicces nagyon... egyébként, ezt szétszincálják a Balázsi Gyula interjú óta
5: nagyon
4: a
5: jó,
4: szettet, így van.
5: Némeket küldtök nekünk, azt mi nem tudjuk továbbítani a hallgatóknak, mi rendkívül jól szórakozunk.
4: Legfeljebb kirakjuk rajtuk, őket de... a Viberre, meg jó. A Facebookra, azt meg tudjuk tenni, úgyhogy igen, köszönjük szépen. Ezen kívül nagyon fontos info, és tényleg elfelejtettem mondani, hogy a fene tudja, mi lesz a szegény Real Madriddal, mert az, hogy a nagy feszültségek ellenére, amit lehetett látni mostanában Vinicius és Mbappé kapcsán, de az egy dolog.
5: Ugye?
4: Az egy dolog, de az, hogy öltözői verekedés után kórházba kellett szállítani a Valverdét, a középpályást, mert konkrétan felszakadt az arca.
5: De hát ők kezdte.
4: Hát az lehet, hogy ő kezdte mondjuk, de a Tchouaméni az elég erősen neki ment ezek szerint, úgyhogy ez a konfliktus, amit most látunk, ez csak egy habatortán, vagy hát hogy is mondjam, a jéghegy csúcsa. Nagyon-nagyon komoly feszültségek a Real Madridnál, úgyhogy jön ugye a vasárnapi meccs, ami lényegében a Barcelonának valószínűleg így most már elég könnyű lesz, a fene tudja.
5: A fene se tudja. Gyors üzenetek. Pánk péntek, óriási, csak így tovább. Az ilyen megállapításait Ácsnak ki kéne sipolni. Legmélyebb egyetértésem Gáborra, el van a mai műsorban nyomva Kántor úr által. Bezzeg, ha a Mihálovics lenne, már rég lement volna legalább egy Maiden. Gábor, ne vagy magad, legalább egy Altingünt. Á, majd az is lesz.
4: Elnézést kérek, szeretném kifogásolni. Először is az Altingünt én hoztam, és az Iron Maident is. Úgyhogy ennyit erről. Ezt
5: az
4: bezárjuk.
5: Egyik Altingünt te hoztad, a másikat Nesta, a harmadikat meg jó magam. Csak akkor, ahogy
4: csak
5: a csillag megy az égen.
4: Csak pontosan, ez így van. De az Iron Maident akkor is én hoztam. Úgyhogy.
5: Így van. Ezekről a ósapánkokról mindig az jut eszembe, hogy tuti jó az illatuk, és talán még józanok is, szóval kamó az egész.
4: Nagyon-nagyon-nagyon tévedsz.
5: A hallgató, aki vágja nagyon. Ósapánk és az európai punk közötti különbséget.
4: California punk, tisztázzuk, tehát az nem USA punk, California punk, és azon belül is vannak korosztályok. A Bad Religion és az Offspring két különböző korosztály. Ha láttad volna őket a szigeten, akkor nem mondanád ezt a szagukról, úgyhogy...
5: Na jó, van fontosabb témánk, úgyhogy korlátozzuk magunkat.
1: Ezt a műsort limitálatlanul lehet hallgatni.
0: Millás reggeli.
4: Az egyik legfontosabb kérdés a választások végeredménye óta, hogy vajon működhet-e a vagyon visszaszerzés, és hogyha igen, akkor milyen módon lehet ezt jogilag megfogni. Az egész elherdált vagyont vissza lehet szerezni, egy részét lehet visszaszerezni, tehát az elszámoltatás ugye a közvélemény jelentős részében olyan elemi erővel van jelen, hogy azt gondoltuk, hogy mindenképpen ki kell beszélnünk ezt a témát, és van is egy olyan szakember, akivel ezt meg tudjuk tenni, dr. Dózsa Dániel, a gazdasági perekre specializálódott Quaeritius alapítója, a Leideni Jogi Egyetem oktatója. Jó reggelt kívánunk, szervusz!
6: Jó reggelt, sziasztok!
5: Hát elég sok érdekes példát hoztál abban a cikketben, ami a Telexen jelent meg, hogy ezt külföldön hogy csinálták, és némelyik mutat némi átfedést, illetve hasonlóságot azzal, amit láttunk Magyarországon az elmúlt években. A maláj, illetve a brit példát elmondanád, miatt rákanyarodunk a magyar sajátosságokra, hogy mi van a magyar jogrendszerben, ami és most kimondottan, hogyha a vagyon visszaszerzés lehetőségei, tehát az állami vagyon, amely elvesztette közpénz jellegét, annak a visszaszerzésére tudunk majd koncentrálni.
6: Persze, hát a maláj példa azért érdekes, mert a OneMDB botrányként elhíresült csalássorozatban a maláj miniszterelnököt sikerült elkapni egy kormányváltás után az ottani ügyészségnek, és azért egzotikus és fordulatokban gazdag a történet, mert az ellopott pénzből, ami kb. 2 milliárd dollár volt, illetve annál még több, tehát kb. Az a nagyságrend, ami állítólag az MNB-ből is hiányzik, tehát abból futott a jachtokra, villákra, és a Wall Street farkasa című Martin Scorsese film szponzorálására is nagyjából 100 millió dollár értékben. Egyébként ott a miniszterelnök keresztfia volt érintett, illetve neki a haverja, egy Joe Low nevezetű úriember, aki egyébként még mindig szökésben van, állítólag Makaóban bujkál, de visszatérve a csalás felgöngyölítésére, ott ugye volt egy kormányváltás, egy korrupció ellenes ígérettel, és sikerült is ezt betartani, illetve abban az időszakban betartani egy nemzetközi nyomozás keretében, amiben az amerikai ügyészség is bekapcsolódott, és ugye a miniszterelnök az azóta börtönben ül Maláziában, és érdekes módon azok a bankárok, akik lehetővé tették ezeknek a struktúráknak a kidolgozását, a világhírű Goldman Sachs bankárai, azok is börtönben ülnek Amerikában. Ez a maláj példa. Az angol példa, amiről írtunk, az azért tartottuk érdekesnek, mert ott az angolok megelégelve azt, hogy a világ oligarchái, kazak feleségek, stb. Különböző sztánokból származó kétes módon meggazdagodott emberek ott parkoltatják a pénzüket, ugye a Hyde Park körüli több 10 millió fontos ingatlanokat megveszik, amik aztán ott állnak üresen, tehát ezt megelégelve bevezettek egy olyan jogintézményt, ez az Unexplained Wealth Order, ami gyakorlatilag egy ilyen megmagyarázatlan eredetű vagyon feltárására irányuló végzés, úgy szépen magyar nyelven mondva, ami gyakorlatilag azt csinálja, hogyha valakinek, valaki vesz mondjuk egy villát a Hyde Park körül, vagy nem tudom, Tihanyban, egy bizonyos összeg felett, Angliában ez elég alacsony egyébként, 50 ezer font felett, akkor a hatóság megkérheti arra, hogy tárja föl, hogy miből származik az a jövedelem, amiből vette azt az eszközt. Ez nem egy büntető eljárás, hanem egy polgárjogi eljárás, és ilyenkor az illető vagy feltárja a vagyonnak az eredetét, ugye milyen gazdasági folyamatok vezettek oda, vagy hogyha nem tárja föl, akkor a hatóságnak joga nyílik elkobozni azt a vagyont. Most ez egy elég drasztikus lépésnek tűnhet, nyilván egy büntető eljárás nélkül és annak a garanciái nélkül, de fontos, hogy van jogorvoslati jog, ugye fel lehet tárni a vagyon eredetét, és egyébként Írországban is van egy ilyen hasonló jogintézmény, és Bulgáriában is, és erről az Európai Bíróság kimondta, hogy szigorú jogállami feltételek mellett ez egy működő jogintézmény lehet. Ami azért lehet érdekes ugye Magyarországra is nézve, mert ezeknek a gazdasági struktúráknak nyilván a feltárása az a legbonyolultabb, tehát a gazdasági perek, a gazdasági büntetőügyek a legnagyobb emberi és eszközerőforrást igényt veszik igénybe, és ez megkönnyítheti ez a jogintézmény bevezetése ezeknek a kétes eredetű vagyonoknak a feltárását, illetve visszaszerzését.
5: Uh-huh. Oké, hogy néz ki a magyar jogrendszer? Mert hallottunk, és abszolút nem vagyunk jogászok, és ez az embernek maximum igazságérzete van, hogy akkor ezt most hogyan lehetne csinálni, meg hogy mire lenne itt szükség. De hogy ezek jogilag azért profik voltak, és körülbástyázták, akár a túlárazott közbeszerzéseken keresztül, akár csak az MNB vonalon, a magántőke alapokon keresztül a pénzeknek, a közpénzeknek az elszivárgását. Ugyanakkor olyan jogi véleményeket is hallunk, hogy bőven a jelenlegi jogrendszerben is megvan a lehetőség ezeknek a vagyonoknak legalább a részbeni visszaszerzésére. Te mit látsz ebben? Milyen lehetőséget ad a jelenlegi magyar jogrendszer?
6: Ez így van, tehát alapvetően a jogot, hogyha alkalmaznánk és következetesen alkalmaznánk, akkor igazából a magyar jogrendszerben is, a jelenlegi formájában is ott vannak azok az eszközök, amikkel eljárás alá lehet vonni az illetőket és visszaszerezni a vagyonokat. Ugye a BTK külön fejezete van a vagyon elleni bűncselekményeknek, külön rendelkezések vannak ezekből a bűncselekményekből származó vagyonoknak a lefoglalására, sőt, pont 2026 elején lépett életbe egy új módosítás, ami egyébként egy BTK büntető törvénykönyv módosítás, ami egyébként egy uniós irányelvet ültet át, ami kifejezetten megkönnyíti azt, hogy bűncselekménnyel összefüggő vagyonok, illetve személyek vagyonának a lefoglalását megkönnyíti. Tehát egyfelől megvannak az eszközök. Ugye következetlen volt az utóbbi időben, hát az utóbbi idő alatt az utóbbi évtizedet értem, vagy évtizedeket, ezeknek az eszközöknek az alkalmazása. Van egy olyan eleme is.
5: Bocsánat, csak hagyd tegyem közbe ezt a kérdést, hogy az következik ebből, hogy a bűncselekménynek bizonyítottnak kell lennie, de például az bűncselekmény-e, hogy mondjuk csak a legklasszikusabb, idézőjelben klasszikusabb megoldást mondjam, túlárazott közbeszerzés, kiírást úgy csinálom meg, hogy gyakorlatilag csak azok a cégek indulhassanak, akik nekem kedvesek, és akik aztán drágán el tudják, és onnantól szépen teljesen normális módon kiveszik az osztalékot, és magánzsebekbe vándorolt. Tehát ez például ez megfogható bűncselekményként, mert ha jól értettem, alapból bűncselekménynek kell lennie, hogy utána a vagyonvisszaszerzés jogszerűen működhessen.
6: Hát ez egy ingoványos terület, ezt tudom, ezt szeretik a jogászok mondani, de ugye a közbeszerzéssel összefüggő bűncselekmények az is egy kategória. Itt fontos szerintem az, hogy a jog nem naív. Tehát attól még, hogy valami nehezen bizonyítható, attól még nem következik az, hogy nem kell megpróbálni. Ugye az uniós pénzek befagyasztásáról szóló EU-rendelet, amiről sokat beszélnek, ami 10, valahol 17 milliárd euró befagyasztásáról szól, az kifejezetten megemlíti a túlárazott közbeszerzések problematikáját és a korrupció ellen való fellépés hiányát. Na most, hogyha ez ennyire nyilvánvaló egy EU-s technokrata szinten, és nyilván egy EU-s rendeletbe csak még onnan is látható megalapozott állítások kerülnek be, akkor minimum következik abból, én azt gondolom, egy igény, hogy legalább megpróbálják ezeket eljárásokkal visszaszerezni, akár statisztikai módszerekkel, például vannak olyan statisztikák, amik azt mutatják, hogy mennyivel, tehát mi az az oligarha felár, úgymond, hogy bizonyos üzleti körökhöz köthető közbeszerzések, mondjuk egy adott kilométerre jutó autópályadíj vagy költség, az mennyivel magasabb egy verseny szenárióhoz képest. Tehát ezek nem, a gyakorlatban nem alkalmazott eszközök, szokatlan eszközök, de ugye szokatlan helyzetek, szokatlan megoldásokat kívánnak, és még annyi, hogy még hogyha ezek esetleg nem is vezetnek eredményre, tehát valaki ellen vádat emelnek, perbe fogják, én azt gondolom, hogy az igény itt arra van, hogy az eljárás folyjon le. Legyen egy bizonyítás, kíséreljék meg, és döntsék el a független és pártatlan bíróságok, legyen fellebbezés, és aztán legyen rajta egy pecsét a végén. És ezt azért is mondom, mert például ugye a Balázsi urat említettétek, azt hiszem korábban, látszik, hogy amint történik egy eljárási lépés, ugye nem tudjuk pontosan, hogy mi, de ugye valamilyen nyomozati cselekmény történt, akkor már ugye van következménye, úgymond. Tehát az, hogy ne legyen következmények
5: nélkül. Együttműködés felajánlása featuring zsebkendő? Tehát ez a...
6: Hát akár. Nyilván, nyilván annak a eljárási cselekménynek gondolom nem ez volt a célja, hogy valakit megzsaroljon. Uh-huh. Én csak azt mondom, hogy ennek van egy üzenete másoknak is, és van egy társadalmi igény is, hogy ezek az eljárások meginduljanak.
4: Igen, de közben azt is rebesgetik, illetve különböző Facebook jogászoktól, most bocsánatot kérek mindenkitől, aki, tehát Facebook kommentekben lehet olvasni, hogy hát nyilvánvalóan nem véletlenül történnek ezek az együttműködési, illetve ilyen megbánásos videók, amikor kimondottan olyan médiumokhoz mennek el ezek az emberek, ahova korábban be nem tették volna a lábukat, és ami egyértelműen ugye, hát szerintük a másik oldalon áll. És akkor ez egy enyhítő körülményként szerepelhet.
6: Hát én ezt nagyon nehezen tudom elképzelni, hogy egy kompetens vádképviseletnél ez felmerülne, ráadásul elnézve ezeket az interjúkat, ugye, hogyha megnéznénk a jegyzőkönyveit, azért egy kompetens keresztkihallgatásnál abban olyan állítások és beismerések vannak, amik kifejezetten hasznosak lehetnek akár egy vád felállításában.
4: Mm-hmm. Mert bocsánat, nem akarok ezzel lovagolni, de most konkrétan elolvasok egy kommentet, mert érdekelne ebben az álláspontod. Azt mondja a komment, hogy akik ilyen irányban kommunikálnak, azt mutatják, hogy ők együttműködők, és szeretnének maradni is. Ügyvéd tanácsára teszik ezt, a bizonyítékok eltüntetésének veszélye és a szökés elrejtőzés letartóztatása. Jók, mondja egy komment.
6: Hát lehet, hogy ők ezt így gondolják, talán lehet, hogy segítene, ha esetleg egy-egy konkrét ügyről beszélnénk, mert azért általában véve, mondjuk ha az én ügyfelem lenne egy ilyen helyzetben, azért nagyon-nagyon korlátozott, azt gondolom, az a
4: mozgástér.
6: Az a terület, ahol én azt mondanám neki, hogy jó ötlet oda bemenni abba a stúdióba, és ezeket a dolgokat elmondani.
4: Hát igen, mert ez a kérdés. Hát mindenkiben ez a kérdés, hogy miért, tehát hadd idézek el klasszikus, minek ment oda?
5: Jó, de szerintem akkor lépjünk így túl ezen, mert ezt nem tudhatjuk.
4: De nem, beszéljünk konkrét ügyekről, ez fontos, amit most itt elmutat. Itt van például a Magyar Nemzeti Banki vagyon, amiről nek a...
5: De hát mondjuk Balázsi cége is elég konkrét, úgyhogy a teljes csak állami eltorzítása, és onnan a pénzkilapátolás, akkor nevezzük így. Itt mondjuk milyen jogi eszközök merülhetnek fel?
6: Hát ezt is, ugye én mondtam, hogy beszéljünk konkrét ügyekről, de ugye egy jogi elemzést erről, anélkül, hogy tudnám, hogy mi az ügy háttere teljesen, azt nehéz mondani, de tehát a hűtlenkezelés fölmerülhet. Az, hogy egy monopol szereplőnek gyakorlatilag ki van szervezve egy állami funkció, és ott ugye megjelentek hírek, hogy ami a anyagáron, nem tudom, került 200 ezerbe, és aztán tovább lett számlázva 900 ezerért, azért itt nem úgy tűnik, hogy gondos gazda módjára jártak el az emberek. Uh-huh. Tehát, és itt ennek át kellett mennie egy teljes láncolaton, egy teljes döntési láncolaton, és nekem úgy tűnik egyébként, hogy azért azok, akik ezt elrendelték, vagy akik azért igazán felelősek, azok még nem is kerültek képbe.
5: Aha. Akkor ezek szerint egyetértesz a kollégáddal, aki azt írja, idézem, hogy megvannak az eszközök a jelenlegi jogrendszerben, csak el kell indítani az eljárásokat, ez csak szándék kérdése, megvan minden szükséges jogi eszköz, lásd például Sára Botond ügye, ami egy nagyon kis tételes ügynek látszik, de a lényeg az, hogy a jelenlegi rendszer szerint ez akkor csak annak a kérdés, hogy elindítják ezeket az eljárásokat.
6: Igen, kompetensen indítják el, és kitartóan, tehát hogy ugye ezek bonyolult ügyek. Valószínűleg, vagy könnyen meg lehet, hogy túlmutatnak egy-egy választási cikluson. Tehát ahhoz, hogy itt következmények legyenek, ugye egy komolyabb gazdasági per eltarthat egy-két évig, fellebbezés, jogorvoslatok, stb. Tehát itt igazából kultúraváltásra van szükség, és ahhoz az kell, hogy először létrehozzák ezeknek a feltételeit, hogy a bíróságok függetlenségét garantálják, és utána hagyják az ügyészséget és az egyéb hatóságokat, hogy befolyásmentesen végezzék a dolgukat, bárhova is vezessenek a szálak.
5: Minden típusú ügyre igaz? Tehát cégfelvásárlásokra, visszautasíthatatlan ajánlatokból elindult cégbirodalmak kinövése? Tehát minden jellegű, ami korrupciós ügy így fölmerült, az elővehető?
6: Hát ezek bizonyítási kérdések, és azt is gondolom, hogy itt olyan rendszer szintű korrupcióról beszélünk, hogyha most minden ügynek megpróbálna utána menni a hatóság, akkor az életben nem végezne vele. Ezzel szemben viszont van egy társadalmi igény, hogy a felelősöket, illetve a csúcsfelelősöket, azokat felelősségre vonják. Tehát azt gondolom, hogy itt kell a vádhatékonyság elve alapján, itt ki kell választani azokat, akik a legkecsegtetőbb, ugye a legkisebb úgymond erőforrás befektetéssel az államigazgatás részéről.
5: Oké. Világos. Hát nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és hogy fölvilágosítottál a jogi hátteréről minket annak, hogy milyen esély van arra, hogy az állam mi vagyonnak azt a részét, ami magánzsebekbe esetleg nem feltétlenül jogszerűen szivárgott, az visszaszerezhető-e. Nagyon szépen köszönjük még egyszer.
6: Én köszönöm a lehetőséget.
4: Köszönjük szépen, jó munkát, köszönöm. Szép napot, szervusz! Dr. Dózsa Dániel, a gazdasági perekre specializálódott Quaeritius alapítója, a Leideni Jogi Egyetem oktatója mondta el véleményét az elszámoltatás vagyon visszaszerzés kapcsán, és persze természetesen rengeteg üzenet jön azzal kapcsolatban, hogy milyen helyzetben van, ezek büntetőügyek, gazdaságügyek, stb. Megpróbáljuk ezeket feldolgozni.
5: Ez nagyon-nagyon bonyolult.
4: Nagyon bonyolult, ezt kivettük a szavaiból, így
5: és
4: van.
5: És jogászok szükségesek hozzá, ezt nem fogjuk mi sosem megérteni laikusokként. Jogász hallgató még az elévülési korlátokra hívja fel a figyelmet, hogy a felelősség megállapítása körében arra is figyelni kell. De hát remélhetőleg majd akkor teszi a dolgát a
4: igazságszolgáltatás,
5: és lesz majd ennek valami eredménye.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély. A sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója, a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
3: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Jó, ha nagyon irigál, amit csinálunk, vondd le a konfúziót.
0: Millás reggeli.
9: Hamarosan beszélünk majd Csárt Mátéval, mert izgalmak vannak természetesen a befektetési filozófiában is, de gondoltam, hogy akkor tisztázzuk ezt a pánkos, USA pánkos sztorit, meg amit írt a hallgató. Nem, tényleg nagyon fontos, mert hogy nem mindegy, hogy miről beszélünk. Egyrészt, hogyha arra gondolsz, hogy volt ugye a nagy keleti oldal feléledés olyan zenekarokkal, mint a Misfits Jerseyből, vagy a Ramones például New York, ugye, tehát
10: Ramones
9: magyarul, így van. Na most őket nem szagolgattam volna közelebbről, mondjuk így. De egyébként, hogyha erről beszélünk, és arról az oldalról, akkor Washingtonban olyan zenekarok is léteztek, mint a Bad Brains, ami az afropunknak az induló ilyen vonala volt. Tehát még ez is benne volt, az African American Punk, mint mozgalom. És hogyha a keleti oldalnál maradunk, akkor olyan zenekarokra is gondolhatunk, akik mondjuk akik az ír kultúrából jöttek, mint a Green Day, vagy a Dropkick Murphys például, akik azt a vonalat képviselték.
10: Green Day? Hát az már műpánk.
9: Nem, hát abszolút nem. Hát az is oda. Figyelj azt, hogy mit sorolnak oda, de egyébként a Blondit és a Velvet Undergroundot is a punkba nagy kategóriába sorolják, az, hogy az post-punk, vagy pedig alternatív, az már más. Tehát nem hardcore-ra kell mindig gondolni. A másik oldalon pedig ott van mondjuk a Dead Kennedys például mint ikonikus zenekar.
10: Hát én őszintén szólva nem tudnám megkülönböztetni őket. Nem tudnám besorolni, hogy melyik, most keleti parti vagy nyugati parti punk.
9: Teljesen meg lehet különböztetni. Visszatérve a New Yorki oldal, New York Dolls például, vagy a korai fázisában a Stooges, tehát ugye a Sky Influence-el megáldott Operation Ivy, ugye, ami a Rancid előzenekara volt, akkor a Rancid. Tehát ezek a zenekarok egymásra építették azt a kultúrát, amit egyébként nyilván hoztak valahonnan magukkal. Hát én azt gondolom, hogy azt rámondani mindegyikre, hogy operett punk vagy műpunk, az teljesen fölösleges. De akkor hallgassuk meg, és akkor utána
10: Ede a
9: aranyat.
10: Ede a punk pápa.
9: Nem vagyok én punk pápa, csak szeretem a
10: jó punkot.
9: Szeretem a zenét.

0: Jé, hát ez meg micsoda? Csak nem. De egy aranyköpés.
1: Napi bölcsesség a Millás reggeliben. Ezt elteszem magamnak.
2: Hát itt már megosztóbbak a reakciók, de most mindegy, ebben nem megyünk bele. Ellenben kaptál egy sokkal szellemesebb titulust, mint amit én mondtam. Ede a punkbán. Ezt tessék megugrani.
3: Megugrom egy idézettel. Hajoljunk meg, és tapsoljunk a 100 éves Sir David Frederick Attenborough, angol zoológus, író, rendező, természetvédő, szerintem a legnagyobb influencer, ha lehet így nevezni, aki valaha is létezett. A Föld vezérlő központjában.
2: Az influencer, aki internet nélkül is már létezett, és a legnagyobb, igen.
3: Így van. A Föld vezérlő központjában felelőtlenül tekergetjük a tárcsákat, és nyomogatjuk a kapcsolókat, ahogy a tehetetlen és hozzá nem értő éjszakai műszak tette 1986-ban Csernobilban. Ez nagyon erős. Úgyhogy Sir David Attenborough. Most pedig nézzük akkor, hogy miben gondolkodik a szaki.
4: My name is Bond, Treasury Bond.
5: Hola, me llamo Mercado de Valores.
6: Hallo, ich bin der Euro mit einer Vision.
1: Akármilyen nyelven is szólal meg, ha a pénz beszél, azt érteni akarod. Ebben segít a Millás reggeli nemzetközi befektetési rovata. Pénzeszsák. Kötvények, devizapiac, tőzsde, árutőzsde, kriptó. Szóval minden, ami lehet, és kell is keresni.
7: Ben, je suis Jacques, Jacques Pinzès.
1: Zsák, teli zsák, piros alma aranyág. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
8: A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
3: Na itt van a vonalban Csárt Máté, a Szaki, alias lánykori nevén Gede Balázs Marcell. Jó reggel, szia!
9: Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat is. Valamiért erről az Attenborough mondásról, a gombokat össze-vissza a nyomkodó tekergetőkről, valamiért rögtön Donald Trump jutott eszembe, aki ugye nem tud kimászni ebből az iráni cirkuszból, úgyhogy nem csak az egész emberiség, hanem azon belül vannak, akik különösen nagyokat tekerintenek, ezek
3: igen,
9: és csinálják a hülyeséget.
3: És
9: igen.
3: Igazad van, és abszolút befolyásolják mind a klímánkat, mind a pénzügyeinket, és mi választott, mondjuk úgy idézőjebe, hogy mi, tehát mi vagyunk felelősök értük igazából, úgyhogy saját magunkra kell haragudni, de akkor mit okoz Donald
2: igen,
3: Trump?
2: Igen, de van egy trend, amihez semmi köze. Tehát olyan szépen letört a forint, illetve kiment így sok éves, most már négy éves csúcs volt eddig is, majd a forint szempontjából, hogyha nézzük, euroforintban nyilván mélypont. És tegnap előtt még csak beszéltünk a letörés esélyéről, fogja 60 vagy nem, aztán vagy tegnap előtt, és utána úgy tűnik, hogy ezen átment, mint kés a vajon. Szóval mit mutat a csárt, mit ígér az euroforint grafikonja?
9: Hát tegnap arról beszéltetek, de egy héttel ezelőtt arról is beszéltünk én, hogy ugye egy nagy sávban mozgunk, aminek 340 az alja, tehát valójában afelé haladgatunk, kicsit gyorsabb tempóval, mint ahogy én is elképzeltem, de egyelőre a sáv alja még maradjon egy ilyen vágyálomszerűség, hogy eljuthatunk oda. Na, mi érdekes ennek a sávnak a teteje, hogy a 367 vagy 370 forint környékén iszonyatosan nagy erőkkel jönnek be a vásárlók, tehát az nagyon jól látszik, amit múltkor beszéltünk, ugye, hogy itt konkrétan egy sávváltás történt, és ugye amit itt utaltam Donald Trumpra és a gombjaira, hogy lövése nincs, hogy mit csinál, még mit akar. Ugye az iráni helyzet, konfliktus még mindig nagyon komoly befolyásoló tényező a piacokon, és erre is egész jó tartással és erővel reagál a forint. Persze gyengülget, de csak 1-2 forintot, közel sem akkorát, mint korábban gondoltunk, és ahogy van egy perc nyugtunk, rögtön jönnek a forintvevők és tolják lefelé az árakat. Úgyhogy én ezt a sávot nézem, nem tudom mikroszkóppal vizsgálni, tehát hogy most a 356 után jön a 354 meg a 353. Alapvetően eléggé túlfeszített, túlvett helyzetben van a forint, de ugye azt tudjuk, hogy a túlegységnél van mindig egy túlrettebb állapot, tehát igazán a veresinek erre a mutatójára nem mindig tudunk támaszkodni. Én azt mondom, hogy nagyon jól haladunk, és aki a sávtetőn próbálkozott forintvételekkel, az most szedi a kamatait, nyeri az árfolyam különbséget, vagy az árfolyam nyereséget, úgyhogy a forint az most egy nagyon jó sztori.
3: Oké, pont ezzel kapcsolatban kedves hallgatónk kérdezte tegnap a Messengeren, hogy hát akkor most mi lesz, mert hogy olyan elemzéseket olvasott, hogy jövőre megint 400 forint fölötti árfolyamot jósolnak, van-e ennek alapja?
9: Hát alapja nincs, mert innen a jövő évre 400 forintot ne jósolgasson senki, mert nagyon nem látni, hogy ezt mire alapozza, vagy miért lehet. Az kétségtelen, hogy ez egy jelen állapot és egy jelen várakozás, amit most leképez a forintpiac. Bőven lehetnek itt olyan aknák, amik rázósabbá teszik az útját az erősödés irányába, és jöhetnek nagyobb gyengülések. Itt amire utaltam, hogy a geopolitikai feszkók most kicsit mérsékeltebben hatnak. Én azt gondolom, hogyha az eurós vagy EU-s források...
3: Igen, EU-s pénzek.
9: Talában,
3: külső
9: EU-s pénzek. Tehát, hogyha ezekben a folyamatokban látunk olyan akadást, hogy nem egészen úgy megy a dolog, hogy a költségvetés rendbetétele, a növekedés, tehát a makropályát nagyon kell figyelni, hogy hogyan haladunk, hogyha ott vannak olyan buktatók. Nagy Isten, egy sokkal rosszabb állapotot vesz át a kormány, mint ami most látszik, és tényleg vannak esetleg még olyan csontvázak, amik nehezítik az előrejutást, azok előre vagy a gyenge irányba mozgathatják a forintot, de én nem gondolom, hogy itt most bárki határozottan állíthatja, hogy magyar.
3: Nem, ez jó, hogy így forint. Ezt mondtad, én is kb. Azt válaszoltam neki, mert elküldött egy cikket egy elemzésről.
2: Az nem április 12-e előtti elemzés volt?
3: De az, hogy mondjuk, hogyha azt feltételezzük, hogy elindul egy gazdasági konszolidáció, érkeznek rendben az Európai Uniós pénzek, a külső tényezők nem változnak jelentősen, tehát még akár mondjuk azt, hogy Iránban benne van a CIA legfrissebb elemzése szerint 3-4 hónap, amíg ugyanezt tudják csinálni. Tehát ugye akkor igazából nem változik semmi, akkor viszont a forintnak a jelenlegi erős szintje, vagy legalábbis ez a szűk sáv, ahol mostrában mozog, ez az, ami hát prognosztizálható, de hát ugye ez itt mindig feltételes mód.
9: Hát olyannyira, hogy amit mondasz, és tényleg ennyire elhúzódik, és ilyen jól bírja Irán a nyomást az amerikaiakkal szemben, és elhúzza a tárgyalásokat, akkor még azt se tudjuk, ugye, hogy a ilyen ható következmények hogyan hathatnak a Igen. globális gazdaságra, az európai gazdaság. Tehát van itt egy csomó minden, amit nem nagyon lehet előre.
3: Így van.
9: Most ez a várakozás, és ez egy olyan forgató könyvet áraz a forintpiac, ami annál jobb, mint amiket itt most elmondtuk.
3: Menjünk át a BlackBerry-re. Mi történik?
9: Hát azt nem fogjátok elhinni, komolyan. Ugye azt nem tudom, hogy múlt héten hoztam.
2: Két hete szerintem. Két hete.
9: Két hete, ugye?
2: Igen.
9: Igen, hogy nagyon

0: a BlackBerry és újabb árfolyam emelkedés jött, és azt mondják a hírmagyarázók, hogy a befektetőknek, majdnem mondtam egy csúnyát, hogy milyen nem volt, de lövése nem volt arról, hogy a BlackBerry mögött van egy QNX nevű cég, azt se ismerték, John Bolt sem ismerték, azt sem tudták, hogy az autóiparban olyan jelentős eszközöket gyártanak, mint például a holtérfigyelő mögötti szoftvert, az egész infotainment mögött egy csomó szoftvert.
1: Hát akkor csak azt hitték, hogy jön az új BlackBerry, az kész, és erre voltak rá gerjedve?
0: Ami már régen nem jön, tehát már tényleg közel nincsen. És kérdezel, hogy állítólag az erre való rácsodálkozásra, hogy na hát a BlackBerry miket csinál,
1: hát.
0: Az újabb endületet kapott, és elérte azt a szintet, hogy ez egyébként, amit két héttel ezelőtt említettem, azt a $6, hogy ez egy sávtető, hogy ez most itt izgalmas lehet, hogy csak tovább alakulnak ezek a hírek, és itt a QNX oldalról a BlackBerry-nek újabb sikerei lesznek, akkor azon áthaladva ott még egy komoly felértékelési potenciál jöhet. És azért is mondtam, mert érdekesség, hogy erre reagált az árfolyam, hogy ennyire nem tudták, hogy mit csinál a BlackBerry, ez azért is, mert ezért érdemes pénzes zsákrovatot hallgatni, mert előtt tudják meg az egyes infókat a hallgatók,
1: itt
0: a Wall Street Journal-ban.
2: És azért is lehet, igen. Mert hogy a szaki befolyásolható, és lehet neki ötleteket küldeni, és valamikor be is csempészi, úgyhogy most örömmel látom, hogy az én Ryanair javaslatom is lehet, hogy befér még egy-két percben ide a
1: végén.
0: Nem, hogy kapható rá, hanem olyan étszezgéberekkel kap ötleteket, akik szerintem sutyiban maguk is valahol csártisták, mert hogy Ács Gábor alias Teszi Miska akkor hívta fel a figyelmet a Ryanair csártra, amikor éppen közelített egy nagyon masszív támaszra a kurzus, és ezt rajta kívül nyilván többen észrevették, mert $53 környékén megfordult, és egy marha nagyot pattan, most $60 környékén vagyunk, és ez egy ilyen giga támasz. Tehát 2017 óta az $50 az folyamatosan, korábban ugye az egy ilyen ellenállási zóna volt, de már járt ott 2018-ban a jegyzés, aztán 2021-ben is, majd nagy nehezen 23-ban fölé került, aztán megint alá, és ezt közelítgette, és egyébként ez egy komoly erőt mutat, hogy a valamennyivel fölötte lévő 107-es mozgó átlag meg is állította a lecsorgás, és nem tudott eljutni ide az $50, pedig annyira jó ötlet volt, hogy én magam is gondolkodtam. Próbáltam távol tartani magam, hogy egy ilyen légiipari portfóliót építsek a Wizz Air mellé, de ez tényleg olyan vonzó képe volt, hogy az $50 megcéloztam volna, ha nem maradtam volna le, és a befektetők nem jöttek volna előbb, azt látva, hogy itt érdemes lehet ebbe belekotorni. Természetesen ez egybeesett azzal, amikor úgy tűnt egy pillanatra, hogy a hormuzi szorosban is lesz némi rendeződés, és akkor üzemanyag áll, meg kerozin, meg stb. De azért ez így ezzel a csárt technikai képpel szorosan összhangban történt, és az továbbra is érdemes figyelni a Ryanair-nél ezt az $50 szintet, mert nagyon masszív, tehát ez egy giga támasz, ilyen 8 éves történet ez a szint.
1: Nagyon jó volt. Köszi szépen, izgalmas a BlackBerry sztori, és az euroforint árfolyam is természetesen. A Ryanair-t meg figyeljék az ilyen elvetemült csártisták, meg az ilyen. De jóval, jó sztori az is egyébként. Köszi szépen!
0: Én is köszi, sziasztok!
1: Szevasz, jó étvégét! Gede Balázs alias Csárt Máté beszélt, és hogyha jól figyeltek, akkor megtaláljátok, hogy hol lehet egyébként olvasgatni azt, amit ő csinál.
3: Zsák, teli zsák, pénzes zsák. Szakmai támogató a chartmate.hu, hogy ne cipeld egyedül azt a zsákot.
4: Ben, je suis Jacques, Jacques pénzes. A műsorban elhangzottak nem tekinthetők szerződéskötésre, kötelességvállalásra vagy befektetésre történő ösztönzésként. Így az abban szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és csak saját felelősségre használhatók fel.
1: Jövünk vissza nem sokára Ács is in the air rovatunkkal, lehet már küldeni a kérdéseket. Látom, bolonyait már érdeklődnek a hallgatók, megvan a Messengeren is olyan, amit először kell megkérdezni, mert Judit azt mondta, hogy ő még soha nem kérdezett Mr. Ács-tól, tehát fog, úgyhogy a kérdések is beférnek.
2: És nem árulj előre, tehát nem, majd ott fog szembesíteni
1: nem.
2: Vele.
1: Jönnek.
2: A műsor végén ott már nem lesz kérdezési lehetőség, ott majd a főszereplők maradnak, csak egy más rovatba csórakázunk át, ott már nem fapatosodunk, és csak azért mondtam el, hogy ha valakinek kérdése van, akkor azt minél hamarabb küldje, mert azt 9:30-ig bele kell, hogy kerüljön.
1: Rendítsek, így lesz, jön a legfrissebb hírekkel Schmidt Andi, utána folytatjuk.
3: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
2: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
3: Mi a Vannal tudjuk, mennyi munka sikerre vinni a vállalkozásod. Ezért segítünk, hogy üzleti ügyfelünként egy kézben tarthasd a mobil és vezetékes szolgáltatásaidat. Válaszd az üzleti mobil platinum tarifa csomagot új vezetékes üzleti internet mellé, akár 130 ezer forint készülék kedvezménnyel, IPEC-kel 2 évre. Az ajánlat kisvállalati előfizetők számára érvényes visszavonásig. A vezetékes szolgáltatások elérhetősége területenként változhat. A tájékoztatás nem teljes körű. One. Minden pillanat számít.

0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
1: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából. Adód 1%-a ugyanígy eltűnik, ha nem foglalkozol vele. Töltsd le a Volt Nincs kártyát a telefonod tárcájába, hogy még időben segíthesd a Vigyél Haza Alapítvány árva kutyusait. Volt Nincs kártya. Tedd a mobiltárcádba a vigyelhaza.hu oldalon, és ajánld fel az 1%-od, mielőtt köddé válna. Készült a Vigyél Haza Alapítvány megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Tovább emelkedett az infláció áprilisban. Nehezen indult az idei év a MOL-nak. Ma választják meg a Balatonfagyiját. Napos felhős idővel folytatódik a hét. Hétvégén már 28 fokot is mérhetünk majd. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A márciusi 1,8% után áprilisban 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, közölte ma reggel a KSH. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők. A márciusi stagnálás után az élelmiszerek esetében 1,5%-os drágulást mértek, ami annak köszönhető, hogy kikerült a bázisból a tavaly márciusban bevezetett árréstopok hatása, írja a Portfólió. A mostani adattal továbbra is a jegybank inflációs célsávjának alsó széle környékén van az áremelkedési ütem. Jelentősen visszaesett a MOL negyedéves eredménye. Az olajcég adózott eredménye 75%-kal zuhant az idei első negyedévben. A kedvezőtlen geopolitikai környezet és a barátságvezeték leállása miatt. Bár a vállalat vezetés kitart az éves célok mellett, a downstream üzletág mélyrepülése és a kormányzati árszabályozások a vártnál sokkal rosszabb számokat eredményeztek. A társaság adózott eredménye 39 milliárd forintra olvadt, a tavalyi 152 milliárd után. Visszalép az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Döntését azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni és baráti kapcsolata árnyékot vethet a munkájára és a nemzeti egység érdekét jobban szolgálja, ha visszalép. Magyar Péter ma jelenti be az új jelöltet. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója is. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg feladatának ellátásával. Átfogó javaslat csomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Ma választják meg a Balaton fagyiját. Az idei versenyre 38 különleges ízkombinációt neveztek, melyek közül a szakmai zsűri a kreativitás, az alapanyag használat és az ízek harmóniája alapján választja ki a legjobbat, közölte Erdélyi Balázs zsűritag, a Magyar Cukrász Ipartestület szakmai elnöke.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: A kezdetben napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatják felhők a napos időszakokat. Főként keleten helyenként előfordulhat zivatar is, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. Általában gyenge, mérsékelt marad az északnyugati szél. Napközben 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén már napos, meleg, koranyári időnk lesz eső nélkül. 27-28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Az egyszeri ember meg annyit nézte a híradót, hogy butaütést kapott.
1: Millás reggeli.

0: Mentek, mendegéltek. Aztán egyszer csak jött a kis gömböc. Bekapta a kis kakast is, meg a gyémánt félkrajcárt is. Aranyhalastól, terül-terül asztalkámostól, de még a kőleves, a só, meg a szegény legény fél pár levetett bocskora is kellett neki.
1: Hát az élet nem habos torta.
0: Nem, az élet mese habbal. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show. Hozzon neked szerencsét a három kis malac, meg a medve.
2: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
3: Ez itt a Millás reggeli. Szép napot kívánunk mindenkinek. Rádió Café 98.0. 9 óra 10 perc van. Május 8-a péntek. A stúdióban Ács Gábor.
4: És ahogy a hallgató írja, DJ Skántor. A mai napon, de
3: nagyon megmozgatta a hallgatókat, mert rengeteg ajánlás jön Messengeren is, és egyébként SMS-ben is, hogy mit kéne még játszani, de most már be van rakva nagyjából a zenei választék, és nem lehet, nem tudok mindent kirántani a farzsebemből, bárki tudnám a Cocksparrows-t például, vagy a Lurkers-t, vagy a Squeeze-től bármit, de majd akkor ezeket majd eltesszük, és akkor szépen elővesszük, csinálunk még ilyen pénteket.
4: Madness már volt a héten, azt...
3: Melyiket játszottad?
4: Az Our House-t, mert hát valami témához kapcsolódott.
3: Oké, okay. Tessék, ja, tehát az már volt.
4: Után, igen.
3: Úgyhogy ezeket is nagyon szépen köszönöm, el is olvastam, jelentkezem, és meg fogom hallgatni azt, amit még nem hallottam, és persze, természetesen, hogyha olyan, akkor be lesz rakva a műsorba.
0: Ha sinem megy, vagy szárnya van, Ács Gábor előbb-utóbb rajta lesz. Repülők, hajók, vonatok, automobilok, járatok, utazási tippek, jegyvásárlási tanácsok, iparági hírek. Ács is in the air. A Millás reggeli utazási rovata következik. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bízz magadban, utaz okosan!
3: Jönnek a kérdések, és meg fogjuk őket válaszolni, de először el kell mondanom, hogy itt van a stúdióban szakértőnk, Ács, még egy mondat, Gábor, az Egy levegővel mondom el című utazási ismeretterjesztő és a Szabad tüdős műsorvezetés alapok című rádiós szakkönyvek szerzője. Úgyhogy vele beszélgettünk, először természetesen hírek, és akkor utána kérdések, ahogy megbeszéltük.
4: Vele, illetve sztár vendégével itt van a stúdióban, itt maradt a stúdióban Schmidt Andrea, a világ legnevesebb hírszerkesztője és hírelőadója, úgyhogy örülünk, hogy itt vagy. Kicsit kiegészteném, és egyben akkor megpromóznám a hétvégi okostest is, mert a hírekben is szerepelt ez a hajós vírusos eset. Eleve mindig probléma van azzal, hogy fordítjuk a cruise shipet, meg az expedition shipet, meg hogy a kategóriák hogy vannak. Az a nagyon érdekes, hogy ez gyakorlatilag marketing fordítás lett a magyar. Az óceánjáró az még nem, de hogy luxushajónak is fordítják, mert luxus így könnyebb talán értékesíteni, mert a luxushoz képest nem olyan magas áron mennek ezek a hajók, viszont erről a hajóról, amit most szó van, ez egy expedition ship, tehát ez kimondottan, ez még csak nem is óceánjáró, ami egy külön kategória kéne, hogy legyen egyébként, mert az abból egy darab van, ami igazából óceánjáró, valódi óceánjáró külön működik, de most ebben nem megyünk bele. Szóval ez egy olyan expedíciós hajó, amilyen kevesen vannak, tehát ezek általában ilyen 100-150-180 fős hajók, és a világnak a legeldugottabb részére, mert ez egy külön iparág a hajózáson belül. Ezek ilyen 3-4 milliótól indulnak az utak, hogyha az árakat nézzük, és a Galapagos-szigetek, Grönlandnak a partjai, de leginkább, ami a legnépszerűbb, az a déli sarknak a legelérhetőbb része. De a kisebb, nagy hajók, úgymond kvázi óceánjárók is elmerészkednek a közelébe, de igazából, ahol élővilágot látsz, ahol ki tudsz szállni, körül tudsz nézni, ez egy külön műfaj. Tehát lenyűgöző, fantasztikus, de megvan az ára, erősen versengő piac, nagyon sok szolgáltató van, de olyan nagyon árban nem tudnak lemenni. És ez egy kiváló szolgáltató az Ocean Wide egyébként, és nagyon megbízható, és egyébként egészen elképesztő, jól és profin kommunikálnak erről a mostani válsághelyzetről is, amit a vírus, illetve a járványnak ne nevezzük messze, mert még nem az, tehát tényleg fogalmazunk óvatosan, bár ugye a tegnap elérte a nemzetközi sajtónak
3: azt a szintjét. Hát a WHO azt mondja, hogy nem járvány.
4: Hát, na, elmondom, nagyon gyorsan leegyszerűsítve, hogy mi volt.
3: Gyorsan mondom, akkor nem jut idő a témákra. A szót,
4: és az, annak, hogy ennek milyen hatásai lehetnek, mennyire ijedhetnek meg, okostosban részletesen beszélünk majd róla. Ami talán kevésbé van benne a hírekben, nagyon hosszú cikkek vannak, megpróbálom egy percben összefoglalni. Tehát, maga a vírus, arról annyit érdemes tudni, hogy rákcsálókról terjed, emberre nagyon kevés az esetszám a világban, és évente néhány száz fordul elő. Az európai, ázsiai verzió az gyakorlatilag a vesét támadja, és alacsony a halálozási aránya. A dél-amerikai típus, vagy altörzs, vagy nem tudom pontosan, hogy hívják, az a veszélyesebb, mert a tüdőt támadja, és ott akár 50%-ot is elérheti a halálozás. Itt most a probléma az volt, hogy ez a hajó, ez miután a déli sark környékén járt, most az áthelyezős időszakát tölti, tehát elmegy éjszakra, mert hogy ott lesz majd, de hűvös, ott tud olyan szép tájákat közelről megmutogatni. De ezeket úgy irányítják, hogy ilyenkor is mások által nem látogatott helyeken menjen, és az óceán közepén kis szigeteket látogasson. Így fordult elő, hogy gyakorlatilag hosszú-hosszú napokon keresztül nem érintett semmi megállót, viszont egy szigetet érintett az óceán közepén. Amikor a nagyhajók jönnek át, ők semmit nem szoktak, de néhány nap után érintett. És ennek a vírusnak a lappangás ideje az sajnos egy kuszkve 3 hét. Tehát nagy valószínűséggel az történt, hogy egy holland turista felhozta a hajóra, de csak 10 nappal később lettek tünetei, és amikor a tünetek megjelennek, akkor onnantól kezdve pár napig azt gondolod, hogy egy mezei influenza, és gyakorlatilag 1 vagy 2 nap, amikor súlyosbodik, és akár halál is végződhet. És ezért van az, hogy ezért nem is, akkor még senki nem tudta, hogy ez micsoda. 70-80 éves emberek meg szoktak halni a világban, akár hajókon is, ezért nem volt utána semmi óvintézkedés, mert nem lehetett tudni, hogy mi történt, csak amikor őtőle, amikor már beteg volt és fertőzött, indult el a feleségénél az újabb hosszú-hosszú lappangási időszak, és annak a végén, mikor ő is rosszul lett és végül meghalt, és úgy tűnik, hogy amikor éppen hazafele tartott volna, akkor még talán egy tyúvit is megfertőzhetett a repülőn, akkor kapta fel a fejét a világ, hogy akkor ez a fajta veszélyes hantavírus lehet, és onnantól kezdve, most leegyszerűsítem, most zajlik a korábban kiszállt utasok, akik még nem tudták, hogy mi a helyzet, meg a hatóságok sem, nekik az üldözésük, hogy mindenki tudjon róla, ha bárkinek ez követően még tünete lesz, akkor ezt most már követik, és ez a kontaktkövetés kutatás, ez most zajlik. Én azt számolgattam így a lappangás idő alapján, hogyha a következő 2-3 napban nem lesznek új esetek, akkor ennek vége, akkor ez elhalt, és akkor onnantól kezdve, vagy kiderült, hogy ez a veszélyes tudsz, onnantól már mindenki erre figyelt. A probléma abból volt, azért terjedt, mert későn derült ki, és nem tudhatta senki, hogy ez a szemétveszélyes vírusról van szó. De ilyettség már biztos, hogy van. Na, Andi, ennyit kicsit akkor a hátteréhez, és ennek még lehetne következménye, de azt majd nem itt, viszont te meséld el a turbulenciát először.
1: Először a turbulenciát.
4: Igen, mert ugye viszonylag sokat utazom repülővel, már egyre kevesebbet, de azért még elismerem nyilván viszonylag sokat. De én igazi durvába sose keveredtem, te viszont azt mondtad, hogy itt azért az utasoknak volt egy kis félelmük,
1: egy kis pánik,
4: még imádkoztak, pánikoltak.
1: Igen, pont mondtam, hogy a gyermekemnek szerintem ezen a héten kőkemény kék-zöld foltos vál és karsérülései lesznek. Annyira szorongattam. És
4: mit mondott, amikor leszálltad?
1: Mármint ő. Aha. Ő mit mondott? Aha. Hát ő azt mondta, hogy azt hitte, hogy meghalunk.
4: De ő is azt mondta.
1: Ő azt, én... Nem,
3: de hogy ez nagyon jó, egyébként itt péntek ide a
4: repülésem.
1: Felvette egyébként videóra az egészet.
4: Aha, na,
1: és csak
4: megnézze.
1: Az hallatszik, hogy én egyfolytában azt mondom, és akkor már egyszer megszólalt, anya, többet nem mond. Csak azt mondom, hogy ez nem tetszik. Ez nagyon nem tetszik.
4: Ezt ismételgette.
1: Ez jó. Poli, ez nem tetszik. Ez egyre inkább nem
4: szerintem
1: tetszik.
4: Szerintem finoman fogalmaztál. De,
3: és utána?
4: De fia, tárgyak nem repkedtek, hogy meddig tartott.
1: Nem.
4: És a leszállás előtt környékén, itt Budapest környékén?
1: A leszálláskor.
4: A leszálláskor?
1: A leszálláskor.
3: Többször oda vágta, biztos fújt a szél nagyon.
1: Igen, igen. Oli azt mondta, ő ült az ablaknál, hogy ő amikor kinézett, olyan érzete volt néha, hogy a szárny, mert pont látta, hogy előbb ér majd földet, mint mi.
4: Annyira belengedt.
1: Igen, lengett az egész, és néha így vissza Előre, vissza,
3: na,
1: és...
3: Most na, kedvet csináltál ilyen, az utazáshoz,
4: ilyen van,
3: igen.
4: Ilyen van, és egyébként nem is ritka, én még pont nem szaladtam.
1: Villámlott is.
4: Na, azt elvileg profin is ügyesen kikerüljük, tehát ebből sem lehet probléma. Na, de az is érdekel, és inkább az érdekel persze, hogy Angliában mit láttatok be. Olyan lelkesen jöttél be, hát és igen. Kezdtél mesélni, hát Walesben.
1: Walesben is voltunk, mivel hogy Chesterbe mentünk, ott laknak unokanővéremék. Ugye beszéltünk előtte nagyon sokat arról is, hogy hova menjünk, hova repüljünk. És mivel Chester pont körülbelül egyforma távolságra, egy picit közelebb van Liverpoolhoz, ezért oda mentünk.
4: Mint Manchesterhez.
1: És akkor Manchesterből jöttünk, mert így jött ki jobban a lépés. Na, de hogy ebben a háromszögben van, és nagyon közel van Waleshez. 45 perces út volt. Ugye ott az Ír-tengernél Conwy-ba mentünk, meg mi is van? Landudno. Gyönyörű.
4: Hát, tehát meg a kimondhatatlan nevű velszi
1: városok. Egyet tudok, egy velszi szót megtanultam, az sokszor ki van írva, mert ugye teljesen más nyelv. Nevettünk, próbáltuk elolvasni, de hát esélytelen. De az megvan Araf. Na, mit jelent? Araf. Ráadásul az F-et...
4: Az a köszi, nem?
1: Nem, azt kicsit vésen kell ejteni, meghallgattuk. Araf. Így. Ez sokszor ki van írva az útra is, ez azt jelenti, hogy lassan.
4: Lassan.
1: Igen, igen. És ezt párszor így a kocsival elmondtuk egymásnak, Araf. Na, szóval gyönyörű, Edvesz, tele birkáival, mindenestől.
4: Városokat néztetek, vagy a hegyekben mentetek?
1: Ez Walesben inkább, hát várost is, és ráadásul pont Bank Holiday volt, úgyhogy hétfőn, úgyhogy ilyen óriási nagy karnevál volt a városban, be a Conwy-ba. Ez egy olyan nagyon érdekes turistaváros, ugye tengerparti, ami nem luxus, tehát ne úgy képzeld el, mint mondjuk a francia Riviera, meg ezek, de úgy néz ki, de ez a köznépnek, tehát ez a nagyon furcsa volt az egész, mert kicsit le is pukkant, de szép, tehát a maga szépségében, de hogy inkább a idézőjelben pornép jár oda. Megnézed, hol van?
4: Igen, mert én Délvezben voltam, és a Bristolnál mentünk.
1: Hát nem, ez északabbra van.
4: Pont,
1: nagyon szerencsénk volt, nagyon jó idő volt, és hát Conwy-ban van a legfinomabb fish and chips, azt tettünk. A tengeren, tengerparton.
4: Tényleg?
1: Azt mondják, hogy ott nagyon...
4: Olyan híre van.
1: Ja, az a fish and chipsező, úgyhogy ott...
4: Igen, hát Chester már önmagában közel van.
1: Hát Chester meg, aki teheti.
4: Chester is nagyon szép város, hírében.
1: Gyönyörű. Tényleg Chester.
4: És mi olyan szép benne?
1: Hát egy közép, úgy képzeld el, hogy egy ilyen igazi középkorú, nem középkorú, középkori.
4: Hát mi már bőven, igen.
1: Város, a kis várral, várfallal, és egy akkora katedrális, amiben szerintem, most lehet, hogy hülyeséget mondok, de benn voltunk meg kívül is, úgy körülbelül háromszor elfér a Mátyás templom, vagy ötször, és persze ingyenes, hozzáteszem, gyönyörű. Tehát hatalmas katedrális, kis szűk utcák, várfallal körbekerített, ez a tipikus angol szász építkezés, nagyon, nagyon szép város.
4: Hát a tengerparti úton mentetek jó sokáig? Vagy inkább bentebb?
1: Nem, hát Chester az bentebb
4: de
1: van.
4: De hogy a Walesre visszatérve.
1: Értem, de hát mentünk a tengerparti úton is, igen. Igen.
4: És az nagyon szép, mert arról is jókat hallottam.
1: Az is nagyon-nagyon szép. Megmondom, ott fölmentünk a hegytetőre, és hogy végignézel az Ír-tengeren. Szép volt. Liverpoolban is voltunk.
4: Nekem Liverpool is nagyon bejött.
1: Ja, imádom Liverpoolt.
4: A partmenti részünk, egy nagyon profi megcsinálták.
1: Meg imádok beülni oda a Cavernhez, az utcába, pont besütött a nap, és nem
4: akkor
1: mentünk most le.
4: Jó időt is kifogtatok akkor.
1: Igen, most jó idő volt. Hideg volt, 13-4 fok, de...
4: Hát az nem hideg.
1: De amikor kisütött a nap, akkor póló. Tehát ott valószínű följebb vagyunk, vagy... Írt valaki valamit?
3: Rengeteget írtak, nem feltétlenül ezzel kapcsolatban.
4: Veszem, poénkodnak csak még a hallgatók. Oké, Andi, hát nagyon szépen köszönjük, kedvet csináltál.
1: És hát lehetne még mesélni, de tényleg. És Chesterben még folyó is van. Tehát szerintem nagyon sokat dob egy városon, hogy van egy saját kis folyója.
4: Hát figyelj, ezt szerintem mi tudjuk a legjobban, és én ezt akkor éreztem meg, amikor ide hajóval érkeztem külföldi turisták társaságában. Tudtam, hogy Budapest nagyon szép, tudtam, hogy a turisták nagyon szeretik, nagyon jó híre van, a prospektusokon ez van, de akkor éreztem át, hogy mit lát egy turista, aki mondjuk hajóval érkezik, akár Pozsonyhoz, akár Bécshez képest, hát egészen más, tehát sokkal, tehát gyönyörű, a legszebb, tehát a legjobb. Hát, és nyilván nem tűnne föl, nem tűnik föl, amikor itt vagyunk és élünk benne.
1: Ja, és akkor még, amit nektek még meséltem, hogy aznap, amikor hazajöttünk, akkor indult ott a derbi szezon, a lóverseny szezon. És az első futamot láttuk, meg ott a hölgyekkel, amit szintén magas sarkúban. De tényleg vicces, hogy megkérdeztem, hogy kijöttek az utcai árusok, hogy miért árulnak flip-flopot, tehát hogy papucsot. És akkor unokanővére mondta, hogy azért, mert a lányok, asszonyok elmennek a lóversenyre, kiöltöznek, óriási, alig bírnak menni, te láttam magas sarkú cipőkben, de aztán kicsit elfáradnak, kicsit többet isznak a kelleténél, és megveszik hazafelé a papucsot.
3: Ez nagyon jó. A flip-flop árusoknak a kánaánja. Egyébként ilyet én is láttam kint Skóciában több ilyen alkalma. Hát ez egy kulturális jelenség. Na menjünk, szóval mert rengeteg kérdés
4: nagyon,
3: van.
4: Nagyon angol dolgok, azok nagyon jó pofák. Na, Andi, köszi akkor.
1: Ja, okay.
3: Ennyi volt Andika.
1: Szerkesztek valami híreket is.
3: Így van.
4: Jó, nehogy az is elmaradjon, úgyhogy a fél órát meghagyjuk neked. És akkor gyorsan még a maradék néhány percben, akkor a hallgatói kérdésekre.
3: Így van, mondom gyorsan az elsőt. Az első a legfontosabb, mert Judit írta. Ude jó lenne megtalálni. Itt van, így van. Azt mondja, hogy... Mr. Ács, Majorka augusztus 7-13 lesz jó áron? Ennyire főszezon napfogyatkozás, kerozin dráma mellett mi lehet a legjobb ár?
4: Hát miután egy teljesen speckó szituról van szó, mikor az odaút? Augusztus?
3: Eltekertem.
4: 12
3: augusztus 7-től 13-ig, igen, Majorka.
4: 12 a napfogyatkozás. A napfogyatkozás után visszafele, én autós túrát tervezek rá, de figyelem, hogy ha esetleg last minute-ben lennének jó repjegyárak, akkor nem arra mennénk autóval, hanem akkor másfelé, és akkor csak egy kitérőt tennénk, mert én szeretném én is látni. Azt hiszem, hogy 110 éves leszek, amikor Magyarországon legközelebb láthatom. A legkisebb gyermekem talán 70-valahány, vagy valami ilyesmi, ha jól számoltuk, úgyhogy ha valaki teljes gyönyörű napfogyatkozást akar látni, akár még egyszer, mert mi gyerekünk magyar volt szerencsénk a mi korosztályunknak, akkor annak odébb kell mennie, és Európában sincs gyakran. Majorka napfogyatkozás szempontjából egyébként azért nem annyira jó, mert hát gyakorlatilag belemegy a napkorong már a fogyatkozás idején a tengerbe, tehát a nap nyugtakor van, hogyha nyugatabbra megyünk, hogyha valaki kimondottan emiatt menne, akkor azért a spanyol szárazföld, nyugati part, baszkföld az a rész, ami igazából kedvező, de persze Majorkán is nagyon jó. A napfogyatkozás utáni napokat, amikor néztem, mindenhonnan, minden érintett területről horrorisztikus árak vannak, tehát a 150-200 eurós jegyek. Szerintem ez nem fog változni, mert sokan így vannak vele. Hamarabb oda mennek az emberek pont azért, hogy fölkészüljenek meg, hogy ne kockáztassanak. Úgyhogy ez az év legdrágább időszaka lesz. Úgyhogy az meg egy kiemelt turnus emiatt is mindenhol, ami a teljes, illetve a totalitásnak a sávjába esik. Úgyhogy nem tudom, most nem néztem mennyi Majorka, de szerintem engem meglepne, hogyha ilyen 50 ezres árak alá mennének. Tehát ez a 100 euró alatt az kevés.
3: Jó, van. Akkor jön a következő, azt mondja, Bologna július közepe, vagy augusztus közepe, mikor érdemes nézni a jegyárakat, és mi számít jó árnak, kérdezi Peti.
4: Na, rá is néztem egyébként, és szerintem a 10-15 ezer forint az jó árnak számít, és ott is van, tehát az szerintem olyan, hogy akár meg is vehető. Pattog az ár, hát van olyan időpont, ami mondjuk 20 ezer, visszafele is mondjuk a 25 és a 60 euró között változik, de például az, hogy 20-én vasárnap, nagyon jó a menetrend Bolognából, vasárnap este 10-kor van hazafelé járat, tehát például egy nyári vasárnap július 20-én 25 eurós, tehát 10 forint alatti a haza vasárnapi járat, az például, ha valaki rugalmas a tervezéssel, illetve az idővel, időponttal, amikor utazni tud, akkor az például avonnal levadászható, vagy levadászandó, mert az például szerintem jó, kifelé sem sokkal drágább. Úgyhogy Bologna nem egy drága útvonal, tehát ez a néha 10 ver alatt is elkapható még nyárra is, de a 10-15-ért szerintem érdemes elhozni akár már most.
3: Azt mondja, közepes kutyával utazás Európán belül, repülő? Vonat? Melyiket javaslod? Én személy szerint autót. A vonatot, meg az autót.
4: Én meg az autót.
3: De hát, hogyha nem akar autózni, akkor a vonat inkább, a repülő azt szerintem katasztrófa. Tehát repülő... ott nem tudom, hogy volt-e már ilyen stressz helyzetben az állat, de ugye be kell rakni egy ilyen szárító cuccba, azt általában összepiszkítják, azok a szerencsétlenek nem a mellette utaznak, hanem bent utaznak a csomagtérben egy ilyen speciális részen. Én akkor tenném ki ennek a kutyát, hogyha egyszer nem lehetne elkerülni, és mondjuk át kell repülni az Atlanti-óceánt, vagy valami ilyesmi. Tehát, hogyha a hajóút mondjuk sok lenne. Egyébként Európán belül az szerintem... De már azt mondja, hogy már utazott repülőn, figyelj, hogyha bírja, és nincs vele gond, de én a saját magamról beszélek, én biztos nem tenném ki ennek.
4: Én sose felejtem el azt, amikor egyszer, már tök régen, még talán Skyrope-pal mentünk, tehát nagyon régen, Barcelonában a reptéren, akkor még nem volt annyira drága, vagy nem volt talán fizető, se vártuk a csomagot, hogy jöjjenek ki, lehet, hogy nem tudom. Mindenesetre a csomag, és ugye enyhe zajok, mindenki ott jönnek a csomagok, forognak a kerekek, és egyszer csak egy fülsüketetően valaki Pitkin! Pitkin!
3: És?
4: Kijött a kutyus. A ketrecében ő volt Pitkin, és a gazdája, aki örült neki, és szaladt oda hozzá, és Pitkin föl volt adva. És most is a fapadosoknál nem lehet. Csak vakvezetőt, tehát csak segítő igen, kutyát lehet igen, vinni. Van néhány légitársaság, amely vállalja.
3: Emotional comfort dolgot se lehet vinni. Kár.
4: Még próbálják eltolni maguk, tehát Amerikában fogják legelőször szerintem. Ott komplet mozgalom van, igen. Hogy sőt, óriási csalások, hogy milyen állatokat nem neveznek ki segítőnek. Már lassan az aranyhalat fogják segítő állatnak.
3: Ja, persze.
4: Rendkívül dühítő és Boston. Na mindegy. Van néhány légitársaság, amely elviszi, akár a fedélzeten is. De föladva alulra, hát az szerintem senkinek sem jó. Tehát a vonatokon különböző feltételek vannak, de ott is a minimum nyilván a póráz meg a szájkosár. Van, aki szerintem ketrecet is kér, úgyhogy...
3: Vonaton utazva hogyan vécézzem? Hát László, könyörgöm, hát én nem tudom, hogy
4: te
3: hogyan vécézzem.
4: Te vagy a kutyás Endre, ezt te fogod megválaszolni.
3: Hát én még olyan hosszú útra nem mentem vele, hogy a vonat nem állt volna meg. Éppen ezért ezeket az utazásokat autóval oldottuk meg. Tehát így nem tudom megválaszolni. Tehát honnan tudjam, László, ne haragudj. Következő kérdés Judittól érkezik, és azt szerintem lehet, hogy az utolsó, mert nem fér bele.
4: Igen, még aki tegnap előtt megírta,
3: jó,
4: és megígértük neki,
3: az,
4: de mondd a Juditét, ezt a kettőt,
3: nagyon gyorsan.
4: Mind a kettő belefér. Gyorsan, siessünk.
3: Van-e ötleted, hogy Asztúriában a hegy közelében hol szálljanunk meg háromnapos bázisként, onnan indulnának kirándulni? Ha van tengerpartra ötleted, azt is szívesen fogadom. Hát akkor bocs, Judit, de egy kérdés. Asztúria hegy közelében hol tudnak megszállni? Van-e ötleted?
4: Nincs, ez könnyen meg tudom válaszolni.
3: Tengerpartra van-e ötleted? Három éjszaka szintén.
4: Nem, ott nem vagyok képben sajnos, ott nincs saját tapasztalatom, úgyhogy régen voltam, úgyhogy nem tudom.
3: Tengerpart?
4: Hogy hol lehetne? Nem, ezt tényleg nem tudom. Itt nem tudok
3: jól választani. Akkor bocs, Judit, Gábor ezt
4: nem tudja.
3: Utána
4: nézek, erre nem tudom.
3: Jó, hát akkor a következő, még a tegnapi kérdés.
4: Direkt Air France jegyet vettem nyárra Párizsba, részben a De Gaulle miatt, mármint, hogy arra a reptérre lehet repülni, részben, egyébként nem tudom, De Gaulle miért jobb, mint Orly, bejutni a városba, Orlyról szerintem még egyszerűbb is, zárójel bezárva, részben, hogy minimalizáljam a járattörlés esélyét, jó ötlet volt? Amúgy csak 64 ezer volt fejenként. Szerintem nem. Szerintem a járattörlés esélyét egyáltalán nem minimalizáljam. Zárjuk azzal, hogy a hagyományos légitársaságra foglalunk. Eddig, akik töröltek, azok inkább ők. Fapadosok még nem töröltek. Az nagyon fontos, és akkor ismét hadd promózom az okostest, mert részlesen lesz szó erről. Amit eddig bejelentettek törléseket, az nem a kerozén hiány miatt, vagy a várható kerozén hiány miatt van, hanem a kerozén árak miatt. Tehát azok a cégek, akik nincsenek hedzselve, vagy alacsonyan, ők komoly olyan rolleren száguldoznak, és hatalmas veszteséget könyvelnek el. Tehát akik voltak és fölmerültek, azok mind hagyományos légitársak, nagyon minimális a fapadosoknál az átalakítás, de törlések nem voltak. A Wizz Air vezérigazgatójával volt szerencsém interjúzni két hete, és megjelent a Force-ban, ő azt mondja, hogy erre nem lehet készülni, ők abszolút nem készülnek, tehát a menetrendjüket tartják. Reiner ugyanezt mondja. Annyi a különbség, a Wizz Air 70%-ban van hedzselve, a Reiner meg 80%, a EasyJet meg azt hiszem, hogy 75%, de ott sem voltak törlések, tehát ők teljesen nyárra úgy mennek bele. Ha kiderül, hogy nincs Kero, akkor nyilván nem tudnak repülni, de akkor ezt akkor fogják kezelni, amikor ez kiderül, amíg nem jutunk el idáig, és nem is biztos, hogy eljutunk, addig ők csinálják menetrend szerint. Tehát azok a légitársak fognak törölni, árak miatt, még nem a hiány miatt, és ha ezek törölnek, és kevesebb járat van, akkor a hiány is később jön el egyébként, mert akkor kisebb lesz a kapacitás. Ettől az árak lehet, hogy elindulnak fölfelé, a kisebb lesz a kapacitás, de ebben még nem látszik semmi. Az én ármustrám azt mutatja, hogy tök jó árak vannak most még júniusra és júliusra is, tavalyi, vagy még olcsó, mert bejött egy pár új útvonal, amit még nem tudnak tölteni. Úgyhogy egyelőre nincs ok az aggodalomra. Ha bejön a kerozin hiány, akkor lehet, hogy majd lesz némi ritkítás, de ezt csak akkor látjuk, hogyha ott vagyunk, úgyhogy úgy tervezünk szerintem, hogy rugalmasak legyünk szállásokkal, minden mással, de érdemes tervezni és indulni.
3: Nagyon szépen köszönjük az utazási szakinak, ennyi fért bele, jövünk tőzsdei információkkal, és még épp testben rovatunk is van.
0: Ácsiz in the air, a millás reggeli utazási rovata hangzott el, ahol szárnyakat adunk vágyaitoknak. Szakmai támogatónk az okosutas.hu. Bíz magadban, utaz okosan!

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen. Ford Ranger. Nálunk a tettek beszélnek. Részletek ford.hu.
2: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagy vállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
4: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Clemens Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
8: Lehet egy kérdésem?
9: Már meg is volt.
0: Millás reggeli.
10: Hello Hungary, indulj velünk! Programajánló következik.
11: A keszthelyi Festetics kastély ma Magyarország leggazdagabban berendezett kastélya, ahol az országban egyedülálló módon eredeti főúri enteriőrök láthatóak. A kiállított bútorok és műtárgyak nem pusztán reprezentációs értéket őriznek. A Festetics család gyűjteménye valóban túlélte a 20. század háborúit. A múzeális könyvtár gyűjtemény mintegy 80 ezer tételt számlál, ez az ország egyetlen éppen maradt főúri magánkönyvtára. A könyvtár és az elegáns szalonok mellett a kastély kiállításának másik fő látnivalója a 2022-ben megnyílt díszebédlő, ahol gazdagon megterített asztal idézi fel az egykori hercegi vendégségeket. A 19. században a Festetics család fenékpusztai ménes birtoka a magyar lótenyésztés és lovassport egyik legfontosabb központja volt. Ma pedig komplex szabadidőközpontként működik. A kiskastélyban és az egykori istállókban látható klasszikus és interaktív eszközöket felhasználó kiállításokon a Festeticsek lótenyésztésének és lóversenyzésének történetét ismerhetik meg a látogatók. A hévízitó környéke már a 18. század végén fejlődésnek indult, amikor első festetés György rendezte a tó környezetét, orvosi felügyeletet biztosított a kezelésekhez, és 1795-ben megépítette az első fürdőépületeket.
10: Hello Hungary a Rádió Cafén. Holnapra is van ötletünk. Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
9: És itt van velünk a vonalban Vavreg Zsolt, lakossági üzletágigazgató. Jó reggelt, szia!
12: Jó reggelt, sziasztok!
9: Mi a helyzet a budapesti értéktőzsdén?
12: Hát esünk, elég méretes esés van egyelőre, 1,5%-ot közelít, 1,4%-os visszaesés, nagy forgalom mellett már több mint 4 milliárd forint értékben kötődött üzlet a béten. Az esést elsősorban a MOL vezeti, amelynek a gyors jelentése éjszaka látott napvilágot, tehát ez egy kicsit érdekes volt éjszaka napvilágot, de hát...
9: Igen, jó, nem baj, jó.
12: Bocsánat.
9: De ez tetszik.
12: Tehát nem túl jó számokat közölt a MOL, tehát a várakozásokat jelentősen alulmúlta, főleg a feldolgozásnak az eredményessége, de szerintem ez többi közé várható is volt. Itt egyrészt a 160 wattói finomítónak a leállása kapcsán, illetve itt az ellátási láncnak a megtörése okán, de 3,5%-os mínusz van, 4006 forinton volt az utolsó kötés. Az M-Telekom is lejjebb van 5%-kal, de ez elsősorban annak köszönhető, hogy tegnapról mára vágták le az osztalékszelvényt, ami 154 forint volt, ennek ellenére csak 130 forintot esett, tehát tulajdonképpen ez úgy néz ki, hogy mintha esne, de tulajdonképpen plusz 30 forintban van. Az OTP szintén jelentősen veszített értékéből 1,3%-ot, 41.890 forinton van, és hát a Richter is lefelé mozdult el, avagy csak 0,5%-ot, 12.880 forintra.
9: Várható, oké, értjük, hogy akkor ez most ez határozza meg, de közben azért folyamatosan megy az eszkaláció, ugye itt a hormuzi szorossal kapcsolatban, erre nem reagáltak jól a tőzsdék tegnap, ez a nemzetközi hangulat nekünk se tett jót, ez várható akkor?
12: Hát egyelőre úgy néz ki, hogy igen, tehát ez a bizonytalanság, főleg itt a hétvége előtt, tehát én azt gondolom, hogy nem igazán akarnak most jelentősebb pozíciót felvenni a befektetők, ezért is van ez a visszaesés. Ez megfigyelhető, hogy te is említetted, az USA-ban is tegnap jelentősebb esés volt, ma Európában is lefelé mozdultak elég jelentősen az indexek, tehát ez a nemzetközi hangulat kihat minden tőzsdére. Megközelítőleg 1%-os mínuszban vannak a főbb európai tőzsdék is. Habár ma lesznek különböző makroadatok, délután az Egyesült Államok munkaerőpiaci adatok, azok még befolyásolhatják azért a hangulatot, de mindenképpen a hormuzi szorossal kapcsolatos hírek az, amelyek mozgatják a piacot, hát ez már ugye az utóbbi 2-3 hétben. Most is arra figyelünk, de ez bármikor megváltozhat, tehát láttunk már ilyet, hogy napon belül egy hirtelen békeajánlat, vagy bármi jelentősebben tudja a hangulatot befolyásolni. Meglátjuk, azért várjuk még a nap végét.
9: Jó, forint?
12: A forint az továbbra is tartja ezt a nagyon erős szintet, 356 forintot kell adni egy euróért. Tegnap nap végén volt egy kis gyengülés, 357 fölé emelkedett, de ma újra pozitív a hangulat. 356 forintot kell adni egy euróért, 303 forintot egy amerikai dollár, és 389 forintot egy svájci frankért. Hát ilyen 20 éves csúcsokon vannak ezek a árfolyamok.
9: Oké, köszi szépen Zsolt, jó munkát nektek, jó kereskedést.
12: Szép napot mindenkinek, sziasztok.
9: Vavreg Zsolt, lakossági üzletágigazgató számolt be a Bétről, gyors jelentések tükrében, esés a tőzsdén és a forint helyzete viszont elég jó szinten van.
10: Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.

0: A mozgás jó, a mozgás egészséges, a mozgás motivál, serkenti a gondolkodást és fiatalít. A sportos ember kevésbé fáradékony és nagyobb hatásfokkal termeli a GDP-t. A mozgó ember boldog ember. Épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata következik.
1: Azon belül is kék túra, mert hogy Gábor, nem tudom, hogy beszéltél-e már erről adásban, de hogy teljesíteni akarod az országos kék kört?
2: Igen, és az első része, illetve ugye, hát ha úgy veszük, három nagy
1: rész van, van az országos kék túra, ugye ez a fönti északi keletről, az a nyugatra, klasszik, vagy
2: az, az volt a legelső,
1: melyik
2: sok,
1: az irány?
2: Sokáig egyetlen. Hát bármelyik irányba mehetsz.
1: Értem, csak tehát, neked hogy... melyik az irány, melyik?
2: Hát én nekem úgy alakult, hogy végül is nem azt kezdtem el, illetve hogy azt elkezdtem, azt gyerekkorom óta részenként teljesítgetem.
1: De nem pecsételtél.
2: De pecsételtem is, az első füzetem elveszett, utána újra kezdtem, és van egy pecsételő füzetem, ahol össze-vissza, így mozaikszerűen vannak benne pecsétek. És akkor tavaly úgy döntöttem, hogy jó, akkor viszont
1: akkor
2: a Dél-Dunán...
1: Akkor ezt tisztázzuk.
2: Ezt hagyjuk most. A Dél-Dunántúl itt viszont akkor... egyben.
1: Az a Rockenbauer Pál Dél-Dunántúli emlék túra, vagy a Dél-Dunántúli kék túra.
2: Amikor Rockenbauer Pálék a kék túra filmet megcsinálták, és végiggyalogolták a klasszik útvonalat Nagymilictől, vagy Hollóházától, az Empléni hegységtől egészen a Kőszegi hegységig, akkor az annyira népszerű lett, hogy utána folytatták, és abból lett az ő nevét viselő Rockenbauer Pál. Részei megvoltak akkor is kékre festve, a Dél-Dunántúli kék túra részeként. Ha jól emlékszem, akkor még talán csak Kaposvár és Szekszárd között. Uh-huh. Utána Kaposvárt is összekötötték a kék túra kezdőponttal a Kőszegi hegységbe, és ebből, tehát Kőszegről Szekszárdig lett a Dél-Dunántúli kék túra, és én erre mondtam azt, hogy jó, akkor ezt elkezdem.
1: És, de a Szekszárdnál indul el az alföldi?
2: És végig gyaloglom. És akkor összeköti, és visszaköt az eredetihez, Szekszártól vissza az Empléni hegység, az Alföldön keresztül van az alföldi kék túra, és én a Dél-Dunántúli csináltam gyerekkori emlékek kapcsán, meg hát sok minden, és olyan szigorú feltételekkel, hogy csak tömegközlekedést használok, tehát nincs autózás, és...
1: Tehát oda mész a tömegközlekedéssel a túra kiinduló pontjához, letolod a szakaszt, vagy a két szakaszt, hogyha úgy adódik, és utána hazajössz egy következővel. Az nagyon komoly. Ez komoly vállalás.
2: És vagy budapesti bázissal, vagy hévízi bázissal, mert ott van nekünk egy lakásunk, és jelentem, kész vagyok.
1: Tehát az 542 kilométer, 56 bélyeg a kis füzetbe, az mind megvan.
2: Meg.
1: Nagyon jó.
2: Képzeld el.
1: És órákban...
2: Hetek óta nézegetem, lapozgatom elégedetten, és mindig nem küldtem be, mert olyan jól esik lapozgatni. Tehát teljes idiotizmus.
1: De,
2: majd hamarosan beviszem.
1: Használtad az applikációt is?
2: Nem, és ez most dilemma volt, mert az applikáció bevezetése az menet közben derült ki. Tehát valahol a meccsekbe jártam, amikor bejelentették, hogy már nem kell pecsételgetni, hanem digitális, és akkor úgy döntöttem, hogy most, hogy folytatom az Alföldin, és nekiállok az Alföldinek, most a héten megvettem ismét a fizikai pecsételő füzetet. Az egy rituál élet. Tehát, hogy oda megyek, előveszem, előkaparom a hátizsák megfelelő zsebéből a bélyegző
1: párnát. Lehet, hogy mind a kettőt.
2: Nem érdekel a digitális.
1: Értem. Az a következő kör lesz.
2: Majd a fiatalok így csinálják, én pecsételek tovább. Szóval gyönyörű, fantasztikus. A logisztika az tényleg sokszor nekem is kihívást okoz, aki aztán nagy busz és vonatrajongó vagyok, és a menetrendek összerakása az mindig élmény. Tényleg voltak. Próbáltam 20 és 30 kili közötti távokat napi szinte, nekem ez volt a kényelmes, de nagyjából sikerült is, de volt, amikor csak 16-ot tudtam, mert így jött ki a menetrend, és hát volt, és ehhez kellett igazítani. Szerencsére tudok időnként hétközben is menni, tehát nem vagyok a hétvégéhez kötve. Rádió után indulással rendszeres vendég voltam az első Intercity-n, ami utána ment, és akkor nyáron még bele tudtam férni egy-egy szakasszal, úgyhogy akkor este fejeztem be. Ősszel már ez nem működött, ősszel rendszeresen zseblámpa, meg rám sötétedett, de így terveztem. 16,
1: de mit csináltál volna, hogyha van olyan része, ahol nem tudsz visszajönni?
2: Hát akkor ott ragadok, de képzeld el, hogy minden működött. Tehát az egész alatt rengeteget vonatoztam, rengeteget buszoztam. Olyan volt, hogy a buszok késtek egy kicsit,

0: Száraz idő volt, tehát tavaly is egy esősebb időszak volt, amikor pont nem olyan szakaszokon voltam, tehát igazából nem volt vészes, és működött ez. Tényleg volt, hogy ki voltam feszítve, és olyan faluban szakítottam meg a túrát, ahol egy-kettő busz érinti, az is csak hétköznap, és reggel 7-kor, meg délután 4-kor oda kellett érni, különben ott maradok.
1: Azt mondtad, hogy volt olyan, amit meg kellett joggolni, olyan szakasz.
0: Igen, igen, ez például joggolós volt. Akkor a kisvasút melletti rész például, nem is tudtam, hogy bezárták azt a kisvasutat, Mesztegnyőtől Felsőkakig, az a párzamosan fut egy gyönyörű erdőben ott a kék túra. Nem találtam a sínt, aztán utána láttam, hogy hát már benőtte, mert embermagas, mert ugye 5 éve megszűnt, csak erről nem volt információ, pedig még rá is kerestem, és még a online kék túra füzetben is az volt, hogy akár föl is szállhatsz a vonatra, mert párhuzamosan fut. Szóval vannak csalános részek, de nem ott, ami információt kapsz. Ami nagy segítség, hogy elkészült a kék túra app, most már papírtérkép nélkül mentem végig,
1: igen.
0: A változó sebességekkel. És ha a legszebb részt kérdezed, nekem a Zselic tetszett nagyon, az Őrség tetszett nagyon, nyilván a meccsek, az ismertem
1: Zselic
0: korábban.
1: Zselic az gyönyörű, nem?
0: Igen, hát nekem a Göcsej közel áll a szívemhez, mert ugye ott nőttem föl, tehát az megint csak, de hogy egy pillanatig sem unatkoztam, még a hosszú, voltak olyan unalmasnak tűnő részek, amikor tényleg sok kilométeren keresztül egy egyenes úton sétálsz. A legunalmasabb, vagy legrosszabb szakasz, az egy hosszú, 20 kilométeres műút Zalakarostól Nemesvidig, azt tényleg túl kell élni, vagy külön kell választani.
1: Az majd most jön,
0: de az összes
1: amit
0: többi,
1: túl kell élni.
0: Az Alföldre gondolsz?
1: Igen.
0: Hát, arra én is kíváncsi vagyok, hogy
1: át kell jutnod a Dunán. Ott van három szakasz körülbelül, az első az a Malom.
0: Átmegy a hídon Bajánál.
1: Igen, ott átmegy a hídon, de utána onnantól kezdődik a lapos.
0: Igen.
1: Gyönyörű bácska. Bácska ország.
0: Hát utána 15 kilométer a Duna mellett a gáton fölfelé.
1: Ja, az jó még a Duna
0: az
1: mellett
0: még
1: hagyján, vagy.
0: De lesznek annál szerintem unalmasabbak is még.
1: És akkor a Kesselyűsi Halodánál állsz most meg.
0: Az a terv, hogy az első szakasz mindenképp ott legyen vége, mert azt te ajánlottad, hogy egy kiváló kajahelyszín, úgyhogy ott kell befejezni.
1: Haloda a fűz alatt, azt hiszem ez a Kesselyűsi Haloda, meg Haloda a fűz alatt, így lehet őket megtalálni.
0: De figyelj, ez is egy olyan tipikus szakasz,
1: egy
0: hogy
1: jó sült kecsegét.
0: Csak hétköznap tudod megcsinálni.
1: Kecsegét.
0: Csak munkanapi menetrenddel van onnan busz visszafelé, amivel eléred a vonatot. Tehát ha
1: az már nehezebb lesz.
0: Hétvégén délután 2-kor jön az utolsó busz, hogyha maradok
1: ebben a tömegközlekedésben. Pihenő napot kell beiktatni.
0: Na, szóval a szervezés az sose könnyű. De...
1: Szóljál, légy szíves, és akkor ott kezd el a Kesselyűsi Halodánál a második szakaszodat, és akkor Bajánál meg ott várlak egy valamivel.
0: Jó, azt a Baját akkor megbeszéljük. Mert lehet, hogy...
1: Na, ott kell átmenni a hídon.
0: Hát lehet, hogy csak Pörbőig megyek, de hogyha Baján vársz, akkor,
1: akkor
0: meghosszabbítom 30
1: kilóra. Semmi nincsen, csak a Gemenc viszki.
0: Jó, más... de nekem elég lesz. De hogy 30-ra meghosszabbítom, ha vársz Baján. Jó, legyen
1: na,
0: úgy.
1: Legyen így, megbeszéltük. Akkor most jön az Alföldi kék túra. Tessék a Gábortól ihletet beríteni és teljesíteni az országos kékkört.
2: Na, hol lakik az épp lélek? Hát az épp testben. A Millás reggeli mozgáskultúra rovata hangzott el.
1: Nekünk lejárt az időnk, már bőven belecsúsztunk a következő órába, úgyhogy sajnáljuk, de Schmidt Andinak át kell adni a terepet. Ő majd
3: ezt el... sajnáljuk.
1: Nem, azt sajnáljuk, hogy lejárt az időnk, azt nem sajnáljuk, hogy át kell adni
3: na,
1: a terepet.
3: Na.
1: Tessék programokra menni, a hétvége tele lesz szuper programmal Budapesten, úgyhogy aki nem tudja elhagyni a fővárost, 28 fok szombaton, és mindenféle szuper népünnepély, úgyhogy...
3: Jössz?
1: Be, én remélhetőleg igen, még ez attól is függ, hogy ha most kilépek innen a rádióból, akkor mit zúdít a nyakamba az élet nagybetűvel. De igen, úgy tervezem, hogy megyek. Köszönjük a figyelmet,
0: szevasztok.
1: Az egész heti figyelmet, sziasztok!
2: Véget ért a mese mára. Zárul a Millás mókatára. Most rezsivédelmi célból kikapcsoljuk a csodalámpát, eltesszük a varázsszeruzát a szűk napokra, de a kicsit kurta malacpersely hamarosan újra csenget. Addig is, keressetek minket a közösségi médiában, és hallgassátok meg adásaink podcastjét a millásreggeli.hu-n. Millás reggeli, a Rádió Café 98 gazdasági mápetsója.
3: Remélem ez komoly volt, mert viccnek durva lett volna.
2: Millás reggeli, a végtelenbe és tovább.

0: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
1: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem a vasárnapban, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu.
4: Tavaszi lakásakció a Big George Propertynél. Új lakások 10 budapesti helyszínen, most akár 16 millió forint kedvezménnyel és rozsdaövezeti 5% áfa visszatérítéssel. Már 10%-os kezdőbefizetéssel, díjmentes hitelügyintézéssel. Válasz több száz lakásból és költözz akár idén. Ne várj tovább, az ajánlat meghosszabbítva. 2026. május 15-éig érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a biggeorge.hu weboldalon.
5: Adj új ritmust a vállalkozásodnak, és intézz egyszerűen céges pénzügyeidet a Raiffeisennel. Nyisd bárhonnan új ügyfélként vállalkozói számlát az abban, akár 100 000 forint jóváírással. További részletek és feltételek a weboldalunkon, az üzletszabályzatokban és a kondíciós listában. Raiffeisen.hu. Vértezd fel magad a kibercsalásokkal szemben. Látogass el a kiberpajzs.hu honlapra. Emeld új szintre üzleted. Raiffeisen Bank. Váltsd velünk valóra.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
8: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
9: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó improvizációs Pszichedelic Rock Session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
10: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádió Cafén.
3: Üdvözlöm a hallgatókat! A fővárosban az Alkotás utcában kifelé a Nagyanyed utca előtt egy műszaki hibás jármű foglalja el a belső sávot, csak egy sáv járható, lelassult a haladás. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között egy rendezvény miatt, majd ezután hétvégére is lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszon 23 órától, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. A 6. kerületben a Nagymező utcában a Bajcsi-Zsilinszky út után a Lovag utcánál építkezés miatt korlátozásra kell készülni. A 7. kerületben a Veselényi utcát egyirányosították a Síp utcától a Rumbak-Sebessény utcáig, mert felújítják a burkolatot. Tart a felújítás Újpesten a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni az Árpád úttól a Tél utcáig, illetve a Lőrinc utcától az Árpád útig is. A Szent István téren és a Károly István utcában is időszakos korlátozásra kell számítani, a környező utcákban lezárásra készüljenek, az érintett BKK autóbuszok megállóját áthelyezték. Ezen a hétvégén az M1-es metró a Kisföld alatti helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusszal lehet majd utazni karbantartás miatt. Siling Zsolt, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Tovább emelkedett az infláció áprilisban. Nehezen indult az idei év a MOL-nak. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Napos felhős idővel folytatódik a hét. Hétvégén már 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A márciusi 1,8% után áprilisban 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, közölte a KSH. A statisztika megfelelt az előzetes várakozásoknak, azonban az év második felében fokozatos emelkedésre számítanak az elemzők. A márciusi stagnálás után az élelmiszerek esetében 1,5%-os drágulást mértek, ami annak köszönhető, hogy kikerült a bázisból a tavaly márciusban bevezetett árréstopok hatása, írja a Portfólió. A mostani adattal továbbra is a jegybank inflációs célsávjának alsó széle környékén van az áremelkedési ütem. Jelentősen visszaesett a MOL negyedéves eredménye. Az olajcég adózott eredménye 75%-kal zuhant az idei első negyedévben. A kedvezőtlen geopolitikai környezet és a barátságvezeték leállása miatt. A társaság adózott eredménye 39 milliárd forintra olvadt a tavalyi 152 milliárd után. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond. Az üléssel párhuzamosan a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Visszalép az igazságügyi miniszteri jelöltségtől Mellétei Barna Márton. Döntését azzal indokolta, hogy a leendő miniszterelnökkel fennálló rokoni és baráti kapcsolata árnyékot vethet a munkájára, és a nemzeti egység érdekét jobban szolgálja, ha visszalép. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások, igénybevételihez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. A dokumentumokra egyebek mellett a fix 3%-os lakáshitel, a babaváró kölcsön, valamint a családi otthonteremtési kedvezmény igényléséhez van szükség. Kétnapos tűzszünetet hirdetett ki az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Az oroszok idén másodszor hirdettek fegyvernyugvást, először az ortodox húsvét alkalmából. Iráni katonai célpontokat lőtt tegnap az amerikai hadsereg. A légi csapásokat arra válaszul hajtották végre, hogy Irán rakétákkal és drónokkal, valamint felfegyverzett kishajókkal támadott meg 3 a Hormuzi szorosban nemzetközi vizeken közlekedő amerikai hadihajót. Washington szerint nem sértették meg a tűzszünetet az akcióval, mert az az iráni támadásra adott válasz volt.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
6: Ma kezdetben napos időre van kilátás, majd napközben többször zavarhatják felhők a napos időszakot, főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék, általában gyenge, mérsékelt marad a szél. Napközben 21 és 26 fok között alakul a hőmérséklet. A hétvégén már napos, meleg, koranyári időnk lesz, eső nélkül 27-28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Laiz Brazíliában született, Németországban alkotó rapper. A hip-hopot afrobittel, jazzzel és szülőhazája Tropicália muzsikájával szereti fűszerezni. Kísérőzenekarként funkcionáló kollektívájában, a The New Love Experience-ben kubai, perui, kolumbiai, algériai, gánai, elefántcsontparti, madagaszkári és ausztrál tagok is megfordulnak. Szeszegúra című 2025-ös kislemezük Georgie Ben 78-as szerzeményének, a Sauvio Vergine-nek átirata. Amíg az eredeti dal környezetvédelmi témájú, addig az új verzió a pénzről szól, amelynek nem szabad korrupt kezekbe kerülnie, inkább a rászorulókat és a kultúrát kell támogatni belőle. Laizék értelmezésében így egész mást jelent Bain művének sora, Isten óvja a zöldet, amelyet az emberek elpusztítanak, hogy szürkét építhessenek.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. CeeLo Green korábbi kísérőzenésze és Lenny Kravitz egykori előzenekara számára a határ a csillagos ég. Ezt jobb, ha szó szerint értjük. Ugyanis Curtis Harding 2025-ös negyedik albumának főhőse egy astronauta. A Departures and Arrivals, Adventures of Captain Kurt című konceptlemez cselekménye szerint a kapitányt felfedező útra lőtték ki a világűrbe, ahol azonban csak szerelmére tud gondolni, akinek iránymutatását borzasztóan hiányolja az űr jéghideg csendjében. Még szerencse, hogy a The Power szólos diszkóritmusai a kozmosz legtávolabbi pontjait is felforrósítják.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az olasz komponista Franco Michelizzi a 70-es, 80-as években többször is együtt dolgozott az akkoriban fénykorát élő Bud Spencer, Terence Hill párossal. A Nyomás utána és a Nincs kettő négy nélkül könnyed pofoszkodásaihoz is ő szolgáltatta a fülbemászó aláfestő zenét. Első közös munkájuk az 1970-es Az ördög jobb és bal keze, amelynek Fügyszóval kísért főcímdalát 42 évvel később Quentin Tarantino is felhasználta a Django elszabadul zárójelenetéhez. Itt Európában nosztalgikus mosolyjal üdvözöltük a retrofilmes utalást, de mivel Bud és Terence az Atlanti-óceán túloldalán koránt sem futott be akkora karriert, így az amerikai nézők túlnyomó többsége ekkorra már a dalt jegyző Michelizzi nevét is teljesen elfeledte. Kár érte, kiváló ügynök volt.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyafánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádiókafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak.
3: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú. Emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Klán élőben hozza el Jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Klán, május 8-a Akvárium.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: David Robert Jones néven látta meg a napvilágot Londonban a múlt század közepén az a kivételes zenész, akit a világ David Bowie néven ismerhetett meg. 5 évtizedet átívelő pályafutása alatt többször is megújította zenéjét, stílusát, gyakran ezzel megágyazva új zenei trendeknek. Munkássága szinte minden későbbi zenész generációra hatással volt. Első komoly amerikai sikereit 1975-ben aratta, amikor a John Lennonnal közösen írt Fame című dal a kislemezlista első helyét ért el. 1981-ben jelent meg Bowie és a Queen együttes együttműködéséből született az Egyesült Királyságban listavezető Under Pressure című kislemez. Bowie 1983-ban megjelent Let's Dance című nagylemeze volt, addigi legtöbb bevételt hozó albuma. A Let's Dance volt Bowie első dala, amely a brit és az amerikai listákon is az érre került. Bowie-t 1996-ban iktatták be a Rock and Roll hírességek csarnokába. 2000-ben pedig a VH1 100 legnagyobb rockzenészt felsoroló listáján a 7. helyre került. 2002-ben a BBC által rendezett szavazás eredménye alapján összeállított 100 legnagyobb britet felsoroló lista 29. helyét érte el. Bowie pályája során 136 millió albumot adott el. Összesen 7 Bowie lemez szerepel az 1001 lemez, amit hallanod kell, mielőtt meghalsz című könyvben. 2016-ban 69 évesen hunyt el.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Képzeljük el, Liam és Noel Gallagher a 2025-ös Oasis Reunion közepette épp a manchesteri Lidl-ben készülnek újabb testvérháborút kirobbantani arról, hogy Liam vehet-e még egy parkakabátot és csörgődobot, amikor a bolti hangszórókból felcsendül az afro-karibi ritmusokban nyomuló francia irekéjé formációtól a Petit à Petit. Liam égtelen haragra gerjed, tudatosul benne, hogy a cím ugyanazt jelenti, mint a Little by Little. Ezek itt tuti az ő 2002-es slágerüket gúnyolják. Üvölti, hogy megfogja verni a magukat trópusinak képzelő gallokat, és nyomdafestéket nem tűrő kifejezésekkel ecseteli, mit fog tenni esernyős ananász koktéljukkal. Noel csak a szemét forgatja és elmereng. Ha már a vicces nevű Little by Little kampány valóban egy kisebb vagyont hozott a zenekar konyhájára, akkor talán ebből a dalból kiperelhetne némi jogdíjat.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Az elefánt a nyugalom, a béke szimbóluma is. Az elefánt együttes zenéjét azonban nehéz ilyen könnyen bekategorizálni. Jellemző rá a lüktetés, a lágy melankólia és a kirobbanó energikusság egyaránt. Egy kis punk, egy kis szihedélia, néha elektronikus műfajokból derengő elemek bukkannak fel. Stílusjegyek terén nehéz megnevezni egyet, így talán a korlátok nélküliség a legfontosabb ismérvük. Az elefánt hosszú évek óta az első magyar zenekar a Kis Pál és a Quimby után, amely a dallamokat, gondolatokat finom humorral is átszövi, fogalmaz az írástudó kritikus.

0: csöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Zavarnak a szürke hétköznapok?
1: Uh-huh, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli. A gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli. A csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
6: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
7: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
6: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life szettje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Rodriguez Junior Hybrid Life. Május 8-a Akvárium Klub.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Görög Márta lehet az új igazságügyi miniszter. Tovább emelkedett az infláció áprilisban. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Napos felhős idővel folytatódik a hét, hétvégén már 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A Szegedi Egyetem jogi karának dékánja, Görög Márta lesz az új igazságügyi miniszter a Tisza kormányban, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán. Az

0: után, hogy korábbi jelöltje Mellétei Barna Márton visszalépett a pozíciótól. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Tudományos tevékenysége mellett a Magyar Akkreditációs Bizottság akkreditációs kollégiumának elnökeként a felsőoktatás minőség biztosításában is vezető szerepet játszik. Gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza kormány Gyurkó Szilviát, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítóját. A szakember a Kátai Németh Vilmos által vezetett Szociális és Családügyi Minisztériumban állhat majd munkába. Az előző ciklusban a gyermekvédelmi kérdésekkel a belügyminisztérium, azon belül is a gondoskodás politikáért felelős államtitkár Fülöp Attila foglalkozott. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. A Tisza párt ünnepséget is tart a Kossuth téren. A márciusi 1,8% után áprilisban 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, közölte a KSH. Az élelmiszerek esetében 1,5%-os drágulást mértek, ami annak köszönhető, hogy kikerült a bázisból a tavaly márciusban bevezetett árrésztoppok hatása, írja Portfólió. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 1,5 milliárd forintot. Új szolgáltatással bővült a digitális állampolgár weboldal. Egyszerűbb lett az állami támogatások igénybevételéhez szükséges ügyintézés, miután az ügyfelek már online is hozzájuthatnak a jövedelemigazoláshoz és a nullás adóigazoláshoz. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Felszólították az ukrán felet, hogy kövesse a példát. Moszkva egyúttal jelezte azt is, amennyiben a győzelemnapi ünnepség ellen támadást intéznek az ukrán erők, akkor rakétákkal támadják Kijevet. Alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést Görögországban. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia.
1: Időjárás a Rádiókafén.
0: Ma napközben többször zavarhatják felhők a napos időszakot, főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. Általában gyenge mérsékelt marad az északnyugati szél. 26 fokot mérhetünk maximum, a hétvégén már napos, meleg, koranyárias időnk lesz. Eső nélkül 27-28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas.
2: Nem rossz kor?
1: Pont jókor. Fényterápia Fehér Mariannal a Rádiókafén. Kultúra, művészet, kitekintés a világra és búvárkodás a lélekben. Minden hétköznap délelőtt 11-től délig, pont jókor.
3: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pont Jókor. Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem társadalomtudományi karának oktatója és kutatója a mai vendégem. A CEU Bibó István Szabad Egyetem első 100 nap című vitaestje kapcsán beszélgetünk arról, milyen társadalmi, gazdasági és szociálpolitikai kihívások várnak az új kormányra. Szó lesz társadalmi bizalomról, közhangulatról, az eufória és a posztraumás stressz kéz a kézben járásáról, elvárásokról, reményekről és arról is, hogyan alakítja a politika az emberek hétköznapi biztonságérzetét. Zene után már is kezdünk, érdemes velünk maradni.
4: Heard it on the radio, yesterday, 10 years ago.

0: amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
1: Szép napot mindenkinek, már is kezdődik a Pontjókor. Vendégem Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Társadalomtudományi Kutatóközpontjának oktatója és kutatója, akit köszöntök. Szia!
2: Szia!
1: Ugye a CEU Bibó István Szabad Egyetem legutóbbi vitája, ami most volt május 4-én, azt vizsgálta, hogy milyen intézkedésekre lehet számítani egy kormányváltás első 100 napján. A beszélgetésben szó esett a legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai lépésekről, a jogi keretekről, valamint arról is, hogy milyen irány körvonalazódik jelenleg a most kormányra kerülő Tisza párt körül. Érthetően nagy figyelem és sok reménykedés övezi ezeket a kérdéseket. Mi itt nyilván nem politikai oldalról közelítünk, még akkor sem, ha ma már szinte minden közéleti témában megjelenik a politika. Sokkal inkább a társadalomtudományi nézőpont érdekel engem és minket, hogy hogyan hatnak ezek a folyamatok az emberek mindennapjaira, és mire számíthat a társadalom a következő időszakban. Hát először is arra vagyok kíváncsi, hogy milyen hangulatban telt ez az este, mennyire volt vitás, hogyan éreztétek ti magatokat, és milyen volt a közönség visszajelzése.
2: Én azt gondolom, hogy nagyon jó hangulatban telt ez a beszélgetés, és talán kicsit a közönségen is lehetett érezni most ezeket az új elvárásokat vagy reményeket. Ami egy ilyen fontos dolog, amit én kiemelnék, hogy most nyilván vannak olyan témák, amikre mindenki kíváncsi, mindenki ezekre a témákra fókuszál, és emellett egyéb témák nyilván elmaradnak, de ez teljesen normális. Ugye most az elszámoltatás, vagyon visszaszerzés, ami ez a top dolog, ami mindenkit érdekel, azzal kapcsolatban volt ugye viszonylag sok kérdés, illetve még azért ugye ez a korrupcióval mi lesz most, tehát ez a kérdés foglalkoztatja most, én úgy látom, leginkább az embereket, illetve nyilvánvalóan a gazdasági kérdések, az EU-s pénzek, amiről még hát nyilvánvalóan csak jóslatokat tudunk mondani, illetve a médiából tudunk tájékozódni, hogy éppen ugye ki mire készül ezzel kapcsolatban, és ugye nyilvánvalóan a szociális vagy társadalom tudományi terület is nagyon fontos, de most én úgy érzem, hogy ez egy kicsit háttérbe szorul, nyilvánvalóan nem tudunk mindenről egyszerre beszélni, de hát ennek is majd eljön az ideje, amikor majd ez kerül fókuszba.
1: Hát már csak azért is, mert szerintem mindenkit érdekel az, hogy a saját életében milyen változásokra számíthat, mert most egy olyan nagy erejű változtatás lép életbe rövidesen itt Magyarországon, ami feltétlenül mindenre kihat, és ugye azt is tudjuk, hogy a mindenre kihatás hozza magával azt, hogy a dolgok további szinten is hatnak. Szóval szerintem mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy mi fog történni ővele, az ő környezetében, a munkájában, a szociális életében, a lehetőségeiben, a család alapításában, vagy a családnak a további életének a tervezésében. Szóval, hogy nyilván felfokozott az állapot, és amikor az első 100 napról beszélünk, akkor olyan fontos kérdés szerintem, hogy mennyire reális elvárás, társadalmi elvárás az, hogy az új kormány rövid idő alatt látványos változásokat hozzon, olyan látványos változásokat, amikből feltérképezhető mondjuk az irány mindenki számára.
2: Hát ugye maga az irány az már nagyon jól feltérképezhető volt a Tisza programjából is. Egyébként azt megígyeztük viccesen azért itt a beszélgetés végén, hogy igazából most gyakorlatilag az ember azért azt mond, amit akar, azt jósol, amit akar, de majd az első 100 nap után, vagy mondjuk egy év múlva kellene összeülni, és akkor már sokkal több dologról tudnánk beszélni, meg sokkal inkább lenne alapunk bizonyos dolgokról beszélgetni, szóval most egy kicsit könnyű dolgunk volt. De hát igen, hogy milyen látványos változások lehetnek, az egy elég érdekes kérdés. Nyilvánvalóan itt mindenki tudna a jog vagy a gazdaság területéről azért mondani egy-két dolgot. Hogyha mondjuk a társadalompolitikánál maradunk, vagy a szociálpolitikánál, akkor hát ugye voltak olyan ígéretek, vagy ugye maga a teljes Tisza program gyakorlatilag olyan ígéretekből áll a társadalomtudományi téren, hogy megtartja a régi ellátásokat, a régi rendszer, de ugye mindent emel, mindent kiterjeszt, tehát hogy ez egy nagyon-nagyon pozitív irány. Nyilvánvalóan gondolhatjuk, hogy ez azért nem teljesen fog így megvalósulni, de az az irány, amit a Tisza programja képvisel, az alapvetően egy nagyon jó iránynak tűnik, már csak abból a szempontból is, hogy nagyon sokszor hangsúlyoz az esélyegyenlőséget, a hát tulajdonképpen az emberek egyenlőségét.
1: Társadalmi igazságosság helyreállítását, de szerintem arra óriási igény van, és vágy.
2: Így van, igen, és ezt azért hát a tervezett támogatási rendszerben is azért igyekszik leképezni, én úgy látom. Tehát ugye nagy hangsúlyt fektet az univerzális ellátásoknak a növelésére, ugye az univerzális az azt jelenti, hogy tehát például a családi pótlék az ugye minden gyermekes családnak jár, míg mondjuk az adókedvezmény az ugye csak a munkával rendelkezőknek, illetve ugye közülük is annak, aki minél többet keres és minél több gyereke van, tehát ő jár vele a legjobban.
1: Bízunk benne, hogy a gyermektelenekre is elkezdenek gondolni.
2: Igen, tehát az több ilyen fontos előremutató lépés van. Ugye a gyermektelenek az egy külön kérdés, mostan nem emlékszem, hogy konkrétan róluk is szólna a dolog, de azért a társadalmi igazságosság egyenlőség témájában így van, azért nyilván ők is beleférnek. Még ami talán egy ilyen nagy egy ilyen előremutató dolog, hogy külön ki vannak emelve az egyedülálló szülők. Nyilvánvalóan azt nem tudjuk még, hogy fogják őket támogatni, de hogy egyáltalán meg vannak említve a retorikában.
1: Igen, nagyon fontos, hiszen civil kezdeményezéseket láttam az elmúlt években arra, hogy az egyszülők valamilyen támogatást kapjanak, ami azt jelenti, hogy sorsközösségek próbálták egymást segíteni.
2: Így van, és nem is nagyon esett szó róluk, tehát a politikai retorikában sem. Ugye, hogyha megnézzük, ez csak egy ilyen kis kitérő, ugye, hogyha megnézzük a kutatásokat, akkor azért azt látjuk, hogy a magyar társadalom alapvetően empatikusan fordul az egyedülálló szülők, főleg az egyedülálló anyák felé. Valószínűleg az előző kormány, nagyon furcsa kimondani, az előző kormány nem tett semmilyen büntető lépést, vagy mondjuk olyan lépést, amivel így látványosan hátrányba hozza őket, de azért nem is támogatta az egyedülálló szülőket túlságosan, és úgy tűnik, hogy most talán összakítani kíván ez a Tisza. Szóval összességében én azt gondolom, hogy az első 100 napban, hát hogy mondjuk anyagilag így mit tudnak kihozni, az szerintem majd akkor fog kiderülni, hogyha meglátják a tényleges számokat a költségvetésben, és akkor meglátják, hogy mi fér bele, mi nem. Ugye a családi pótlék duplázását ígérték, ami azért egy ilyen viszonylag nagy összeg szerintem, tehát hogy az nem biztos, hogy egyből meg tudják valósítani, viszont ugye ígértek például olyat is, hogy gyednek a duplázása, vagy akár az anyasági támogatási, ami azért viszonylag, tehát egy kisebb összeg kevesebb embert érint, szóval mondjuk, ha már egy ilyet dupláznak, az mondjuk egy ilyen látványos intézkedés lenne, amit szerintem azért talán viszonylag rövid idő alatt véghez is lehet vinni, illetve még lehetnek olyan intézkedések, amikhez úgymond nem kell pénz, vagy nem kell túl sok pénz, amivel mondjuk hát ilyen hangulatot javíthatják legalábbis.
1: Hát igen, most nagyon fontos az, hogy érezzük magunkat. Én azt képzelem, hogyha egy társadalom tagjai reménykedőek, jó a hangulatuk, várakozó állásponton vannak, akkor sokkal együttműködőbbek tudnak lenni, és támogatóbbak. Én azt gondolom, hogy a Tisza ezt nagyon jól csinálja, már csak azzal is, ahogy a közösségi médián keresztül megszólítja az embereket, és tájékoztatja őket mindenről, és hívja őket mindenhova. Mert ebben lesz egy ilyen mi-ség. Igen. Tehát, hogy így mi vagyunk, sőt, ugye azt se felejtsük el, hogy nagyon gyakorta hívják fel a figyelmet arra, hogy az, ami történt, az nekünk embereknek köszönhető. Így ugye nem kitaszított vagy ebből a körből, hanem része vagy valaminek, ami előremutató.
2: Így van, igen. Ugye hát a Fidesz retorikájában ez egy nagyon-nagyon látványos dolog volt, hogy azért megosztotta a társadalmat.
1: Hát a Nemzetből kitaszított jó néhányunkat.
2: Így van, tehát ugye a nemzeti oldal, de én, hogyha jól értesülök, azért még most is ők magukat a nemzeti oldalként igen. definiálják, úgyhogy hát láthattuk, hogy azért ez a retorika milyen eredményre vezetett, és ugye itt meg egy ilyen egységesítés, egy ilyen mi tudata, ahogyan te is mondtad, az azért eléggé átjárja magát a politikai retorikát is, illetve hát az előzetes programot is, hát nyilvánvalóan majd meglátjuk, hogy mi lesz, de ez azért egy elég előremutató dolog. Egyébként ez a megosztottság, ez ugye leképeződött a szociális ellátások területén is. Például, hogyha a családtámogatásokra gondolunk, ott is nagyon-nagyon erősen megjelent az úgynevezett érdemes-érdemtelen ellentét, tehát ugye gyakorlatilag a workfare vagy a munkaalapú társadalomban ugye az volt úgymond érdemes támogatásra, vagy normál összegű támogatásra, vagy magas összegű támogatásra, aki ugye mondjuk egyrészt dolgozott, illetve még mondjuk meg is felelt akár az alaptörvényben meghatározott konzervatív családmodellnek, de nem csak a család támogatásokat kell nézni, gyakorlatilag ez a megosztottság, ez az érdemes érdemes érdemtelen ellentétező, gyakorlatilag mindenhol megjelent minden területen, ezzel szemben most egy teljesen más irányvonalat láthatunk, egy sokkal egyenlősítőbbet, egy sokkal inkább talán egy kicsit sikerül ezt a nagyon megosztott nemzetet egy kicsit egységesíteni, remélem, hogy nem fognak eltérni ettől az irányvonaltól.
1: Abban kár reménykedni, hogy nem kell semmit beletenni abba, hogy valamilyen módon épüljön fel egy rendszer. Ez én azt gondolom, hogy valószínűleg mindannyiunktól kér, és itt egy fontos kérdés az, hogy kitől mit kér ez? Tehát, hogy mennyire a mentális, mennyire az anyagi, mennyire a bármilyen erőforrását tegye bele abba, hogy legyen itt egy jobb jövő, de ez a rendszerváltó hangulat sokaknál pont ezért ilyen erős várakozást hoz. Hogyan lehet kezelni szerinted az irreális reményeket úgy, hogy közben ne vesszen el ez a társadalmi kohézió, biztonság és ez a mélység, ez az együtt akarás.
2: Igen, én úgy gondolom, hogy talán még most is egy kicsit az eufória állapotában vagyunk, bár azért most már valakik azért kifelé mennek onnan, tehát azért most majd a miniszterek megválasztásánál lehet látni, hogy hát valaki inkább őt akarta, inkább nem őt szerette volna. Tehát itt már azért mennek a viták, de azért azt gondolom, hogy még mindig kicsit ez az eufória állapota, talán hogyha ugye 9-én megtörténik ez a, ugye, hogy akkor az új kormány úgymond hivatalba lép, akkor lehet, hogy onnantól már tényleg egy kicsit arra koncentrál mindenki, hogy akkor várja az intézkedéseket. Én azért azt látom, hogy a Tisza kormány elég nagy nyomás alatt van, vagy lesz most, hiszen tényleg rengeteg az elvárás, annyira reménykedik mindenki, hogy hát valóban félő, hogy azért sokan átbillennek arra az oldalra, hogy most csak a jót várják, tehát hogy nagyon fontos lenne, hogy azért most már reálisan lássuk a dolgokat. Én azt gondolom, hogy a kommunikáció az nagyon fontos, ugye te is említetted, hogy a közösségi médiában nagyon jól jelen vannak. Én azt gondolom, hogyha így világosan kommunikálják a lépéseiket, meg az intézkedéseiket, akkor azzal elkerülhető, hogy mondjuk az ilyen felesleges, mondjuk akár álhírek, vagy az ilyen, nem tudom, az reményeknek a meghiúsulása, tehát hogy én azt gondolom, hogy a kommunikáció nagyon fontos. Én is hát így kíváncsiságból azért megnéztem néhány miniszternek a Facebook oldalát, és azt gondolom, hogy egyelőre azért ezt tudják hozni, hogy világosan kommunikálnak arról, hogy mit szeretnének, azért már van néhány intézkedés, amit belengedtek. Tehát azt gondolom, hogy az a fő kulcsa, hogy egy ilyen nyitott, őszinte, már amennyire nyilván itt lehet őszintének lenni, de azért egy minél őszintébb kommunikáció volna a fontos.
1: Igen, az nagyon jól látható, hogy mindenki felsorakozik ebbe, és ha nem volt, akkor is most lesz hivatalos Facebook oldala, amin nagyon személyesen, nagyon őszinte nyelvezettel társalog, nincsenek letiltott kommentek, sőt, a kommentek közé is ők válaszolnak. Hát ez ugyanolyan, mint ugye a közösségi közlekedést használják, erről nagyon-nagyon sokan szelfiznek, és lehet hallani város szerte, hogy a metrón mellette ült az egészségügyi miniszter, a leendő egészségügyi miniszter, összefutott a DM-be a miniszterelnökkel, szóval, hogy nagyon-nagyon sok ilyen van, ami ugye megint hozza azt, hogy köztünk élnek azok az emberek, akik majd jövőnket valamilyen módon formálják. Mindez rettentően felerősítette ezt a poszttraumás stressz-szindrómát, ami arra világított rá, hogy mennyi minden nem volt, vagy mennyi minden másként volt az elmúlt 16 évben, és szerintem ez most nagyon érdekes, hogy egyszerre van ez az eufória, amit te mondasz, egyszerre van egy reménykedés, várakozás, ez a poszttrauma, és közben én még a fáradtságra is gondolok. Tehát, hogy egy társadalommal mit tud tenni az, hogyha a politika az már nem csak közéleti kérdés, hanem ilyen módon érzelmi és egzisztenciális ügy is mindenki számára.
2: Így van, ez a fáradtság, ezt nagyon jó, hogy mondtad, mert nyilván az ember azért a hétköznapokban is, ha beszélget. Én például azt tapasztaltam, hogy azért régen nem volt ennyire téma a politika, tehát már egy baráti beszélgetéskor
1: most
2: is.
1: Mindenhol ott van.
2: Igen, mindenhol ott van, tehát mindenhol előjön, és ez egyébként valóban rendkívül fárasztó mentálisan. És ugye az is egy szerintem probléma, vagy hát úgy látom, hogy azért nagy probléma volt, hogy azért tényleg mindenbe beleférkőzött, minden nagyon át volt politizálva. Én a babaváró hitellel kapcsolatban készítettem interjúkat, és ez is egy politikamentes kutatás volt nyilván, viszont hát akarva akaratlanul is azért beférkőzött, és tehát nyilván kérdeznem sem kellett, és mégis az interjú alanyok azért megosztották burkoltan, vagy nyíltabban a politikai nézeteiket, hogy ezt miért csinálja a kormány, azt miért csinálja a kormány, tehát például ez a családpolitika is nagyon-nagyon átitatódott politikával, és ugye ami egy ilyen nagyon szomorú dolog, hogy például, hogyha valaki igénybe vesz mondjuk akár babaváró hitelt, csokot, vagy ugyanezt talán el lehet mondani az adókedvezményekről is, mindenkinek volt legalább egy olyan ismerős, aki ilyen ferde szemmel nézett rá, hogy ó, hát akkor ő valószínűleg hát, Fidesz szavazó, hiszen hát, élt egy lehetőséggel, ami neki éppen adott esetben jól jött.
1: Hát ez tehát, a társadalmi megosztottság egyik nulladik lépcsőfoka volt.
2: Így van, és nekem ennek a kutatásomnak az egyik fontos eredménye az volt, hogy míg mondjuk tudunk egy ilyen klasszikus szegény gazdag ellentétről, amúgy nyilván Magyarországon is jelen van, ezek az új ilyen átpolitizált intézkedések, főleg ezek a hitelalapú, tehát csok, vagy akár a babaváró, ezek úgy tűnik, mintha még az azonos vagy hasonló helyzetűek között is még határvonalakat húztak volna, vagy ilyen árkokat ástak volna, hiszen mindenki egyszerűen ilyen gyanakodva néz a másikra, hogyha igénybe veszi, akkor biztos felelőtlenül veszi igénybe, biztos ilyen-olyan szavazó, ha nem veszi igénybe, akkor miért nem? Tehát, hogy így elkezdtünk egymásra azért gyanúsan nézni, és ez egy nagyon nem jó dolog, és én azt gondolom, hogyha mondjuk a Tisza programot nézzük, azért ez meg pont nem ebbe az irányba készül menni, és nagyon remélem, hogy valóban ezt a, hát talán kicsit így lenyugtatja a kedélyeket, remélem az intézkedéseivel, meg talán ezzel az új hangulattal.
1: Hát, hogyha még maradunk ezeknél, a hiteleknél, ott szerintem az ároknak az egyik nagyon nagy elmélyítése az a számítok, nem számítok érzés volt. Igen. Hiszen ahogy te is mondtad, hogy itt még a hasonló helyzetűek, vagy hasonló élethelyzetűben életkorúak között is tett valamiféle különbséget, hiszen azért volt egy olyan lista, amit teljesíteni kell, amit azért nyilván át kell gondolni felelősen, hogy az ember beleesik-e, illetve hogy tudja-e tartani. És itt már rögtön megjelent szerintem ez a számítok, nem számítok. Másik oldalról meg, aki mégis fel tudta venni, én azért nagyon sok olyan családot láttam, ahol iszonyatos stresszt okozott az, hogy és akkor ezt a család alapítást egyébként x éven belül ennyi és ennyi gyerekkel tudjuk-e vállalni. Tehát, hogy egy elképesztő felelősséget tett az emberek vállára.
2: Így van, és nagyon jól mondtad ezt a felelősség szót, mert pont ezt is kutattuk a kollégáimmal, hogy alakul ez, és igazából ugye megnézzük az elmúlt 16 évet, ott ugye eléggé leépült maga a szociális háló, és ugye átvette a helyét a saját egyéni felelősségnek a hangsúlyozása, de ezt retorikában is láthattuk, hogy nyilván...
1: Igen, mindenki annyit ér, amennyien van.
2: Nyilván, ha ugye Orbán Viktortól ez az egyik kedvenc mondatom, hogy hát ha munka van, akkor minden van, ami hát ugye tudjuk, hogy azért sokkal komplexebb dolog, ugye dolgozói szegénység is létezik természetesen, és hát ez az egyéni felelősség gyakorlatilag, és ugye ha mondjuk most maradunk ezeknél a hiteleknél, ott is azt láthatjuk, hogy az állam megteremti a kereteket, viszont azért ugye hát gyakorlatilag azért a bankoknak a szabályainak kell megfelelni, ugye nagyon sok esetben ezeknél a hiteleknél, és hát ugye nyilván mindenkinek az egyéni felelősség úgy mond, hogy visszafizeti, hogy fizeti vissza, stb. Egyébként a Tisza programban is van hát egy ilyen utalás arról, hogy a csokban szeretnének valamiféle változást elérni, de ez még egy ilyen nagyon-nagyon kezdetleges mondat. Ugye valahogy úgy hangzik, hogy garantálják, hogy válás esetén ne kelljen visszafizetni a csokot, ami azért, ha ezt a mondatot kicsit belegondolunk, ez azért így nem állja meg a helyét, de ez is valami olyasmit feltételez, hogy azért valószínűleg ehhez a rendszerhez is hozzá kívánnak nyúlni.
1: Innen fogjuk folytatni a beszélgetést. Vendégem Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudomány Egyetem Társadalomtudományi Kutatóközpontjának oktatója és kutatója. Maradjatok ti is, jövünk vissza.
0: Rádió Café. Vekerletelepen, az FM 98-as frekvencián.

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tervezz az ismeretlenre! Teljesíts a kiszámíthatatlanban! Legyél ember az algoritmusok között! Az üzleti életben vezetőként ezt várják tőled. Miként válhatunk nyertesévé a digitális transformáció korának? Ez ma a menedzserek dilemmája. Epic Stories. Inspirálódj elismert vállalati vezetőktől és szakértőktől. Személyes történetük példa, szakmai tapasztalatuk muníció lehet a viharos vállalati hétköznapokon. Epic Stories minden csütörtökön este 9 órától a Rádió Cafén. A műsorvezető Dojcsák Dániel, szakmai támogató a Shiva Force, a nagyvállalati digitális ügyfélkiszolgálás és a jövő álló képességek fejlesztésének szakértője. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Clan élőben hozza el Jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Alborózi és Schengen Clan május 8-a Akvárium.
2: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
3: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Amikor a nap már süt, de még épp nem éget. Már nem vagy álmos, de még nem vagy fáradt. Amikor már nem vagy éhes, de még nem vagy szomjas. Pont jókor a Rádió Cafén.
6: Szép napot mindenkinek, már is folytatódik a Pont jókor, és vendégem továbbra is Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudományi Egyetem Társadalomtudományi Kutatóközpontjának oktatója és kutatója. És ami miatt beszélgetünk, az az, hogy május 4-én volt a CEU Bibó István Szabad Egyetemnek egy vitája, ami azt vizsgálta, hogy milyen intézkedésekre lehet számítani egy kormányváltás első 100 napjában. És ebben a beszélgetésben szó esett a legfontosabb gazdasági és társadalompolitikai lépésekről, jogi keretekről, és arról is, hogy milyen iránykörvonalazódik a Tisza párt körül. És mi arról kezdtünk beszélgetni, hogy milyen állapotban is van ez a társadalom különböző tagjainak milyen reményei vannak, milyen a hangulat, hogyan hat ránk ez a változás, az eufória, a híréség rettentesen megnövekedett, közben pedig ott van ez a posztraumás stressz szindróma, amiről már nagyon sok pszichológus segítő szakember beszélt, a fáradtság, és a reménykedés az ügyben, hogy egy olyan élet jön, ami mindenki számára kiegyensúlyozottabb, kiszámíthatóbb, előrehaladóbb, boldogabb, és így tovább. Ugye pont amúgy a beiktatás előtt vagyunk egy nappal. A te fő kutatási területed az a 2010 utáni magyar családtámogatási rendszer, ugye mondtad a csokkot, a babaváró hitelt, és azt a folyamatot, ahogyan a szociálpolitika egyre inkább összefonódik a pénzügyi szektorral és a bankrendszerrel, és ezt is említetted már, de én is kikutattam, hogy kvalitatív módszerekkel is dolgozol, ami azt jelenti, hogy nem csak statisztikákat, meg mindenféle kérdőíves megoldást, hanem személyes interjúkat is készítesz, amiben ahogy te magad is mondtad, tapasztalataikat is megosztják az emberek. Úgyhogy azért érződik, hogy sok mindent tudsz arról, hogy ezekben a rendszerekben hogyan érezték magukat. Ott is hagytuk abba, hogy azt mondtad, hogy látszik, hogy az új kormány majd hozzá akar ezekhez a rendszerekhez nyúlni, de vajon hogyan tudna úgy hozzá nyúlni, hogy ez ne okozzon tömeges bizonytalanságot?
7: Hát igen, ez egy elég érdekes kérdés. Én azt gondolom, hogy ahhoz azért mindenképpen talán valamelyest hozzá tudna nyúlni, hogy alakuljon a büntetőkamatok kérdése, mert az ugye elég sok embert nyomaszt, hogy ugye, hogyha mégsem sikerül a gyermekvállalás, vagy esetleg elválnak, akkor ugye büntetőkamatot kell fizetni. Egyébként nekem bizonyos interjúanyaim mondjuk készültek is erre a helyzetre, tehát félre raktak, de nyilván ezt nem tudja megtenni mindenki, illetve tényleg azért bármi történhet mondjuk egy 5 év alatt, ami a babaváró hitel esetén rendelkezésre áll, illetve különböző, nem tudom, családi problémák, egészségügyi problémák, stb. Nyilvánvalóan ezekre azért a jogszabály is fel van készülve, de azért a gyakorlat azt mutatja, hogy azért ezeket nem olyan könnyű érvényesíteni, tehát például, hogyha nem lehet gyermek, akkor azért nem csak úgy van, hogy iratunk egy papírt, és akkor jól van az úgy. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha ennek a szabályozásába valamelyest belenyúlnak, kicsit enyhítik, vagy esetleg el is törlik ezt az egész büntető kamatos témát, akkor ez mondjuk ez megint csak egy ilyen hangulatjavító intézkedés lenne talán. Nyilvánvalóan az is egy a másik oldal, hogy akik meg mondjuk nem éltek ezzel, akkor lehet, hogy ők igazságtalannak fogják tartani, hogy más meg jól járt. Tehát, hogy azt mondom, hogy ez egy nagyon nehéz kérdés, és nem is biztos, hogy itt azért annyira jól lehet kijönni, viszont hogyha mondjuk tartósan talán egy jobb hangulatot, meg egy ilyen egyenlőbb társadalmat akarnak teremteni, akkor én is inkább abban látom a megoldást, hogy inkább ehhez az úgynevezett történelmi családtámogatási rendszerhez nyúlnak hozzá, vagyis kiterjesztik ezeket a hát már említett univerzális támogatásokat. Nyilván azért ez egy hosszú távú folyamat, tehát hogy én nem gondolnám, hogy ez egy jó dolog lenne, hogy a családtámogatásokban is valami gyors dolgot csinálni, hogy nagyon-nagyon látványos legyen. Lehet, hogy inkább érdemes ebben a tekintetben is hosszú távon gondolkodni, és hát valószínűleg, de ugye nyilván ezt majd meglátják, hogyha látják a tényleges költségvetést, és valószínűleg azért nem fognak tudni mindent egyből, meg mindent ugye megvalósítani. Ugye hát nagyon nagy ígéret, hogy az adókedvezmények is megmaradnak, az SZIA mentesség is megmarad, és még minden más is növekszik. Azért én ehhez egy kicsit szkeptikusan állnék, viszont ugye például vannak olyan mondatok is a programban, hogy összehangolni kívánják a családi pótlékrendszert, meg a családi adókedvezményrendszert az igazságosság érdekében, vagy valahogy így van megfogalmazva, tehát hogy azért a rosszabb helyzetek is jobban járjanak. Ugye ez azért magában foglalhatja azt is, hogy mondjuk adott esetben talán az adókedvezményeket valamelyest plafonírozzák így annak érdekében, hogy mondjuk mondjuk az univerzális támogatásokat megnövelték. Nyilvánvalóan nem írunk egy programba olyat, hogy valamit csökkentünk, valamit eltörlünk, mert az nagyon-nagyon rosszul hangzik, de hogyha mondjuk az egyenlősítés irányába akarnak menni, akkor lehet, hogy ez mondjuk egy jó megoldás lenne, hogy mondjuk a nagyon gazdagoknál azért valamennyire csökkentik az adókedvezmény mértékét. Egyébként európai szinten ez egy nagyon egyedülálló dolog, hogy nálunk minél többet keres valaki, annál jobban jár, tehát hogy ez úgymond nem lógna ki a nyugati országok közül. Úgyhogy meglátjuk. Én összességében azért a hosszú távú gondolkodást tartanám itt jónak, ezt a hosszú távú irányt családpolitikai szempontból, és úgy tudunk elérni egy ilyen tartós biztonságérzetet vagy nyugalmat a társadalomban. Egyébként az interjúimból az is kiderült, hogy hiába vannak ilyen nagyon jól hangzó, nagy összegű támogatások, mint a babaváró, vagy akár a csok, vagy az adókedvezmény, vagy bármi egyéb, amivel úgymond így anyagilag nagyon jól járnak a családok, de mindenki azért ezt a kiszámítható szociális hálót, ezt a hosszú távú kiszámíthatóságot keresi, amit hát az elmúlt 16 évben, de mondjuk főleg az elmúlt mondjuk 8 évben azért nem igazán kapott meg, és...
6: Ez alatt azt érted, hogy mondjuk nem feltétlenül arra van szüksége, hogy ezen a területen támogassák, de mondjuk szeretné, hogyha bárki kórházba kerül a családjából, akkor nem egy rettegés lenne, hogy mi fog ott vele történni.
7: Így van, igen. Erre is akartam kitérni, hogy az oktatás meg az egészségügy, az két nagyon nagy, nagyon nagy topik, de hogy amikor készítettem az interjúimat, ezek nagyon gyakran előjöttek, hát, hogy nincs házi orvos, ha a gyerekét nem tudta házi orvoshoz vinni, meg telefonon keresztül gyógyított az orvos, meg stb. Tehát, hogy olyan szinten káosz volt ugye egyes gyerekorvosoknál, és hát igen, említették az oktatási rendszert
6: is. Az intézményeket
7: is.
6: Egyáltalán, tehát kisgyerekeseknél az nagyon fontos, hogy szerintem ez a bölcsőde óvoda kérdés.
7: Így van, igen. Ugye a bölcsőde fejlesztésre az előző kormány is törekedett, amely részben meg is valósult egyébként, bár azért főleg vidéken azért még mindig probléma a bölcsőde kérdése, illetve azért egy kicsit ez már hozzá kapcsolódik a munkaerőpiaci politikákhoz, ami megint csak egy ilyen hosszú távú elköteleződést kíván, hogy hát azért amennyire csak lehet, azért legyenek az intézmények is családbarátok, illetve a munkahelyek is. Rengeteg olyan esetet hallottam, amikor azt mondták az anyukák, hogy igazság szerint nem tud odaérni a gyerekért az óvodába vagy a bölcsődébe arra, amire kellene, mert a munkaidején nem engedi meg. Vagy hogyha mondjuk pont a végére odaért, tehát mondjuk 4-re, akkor már csak az ő gyereke van ott, azért nem néznek rá szépen, mert ők már azért mondjuk 3-kor befejezték volna a műszakot, tehát hogy nagyon sok ilyen kérdés van, amit így össze kellene hangolni, és ezek sem feltétlenül azért ilyen nagyon-nagyon nagy anyagi kérdések, hanem inkább ilyen finom hangolások, hogy az ember úgy érezze, hogy ő számít, meg hogy valóban az is a lényeg, hogy azért neki jó legyen, ne csak a gazdaság pörögjön, úgyhogy ezen a téren is van azért mit tennünk, illetve még idehoznám az apaszabadságokat is, ami hát ugye európai szinten ezeket egyre inkább terjesztik ki, és ugye nálunk egyelőre még csak a 10 munkanap, ami jelen van, de ugye ez sem teljes mértékben 100%-os fizetéssel a második 5 napban, és ez is egy ilyen nagy igény az apukák részéről, én úgy láttam, meg hát természetesen az anyukák részéről is, hogy azért ők is többet lehessenek otthon a gyermekükkel. Ugye a Tisza párt, ha jól emlékszem, akkor 3 hét apasági szabadságot ígért most meg, de hogy bizonyos országok már több hónapot is tudnak biztosítani, ugye hát ebben az északi országok jártak, vagy talán még mindig járnak élen, hogy ugye olyan szabadságokat vezettek be, amit megosztva lehet ugye kivenni, illetve mondjuk olyan szabadság, amit csak az apa veheti ki, tehát hogy ha nem lehet az anyára átruházni, és ilyen tekintetben is, ha kicsit az egyenlőség irányában megyünk, akkor talán javítható a hangulat, meg mondjuk esetleg a gyermekvállalási kedv. Nyilván ugye ez is megint csak egy ilyen nagyon hosszú távú dologról beszélünk, ami nem egy kormánynak a ideája, hanem ez egy ilyen kormányokon átívelő dolog kellene, hogy legyen. Ugye meg kellene, hogy állapítsunk olyanokat, hogy mi az, ami egy társadalmi minimum, vagy egy ilyen minimum érték, például az apák bevonása, vagy például az oktatási rendszer, vagy akár az egészségügy, és akkor ezt azért így konzekvensen végig kellene vinni. Hát beszéltünk arról ezen a CEUS beszélgetésen, még ez még talán a beszélgetés után volt, mikor így egy-két emberrel még beszélgettünk, hogy az a baj, hogy ugye ezek a dolgok annyira, hát annyira minimum vannak már sajnos, hogy innen már így bármilyen kis fejlesztésnek nagyon-nagyon örülünk, de hogy úgy kellene úgy kellene, hogy valahogy ezeket, hát hogy mondjam, ezekről beszélni, hogy ezek értékek, és ezeket folyamatosan fejlesszük, és folyamatosan fordítsunk erre időt, energiát, meg hát természetesen pénzt is, és hát ne ezeket spóroljuk ki. Tehát ugye a szociális védelmi kiadások is gyakorlatilag 2010 óta folyamatosan csökkennek, ugye az egészségügyből, oktatásból is ugye forrás kivonás történt, tehát hogy ezt a folyamatot meg kellene fordítani, és akkor egy ilyen úton elindulni a jövőben tulajdonképpen.
6: Azért az jól látható, hogy egy kicsit ellentmondanak egymásnak a társadalmi elvárások, mert ugye egyszerre szeretnénk stabilitást, de gyors változást is.
7: Igen.
6: Úgyhogy ez is egy fontos kérdés, hogy ez hogyan kezel társadalmi hangulat szintjén.
7: Hát igen. Hát egyszerre stabilitás meg gyors változás. Én megint csak talán arra tudnék visszamenni, hogy mindig vannak ugye ezek a fő témák, amit nagyon érdeklik az embereket. Ugye, mint mondtam az elején, ez a vagyon visszaszerzés, stb. Erről úgyis folyamatosan fognak jönni az információk, ugye bizonyos tekintetben már, vagy bizonyos eseteknél, már ugye rendőrségi eljárások is elindultak. Szerintem megint csak a kulcs ez a nyílt kommunikáció, az őszintesség, és akkor az emberek látni fogják, hogy szerintem már csak az is egy stabilitás, hogy tudjuk, hogy mi történik éppen, vagy mi az, amit terveznek, és akkor talán ez egy kicsit le tudja nyugtatni a kedélyeket, mert azért eddig nagyon sok bizonytalanság volt, meg nagyon sok hát olyan kommunikáció, amiről az ember azért rágondolkodik, hogy ez valóban így van-e, tehát például ez a különböző brüsszelezés, háborús fenyegetés, stb. Úgyhogy ezt talán egy ilyen nyílt, őszintébb kommunikációval ki lehetne váltani.
6: Szerinted hogyan lehet megőrizni a kritikus gondolkodást, és mondjuk egy normális mederben tartani? Mert azt gondolom, hogyha valamit megtanultunk, és én ezt nagyon is hangoztatom mindenhol, hogy az nagyon fontos, hogy kritikával szemlélni mindent, kritikus gondolkodással figyelni azt, hogy mi történik körülöttünk, és reagálni arra, amint valami olyan egyenlőtlenség alakul ki, ami kifejezetten káros hatással lehet ránk, a társadalom tagjaira. Ami egyébként ugye az elmúlt 16 évben már X plusz N-nével ezelőtt kialakult, de valahogy nem volt elég erő és muníció arra, hogy az emberek szóljanak, vagy mindig csak egy bizonyos része a társadalomnak szólt. Tehát, hogy ugye ebben is megosztottság volt, nem tudtak egységesen szót emelni az emberek. Viszont valahogy azt gondolom, hogy erre nagyon kell figyelni, és kritikusnak lenni saját magunkkal szembe is, hogy soha többé ne engedjük ki a kezünkből az ilyen jellegű irányítást. Közben ugye van ez a nagy változásra való vágyás, érdekes, hogy közösséget épít pusztán a változásra való vágyakozás, de aztán hogyan lehet megtartani vajon azt az egyensúlyt, hogy ne túl kritizálni, de odafigyelni, és nem szemet hunyni, ha valami olyan történik, ami úgy gondoljuk, hogy nem előremutató. Miközben az is egy tök érthető kérés szerintem, hogy én szeretném élni az életemet, dolgozni, a politika megtegye a dolgát.
7: Így van, igen. Nem is tudom már, milyen beszélgetésben hangzott el ez, hogy az lenne jó, ha a politika egy ilyen unalmas dolog lenne. Hogy,
6: így van.
7: Hogy,
6: természetesen tudjuk, hogy a háttérben igen. Megy, de hát nekem nem ezzel kell foglalkoznom, és nem azt lesnem, hogy mi történik.
7: Így van. Tehát, hogy az biztos, hogy a politika most nem unalmas dolog, tehát most azért, nem. Hogyha megnézzük ilyen különböző felméréseket, akkor láthatjuk, hogy talán közel annyi, vagy pont, tehát hogy akkora a politikai érdeklődés, meg a politikai részvétel, mint annó 89-ben, tehát hogy tényleg rendkívül nagy, meg ugye hát ugye rekordokat döntöttünk ugye a választásokon való részvétel kapcsán is így van. Úgyhogy most nem unalmas, de talán hogyha kicsit lenyugodnak a kedélyek, illetve mondjuk, hogyha az emberek talán azt látják, hogy az ország valamennyire elkezdett működni, akkor lehet, hogy egy kicsit más téma is előjöhet a vasárnapi ebédeknél, mint a politika. Ugye ez a megosztottság, amiről beszéltünk, ez nagyon fontos lenne, hogy azért ne ezt erősítsük, vagy erősítse nyilván a közbeszéd, és akkor talán nem az lesz a fontos egy baráti társaságban, vagy akárhol, hogy ki melyik oldalra szavazott éppen. Illetve még ugye említettél valami olyasmit, hogy
6: kritikus gondolkodás megőrzése, van, de nem túlzásba vitele, sem egyik, sem másik oldalon.
7: Így van, és ezzel kapcsolatban szerettem volna még azt mondani, hogy ugye ez a kritikus gondolkodás az összekapcsolódik azzal, hogy ugye így tudjuk a hatalmat ellenőrizni, tehát hogy ugye ez egy ilyen nagy igénye nyilván mindenkinek, hogy ne alakuljon ki még egy NER, és hát erre azért szerintem egy nagyon nagy biztosíték a jogállamnak a visszaállítás, ugye a fékek és ellensúlyok rendszerének a visszaállítása. És hogyha már szociálpolitika miatt vagyok itt, akkor mi a kollégáimmal erről nagyon sokat beszéltünk, és ez egy nagyon fontos biztosíték lenne, hogy nyilván felülvizsgálni a teljes szociális szférát, vagy szociális rendszert, és visszaállítani olyan támogatásokat, amik normatívan, bizonyos szabályrendszer alapján járnak valakinek, tehát ugye ne alakulhasson ki olyan helyzet, mint mondjuk a Szavazatára című filmben, hogy ugye a polgármestertől függ, hogy mikor kap valaki közmunkát, mikor kap valaki, nem tudom, ilyen-olyan segélyt, mert hogy teljesen úgymond a helyi polgármesterre vagy önkormányzatra van valaki utalva, és nyilván ezáltal befolyásolni tudom gyakorlatilag az adott ember bármiben, kapetűzifát, stb. Tehát, hogyha visszaállítjuk az embereknek ilyen bizonyos hát alapjogait talán, hogyha fogalmazhatok így, akkor kevésbé is lesznek befolyásolhatóak, és kevésbé is lesznek megfélemlíthetőek, és mondjuk sokkal inkább tudják úgymond a hatalmat ellenőrizni. Hát a kritikus gondolkodás, én egyébként azt látom, nyilván ez mondjuk lehet, hogy csak egy buborék az én környezetem, hogy itt azért az emberek már eléggé elkezdtek azért valamennyire kritikusan gondolkodni, ugye említettem itt a minisztereknek a kiválasztását. Hát én azt gondolom, hogy nem szabad elfelejteni azt, hogy honnan indultunk, és nem szabad hát kritika nélkül szemlélni a jellegi kormány intézkedéseit, bármennyire is mondjuk szimpatizálunk vele vagy sem. Tehát hát emlékezünk arra, hogy honnan indultunk igazából.
6: Igen, ez egy fontos mondat, meg az, hogy hova szeretnénk eljutni.
7: Így van.
6: Mindenki az egyéni életében szeretne előre haladni, és a társadalmi közhangulat is jó lenne, hogyha örömteljes és reményteljes lenni, illetve hogy jó legyen itt élni újra, amire most azt gondoljuk, hogy e felé tartunk.
7: Így van, és lehet, hogy csak utaltam rá, de nem mondtam ki, hogy ugye az átláthatóság is nagyon fontos. Igen. Ugye, ha akár egy közbeszerzésre gondolunk, de hogy ugye átláthatóan működjön nyilván minden, tudni kell, hogy miért, mi az, ami jár, és nyilván ne legyenek egyenlőbbek, ugye még az egyenlők között, és szerintem ez nagyon jót fog tenni annak, hogy elinduljunk azért egy ilyen demokratikusabb országnak az útján.
6: Miközben amúgy azt is gondolom, hogy nehéz lesz feldolgozni azt a 16 évet és annak az ellopottságát, az egyéni életből a különböző helyzetek, lehetőségek ellopottságát, ami mögöttünk van, de hát igen, ne felejtsük el, honnan indultunk.
7: Igen.
6: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és hogy beszélgethettünk erről.
7: Én is köszönöm szépen.
6: Kramarics Szandra, szociálpolitikus, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Társadalomtudományi Kutatóközpont oktatója és kutatója volt a vendégem itt a Pont Jókorban, és ezzel a Pont Jókor mára véget ért, illetve az egész hétre. Köszönöm szépen a figyelmet. Hétvégén 2 és 3 között lesznek ismétlések, és hétfőn 11-kor jövök friss adással. Szép napot mindenkinek, sziasztok!
0: Rádió Café. Terézvárosban az FM 98-as frekvencián.

0: Dél van. Pont jókor. Azaz most ér véget Fehér Maria műsora. De minden hétköznap 11-kor gyertek, a cipőt sem kell levennetek. Csak ha akarjátok. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádiókafé After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádiókafé színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádiókafé After.
2: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life szettje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Rodriguez Junior Hybrid Life május 8-a Akvárium Klub.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
5: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
2: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat, ehhez pedig rád is szükségünk van. Ha fontosnak tartod, amit csinálunk, kérjük, állj mellénk. Minden fontos infót megtalálsz a 444.hu/1% oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Görög Márta lehet az új igazságügyi miniszter. Tovább emelkedett az infláció áprilisban. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Napos felhős, idővel folytatódik a hét, hétvégén már 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A

0: Extra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza kormány Gyurkó Szilviát, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítóját. A szakember a Kátai Németh Vilmos által vezetett Szociális és Családügyi Minisztériumban állhat majd munkába. Az előző ciklusban a gyermekvédelmi kérdésekkel a belügyminisztérium, azon belül is a gondoskodás politikáért felelős államtitkár Fülöp Attila foglalkozott. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik, majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. A Tisza párt ünnepséget is tart a Kossuth téren. A márciusi 1,8% után áprilisban 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, közölte a KSH. Az élelmiszerek esetében 1,5%-os drágulást mértek, ami annak köszönhető, hogy kikerült a bázisból a tavaly márciusban bevezetett árrésztoppok hatása, írja Portfólió. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 1,5 milliárd forintot. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehová. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést Görögországban. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma napközben többször zavarhatják felhők a napos időszakot, főként keleten, helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. Általában gyenge mérsékelt marad az északnyugati szél. 26 fokot mérhetünk maximum, a hétvégén már napos, meleg, koranyárias időnk lesz. Eső nélkül 27-28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén.
2: Sej, az aranyhíd vendéglő, majd a jakitán.
1: Daily Mix felnőtt diszkó. A mai mixet George Mihály készítette.

0: György Mihály volt. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: Takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar. A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
1: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
4: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infra Gandhi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
6: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
5: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
4: Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
7: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. Fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Apu, anyu, vérszállítók, vérlovagok, az adód 1%-át ugye nekik adod?
9: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
10: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
11: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
12: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekel senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF magyar

0: magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Görög Márta lehet az új igazságügyi miniszter. Nehezen indult az idei év a MOL-nak. 100 éves lett Sir David Attenborough. Napos felhős idővel folytatódik a hét, hétvégén már 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Schmidt Andi. A Szegedi Egyetem jogi karának dékánja Görög Márta lesz az új igazságügyi miniszter a Tisza kormányban, jelentette be Magyar Péter Facebook oldalán, azután, hogy korábbi jelöltje Mellétei Barna Márton visszalépett a pozíciótól. Görög Márta a Magyar Jogász Egylet elnökségének és a Magyar Tudományos Akadémia Állam- és Jogtudományi Bizottságának tagja. Lemondott az Országos Kórházi Főigazgatóság főigazgatója. Révész János a szervezet honlapján azt írta, úgy gondolja etikusnak, ha lehetővé teszi, hogy az ágazat új vezetése az általa legalkalmasabbnak ítélt vezetőt bízza meg feladatának ellátásával. Átfogó javaslatcsomagot kért a hazai pszichiátriai ellátás megreformálására a leendő egészségügyi miniszter, miután az ügyeleti rendszer akár már a hónap végére súlyos működési zavarba kerülhet. A Nyírő Gyula kórházban például 19 pszichiáter mondott fel néhány hete. Hegedűs Zsolt arra kérte a Magyar Pszichiátriai Társaságot, hogy keressék fel valamennyi fővárosi és Pest megyei pszichiáter főorvost, és állítsanak össze megoldási javaslatot. Jelentősen visszaesett a MOL negyedéves eredménye. Az olajcég adózott eredménye 75%-kal zuhant, az idei első negyedévben a kedvezőtlen geopolitikai környezet és a barátságvezeték leállása miatt. Bár a vállalatvezetés kitart az éves célok mellett, a downstream üzletág mélyrepülése és a kormányzati árszabályozások a vártnál sokkal rosszabb számokat eredményeztek. A társaság adózott eredménye 39 milliárd forintra olvadt a tavalyi 152 milliárd után. Megérkezett Hollandiába a hantavírussal fertőzött első két beteg, akiket az óceánjáró hajóról evakuáltak. A fertőzésben hárman haltak meg, 8-an gyaníthatóan megfertőződtek, jelentette a WHO. A hatóságok világszerte keresik azokat, akik kapcsolatba kerülhettek a hazatérő utasokkal. Elhalasztotta az Unióból érkező járművekre kilátásba helyezett vámemelést az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, telefonon beszélt Ursula von der Leyennel, az Európai Bizottság elnökével, aki azt ígérte, Brüsszel teljesíteni fogja a tavalyi megállapodást bizonyos vámok nullára csökkentéséről. Ma egy éve választották pápává Robert Francis Prevost bíborost, aki 14. Leó néven lett a katolikus egyház feje. Az évforduló megünneplésére a Vatikán is készül. Az ajándékok között szerepel a Leó Rómában című film, amely a pápa és az örökváros kapcsolatát mutatja be. 100 éves lett napjaink legismertebb természettudósa. Sir David Attenborough egész életét a természet megismerésének szentelte. A természetfilmeket a szórakoztató és egyben tartalmas televíziós műsorok rangjára emelte.
1: Kulturális hírek és programajánló a Rádió Cafén.
3: Kulturális híreink következnek itt a Rádió Cafén. 2026. május 8-án 13:05-kor a mikrofonnál Szoller Andi.
1: Jazz.
3: A Magyar Jazz Szövetség és a Margit Szigeti Színház harmadik alkalommal rendezi meg a Jazz és Bor ünnepe fesztivált május 23-án, 24-én és 25-én. Az évad egyik legkülönlegesebb hangulatú rendezvénye a jazz kifinomult mesterének koncertjével indul majd pénteken a nagy színpadon. Az eseményekről Geyer Ferenc, a Jazz Szövetség elnöke mesélt rádiónknak.
4: 3, illetve 4 napon keresztül eluralja a Margit Szigetet a jazz, a jó értelembe vett szóval élve, úgyhogy aki kilátogat, az napközben is és este is jazzt hallgat. 6 fellép, azt mondja, legalább 10 zenekar, a Harper Quintet, Seattle zenekar, a Tucet Showcase zenekar, akkor a Monkey Horrors, ez egy új formáció, Cumo Árpád vezetésével, ez Budapest Ragtime Band és a Fusion Circus, az Easy Jazz Band, Miss Chris, ez egy énekes formáció, Göbölös Krisztina vezetésével, a Kunatons, egy nagy formáció fúvósokkal, Tóth Viktor, Skylark, ez egy egészen modern dolog, szombaton pedig az Egri János Junior Trio, Rafael Mario Trio és az Olát Dezső Quartet fog fellépni, és hát lesz egy nagyon különleges produkció, egy világsztár, a Kurt Elling Big Band, illetve a Kurt Elling énekes, egy magyar All Stars Big Band-del. De azt még hozzá kell tennem, hogy mindenféle műfaj, a jazzen belül mindenféle műfaj megtalálható lesz, a tradicionális jazztől kezdve a modern jazzig, a táncolható swingig, és lesznek táncosok is, úgyhogy egy színes kavalkádja lesz, és egy igazi demonstrációja a magyar jazznek. A műfajnak különböző formációi és ágai fognak megjelenni, remélem hangulatos lesz a kerengőben, és itt lesznek a koncertek megrendezve minden 4 napon, hiszen ez egy hangulatosabb, bensőségesebb viszonyt tud teremteni ennek a csodálatos műfajnak. Tünkösd napjaira datálódik ez a koncert, és nappal is el tudnak jönni, és a fiatalok is, a gyermekek is, a aggastyának is, a nyugdíjasok is, a középkorúak, hiszen a jazz most már azt hiszem mindenkié, és nagy örömünkre szolgál az, hogy minél több fiatalt látunk a koncerteinken.
2: Esemény. Egész napos ingyenes programokkal, köztük futóversennyel és koncertekkel is várja az érdeklődőket május 10-én az Európa Nap a Fővárosi Szabadság téren, ahol Magyarország Európai Uniós csatlakozásának 22. évfordulóját is ünneplik. A rendezvény 9 órától családi és ismeretterjesztő programokkal, valamint koncertekkel várja a látogatókat, a hivatalos megnyitót délben tartják a Perger István nagyszínpadon. A program egyik kiemelt eleme az immár hagyományos, akadálymentesített és ingyenes EU félmaraton, amelynek távja 21,1 km. A futóverseny egyéniben, valamint 2 és 3 fős csapatokban is teljesíthető. A nagy színpadon többek között ukrán művészek előadása, táncprodukciók, valamint könnyűzenei koncertek is szerepelnek, fellép a budai pop duó, az Elefánt és a Hiperkarma együttes is. Gyermekprogramokkal is készülnek a pódium színpadon, ahol mások mellett a Buborék együttes és a Verona kilép fel, a Majorka Színház a Só című előadása mellett zenés, irodalmi gyermekműsor is várja a családokat, Varró Dániel költő és Molnár György közreműködésével. A rendezvény ideje alatt hazai és nemzetközi szervezetek, intézmények és nagykövetségek mutatkoznak be, a látogatók interaktív programokon keresztül ismerkedhetnek meg, egyebek mellett a fenntarthatóság, a versenyképesség, a biztonság, politika és a demokrácia, valamint az életminőség javításának aktuális kérdéseivel.
1: Programajánlat a HelloHungary.hu-tól.
5: A Festetics örökség nyomában. Keszthely és környéke a Festetics család nélkül ma egészen más arcát mutatná. A 18.-19. században a család olyan építményeket, intézményeket emelt és olyan hagyományokat teremtett, amelyek máig meghatározzák a balatonparti város kulturális életét. A keszthelyi Festetics kastély ma Magyarország leggazdagabban berendezett kastélya, ahol az országban egyedülálló módon eredeti főúri enteriőrök láthatóak. A kastély mai arca az 1880-as években alakult ki, amikor II. Festetics Tasziló nagyívű átalakítást indított. A kiállított bútorok és műtárgyak nem pusztán reprezentációs értéket őriznek. A Festetics család gyűjteménye valóban túlélte a 20. század háborúit. A II. Világháború végén a Keszthelyt megszálló szovjet csapatok parancsnoka elrendelte a könyvtári szárny lefalazását, hogy védjék a benne őrzött értékeket. Ennek köszönhetően a könyvgyűjtemény és számos műtárgy érintetlenül vészelte át a háborút. A múzeális könyvtári gyűjtemény mintegy 80 ezer tételt számlál, ez az ország egyetlen éppen maradt főúri magánkönyvtára. A könyvtár és az elegáns szalonok mellett a kastély kiállításának másik fő látnivalója a 2022-ben megnyílt díszebédlő, ahol gazdagon megterített asztal idézi fel az egykori hercegi vendégségeket. A 19. század elején Festetics György rendezte meg az első helikoni ünnepségeket, ahol költők és írók mutathatták be műveiket. Ez a hagyomány a 20. században újjászületett, és ma is élkezd helyen. Két évente rendezik meg az eseményt, amely a Dunántúl egyik legnagyobb diákfesztiváljává nőtte ki magát. A város szinte minden pontján zajlanak a programok. A Balaton Színházban, a főtéren, a könyvtárban, a múzeumokban és a sportcsarnokban. A 19. században a Festetics család fenékpusztai ménes birtoka a magyar lótenyésztés és lovassport egyik legfontosabb központja volt. Ma pedig komplex szabadidőközpontként működik. A kiskastélyban és az egykori istállókban látható klasszikus és interaktív eszközöket felhasználó kiállításokon a festeticsek lótenyésztésének és lóversenyzésének történetét ismerhetik meg a látogatók. Az aprólékosan berendezett épület együttes kórhű környezet, a majorságot bejárva könnyű elképzelni, hogyan működött egykor ez a mintagazdaság. Néhány kilométerre Keszthelytől találjuk Hévízt, a világ egyik legnagyobb természetes gyógytavával. A hévízi tó környéke már a 18. század végén fejlődésnek indult, amikor első Festetics György rendezte a tó környezetét, orvosi felügyeletet biztosított a kezelésekhez, és 1795-ben megépítette az első fürdőépületeket. Az elmúlt több mint 200 évben a fürdő többször átépült, de nevében máig őrzi a Festetics család emlékét.
1: Kulturális híreinket hallottátok. Készült a Média Tanács támogatásával, a Média Tanács támogatási program keretében. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert év végén vizsga!

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Jean-Marie Gustave Le Clézio 2008-ban irodalmi Nobel-díjjal kitüntetett francia regényíró. A 60-as években olyan műveket alkotott, mint a Jegyzőkönyv, a Láz vagy a Terra Amata. Lánya, Anna Jean is voltaképp a 60-as években alkot, holott éppen 2008-ban jelent meg első lemeze. A dalszerző énekesnő által vezetett Junior formáció a 6-ossal kezdődő évtized francia retropopjából, surfrockjából és pszichedelikus zenéjéből táplálkozik. 14-es daluk a La Route a művésznő elgondolása szerint Sergio Leone western téma urbánus csavarral. Egy francia lány fantáziája arról, hogy az 1966-os Batmobillal szeli át a hexagont.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A nehéz fizikai munkát végző rabszolgák unaloműzésként ritmikus rigmusokat találtak ki, amelyekben megidézték otthonukat, kiénekelhették fájdalmukat. Többek között ebből alakult ki később a blues zene.

0: ne menjetek el! A műsor a szünet után folytatódik.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Weiser Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Az ikonikus hangjáról ismert Maynard James Keenan ezúttal a Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a LiveNation.hu oldalon.
4: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu. Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little G.V. Will közös koncertje május 8-án egyes téren Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little G.V. Will and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club.
5: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Clemens Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Keresztapa egyik karakteréről, Johnny Fontaine-ről kívánta elnevezni magát egy ír indie rock banda 2014-ben. Azonban nem vehették fel az óhajtott Fontaine's nevet, mert ebben megelőzte őket egy Los Angeles-i csapat. Az írek nem adták fel. A jól csengő szóhoz hozzácsapták Dublin City rövidítését, így már hivatalosan is megkezdhették pályafutásokat. Fontaine's DC-ként. Piszok mázlisták a Los Angeles-i kollégák, hogy az elszánt dubliniak nem folyamodtak olyan módszerekhez, mint névadójuk. Francis Ford Coppola 72-es moziában ugyanis Johnny Fontaine Vito Corleone keresztfia, aki a cselekmény szerint nem kapott meg egy vágyott filmszerepet, erre a maffia visszautasíthatatlan ajánlatot, azaz levágott lófejet tett a stúdió elnökének ágyába.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A muzsikáról különben is nehéz szavakkal magyarázatot adni. Felej például arra a kérdésre, hogy mit szeretsz voltak épp a zenén. Mondtam, nem tudom. Talán az anyagtalanságát, illetve hogy ezt a megfoghatatlan valamit a fülemmel, a hajammal, még a bőrömmel is érzem. Mondta Örkény István.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A politikusok egyik ismérve, hogy előszeretettel használnak fel különböző dalokat engedély nélkül, és a zenészek reakciója általában kimerül egy felháborodott, elhatárolódó nyilatkozatban. Azonban amikor Nicolas Sarkozy, akit helyben úgy hívnak Sarko, 2008-ban az Unió egy népi mozgalomért párt rendezvényein és videóiban is egy aktuális világslágert, az MGMT Kidzét alkalmazta zenei aláfestésként, a fagyi visszanyalt. Az amerikai duó jogi úton kívánta rendezni az ügyet az akkori francia elnökkel. Kissé őrült tény, hogy a párt jogosulatlanul használta fel a dalunkat, miközben ezzel egy időben kalózkodás elleni törvényekért kardoskodnak, fogalmazott a formáció egy közleményben. Sarkozy erre felajánlott 1 eurót, ám az MGMT nem fogadta el a nagyvonalú javaslatot. A felek végül 2009 áprilisában peren kívül megegyeztek. A párt 2500 eurót fizetett ki a perköltségekért, és további 30 ezer eurót a jogsértésért a duónak, akik utóbbi összeget teljes egészében eladományozták előadói jogvédő szervezeteknek. Voilà!

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Előfordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék. Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
0: Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
0: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
3: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
3: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
3: Ez komoly? Mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
4: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádiókafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
5: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 milliliterben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
7: A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: hatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Görög Márta lehet az új igazságügyi miniszter. Tovább emelkedett az infláció áprilisban. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Napos felhős idővel folytatódik a hét, hétvégén már 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza kormány Gyurkó Szilviát, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítóját. A szakember a Kátai Németh Vilmos által vezetett Szociális és Családügyi Minisztériumban állhat majd munkába. Az előző ciklusban a gyermekvédelmi kérdésekkel a belügyminisztérium, azon belül is a gondoskodás politikáért felelős államtitkár Fülöp Attila foglalkozott. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik. Majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. A Tisza párt ünnepséget is tart a Kossuth téren. A márciusi 1,8% után áprilisban 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, közölte a KSH. Az élelmiszerek esetében 1,5%-os drágulást mértek, ami annak köszönhető, hogy kikerült a bázisból a tavaly márciusban bevezetett árrésztoppok hatása, írja a Portfólió. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját hűtlen kezelés gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 1,5 milliárd forintot. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehová. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést Görögországban. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
2: Ma napközben többször zavarhatják felhők a napos időszakot, főként keleten, helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. Általában gyenge mérsékelt marad az északnyugati szél. 26 fokot mérhetünk maximum. A hétvégén már napos, meleg, koranyárias időnk lesz. Eső nélkül 27-28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kalóz Jacknek 100 van, a macskának 9, de neked csak egy. És rajtad múlik, hogy mivel töltöd meg. Egy életem magazin műsor Babik Edittel. Utazás, gasztró, wellbeing. Minden pénteken délután 2-től a Rádió Cafén. Egy életem. Játssz a világ összes színével.

Sziasztok, Babik Edit vagyok, az Egy Életem című műsor szerkesztő műsorvezetője, és vendégeim már megérkeztek hozzám a stúdióba, és izgatottan várják, hogy elkezdődjön a mai műsor, amelyben a Check-in revitalizátor pályázatáról beszélgetünk. Várunk titeket is!

0: egy életem. Babi Kedit és vendégei a Rádió Cafén.
1: Sziasztok! Az Egy Életem műsorát halljátok, amelyben ma különösen számítok a fiatalok figyelmére, ugyanis ismét útjára indul a Check-in Revitalizátor pályázat az egyetemista hallgatók részére. És akikkel együtt igyekszünk kedvet csinálni ehhez a programhoz, Gedei Petra, a Check-in Turisztikai Innováció Management Nonprofit Kft. Ügyvezetője, Hámori Péter építész, a Guba Hámori Építész Stúdió alapítója, aki harmadik alkalommal mentora a versenynek, valamint Bici Dániel, a Győri Széchenyi István Egyetem hallgatója, aki korábban indult már ezen a versenyen, és csapattársával a legjobb 10 közé is bejutott, és őt személyes élményeiről fogom majd kérdezni. Szeretettel köszöntelek benneteket, örülök, hogy itt vagytok.
2: Köszönjük a meghívást.
1: Hát akkor kezdjük veled, Petra. Jó, nem csak azért, mert te vagy a hölgy, hanem te vagy ennek az egész pályázatnak a kiírója, illetve ti vagytok azok, és akkor kezdjük avval, hogy mivel is foglalkozik a Check-in Turisztikai Innovációs Hub. Kik vagytok? Mióta vagytok? Mi mindennel tevékenykedtek?
2: A Check-in Magyarország első turisztikai innováció menedzsment hubja. 2019 óta dolgozunk azon, hogy a turisztikai szakmát közelebb hozzuk a felsőoktatáshoz, a fiatal kreatív innovátorokhoz, és a program célja az, hogy ne csak mint hagyományos szolgáltatóiparra gondoljanak az egyetemisták a turizmusra, hanem gondoljanak arra, hogy aktívan ők is formálhatják azt, ötleteikkel, kreatív, innovatív, jövőformáló gondolataikkal, akár ők is formálhatják ezt az ágazatot. A Check-inben több programmal támogatjuk ezt a küldetést, van 2 innovációs versenyünk, egy az őszi fél évben, és egy a tavaszi fél évben, ugye ez a Revitalizátor versenyünk, amiről a mai adásban is beszélünk, ugye a tavaszi fél évet érinti, valamint van nekünk is podcast sorozatunk, amelyben edukatív tartalommal látjuk el a fiatalokat, valamint a versenyzőinkből alumni közösséget is alkotunk, akiknek szintén kreatív, edukatív, innovatív programokat kínálunk, és próbáljuk őket összehozni kapcsolatépítés szempontjából, és bízunk benne, hogy valamikor valamely ötlet is megvalósul, és össze tudnak hangolódni a korábbi versenyzőink, és szakmai workshoppal is igyekszünk ellátni a fiatalok tudását és a szakmát.
1: Bőséges kínálatotok van a fiatalok számára, és akkor hadd kérdezzem meg a srácokat, hogy titeket mi vonzott ebbe a versenybe? Mi volt az, amivel kitűnt az összes többi versenyből, és kérdezem a mentort, és kérdezem a hallgatót, aki már indult ezen a versenyen.
3: Hát itt megbeszélhetjük nonverbális kommunikációval, hogy akkor én kezdem. Őszintén szólva engem egy tanárom az egyetemről értesített erről a versenyről. A tanszékvezető asszony említette, miután nagyon rendesen hazavitt minket egy másik versenyről egyébként, azt itt Pesten rendezték, és mondta egy ilyen félmondatban elejtette, hogy ó, van ez a check-in, megint indul, és akkor ezen szerintem önök jók lennének, mondta nekem és a társamnak, akivel ugye elindultunk, Fanninak, és hát így egymásra néztünk, hogy biztos, hogy nem, mert nincs rá időnk, de aztán végül is hát a Benny a check-intől, ő egy igencsak megfogó személyiség, és hát az egyetemünkre ellátogatott egy ilyen előadást tartani erről az egészről, és akkor úgy döntöttünk, hogy jó, akkor ezt a videót leadjuk, ugyanis egyébként semmi más nem kell ahhoz, hogy elinduljunk ezen a versenyen, csak egy 2 perces videó, amit szerintem egy hétvége alatt össze lehet rakni, hogyha nagyon-nagyon nem azzal foglalkozunk, hanem minden mással, tehát ez nagyon gyorsan el lehet készíteni, és úgy voltunk vele, hogy akkor összerakjuk, összevágogatjuk, amit egyébként nem tudtunk, tehát az a legjobb a versenyben szerintem, egy kis előre haladva, hogy egy csomó dolgot megtanul az ember közben. Én például megtanultam vágni videót, egy ilyen online, vagy nem is online, de egy ilyen ingyenes programmal megtanultam vágni, és hát egy csomó dolgot tanultunk, úgyhogy igen, engem így a tanárom vonzott be, aztán pedig hát pénz is egy kicsit, amit ajánlanak nekünk, illetve hát a lehetőség itt a mentorprogram keretein belül is egyébként egy csomó lehetőséget ajánlottak, és hát ez megfogott, úgyhogy úgy döntöttünk, hogy elindulunk, és hát jó vége lett.
1: Péter, te mentorként miért vállaltad fel ezt a munkát, mi az, ami kihívás neked, mi tetszett?
4: Igen, én egy mellékszereplő vagyok ebben a történetben, és azt nem látják nem a hallgatók, de a Petra és a Dani között állok éppen itt. Szerintem egy ilyen összekötő szerepben vagyunk a 3 másik mentortársammal. Azt tudjuk segíteni a hallgatóknak, mert szerintem ők a főszereplők ebben, hogy a kiírók által, amit a Petráik hoznak, mint programot, a pályázóknak a saját történetüknek a narratíva kidolgozását leginkább erősíteni tudjuk. Szerintem ez a mi szerepünk. Én a stúdió mellett, ahol dolgozom építészként, én a MOM-én is tanítok külsős oktatóként, illetve doktorandusz vagyok, hogy ez ott van a munkámban, hogy hallgatóknak a munkáját előre segítsük, úgyhogy innen jött az én szereplésem ebben a történetben.
2: Igen, és amit nem mondtunk még el, hogy ugye alapvetően a verseny az arról szól, hogy hogyan lehet elhagyatott funkcióját vesztett területeket, épületeket újra álmodni, a turisztikai funkcióval megtölteni, és ebben a szerepben segíti a hallgatók munkáját Péter, hiszen mint építész szemlélettel látja el a hallgatókat.
4: És azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos, amit a check-in csinál ebben az épített környezeti átalakításban, mert azt tudni kell, hogy abban a válságkörnyezetben, amiben élünk, az épített környezetnek az átalakítása az nem csak az építészek feladata lesz. És itt jön be az, hogy gazdasági, illetve turisztikával foglalkozó emberek is találkoznak építészeti szempontokkal. Én ennek nagyon örülök, hogy együtt tudunk gondolkozni meglévő épületeknek az újrahasznosításáról.
1: Igen, és akkor azt mondjuk el, Petra, hogy itt nem csak turisztikai szakos hallgatók indulhatnak, hanem pont ez a szépsége, hogy nagyon vegyes csapatok alakulhatnak.
2: Abszolút,
1: ki.
2: Így van, igen, nem csak turizmus vendéglátást és építész hallgató egyetemistákat várunk, hanem az ország bármely egyeteméről jelentkezhetnek a diákok. Az a lényeg, hogy aktív jogviszonyuk legyen, de lehet tanulhatnak nappali, esti vagy levelező tanrendben is, és nagyon fontos, és támogatjuk is, hogy a különböző szinergiákat használják ki, és különböző területekről alkossák a 2-3 fős csapatot a tagjaik, hiszen ahogy Péter is említette, nem csak egyetlen egy szakmának a feladata, hogy a revitalizációs projektet végigvigye, hanem különböző szempontok is ugyanúgy érvényesülnek.
3: Az is fontos, hogy ezt úgy honorálja a check-in, hogy az alapvető első fázisban, amikor ezt a 2 perces videót le kell adni, hogyha különböző egyetemekről jelentkeznek a különböző hallgatók a csapatba, akkor pluszpontot érez a versenyben, az első fordulóban. Ezzel is arra ösztökélik őket, hogy különböző egyetemekről együtt dolgozzanak, különböző szakokról, ami azért is nagyon fontos, mert az első fordulóban ez lehet a döntő gyakorlatilag abban, hogy bekerül-e a csapat a top 10-be, vagy nem.
1: Igen, ugye előbb Dani azt említett, hogy ott tulajdonképpen semmi más nem kell csinálni, csak egy ilyen kis filmet összedobunk, by the way, megtanultam vágni, azért ott az már elhangzott, de azért vannak itt további lépcsőfokok, ami újabb kihívást hoz a hallgatóknak és a mentoroknak egy arány.
3: Természetesen, ami után az ember megkapja azt a csodálatos üzenetet, hogy gratulálunk, amit én nagyon félve húztam le, de aztán egy parkban ülve egyébként húztam le ott a kis e-mailt, és akkor megjött, hogy bekerültünk, mondom, szuper, viszont akkor ezzel most kellene is valamit kezdeni. Ez egy 20 oldalas projekt egyébként, amit be kell adni, nem egy fogalmazás, tehát nem egy ilyen szakdolgozat szintű eszére, írományra kíváncsiak, hanem inkább egy tervre, amiben a mentorok segítenek nekünk egyébként, és ezt kell leadni. Különböző mentorási szakaszok vannak, 2 ilyen mentoráció van, 3 mentorral, és aztán pedig egy prezentáció van a végén, egy prezentációs ilyen tréning, az nagyon értékes, az előtte lévőek is nem azért mondom, de természetesen az is nagyon értékes, és hát így épül fel ez az egész, nagyon sokat kell utána nézni, nekem is vannak személyes történeteim erről, de nagyon sokat kell beleásni magát az embernek az adott épületbe, amit revitalizálni szeretne, de szerintem ez egy tök jó dolog.
1: Na és ha már metakommunikációddal megszólítottad Pétert, akkor adjuk át megint neked a szót, Péter. Nem ismered ezeket a hallgatókat, nincs tapasztalatod, ugye ott kerülsz először kapcsolatba, lehet, hogy ők sem ismerik egymást, túl azon, hogy itt interdisziplinális területek találkozhatnak, idegen emberek találkoznak. Hogyan működik egyáltalán az egymásra találás?
4: Engem mindig a gondolatok érdekelnek, és a gondolatokon keresztül meg fogjuk ismerni ezeket az embereket, akikkel ott először találkozunk, és mentorként szerintem az a feladatunk, hogy a meglévő gondolatot megértsük, és minél jobban mélyíteni tudjuk a jelentkező pályázókkal együtt. Tehát ilyen szempontban szerintem nem számít, hogy az elején nem ismerjük egymást, a második alkalommal már könnyebb, mert akkor már volt egy óránk velük az előző hónapban, és a pitchnél, amikor a végén találkozunk a zsűrűzés alkalmával, akkor pedig már 2 alkalommal vagyunk túl, tehát ezek azért nagyon számítanak a folyamatban.
1: Összefortok. Néhány szóban esetleg megemlített, hogy korábban kiket mentoráltál, milyen projektek tartoztak hozzád, vagy mi volt a feladatod?
4: Úgy mentorálunk, hogy mind a 10 csapat, amely bekerül a második fordulóba, ugyanolyan mentorációt Aha. kap, tehát együtt ülünk Sokitott Gáborral, aki urbanista építész mentor rajtam kívül, illetve az idejében Hegedűs Attila lesz még, ő turisztikai tanácsadó, és idén van egy 4. tagunk.
2: Így van, ez az idei év egyik különlegessége, hogy 2 építész és 2 turisztikai szak szakember segíti a hallgatók munkáját. Dr. Erdei Bálintot kértük fel, hogy segítse turisztikai oldalról még az egyetemistákat, aki ugye a City Ráma DMC ügyvezetőigazgatója és a Magyar Utazási Irodák Szövetségének alelnöke, társelnöke.
4: Itt fontos az, hogy tényleg mindenki egyenlően kap mentorációt, tehát mi négyen egymás mellett ülünk, és mindenki egy órát kap négyünkkel. Itt persze az építészek és a turisztikai szakemberek között van egy kis vetélkedés, hogy ki tud többet beszélni, de igyekszünk mindenkinek megfelelő 50-50%-nyi szakmai tartalmat ajánlani. Ez ugye különbözik, vagy függ attól, hogy milyen összetételű csapatok jönnek. Ha látjuk, hogy nincsen építész a csapatban, mert vannak ilyen csapatok is, akkor egy kicsit megpróbáljuk erősíteni az építész oldalt, mert nekik ez teljesen ismeretlen ez a terület, vagy ha csak építész hallgatók jönnek mondjuk egyik építész egyetemről, akkor meg a turisztikai, a gazdasági oldalból kapnak talán egy kicsit több segítséget. Mi nagyon szeretjük és nagyon támogatjuk, és ez a pontozás is, ahogy a Dani említette az előbb, támogatja, hogy különböző helyekről érkező emberek alkossák ezeket a csapatokat, mert ez szerintünk amúgy meglátszik a végeredményen is. Tehát a kettő disziplina együtt tud érvényesülni, az mindig meglátszik a végeredményen. Volt egy-két csapat, ahol nagyon ügyesen tudták. Tavaly évben volt egy ilyen, arra nagyon emlékszem.
1: Nyugodtan mondj példát, Péter, mert a hallgatók nem ismerik a projekteket, és tudom, hogy nagyon nehéz egyet kiemelni, vagy kettőt kiemelni, de csak azért, hogy érezzék a hallgatók, hogy tényleg itt milyen jellegű munkáról van szó.
4: Ha jól emlékszem, és nem akarom megbántani őket, három építőmérnök hallgatóról volt szó, tehát semmihez nem volt közük, így papíron. Ők egy 6000 négyzetméter nagyságú épületet, talán mezőkövest környékén találtak meg, és abból akartak valamilyen funkciót kialakítani. Úgyhogy náluk mindent erősíteni kellett, de nagyon lelkesek voltak, mindent megfogadtak, amit csináltunk, és a második alkalomra már teljesen dolgozták a hátrányokat, és a bemutatón is egy olyan anyagot tettek elénk, amiben igazából látványilag nem jött ki az, hogy nincsen építész közöttük, mert sikerült már átbeszélnünk velük, hogy milyen technikákat használjanak, mondjuk fotótechnikát arra, hogy lehet montázsolni, ők ezt kipróbálták otthon, megcsinálták, és tök jól sikerült.
1: Ez az, amiben például egy fejlődési terület megint csak kinőhet, vagy amiből. Igaz?
3: Így van, hát nálunk mi egy különleges épületet találtunk, Medgyaszai építette ezt az épületet. Egy ilyen pagodának csúfolt régi, nagyon régi sportszállóról volt szó, ami igazából inkább egy ilyen jurta-szerű, tehát inkább magyar vonatkozása volt az épületnek, ezt például nem tudtam. És annyira érdekes volt, mert megtaláltuk ezt az épületet, és nekik, például a mentorainknak még csak be se tudtuk mutatni, mert nem volt rajta még a Google Maps-on se, tehát nem lehetett megtalálni, annyira el volt dugva.
1: És, na akkor most álljunk meg, hogy találtatok rá?
3: Ez egy nagyon érdekes történet. A társam írt nekem, a Fanni írt nekem, én már otthon nézegettem, ilyen urbex videókat nézegettem, és ő is nézegetett egy ilyen csatornát, és ő küldött el nekem egy videót. Ez egy darab videó van fenn, meg egy drónfelvétel körülbelül 20 évvel ezelőttről, hogy ez így néz ki. És akkor küldte nekem, és én azt hittem vissza, hogy hát őszintén szerintem legyen ez. Úgyhogy végül is emellett kötöttünk ki, mert nagyon különlegesnek éreztük, és úgy éreztük, hogy valamit tudunk is vele csinálni. És hát az alapkoncepción nem szerettünk volna sokat változtatni, mert nem igazán éreztük úgy, hogy jogunk van hozzányúlni egy ilyen gyönyörű épülethez, de mégiscsak revitalizálni kellett, úgyhogy egy ilyen elvonulós, relaxálós, digitális, detoxos hotelt képzeltünk el a helyére, revitalizálva azt. Ez volt a mi projektünk.
1: Most látom magam előtt a 20 éves fiatalokat, amikor a digitális detoxról álmodnak, meg az elvonulásról, hát meg a némaságról, honnan jött ez?
3: Hát természetesen.
1: Ez trend most a fiatalok, mert a mi korosztályunkban abszolút.
3: Na
1: és
3: hát ez
1: aláírom.
3: Az igen, kellett a trendelemzés, és ugye hát mégiscsak a ti korosztályatok az inkább főleg, aki a fizetőképes réteg is, tehát hogy most lehet, hogy az én korosztályom 20 évesen nem álmodik arról, hogy elmegy egy digitális detoxos helyre ott a Mátrában, mert egyébként ez a Mátrában van ez az épület, viszont azért a ti korosztályatok egyre inkább, és meg kellett keresnünk a fizetőképes réteget, aki hajlandó lenne, és képes is lenne egy ilyen utazást, vagy egy ilyen ottmaradást egy ilyen hotelben kifizetni. Tehát az én korosztályom sajnos még nem képes erre, viszont a tietek már annál inkább, és ez volt a célközönségünk, és ennek megfelelően építettünk fel különböző ilyen jóga programokat, különböző digitális detoxos szobákat, ahol még tévé sincs, hanem inkább könyvek, és ilyen különböző masszázs meditációs gyakorlatokat képzeltünk el még oda, és hát így alakult ki ez az egész projekt folyamatosan.
1: Péter?
4: Én erre rá akartam kérdezni amúgy, hogy Dani, most itt vagy, és ezt említetted, akkor ebbe menjünk bele, mert szerintem menjünk. Érdekes, mert vannak trendek, hogy melyik évfolyam milyen funkciókat hoz. Ezt a diplomázóknál is látjuk az egyetemen. Nagyon erős évről évre, hogy változik egy-egy csoportnak a funkcionális érdeklődése. Én most leszek harmadik alkalommal check-inben. Az első évben szerintem nagyon erősen mentek az ilyen szabadidős leisure dolgok. A második évben, tehát tavaly, ahol a Daniék voltak, a 10-ből 3 program digitális detoxról szólt, és ez kitűnt, hogy ez valamiért azt gondoljuk, igen, hogy ezt a generációt érdekli, de te most azt mondod, hogy ti máshogy jutottatok erre a konklúzióra, de ez egy érdekes összeesés volt.
2: Szerintem a White Lotus 2 is, a White Lotus sorozat 2 évada is szerintem erre inspirációt adott, tudjátok, mert ott is a digitális detox volt.
3: Igen, ott is van egy ilyen, viszont ugyanakkor egyébként szeretném megkövetni magamat, mert nem feltétlenül az a helyzet, hogy az én generációm nem kíváncsi erre. Itt ugye én most a célcsoport irányából közelítettem meg azt, hogy hogyan jutottunk erre, viszont az is, hogy szerintem azért az én generációm, főleg akik most vannak diplomázni, mondjuk itt Pesten vagy nagyobb városokban, azért tényleg a zaj, meg a folyamatos légszennyezettség, a zajszennyezés, a fényszennyezés, ettől azért az ember egy kicsit néha, még az én generációm is hiába folyton a telefon bújjuk állítólag, nem tudom, hogy ez most mennyire így van, biztos, hogy nagyon így van. De
1: nem így érzed?
3: Hát nem tudom, őszintén megmondom, most nem akarom átvinni egy ilyen generációs különbségek vitába, viszont szerintem közel sem töltünk annyi időt az előtt a képernyő előtt, mint amennyire azt az emberek mondják. Én nem veszem észre a saját kortársaimon, hogy folyamatosan a telefon bújják, és egyébként érdekességképpen készítettem is erről egy kutatást nemrég, és ott az jött ki például a munkahelyen, hogy az emberek többsége az E-generációban is nem az online teret, hanem inkább a személyes megbeszéléseket preferálják.
1: Ezt nagyon jó hallani, úgyhogy Péter, lehet, hogy a jövő évi check-inben már ez lesz majd a projektek fókusza, hogy hogyan tudunk minél többet személyesen beszélgetni egymással. És mi is folytatjuk hamarosan a beszélgetést, de letelt most a műsorunk első része, úgyhogy egy rövid szünet után, kedves hallgatók, várunk benneteket vissza a rádiók mellé.
0: Rádió Café. Van barátod.

0: életed filmje legyen színes és szélesvásznú. Hamarosan folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A kultúra a civilizáció építőeleme, a gasztronómia ablak a történelemre. Borravaló, a Rádiókafé gasztrokultúra magazinja, étel és ital találkozása a történelemmel és irodalommal. Bor, sör, párlat, kávé, ételek és receptek. Hedonizmus felső fokon. A Rádiókafé gasztrokulturális kalandozása minden vasárnap reggel és kedden este 9-kor. Borravaló, ne maradj le! A legjobb buli mindig a konyhában van. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
2: Róma, Velence, Firenze. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Dolce Vita. Színek, fények, hangulatok. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
3: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
4: Autentikus reggi hangzás és pozitív vibrálás. Alborózi és Schengen Klán élőben hozza el jamaica ritmusait május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Alborózi és Schengen Klan, május 8-a Aquarium.
5: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Clemens Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Egy életem. Babik Edit és vendégei a Rádiókafén.
8: Kedves hallgatók, folytatjuk az Egy életem műsorát, amelyben mai témánk a Check-in revitalizátor pályázat, és vendégeim Gedei Petra, Hámori Péter és Bici Dániel, akikkel ott hagytuk abba az első részben a beszélgetést, hogy milyen nemzetközi trendek vagy hazai trendek befolyásolják azt, hogy éppen az egyetemi hallgatók milyen témával pályáznak egy-egy projektre. És akkor én egy picit visszatérnék, Dani, a te projektedre, aminek az volt a neve, hogy Spagoda.
9: Így van, tehát ez a Spagoda. Ez onnan ered, hogy ugye, mint említettem, ezt a jurta inspirálta épület, kicsit úgy néz ki, mint egy kínai pagoda, és ezért a helyiek, amikor még aktívan működött, mint szálloda, akkor pagodának hívták egyébként. És akkor arra jutottunk, hogy ez mégiscsak egy ilyen elvonulós wellnesses téma, és hát sok hotel nevében benne van az, hogy spa, és wellness, úgyhogy akkor gondolkodtunk, hogy mi legyen, és akkor hát akkor az lett végül, hogy olyan, mint a pagoda meg a spa, akkor spagoda lesz belőle, úgyhogy ez lett a projektünknek a neve, és ehhez dizájnoltunk logót, és ez alapján készítettük el a továbbiakat.
8: Most egy picit nekem betetted a bogarat a fülembe, amikor azt mondtad, hogy még a Google Mappen se találtátok meg, vagy nagyon-nagyon homályos fotó.
9: Van, egy
8: szóval ilyenkor aztán oké, elindul egy folyamat, ott ültök a gép előtt, jó, akkor most már kitaláltátok, akkor ez lesz a téma. De hát azért oda kell menni.
9: Igen, ez...
8: Meg kell nézni a milliót, amiben van.
9: Igen, igen, ez egy nagy probléma volt. Itt a Fanni, a társamnak az elköteleződése az nagyon meglátszott, de abszolút minden érdem ilyenkor az övé. Ugyanis gondolkodtunk, ezen beszélgettünk egymást, hogy ide azért el kéne menni, csak az a baj, hogy Győrben lakunk, most onnan a Mátra vonattal, nem tudom, 2,5 óra, 3 körülbelül, és akkor voltunk, hogy most azért, hogy oda menjünk, körbefotózzuk, és akkor visszajöjjünk, ez annyira nem éri meg, de mégiscsak kéne valami róla. Úgyhogy ő egy nap úgy kelt fel, hogy akkor most ő elmegy oda, és ezt csak azzal a üzenettel írt rám a nap folyamán, hogy én amúgy itt vagyok, és itt vannak a képek róla.
8: És engedted egyedül elmenni, vagy nem
9: én
8: tudtál
9: nem
8: akkor
9: tudtam róla?
8: Róla
9: abszolút nem. Illetve a barátjával is többen kísérték őt, tehát nem hagytam egyedül teljes mértékben. Ott egyébként egy teljesen lekordonozott, lezárt helyet talált, ahol egy ilyen úriember várta, aki ott őrizte, mint a gátat gyakorlatilag, az utolsó legény a gáton, őrizte azt az épületet, de sok beszéd mellett, és után sikerült beengedni őt, hogy körbe tudja fotózni ezt a helyet.
8: Péter, ez mindig így működik, ugye, hogy azért ki kell menni terepszemlére, szóval nem lehet az íróasztal mellett egy lámpa fényében megírni, hanem oda kell menni, meg kell érezni a bőrünkön, meg kell ott az illatokat éreznünk, látnunk kell, hogy milyen környezetben van ez a revitalizálásra váró épület.
10: Hát ez itt abszolút körbe most a kortárs építészetnek a legújabb trendjeit.
8: Köszönöm szépen!
10: Tehát ha nem csak a szemünkkel veszünk valamit igénybe, hanem minden térnek meg környezetnek vannak tapintásai, szagai, igen, minden érzékszervünkre hatnak a terek. Igen, ez nagyon fontos. Ezért is, meg azért is, hogy csak érezzék a léptékét a pályázók, hogy egy-egy épület mekkora, abban mekkora egy ember, vagy igazából az a funkció, amit kitalálnak, az elfér benne, vagy lötyög benne, vagy nem fér bele ezt az ott létkor, ezt el lehet valamennyire átlet érezni. Ebben próbálunk segíteni, emlékszem, hogy mi is mondtuk nekik, hogy menjenek ki, és emlékszem, hogy azt is megbeszéltük, hogy nem volt nagyon sikeres, mert tervek nem álltak rendelkezésre.
11: Na, az ez egy érdekes
9: sztori, igen, köszönöm szépen, bocsánat, hogy elveszem tőled a szót, de szeretném elmesélni. Az volt a probléma az első mentoráció után, hogy nincsenek alaprajzok, tehát kellene valami terv, ami alapján ez a épület megépült, hogy ebből tudjunk valamit csinálni építészügyileg. És hát javasolták nekünk, hogy hát menjünk el a levéltárba, meg a különböző önkormányzatoknak a levéltárába, hát ha ott van. Most azzal kezdtük, én, a társam, és még a barátnőmet is belerángattam ebbe az egészbe. Különböző levéltárakat hívogattunk fel, először a budapesti levéltárat, nekik írtam és hívtam őket, hívásra nem válaszoltak, e-mailre azt írták, hogy nincs ott náluk. A gyöngyösi önkormányzat azt mondta, hogy nincsen náluk, keressük a budapesti levéltárban. Ott ugye már nincsen, tehát ez alapból körbeértünk. De végül megtaláltam egy könyvet, ami az építésznek az életéről szól, Meggyaszainak az életéről szól, és neki, ennek a könyvnek megtaláltam az íróját és az írónak egy telefonszámot, akit aztán felhívtam 2 nyári diák munka közt, mikor a Tesco parkolóban álltam egy szüneten, felhívtam, hogy legyen szíves, meséljen egy kicsit erről, és lenne esetleg ez a könyv neki, vagy le tudnánk jönni interjúra, és akkor nem tudom, körülbelül 5 nap volt a beadásig, úgyhogy bocsi, ide innen is. És aztán azt mondta, hogy hát sajnos nem, tud válaszolni 1-2 kérdésre, de éppen nyaralni megy, úgyhogy amíg ő pakolta a bőröngyét, mesélt nekem erről az épületről, én leírtam mindent, amit tudtam, és hát ennek köszönhetően lett bármi is az egészből. Úgyhogy ilyen köröket futtat velünk a check-in, amit kicsit sem bánunk, ugyanis nagyon-nagyon sokat fejleszt, és láttam az arcán is a mentoroknak, hogy miután az a nem sikeres mentorálás után a prezentáció már sikeresebb volt, úgyhogy láttam rajtuk is.
10: Hogy... Abszolút érződött, hogy valami anyag belekerült a folyamatba, de szerintem nagyon nehéz helyzetben volt a Dani meg a Fanni, mert tényleg nem volt elérhető, megbejárható ez az épület olyan szinten, hogy ezt teljesen át lehessen élni. A végső rendereken láttuk azt, hogy valamennyire megértették az épületet. Azt hozzá kell tennem, hogy ez egy nagyon nehéz épület, tehát építészetileg ehhez hozzányúlni, szóval nem nagyon lehet. Ez egy önmagában kész pagoda épület, Meggyaszai Istvánnak az egyik nagyon karakteres épülete az életművében, gyönyörű külső homlokzati ilyen freskó mintákkal a timpanon részen. Maga a szerkezettel nem lehet mit csinálni, mert ez egy forma, egy kész forma, nem lehet hozzátenni nagyon, inkább azt próbáltuk, hogy akkor nézzük meg, mit lehet ebből elvenni, ami a pagoda formához egy különböző lapos épületek részek hozzá lettek téve, hogy ezeket bírálják fölül, nézzék meg, hogy mit, de a belső tartalomról igazából nem volt adat, úgyhogy itt ment egy kicsit szerintem a nehéz munka ezzel kapcsolatban.
8: Most két dolog is eszembe jutott. Az egyik, az olvastam, hogy te Tokióban is tanultál, és ugye a japán építészetben, vagy a japán kultúrában az nagyon gyakori, hogy bár egy templomot visszabontanak, mert leég, vagy valami történik vele, de visszaépítik, ugyanabban a formában visszaépítik. Nyilván itt, hogy más az, amikor egy fa sintoista templomot akarok újraépíteni, vagy amikor egy hát egészen különleges, vagy egyedi épületről van szó, amihez tényleg nem lehet hozzányúlni.
10: Ez így van. Keresen más a keleti és az európai örökségvédelmi gondolkodásmód. Ott például ezer éves templomokról beszélünk, amik fából épültek, de az nem azt jelenti, hogy az a faanyag az ezer éves, hanem azt mondjuk száz évente újra építik, vagy kicserélik a részeket. Például van egy nagyon híres iszai Sintó templom, az 20 évente újra építik, de nem azért, mert a faanyag az kicserélendő, hanem annak megvan a ritusa, hogy ez miért épül újra, és mikor, hogy.
8: Aztán még az jutott eszembe, hogy említettétek, hogy mennyire nem ismert ez az épület. Nekem valami rémlik, hogy a Túra pecsétjén, mint hogyha Mátraházán, ez a...
11: Volt,
8: ez
11: igen, így van, ugye, így van, ez egy ikonikus épület, igen, egyébként. Ez az egyik legjobb dolog szerintem a check-inben, mert ez a térségnek egy meghatározó épülete volt, amikor igen. működött. Én ismerek, van olyan ismerősöm, akinek még a nagyanyja itt nyaralt egyszer, tehát ő ide kapott nyaralást, és ő is elmondta, hogy ez egy elképesztően meghatározó központja volt a térségnek gyakorlatilag. A buszmegálló mellett, ami ott egy ilyen mini buszpályaudvar ott a Mátrában, amellett van ez egyébként, ott lehet behajtani, és teljesen leamortizáló, teljesen elhagyták az emberek, teljesen el lett hagyatva, és szerintem ebben rejlik egyébként a check-innek az igazi, a revitalizátor versenynek legalábbis az igazi értéke, hogy ilyen épületeket, amik méltatlanul el vannak hanyagolva, ezeket tudjuk egy kicsit talán lélekben visszahozni a tudatba.
8: Azt említetted már, Dani, hogy mennyi skillt tudtatok magatokra szedni. Ez egy csapatmunka, és különösen akkor, ha két különböző ember dolgozik együtt, előfordulhatnak nézetkülönbségek, kommunikációs ellentétek, és hadd ne soroljam, hogy ez akár meddig fajulhat. Szóval adjunk kedvet, motivációt a hallgatóknak, hogy ilyenkor nem kell azért feladni, tehát ennek pont az a lényege, hogy igen, lehet különböző koncepció, különböző elképzelés, de hogy ez nagyon szépen összetud a mentorok segítségével is forni, vagy összetud érni. Volt nektek ilyen kritikus pont, amikor nagyon más volt az álláspontotok?
11: Hát volt egy-kettő olyan rész, amikor máshogy képzeltünk el egyes szekciókat, például a szobákat, a szobáknak a felépítését, hogy milyen szobák legyenek, azokban mik legyenek, az alapkoncepció is, hogy most mennyire legyen ez digitális, tehát tényleg ne legyen tévébent, vagy legyen tévébent, és akkor erről azért mentek ott az üzenetváltások, amik nem mindig értettünk együtt, viszont én nekem az álláspontom minden ilyennel kapcsolatban, és még akár a mentorokkal kapcsolatban is, tehát a mentorokkal is nem feltétlenül kell mindig csak azért, hogy egy lapon legyünk, egy lapon lennünk. Lehetséges az, hogy folyamatos, konstruktív vitát, és nem pedig veszekedés, nagyon fontos, folyamatos, konstruktív vitát folytatunk egymással, aminek a végén jutunk egy olyan konklúzióra, ami mind a kettőnek megfelelő, és ami mind a kettőnek az elképzelését valamilyen formában tartalmazza.
8: És akkor vissza is dobom a mentornak a labdát, hogy ő hogy látja ezt, Péter?
10: Különféle esetek vannak. Van olyan eset is, nagyon sajnáljuk, de szerintem az elsőben volt, hogy egy csapat, vagy két csapat is kiesett? Talán.
12: Igen, kettő csapat kiesett.
10: Kettő csapat is kiesett. Az utolsó forduló részben szerintünk csapat kohéziós probléma volt, és ezzel nem lehet mit csinálni. Vagyis hát egy kicsit előre lehet gondolkodni, hogy kik a csapattagjaim, és úgy neki menni ennek. Egy kritikus időszakban van ez, tehát ez a nyári nyaralási időszakban dolgoznak ezen a hallgatók. Idén ez most ki van tolva, tehát ősszel is folyni fog a munka. Lehet, hogy emiatt is, ezt nem tudom.
12: Talán emiatt is, de abszolút támogatjuk azt, hogy ne csak a barátaival induljon együtt az ember, hanem olyan emberekkel, akikkel együtt tud dolgozni. És a check-innek mindjárt visszaadom a szót, de az egyik motivációja is ezzel a versennyel, illetve a másik versenyünkkel, hogy megtapasztalják a fiatalok, hogy milyen, hogyha majd kilépnek a munkaerőpiacra, és különböző nézetekkel találkoznak, különböző személyiségű emberekkel, és a nap végén megtanulják azt, hogy hogyan lehet együtt jól dolgozni.
8: Az életre nevel. Így van. A check-in.
12: Így.
10: azt vettük észre, hogy a legsikeresebb csapatok, vagy akik szerintünk, mentorok szerint, mert nem biztos, hogy ők nyertek aztán, de hogy szerintünk, akik a legprofibb anyagot össze tudták adni, vagy össze tudták rakni az elmúlt két évben, ott mindig az volt, hogy a három főből mindenki három különböző szakterületről jött, és megvolt egymás felé egyfajta bizalom és tisztelet, hogy mindenki a saját területén a legjobbat teszi ebbe bele, és a közös pontokon pedig megbeszélik, hogy akkor milyen stratégiai döntéseket hoznak. Ezeket meg tudták velünk osztani, mert be tudtunk mindig valamilyen irányokat mutatni, de ez a fajta tisztelet, ez szerintem nagyon fontos. Most ez nagyon magasztosan hangzik, de talán ide vezethető vissza minden.
11: Így van, szerintem is, tehát nálunk is talán, amikor ketten indultunk, nekem a Fanni is egy turizmus szakos hallgató, és hát azért meg is látszott az, hogy például nem volt, ugye három főbe is lehetett volna indulni, sajnos nem tudtunk senkit megfűzni, de látszott, hogy nem volt egy építészünk, látszott, hogy nem volt egy mérnökünk, látszott, hogy nem volt különböző más szakterületről olyan ember. Tehát a turisztikai részét, azt szerintem, ha mondhatom, akkor egész jól megírtuk, viszont tényleg az építészeti részében voltak bőve hiányos, és szerintem ez is oda vezetett, hogy végül azt az évet nem mi nyertük. Úgyhogy én tényleg arra ösztönzöm azokat, akik erre szeretnének jelentkezni, hogy mindenféleképpen keressenek maguk velé valakit, aki nem feltétlenül a legközelebbi barátjuk, nem feltétlenül olyan, akivel minden nap beszélnek, viszont akiről tudják, hogy igazán jó és ért a szakmájához, vagyis hát ami szeretne lenni szakmájához.
8: Na és ha kézen ragadtuk akkor ezt a partnerünket, akkor adjunk támogatást, hogy hogyan is néz ki ez a három forduló. Petra, légy szíves, mondd el, hogy hogyan épül fel maga a vers, és milyen technikai tudnivalók kellenek.
12: Ahogy Dani is említette, az első fordulóban egy 2 perces videót várunk a hallgatóktól, amelyben bemutatják az ötletet, a revitalizálni kívánt területet. Ezen videókat május 25-ig évfélig várjuk a revitalizator.checkin.hu weboldalon. Ezeket a videókat utána 2 bírálóbizottság bírálja el, zsűrizi, egy építészbírálóbizottság és egy turisztikai bírálóbizottság 3-3 fővel. Ezekről a pályázatokról visszajelzéseket kapnak a hallgatók pontszámokban, valamint írásban is, és a legjobb 10 csapat, legjobb 10 pályázat kerül a második fordulóba, amely 15 hétig tart, tehát ugye meg is növeltük a kidolgozási időszakot. A 15. hét végén egy kreatív anyagot, egy innovációs stratégiát, üzleti tervet kell benyújtaniuk a diákoknak, a csapatoknak, és ugye ehhez kapják a mentoroktól a segítséget, 2 alkalommal, 1-1 órás szemináriumon keresztül, és a második fordulót követően pedig egy prezentációs felkészítésben részesülnek a csapatok, hiszen utána elő is kell adni, egy 5 perces pitch keretében elő is kell adni ezeket az ötleteket, úgyhogy nem elég csak utána járni, megírni, kutakodni, hanem utána a prezentációs skilleket is magukra kell vértezni, és el kell sajátítani, és el kell adni gyakorlatilag a projektet. Ugye azért is hívjuk elevator pitchnek ezeket az előadásokat, hogy 5 percben, 5 diában kell meggyőzni a zsűrit az innovációjukról, hiszen azt mondják, hogy 3 percnél tovább ma már nem tud figyelni egy ember, és sokszor egy vezetői döntés is 3 percen múlik, hogy mennyire tudod 3 percben meggyőzni a partneredet. És a harmadik forduló végén pedig összesítjük az összes pontot, és a 2 legmagasabb pontszámot elérő csapat elviszi a fődíjat, amely fejenként 1 millió forint szabadon elkölthető ösztöndíj.
11: És annyit szeretnék hozzátenni itt a prezentációhoz, hogy amikor azt mondják, hogy 5 perc, akkor az tényleg 5 perc, tehát nincsen itt olyan, hogy átmegyünk egy egész percet, mint például a gimnáziumban vagy az általános iskolában, hogy jó, akkor 15 perc volt a határ, de 20 perc nem, ott van egy számláló, ami folyamatosan kérlehetetlenül ketyeg, a szemébe kell nézned, olyan, mint egy ilyen bombán lévő visszaszámláló nagyjából, és amikor eléri a nullát, akkor elkezd mínuszba menni, tehát még ijesztőbbé válik, és gyakorlatilag utána egy ilyen 20 másodpercet van, különben ott mondják, hogy akkor itt a vége, és nem lehet a végére érni, tehát akkor azt mondják, hogy akkor be se lehet fejezni, az nyilván pontok levonásában mérhető ez az idő túllépés, úgyhogy szerintem ez is egy nagyon-nagyon jó dolog, mert túl sokszor láttam én már azt, hogy megengedik még azt a plusz 5 percet.
8: Na most Dani, én is mélyen a szemedbe nézek, mert hogy nekünk is már csak néhány percünk van hátra, és hamarosan be kell fejeznünk a beszélgetést, és hadd adjam vissza Péternek a szót. Talán furcsa, hogy pont téged kérdezlek erről, de mit ad neked a verseny? Aztán majd Danit is megkérdezem. Neked mentorként van-e valami olyan, ami tanulság volt, ami akár a mindennapi munkádban, akár a kollégákkal való együttműködésben, akár az ügyfelekkel való partnerségben? Volt-e valami olyan élményed, ami megragadott, megmaradt, fontos számodra? És azt mondod, hogy igen, ezektől a fiatal srácoktól tanultam. Én fiatal srác.
10: Köszönöm. Én visszatérek ahhoz a mondandomhoz, amit már mondtam, hogy engem nagyon érdekel az, és ez a hozzáadott érték, hogy ezt a kíváncsiságomat kielégíti, hogy a tőlem 20 évvel fiatalabbak mind gondolkoznak, vagy mik az, amiket őket nagyon érdekli. Mik azok a gondolatok, és itt most nem is a fejleszteni való, akár gazdasági vagy turisztikai rész érdekel, hanem hogy milyen funkcióban az életük melyik területét szeretnék erősíteni, mert azt gondolom, hogy ezek tükröződnek igazából ezekben a választásokban, amiket hoznak, és ezáltal nem tudom, tehát nagyon fiatalos ez a mentorcsapat, amúgy azt hozzá kell tenni, de ezáltal mi is fiatalodunk szerintem.
8: Na, ez tök jó, és akkor Dani, aki előtt még ott áll a pálya, a karrier, a jövőkép, neked?
11: Pontosan ezt adta nekem egy indítót, tehát én úgy érzem, hogy amióta bent szerepeltem a check-inben, azóta megnyílt a kerettem. Nem biztos, hogy csak emiatt, nem feltétlenül közvetlen kapcsolatban, hanem közvetett kapcsolattal a check-innel kapcsolatban, hogy elindultam ezen a versenyen, és utána én is nyitottabb lettem, azt láttam, hogy a szakma is nyitottabb rám, utána meghívtak ők egyébként engem a Tourism Summitre, ami egy ilyen turisztikai...
8: Hát a szakma legnagyobb rendezvény.
11: Így van. És hát egy hatalmas megtiszteltetés az is, hogy például most itt vagyok, és az ilyen lehetőségeket mind a check-in adta nekem, és hát ezúton is nagyon szépen köszönöm.
8: Van-e valami, amit még fontos megosztanunk a hallgatókkal, Petra?
12: Igen, hogyha bárkinek is felkeltettük az érdeklődését, és esetleg nincsen még ötlete, hogy mely épületet, területet szeretné újra álmodni, akkor javaslom, hogy a social médiában, az Instagramon nézelődjön, mert Julcsik Alaganom egy nagyon jó összeállítást készített, és ott megtekinthetik a hallgatók, hogy milyen elhagyatott épületek, területek vannak Magyarországon, és talán inspirációt is kapnak.
10: Petra, arra van lehetőség, hogy aki nem ismer mondjuk építész, vagy nem ismer turisztikai hallgatót, hogy tudtak-e segíteni abban, hogy összekötni partnerként?
12: Abszolút, van egy ilyen matchmaking funkciónk is, úgyhogy bárkinek, akinek nincsen csapattársa, abszolút írjon nekünk az infókukat checkin.hu-ra, egyébként ezt ugye a Revitalizátor aloldalunkon is megtalálja, de akár Instagramon és Messengeren is írhatnak nekünk, és már gyűjtjük azokat az egyetemistáknak, akiknek még nincsen csapattársuk, de össze tudjuk őket egymással kötni.
13: Check-in társkereső.
8: Na hát akkor zárjuk ebben a szót, és nagyon szépen köszönöm, hogy beszélgető partnereim voltatok. Öröm volt veletek nagyon beszélgetni.
11: Köszönjük a lehetőséget.
8: Kedves hallgatók, a Check-in Revitalizátor pályázatról beszélgettünk meghívott vendégeimmel, Gedei Petrával, Hámori Péterrel és Bici Dániellel. Újabb vendégeimmel egy hét múlva ugyanekkor ugyanitt várlak benneteket. Búcsúzik a műsorvezető, Babik Editet hallottátok. Sziasztok!
14: Rádió Café. Ő a barátom? Igen, vannak barátaim. Szeretem ezt a rádiót. Mama Késa vagyok.

0: Ez a hátralévő életed első napja. Egy életem. Babik Edit magazin műsorát hallottátok. Megtaláljátok a Rádiókafé 98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrali. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. Négy csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, négy évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukció.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki.

0: Az adód 1%-át ugye nekik adod?
1: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
2: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánk

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Lassú a haladás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, a Hungária körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban. A Fiumei úton az Orci tér felé, a Rákóczi úton, a Károly körúton az Asztória irányában. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Göncz Árpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncz Árpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra számítsanak átépítés miatt. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Láncid között rendezvény előkészületei miatt. 11 órától a hétvégére lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Hétfőtől lezárják a 11. kerületben a Török-Bálinti utat a Felső Határ utca és a Spanyolréti út között felújítás miatt. Szép Csilla, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádió Café SMS száma 30 6 98 0 98 0.
1: Hírek következnek a Rádió Cafén.
6: Görög Márta lehet az új igazságügyi miniszter. Tovább emelkedett az infláció áprilisban. Kétnapos tűzszünetet hirdetett az orosz védelmi minisztérium. Napos felhős idővel folytatódik a hét, hétvégén már 28 fokot is mérhetünk. Jó napot kívánok a mikrofonnál, Schmidt Andi. A szegedi jogi kar dékánját, Görög Mártát kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele. A tárca vezető feladata lesz a jogalkotás szakmai minőségének helyreállítása és átláthatóvá tétele, valamint annak biztosítása, hogy a független ellenőrző intézmények és hatóságok szakmai alapon politikai befolyástól mentesen működjenek, közölte a leendő kormányfő. A posztra elsőként felkért Mellétei Barna Márton tegnap lemondott jelöltségéről, miután többen kritizálták, hogy Magyar Péter a sógorát jelölte miniszternek. Gyermekjogi és gyermekvédelmi államtitkárnak kéri fel a Tisza kormány Gyurkó Szilviát, a Hintalovon gyermekjogi alapítvány alapítóját. A szakember a Kátai Németh Vilmos által vezetett Szociális és Családügyi Minisztériumban állhat majd munkába. Az előző ciklusban a gyermekvédelmi kérdésekkel a Belügyminisztérium, azon belül is a gondoskodás politikáért felelős államtitkár Fülöp Attila foglalkozott. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A program 10 órakor Súlyog Tamás államfő megnyitójával kezdődik. Majd a képviselők leteszik az esküt. Délután megválasztják az új miniszterelnököt, Magyar Pétert, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet mond. A Tisza párt ünnepséget is tart a Kossuth téren. A márciusi 1,8% után áprilisban 2,1%-kal emelkedtek a fogyasztói árak, közölte a KSH. Az élelmiszerek esetében 1,5%-os drágulást mértek, ami annak köszönhető, hogy kikerült a bázisból a tavaly márciusban bevezetett árrésztoppok hatása, írja Portfólió. Őrizetbe vették a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő egykori főigazgatóját, hűtlen kezelés.

0: gyanúja miatt. Az ügyészség szerint egy állami tulajdonú cég 2014-ben kockázatelemzés és hitelképességi vizsgálat nélkül adott több mint 8 millió eurós kölcsönt egy romániai naperőmű projektre, amely végül nem valósult meg. Az államot ért vagyoni hátrány meghaladja a 1,5 milliárd forintot. Legkésőbb ma mindenki megkapja a középiskolai felvételi értesítőt. A több mint 89 ezer jelentkezőnek kevesebb mint 2%-át nem vették fel sehová. Ők május 11-én rendkívüli felvételi eljárásban jelentkezhetnek egy középiskolába, az üres férőhelyek már elérhetők az oktatási hivatal honlapján. Eredménytelen a győzelem napja alkalmából meghirdetett orosz tűzszünet. A fegyvernyugvást sem az oroszok, sem az ukránok nem tartják be. Az orosz védelmi minisztérium csaknem 400 ukrán drón lelövéséről számolt be. Az ukrán elnök pedig azt mondta, hogy a több száz dróncsapás mellett több mint 140 szárazföldi támadást jegyeztek fel. Alkotmányban rögzítenék a mesterséges intelligencia feletti társadalmi ellenőrzést Görögországban. A módosítás értelmében a technológiának az emberi szabadságot és a közjót kell szolgálnia.
1: Időjárás a Rádió Cafén.
0: Ma napközben többször zavarhatják felhők a napos időszakot, főként keleten helyenként előfordulhat zivatar, de estére mindenütt megszűnik a csapadék. Általában gyenge mérsékelt marad az északnyugati szél. 26 fokot mérhetünk maximum, a hétvégén már napos, meleg, koranyárias időnk lesz. Eső nélkül 27-28 fokot is mérhetünk majd.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.
1: A kettes számrendszert halljátok a Rádió Cafén Veres Dórival, Behumi Dórival és Bánki György pszichiáter a vendégünk. Szia!
2: Sziasztok!
3: Ugyan.
1: Ideig annyira,
3: ez
1: annyira
3: kanapé,
1: jó.
3: Ez a kanapé hangod?
1: Kanapé hang?
2: Sziasztok!
1: Nem, ez nem, a, ő nem kanapé, ő szék.
3: Igen? Nálad székre kell ülni?
2: Szék, fotel. De lehet választani, van kanapé is, tehát van, aki a földre fekszik.
1: Van olyan?
2: Hát van, minden van, és néha van, hogy a kutyám ott van, és volt már olyan, hogy aki nagyon vacakul volt, és akkor a kutyám mellé feküdt, és egy fél órát ott volt, és ebben a töltődésben tudott aztán visszatérni a beszélgetésbe. Ja.
1: Te beidomítottad erre, hogy ilyen segítő kutya?
3: Nem, de a kutyáknak alapvetően van egy ilyen tulajdonságuk, hogy...
2: Lett a kutyámnak egy ilyen képessége, hogy jól van jelen, igen.
3: Hihetetlen, oda tudnak pont bújni, ahol fáj, úgy néznek, ahogy megértő embernek kellene nézni. Hihetetlen, a kutyáknak van ilyen képességük.
2: Igen, van egy ilyen, hogy mondjam, éppen nagyon bajban lévő páciensem jött, és az én kutyám ezt annyira tudta, hogy akkor mindig az ő lábához feküdt. Ez egy külön dolog volt, hogy éreztem, hogy ott töltés, tehát hogy ő volt a töltő.
1: Azért hívtunk el, mert erre a töltésre szerintem most így mindenkinek szüksége van, nem rejtjük véka alá azt, hogy igazából most társadalmi kérdésekről, és tehát a társadalmi kérdésekről és a pszichológia kapcsolatáról szeretnénk beszélni veled, mert te azért még amíg nem szabadultunk fel rendszerváltásilag, akkor is eléggé jelen voltál a közösségi médiában, illetve a médiában is, és nem rejtetted véka alá akkor se a szakmai véleményedet. Tehát, hogy mi volt az, amiben nekünk élnünk kellett idáig? Sokféle megélése volt ennek, de mondjuk egy pszichiáter szempontjából ez a társadalmi berendezkedésünkben éltünk, ez micsoda? Most egészen függetlenül attól, hogy ki hova szavazott, vagy ezt hogy élte meg.
2: Ez egy komoly dilemma, hogy egy ilyen valamilyen szakmá űző, és egyébként ugye az egész társadalmat képviselő személy, akinek ugye a hivatása az, hogy bárki jöhessen hozzá, onnantól kezdve, hogy egy ilyen társadalmi kérdésben valamilyen állásfoglalással beszél, egy fura helyzet jön létre. Tehát ez nekem nem volt egy mély dilemma, mert azt gondolom, hogy én ezt eldöntöttem viszonylag korán, hogy beleállok olyan dolgokba, amiket az a kollektív szemmel én igazságtalannak láttam. De hát ennek vannak következményei, és vannak dilemmái, amik nem múltak el, csak már ebbe belekerültem, és onnantól ez így volt. Ugye az is, hogy ugye aki jó hozzám jön, például, most maradjunk az én kis rendelőmnél, vagy kis életemnél, ugye, hogy az annak tartania kell attól, hogyha ő más gondol, mint én, akkor az a mi
1: más
2: van.
1: Elbírálás alatt van esetleg szakmailag is?
2: Hát lehet szorongani azon, hogy na most én akkor őt elítélem, vagy én fenyegető vagyok a számára. Ugye valószínűleg egyszerűen annyira lehetett most már az interneten tájékozódni, hogy sokan azt valószínűleg nem is tették meg. Tehát én nem, tehát hogy ugyanúgy buborékot termelt az én kiállásom a rendelőben is, hiszen alig-alig találkoztam olyannal, aki valami radikálisan más gondolt, mint amit egy bizonyos közösség, amihez én is úgy valamennyire tartozom, gondolt. Tehát ezeknek a kiállásoknak szerintem abszolút volt helye, mert azt gondolom, hogy pont az ilyenfajta hivatások, illetve bármelyik hivatást mondhatjuk, jogásztól, a
1: tanári.
2: Újságíróig, a tanártól, a nem tudom még, tehát valahogy a társadalmat védeni kell. És hogyha azt látod, én azt láttam, sokan azt láttuk, hogy a társadalom különböző részeit nagyon károsítja az, ami történik folyamatosan, sőt egy idő után kimondottan az állam, az intézmények és ez a pártállami berendezkedés bántalmazóvá vált, amit most nagyon mond mindenki, és van, aki ezért régóta mondja, hogy ez a bántalmazás, ez traumákat hoz létre, károkat okoz, széthasít, mert hogy azokat is ugyanúgy károsította, akik hittek benne, ugye a feltárt, felvillantott ideálok mentén, hogy ez milyen jó, és hogy biztonságban vagyunk, és védelmet kapunk, és éjjel Mátyás király, és stb. Vagy Hunyadiak visszatértek, nem csak sorozatban, hanem tehát live-oznak a Hunyadiak. És hogy itt a Kánaán, hát hogy közben őket is ugyanúgy károsította. Több szinten károsította őket. Ugye most már van, akit úgy károsít, hogy rá kell jönnie, hiszen bomlik le a plakát. Van is egy ilyen dalom, ugye, hogy de milyen jó a dalaim, ugye, jóslattá
1: váltak. Azt milyen jó dalaim vannak.
2: Nagyon jó dalaim vannak, és a dalaimban megfogalmazott hajdani jövőképek, azok most valóságok. Szóval, hogy lebomlik a plakát, és látszik mögötte a dolog. És hogy az, aki hitt benne, annak is nagyon traumatikus volt belefeszülni a plakát igazságába. És az is traumatikus volt, ahogyan ezek a hasadások bekerültek a barátok közé, a családokba, a vállalati beszélgetésekbe, ki tudja hova, és hát egyszerűen beszédképtelenné váltunk, a szavak jelentése elveszett, ellentétes értelmeket kaptak szavak, szóval például csak, hogy egy a leggonoszabbat mondjam, azt ugye, amin most ugye sokat háborgunk, még mindig lehet rajta háborogni, vagy lehet rajta már néha nevetni, hogy valaki azt mondja, hogy nemzeti oldal. Ugye, szóval, hogy van olyan, hogy nemzeti oldal. És abban a pillanatban, ugye ez a haza nem lehet ellenzékben szlogen, hogy abban a pillanatban, hogy valaki ezt mondja, ott létrehoz valamit. Amit lehet, hogy ő, ugye van olyan, aki valószínűleg nem szándékosan, nem rossz szándékkal mondja, de arról, aki konkrétan nagyon mondta, ugye, az a valaki, arról én rossz szándékot feltételezek. És létrehozza azt, hogy akkor azok, akik látják, hogy ő kicsoda, azok nem nemzeti oldal, és ez egy fájdalom. És és annak is fájdalom, aki azt hiszi, hogy én gonosz vagyok, amikor én nem oda tartozom. Mert azt kell gondolnia, hogy a társadalomnak van egy ilyen része, akik ott így áskálódnak. Ez a szörnyű.
3: Na pont ezeket a csoportokat szerettük volna veled kibontani, mert én is valahogy, amikor átgondoltam, körülbelül így csoportosítottam, hogy egyrészt voltak azok, akik a kormánypárt maximális hívői voltak, tehát ilyen szemellenzős hívői, mi ezt kívülről legalábbis úgy gondoltuk, de ők tényleg hithű fideszesek voltak, és ha jól tudom, te írtál is egyébként a Facebook oldaladon erről egy rövid bejegyzést, hogy egy előadásod után odajött egy ilyen illető, már most az áprilisi választások után, és azt mondta, hogy ezzel ő most nem tud mit kezdeni, mert kezdi látni, ahogy lebomlik körülötte az a világ, amiben ő hitt, átlát rajta, és ez elképesztő frusztrációt okoz neki. De vannak olyanok is, akik ezt pontosan tudták a rendszer kiszolgálóiként, vagy csak nem tudom, szimpatizánsaiként, hogy ez egy hazugság vár, de mégis konformista módon illeszkedtek bele. Ez is egy nagyon érdekes pszichés alkat. És akkor ugye vagyunk, mondjuk mi már, akkor, ha már így matricázzuk magunkat, matricázhatjuk egyébként, hogy akik sose hittek ebben, és mindig frusztrációt okozott nekik, hogy nincsenek a nemzettest részeként feltüntetve, és ez meg a másik fajta fájdalom, hogy tehetetlenül nézzük évek óta, már most már lassan majdnem második évtizede, hogy ez csak egyre nehezebb lesz nekünk, és szerintem a körülöttünk lévőket is sajnáltuk. Szóval, hogy én ezt a három halmazt különítettem el, van-e még másfajta csoportosítási mód? Illetve ha nincs, akkor beszéljük már át, hogy ki mitől szenvedett így a mély belsőjében.
2: Szóval azért próbáltam mondani, igen, hogy a szenvedéseinknek a spektrum elég széles, tehát hogy mert hiszen az is egy szenvedés, hogy én mondjuk egy fideszes nagymama vagyok, és az unokám beszekszik velem.
3: Igen.
2: Mert nem érti, hogy fér a fejembe az a sok fura dolog. Én meg nem értem, hogy ő hogy nem érti, hogy hát veszélyek vesznek minket körül, védekeznünk el, stb. Tehát, hogy azért szörnyű egy ilyen építmény, egy ilyen abuzív, és valójában hát, hogy mondjam, hatalom és érdekvezérelt találmány, mint ami itt Fidesz és Orbán Viktor néven futott, mert ilyen károsodást hoz létre. Egy picit még hátrébb lépnek, és akkor elmondom azt, amit persze el szoktam mondani, ugye ez a, amit valójában persze, ugye egy kapcsolzárójel, egyéni, meg családi dinamikákat, hibás dolog tudom átvetíteni nagy társadalmi rendszerekre, mégis megteszem, mert szórakoztató, tanulságos, és valamennyire igaz. Ugye van egy olyan családmodell, amit úgy hívtam a könyvemben, hogy a narcisztikus együttműködés rendszere, amit ugye véletlenül NER-nek lehet rövidíteni. Ez a narcisztikus együttműködés
3: rendszere. A legnagyszerűbb könyv a narcizmusról című könyvről.
2: Hát köszönöm. Egy könyv van, igen. És akkor az
3: nem neked mondtam, hanem a hallgatókat tájékoztattam vele.
1: Jó, van egy nagyszerű könyv.
2: Ja, nem, én tudom, hogy én
1: tudtam. Van egy könyv.
2: Ja, én írtam egy... Na jó.
3: Okay. Bocsánat, hogy közbevetettem.
1: Tehát a NER-ről.
2: Nem, teljesen jogos. Szóval, hogy... Nem, mit akarok mondani? Hogy a lényegét mondjam, hogy ott egy normál családban a gyerekek fejlődési szükségletei fontosak. Egy normál társadalomban az állampolgár jogai, jogegyenlősége, állam előtti szintjei fontosak.
3: Hogy és a fejlődése is.
2: És a fejlődése is, és az, amit kap, és a szolgáltatások, és a többi. A narcisztikus együttműködés rendszere az egy cseles dolog. Az a lényeg, hogy a szülő úgy működik, hogy a gyereknek azt kell hinni, hogy neki jó, de nem jó neki. Akkor jó neki, ha az ő igényei véletlenül egybeesnek a szülő igényeivel. Ez azt jelenti, hogy egy példát mondjak, hogy mondjuk az anyuka az tök hideg, közönyös, stb., de tudja, hogy amikor az anyósa jön, hogy az anyósa szereti a jó anyukákat. És amikor jön az anyós, akkor a térdére ülteti a gyerekeket, és kis dalokat énekel bájosan, a kis Blaha Lujza. És akkor az anyós elégedetten távozik, és utána visszaáll a közöny, és a hidegség, és a csend. És a gyerek, mit él meg a gyerek? A gyerek azt éli meg, hogy az anyukája szereti őt, hogy végre jó minden, és a gyerek azon gondolkozik, hogy ő jól csinálta-e, hogy valamit most jól csinált, mert most az anyukája szerette. Utána meg valamit biztos rosszul csinált, mert az anyukája nem szereti.
1: Ezt hallgatni.
2: Szomorú hallgatni, de így volt az állampolgár 16 évig, hogy amikor a hatalomnak ő megfelelt, amikor lojális volt, vagy nem piszkálta a kérdéseket, akkor ő egy jó, csendes, használható, szeretetnek tűnő állampolgár volt. Amikor azonban pofázott, mint én, pláne a sokat, aki engem azért úgy nem bántottak, tehát, tehát nem tudok azzal villogni, hogy én a rendszer áldozata vagyok, mert én a rendszertől független módon teremtettem meg az egzisztenciámat, de aki függött a rendszertől, az nem is beszélhetett, annak még frusztrálóbb volt, és ugye hiába volt esetleg belül bátor, nem kockáztathattam mondjuk a gyerekeinek a kenyerét, mert azért nem ilyen egyszerű az élet. Mert ugye most már itt egzisztenciális dolgokkal nem kell börtönbe vinni az embert, hanem elég, ha nem tud pénzt keresni. Ugye ez az bőven elég fenyegető. És hogy, na, és attól narcisztikus együttműködés rendszere, hogy ahhoz, hogy a hatalom csúcsán levők vidáman jól, hogy mondjam, Lamborghini-szessenek, ahhoz kellett ezt a dolgot ilyen szépen felépíteni. És akkor, hogy visszatérjek oda, amit kérdeztél, ugye az ilyenfajta családi, vagy nagyobb vállalati, vagy állami, hatalmi bizékben ugye mindig vannak, hát ehhez valahogy visszanyúlunk. És akkor ugye vannak a cinkosok, a cinkos ugye katonák, cinkosok, akik úgy, nincs különösebben belső tartalmuk, például...
3: Ugye, de ez biztos?
2: Hát...
3: Tehát ezt így ki lehet jelenteni, hogy puha gerincűek mind? Mert ugye most borulnak a bilik, tehát egy csomóan vallanak, meg nem tudom én, gyónnak, de hogy...
1: Nekem az a kicsit nehezen elképzelhető, mert ugye felfestettél egy olyan csoportot, akik, és akikről most szó van, hogy hát, hogy a rendszer kiszolgálói érdekek mentén, tehát, hogy nem hittek ebbe a, nem hittek a szlogenekbe, nem hittek a bullshitba, hanem egyszerűen csak tudták, hogy ebből tök jól lehet nyerészkedni, és ott van.
3: Meg, hogy a cél szentesíti az esetet.
2: Igen. Nem, ezt még itt még én nem tartottam, ja, mert nem is gondolom.
3: Bocsi. Igen, beleszóltunk, mondja.
2: Nem, csak tényleg nem ezt gondolom, de fontos, amit mondtok, hogy nem ezt gondolom, hogy tehát van, aki hisz, vagy hogy mondjam, mert itt ugye egy ilyen tömeget mozgatni, hát ez egy óriási tömeg volt, nem véletlenül nyertek mindig választásokat. Ahhoz ideálok kellenek, és az ideálok mentén mozgó nagy belső lélektani dolgok, amik egy tömeget erősen jellemeznek. És azért az ideálok azok nem csúnya dolgok. Tehát az, hogy összetartozunk, hogy szeretjük egymást, hogy mi egy erőt képviselünk.
1: Meg vagyunk védve, ez nagyon fontos, hogy ugye egy fontos védelem alatt álltunk.
2: Igen. És ugye ez a nagy
1: csoport. Ki tudja, milyen veszélyekkel.
2: Igen. De hát ugye ahhoz, hogy ez homogén maradjon, és hát főleg, hogyha a valóság nagyon más, ahhoz ugye ki kell alakítani az ellenségek folyamatos rendszerét, tehát hogy a belső feszültségek, amik abból fakadnak, hogy nincs kórház, meg nincs oktatás, ugye azért az feszültséggel jár.
1: De kevés a fizetés, ellenség, nem lehet megélni belőle.
2: Igen. Igen, igen. Hát vannak ilyen híres videók, ahol valaki azt mondja, hogy és most jobban élek, nem, hát rosszabbul élek, de azért. Igen.
3: Na igen, és hogy
2: és ahhoz... akkor ugye ezt ugye ki lehet, ugye sokszor elmesélt történet, ugye az ellenségképek nagyon jók erre, hogy belül a kohézió megnő az ilyen nagy csoportokban, ezt fölülről még irányítják is, hogy hova kell figyelni, hogy milyen jó nekünk, és milyen rossz másoknak. Németországban se wifi, se semmi, nincs is már Németország.
1: Nem is szexelnek meg semmi.
2: Nem szexelnek a németek, de hülyék. Szexelni jó.
1: Ezek Magyarországon. A nemzeti szexelés
2: minisztérium. Jó, mi se szexelünk, de a németeknek
1: de a mi szívünk tiszta, az övék meg nem.
2: Tiszta szívvel, nem szexelünk. Igen, szóval bonyol. És akkor végül is, ugye, és ezt a picit még a, még összes a kanyarodok, ugye a narcisztikus együttműködés rendszerhez visszatérve, hogy a bántalmazottságban az is van, ez fontos lesz, hogy ott a gyerekek nem ismerik fel a közös érdeküket, hogy nem az van, hogy összesugnak, hogy figyelj, Dezsőke, ezek tök hülyék, vagy hogy ezek iszonyú gonoszul bánnak velünk, hanem ők ugye megpróbálják egyénileg megoldani a kis életüket, és egymással sincsenek jóban. Tehát bántalmazott családokban a gyerekek gyakran nem szövetségesek, hanem ellenségek, mert hisz rivalizálnak azért a kicsi kegyért, amikor éppen el tudják találni a jó pillanatot. És így leszünk egy nagyobb szinten is társadalmilag, persze pontatlan ez, de egymással versengő kis hülyék, mintha nekünk egymással lenne bajunk, mintha hogy most ilyen primitíven mondjam, a fideszes tömegnek, a tiszás tömeggel lenne tényleg baja. Uh-huh. Hát, hogyha a valóságban mozgunk, akkor a fideszes tömegnek és a tiszás tömegnek ugyanazok az érdekei, és ráadásul nagyon hasonlítanak, ráadásul ugye ugyanott lakunk, és magyarok vagyunk, vagy hát aki magyar. Tehát, hogy ez egy trükk, ez egy...
1: Uh-huh. A tömegekben... Szemfényvesztés, folyamatos szemfényvesztés.
2: Mert létrejön ez a tömegekben magától is, na de itt valami tudatos és átható dolog zajlott.
1: Innen fogjuk folytatni dr. Bánki György pszichiáterrel, mindenképpen maradjatok velünk.
0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Apa, ma te mesélj!
5: Jól van, gyere!
0: És akkor a hétpróbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell! A Rádió Café világvégi pszichedelikus horror mese délutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
5: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, Ethio jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, Thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfőzetébe az Operenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádió Cafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
5: Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga, Eskimo csiga.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
6: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
5: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést. A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Finoman építkező elektronika és élő hangszeres elemek találkozása. Rodriguez Junior Hybrid Life szettje május 8-án az Akváriumban. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Rodriguez Junior Hybrid Life, május 8-a Aquarium Club.
7: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó improvizációs Psychedelic Rock Session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
8: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
9: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
10: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Kedves hallgatók, szervusztok, ez itt Behumi Dori és Veres Dori műsora, a kettes szemrendszer, dr. Bánki György a vendégünk továbbra is, akivel megpróbáljuk megfejteni a pszichológia és a pszichiátria oldaláról, ha lehet így mondani, azt, hogy mi történt velünk az elmúlt 16 évben és az elmúlt szűk egy hónapban, a politikai változásokat, társadalmi változásokat tekintve. És arra gondoltunk, hogy kicsit így analizáljuk, elemezgetjük embertársainkat és saját magunkat, annak megfelelően, hogy ki hogy élte át ezeket az időket, és engem igazán őszintén leginkább az érdekel, az az embercsoport, vagy azok az emberek, akik úgy voltak kiszolgálói ennek a rendszernek, az elmúlt rendszernek, az Orbán rendszernek, hogy közben azért pontosan tudták, hogy mik a valódi számok, pontosan tudták, hogy másképp is lehetne fejlődni, vagy akár fejlődni is lehetne, de valamiért konformista módon, megfelelési kényszerből, vagy kényelemből úgy döntöttek, hogy mégis kiszolgálói lesznek ennek az egésznek. Én nekem ez egy csodálatos embertípus, akit nem értek, és szeretném, hogy megértsek.
1: Szerintem nem is nincs volt ilyen. Nagyon ilyen embertípus. Nem az volt, hogy mindenki tehát, hogy aki a Fidesz malmára hajtotta a vizet, hogy ők akár csak a látszatban is, de hogy hittek ebben. Tehát, hogy,
3: biztos voltak
1: hogy
3: ennek
1: nehezen
3: szintjei.
1: Tudok olyan nagy tömeget elképzelni, aki ezt úgy csinálta cinikusan végig, hogy pontosan tudta, hogy rohad ez az egész.
2: Azért vagyunk bajban mindig, mert egyrészt embertípus, ezen gondolkozunk, tehát hogy személyes dolgokból is, meg ilyen fajta ügyekből próbáljuk levezetni ezt, de valójában ugye itt nagy csoportokról van szó. És ugye az ember, azért onnan induljunk talán, hogy az ember az egy olyan élőlény, ami attól lett ilyen menő, hogy csoportban van. Egyedül egy ember, egy ősember, az úgy pusztult el egy perc alatt nyilván, mint annak a rendje. Persze vannak ilyen filmek, ahol valaki megy és belebújik a meleg szarvasbélbe, de ez mondjuk azért nem egy ilyen sikkes, nem ajánlom így. Otthon ne próbáld ki, vagy nem.
1: Hogy csináld a négy fal között.
2: Igen. Na, de hogy az ember attól evolúciós dolog, hogy összetartozunk, és ebben van az erőnk. Amikor kialakult akár az a dolog is, ami most megbukott, a kialakulásánál ez a csoport, ez nagyon fontos, értékes, bensőséges dolgokat hordozott, és sok embernek igazodási pont volt egy polgári magyar. Most az, hogy nekem tetszett, vagy kinek, ez most tök mindegy, de a polgári Magyarország egy értékes, egy igazi, egy európér, egy nem tudom mit létrehozni, és ebben gondolkozni. És ez egy csomó ember számára ideállá vált, és ugye egy ellenazonosulás volt a múlttal, a szocialista, most kommunistának hívott örökséggel szemben, tehát nagyon sok fontos dolgot hordozott, ugye a múltnak és a múlt bűneinek köze van ehhez a csoportosuláshoz is, ugye nem úgy van, hogy jöttek a semmiből a dolgok. És az egy másik kérdés, hogy az idők során ugye ez hogyan változik, és az is, hogy ezt az összetartozást hogy éljük meg, amikor benne vagyunk. Hogy az összetartozás az óhatatlanul vakfoltokkal jár, mindegyik, tehát most a bármelyikünké, ahova tartozunk. Felmentjük, igazoljuk, igen, most egy kicsit goromba volt Péter, de amúgy nagyon bízunk benne. Tehát ezért ezzel küzdünk. Azért vannak alapvető különbségek, remélem. Csak azt akarom mondani, hogy ez az azonosulás és az ideálokhoz való kapcsolódás, és az, hogy közös ideáljaink vannak, iszonyú fontos az embernek, óriási erő van benne. A nehézség az, hogy ez azért szerintem nagyon régen betorzult, de ezzel lehet vitatkozni, meg mindenkinek joga van később rájönni, és valóban azt hiszem, hogy ez nagyon vegyes kép, ha egyenként kibontanánk itt a pszichéket, és terítőre kiterítenénk a gondolatokat, akkor biztos vegyes lenne. Szerintem az nagyon ritka, hogy valaki ilyen 100% cinikus pontosan tudja.
3: Igen, ez a 100% gonoszságot én se hiszek el.
2: Közben nem. Meg maga az eredmény, a végeredmény szempontjából, hogy mondjam, erkölcsileg azért gondolhatjuk, hogy igen, itt nagyon sok volt a gonoszság, szóval én azért nem zárkóznék el az erkölcsi megítélésétől ennek a rendszernek, mert rendkívül sok fájdalmat és kárt okoztak. És a cink, ugye azt beszéltük, hogy ugye van egy vezető ember, vagy egy vezető réteg, és a hozzávaló tartozás az ilyen erős autoritár rendszerekben ugye azt határozza meg, hogy én ki vagyok, és a cinkosok azok, akiknek nincsenek olyan komoly vezérlő erkölcsi elvei. Tehát az ő erkölcsük az a vezérhez való viszonyulás erkölcse. Ugye az nem egy igazi erkölcs, az egy ilyen egy ilyen kezdetleges valami. Sok ilyet látunk, ugye ezek tudnak szajkózni, ugye ezek ilyen szárnyas majmok, elismétlik, beleállnak, ilyen katonák, akik olyan, mintha valami önállóan gondolkozó ember lenne, tehát valójában mindegyik ugyanazt mondja, ami hát persze pártstratégiailag jó, de emberileg totálisan furcsa és helytelen és érthetetlen. A cinkosoknak, akik nem igazi belső morállal, tehát azok gyakran egyébként gondtalanul és szívesen okoznak fájdalmat olyanoknak, akik nem cinkosok, ugye ezt is tudni kell róluk, tehát őket nem zavarja a másik fájdalma igazán, és még egy fontos tulajdonságuk van, hogy pápábbak a pápánál, nem tudom, emlékeztek-e, voltak olyan időszakok, amikor az Orbán körüli emberek nem csak, hogy azonosultak vele, hanem pontosan úgy is beszéltek, igen. Tehát ugyanazon a hangon.
3: Igen, igen.
2: Ez most egy ideje nem így van, színesebb lett a kép, de hogy ugyanazon a hangon beszéltek, nagyon érdekes volt.
3: Úgy tagolták a mondatokat, igen. Hogy ő. Igen.
2: És hogy nem csak hogy azonosulnak vele, hogy olyanabbak akarnak lenni. Ugye az ilyen vezérelvű dolgokban egy idő után nem kell a vezérnek ugye mindent megmondani, hanem kijelöli, hogy tulajdonképpen már a cinkosok, a katonák és a kisebb katonák intézik a jutalmazást és a büntetést. Tehát, hogy csak tudni kell körülbelül, hogy mi lehet itt a... Tehát teljesen öntevékenyen alakult az országban az, hogy ki hol énekelhet, vagy én is voltam, hogy nem pszichológiai témáról nem beszélhettem a Fidesz szentének számító Várkert bazárban, mert ugye hát oda, hogy tehetné meg be magát egy ilyen halandó ember, mint én, aki
1: ott se énekelhet bárki.
2: Nemzetietlen gondolatai vannak. Szóval ilyesmi. Ugye aztán van egy, ugye nyilván sok az átmenet, és mondom, a cinkosok sem mind csak cinikusak, de a gyakorlatilag azok, és van egy nagy bizonytalan tömeg, ugye, olyan nem polgárosodott, nem eléggé polgárosodott közegekben, aminek mintha most vége lenne egyébként, de ez lehet, hogy egy hiú, még egy kicsit korai reményem. Ugye ott, ahol még nincs elég erős polgárosodás, autonómia, az oktatás nem ott tart, hogy az emberek önálló, gondolkodó egységek lennének, akik így középrétegként összekapaszkodnak. Ott ugye egy hatalmas bizonytalan tömeg van, és azokat lehet vezetni, illetve ugye az előző kurzus azt gondolja, hogy kell vezetni. Uh-huh. Aztán vezették őket ide-oda, amoda, hát ugye teljesen különböző mezőkre, hogy azt mondták, hogy most a Lucerna jó, nem állatozunk. Szóval azt akarom mondani, hogy most ez a szuper, aztán most ennek az ellenkezője a szuper.
3: Meg ez az ellenség, holnap meg már az.
2: Igen. És hogy a nem polgárosodott nagy, hatalmas, bizonytalan, és aztán egyébként oktatásában, közművelődésében lerontott tömeget, azt még jobban lehet vezetni. Ugye, hát ezt láttuk, hogy ez történt.
1: Bocs, csak közbeszúrok egy kérdést itt, hogy szerinted ez egy szándékos dolog volt, hogy nem csak beleesett ugyanúgy a Pixisbe az oktatás, meg mondjuk a tudományos területeknek a lehetetlenítése ugyanúgy, hanem ez egy szándékolt...
2: Ez egy szándékolt.
1: Húzás volt? Pontosan azért, amit mondasz, hogy jobban lehessen vezetni a társadalmat?
3: Hát például a 16 éves korhatárnál meghúzott iskola kötelezettség az azért nem lehet nem szándékos.
2: Hát ugye volt biztos benne társadalompolitikai, meg gazdaságpolitikai megfontolás, hogy merre menjen az ország, hogy lesz ez hatékony. Uh-huh. Voltak szerintem olyan gazdasági elképzelések, amik az ilyen gyárak, ugye autó, akú, mit tudom én, milyen gyárak, és akkor nem kell annyi oktatás, nem tudom. Tehát biztos, hogy volt ebben valami racionális elem. Összességében egy társadalom színvonalát rontani, szóval azért én a szándékosságot is gondolom, mert pont ez a narcisztikus együttműködés, hogy látszólag neked jó, mert akkor jobban keresel, vagy kialakul valami, ide jönnek a gyárak, és akkor te szerelhetsz.
1: Ugye? Egy csomó munkahelyet teremtettünk.
2: Munkahelyek,
1: igen.
2: De valójában aki ebből igazán profitálni fog, az nem te leszel. Tehát ez az elhitetése, hogy neked jó ez gyermekem, ugye ez a trükk. Valójában nem az a jó, hát valójában egy magas fokú hozzáadott értékű oktatásában borzasztóan fejlett országnak kéne lennünk majd egyszer hosszú távon.
1: Ahol önállóan gondolkodnak az ember.
2: Azt kell mondanom, hogy igen, részben hanyagság volt, mert hát azért az egészségügy elhanyagolása az tényleg extrém, meg egy csomó területnek, ilyen ügyeket, közszolgáltatás elhanyagolása olyan extrém szintű, ilyen látványos. Tehát hanyagság és kimondott szándékosság az, amit gondolok.
3: Na de visszatérve akkor ezekre az emberekre, illetve arra, hogy ők tulajdonképpen hogy szembesülnek, sokuk hogy szembesül most ezzel a leomló kártyavárral, hogy ez a konkrét ügy, ez nagyon mellbevágó, amit a Facebook oldaladon lehetett olvasni, hogy oda jött hozzád valaki, igen. És azt mondta, hogy megkérdezte, hogy ő most szembesül ezzel az egészen, hogy hogy fog ő rendbe jönni? Mit válaszoltál
2: azt
3: neki?
2: Azt a kollektíven kérdezte, nagyon szimpi volt, szóval, hogy hát mit válaszol az ember egy előadás után?
3: Hát, hogy megadom a számomat.
1: Te elmondod, hogy milyen korú volt?
2: Egy ilyen 50 körüli férfi volt, és azt mondta, hogy ő ugye mi ott az én párommal, társammal, Dobrai Saroltával a rejtett párkapcsolati bántalmazásról adtunk elő. Ez egy vidéki helyszín volt, és akkor utána dedikálás, beszélgetés, pici, és utána megyünk haza, ez nem egy tartalmas végjáték ez, de hogy oda jött, és ez nagyon szimpi volt, hogy hát sajnos hát nem maradok életben, de
1: még a műsor végéig
3: ezt a sztorit mondanám.
2: Ja, a sztorit még elmondom. Szóval, hogy egyszerűen ezt a dilemmát mondta, és ez olyan megrázó is volt, meg olyan reményt adó, hogy egyszerűen látja, hogy nem az van, amit hitt. És azért ez nagyon kemény lehet. Tehát ez egy fölcsúszamlás a lelkedben, hogy valamire építetted a világnézetedet, valamit beleláttál, valamit elhittél, valamire szavaztál, még most is, és egy-két hét alatt az egész így szétmegy. Mert nyilván vannak ilyen utóvédharcok, mint az örökké harcoló japán katonák az elhagyott szigeten, tehát azért látjuk, hogy még nyomják, de hát azért sokan már nem nyomják, elcsendesedtek, és akkor ott van egy szavazó magára hagyva, és látjám, hogy az egész ország tök másban volt, mint ő, vagy ők, ugye. Nem tudtam jót válaszolni, hiszen ugye most reményeink, vagy reményeim vannak inkább, mint tudásom a jövőről, mert az alapvető remény az az, hogy nem ez folytatódik fordítva, hanem az folytatódik, hogy hogyan tudunk közösbe kerülni. Persze vitatkozva, veszekedve, nem tudom mi, megharcolva ügyeket, de hogy nem ez a szétfeszített szörnyűség folytatódik.
3: Na de a praxisodban biztos volt már ilyen, ha nem is ezzel kapcsolatban, de olyan eset, ahol egy felépített, elképzelt világ egyszer csak összedől, hát elég egy megcsalásra gondolni egy házasságban, ez is tud ilyen érzelmeket generálni egy emberben, tehát hogy körülbelül ezzel analóg az, ami velük történni fog, hogy szépen lesz egy gyászidőszak, aztán valahogy segítsége vagy anélkül, de megpróbálnak kijönni, vagy mik a forgatókönyvek ilyenkor? Ráadásul társadalmi szinten...
2: Nem egy homogén dologról
3: beszélünk. Több emberről beszélünk, mint... Szóval rengeteg ember, egy tömegről van szó.
2: Hatalmas tömegről van szó, és ugye azt is tudjuk, hogy volt, aki öngyilkos lett ilyettében, tehát hogy itt azért nem babra megy a játék, igen. Tehát az a félelem, ami felépült, hogyha veszít a Fidesz, akkor kitör a háború, elviszik a gyerekeket, éhínség, benzinár, kiugrás, nem tudom mi. Egyáltalán beszéljek, és emberek megölték magukat. Most, ugye azért ez a tömeg, ami 2 millió, nem tudom, vagy hát nem is tudjuk pontosan.
3: 2 millió 200 körül, igen.
2: Ez azért nem egy teljesen homogén tömeg, tehát nyilván itt az, hogy ki mennyire hitte el, vagy mennyire
3: hiszi el még most is.
2: Hiszi el még most is, az nagyon különböző rétegeket jelent. Ugye van ez a híres, most sokan leírták, ez amikor a Festinger beépült az 50-es években egy szektába, de ezt lehet, hogy nem minden hallgató ismeri ezt a sztorit, ismeritek?
3: Olvastam egy ilyen napokban.
2: Elmondom röviden, mert szerintem ide vág, és valami, egy nő, tudjátok, az UFO-k hova mennek? Amerikába, tehát azok nem mennek máshova, az Egyesült Államokba mennek.
1: Mert tudják, hogy csak ott fogják majd felvenni velük a harcot, és ők mentik meg a világot.
2: Igen, de a kapcsolatot is, tehát oda érdemes menni. Na mindegy, az UFO-k. Ezt tanácsolom nekik. És hogy egy amerikai háziasszony tudta, hogy egy adott napon, mit tudom én, 55. december 20-án leszáll egy űrhajó az ő kertjükben, abszolút pont az ő kertjükben, felveszi azokat, akik rendes emberek.
1: A jókat.
2: Felszállnak, és utána a földgolyó elpusztul, ugye ez volt a sztori, és a Festinger beépült ebbe a szektába, akik ezt vallották. Egyrészt szeretett volna utazni egy út, nem. Viccelek.
3: Meg akarta fejteni.
2: Volt egy hipotézise, hogy itt mi fog történni. És akkor röviden mondom, eljött az este, ez az adott este, összegyűltek ugye a hívek. Na most ugye a hívek egy része elajándékozott mindent, felbondott az állásából, ugye ott hagyott csapott papot, megyünk az űrbe, hát annyira nem kell a viskó.
3: És az automobil?
2: De egy másik része meg azért, hát azért, na, csak úgy oda ment, hogy hát ha mégis így lenne, akkor azért inkább akkor elérjék a csatlakozást. Még ami nagyon tetszett a sztoriban, az az, hogy a nőnek a férje nem hitt a dologban, ő fölment aludni. Ezt imádom, ezt a pontját. Na, és akkor ugye eljött az éjfél, nem jött az űrhajó, meglepő módon, és hát lett némi nyugtalanság a szívekben. És akkor a nő elment imádkozni, és mikor hajnalban hát imádkozni szerintem retteget, hogy lebukott, de mindegy, csak kijött, és akkor azt mondta, hogy az ő lelki erejük megmentette a földet. És a Festinger hipotézise itt úgy élesedett, hogy ki lesz az, aki hazamegy, és azt mondja, hogy batok meg, és ki lesz az, aki téríteni fog az utcán.
3: Igen.
2: Ugye? Hát aki elajándékozott mindent, aki feladta az addig életét, hát az ment és térített, és mondta, hogy mi megmentettük. Valahogy erről a szektáról már nem hallunk, tehát nem tartott ez olyan sokáig. Tehát valami ilyesmi van, hogy ahogyan a dal mondja, óriási kognitív diszonancia lehet. Tehát, hogy lehet óriási kognitív diszonancia, és akkor az marha, nagyon nagy fájdalom, nagyon nagy feszültség. Aki nem fektetett annyit ebbe, annak nem. Tehát az hopp, azt mondja, hoppá, akkor elgondolkozik, kezd vele valamit. De hát azért lehet ez egy sokkal nagyobb trauma. Uh-huh. És lehet egy ilyen örök ragaszkodás, tehát biztos lesz egy ilyen mag, akik azt mondják, hogy nem, ez végig helyes volt, és igaz volt.
3: És újraépítjük.
2: Hunyadiak, és jöjjenek vissza a hunyadiak. Uh-huh. És most bocsánat, hogy ironizálok, ez béna, csak hát mert nem gondolom, hogy a hunyadiak voltak itt.
1: Szóval, ne bántsuk már a hunyadiakat, értem.
2: Tehát a hunyadiakat a legutolsó lennék, aki bántja.
1: Innen fogjuk folytatni dr. Bánki Győr pszichiáterrel. Hát ezt az elég húsba vágó témát és annak boncolgatását mindenképpen maradjatok velünk itt a kettes számrendszerben.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A talpon álló megnyitja kapuit a Rádiókafén. A stúdióban Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hallgass te is a talpon állót minden hétfőn és pénteken este 6-tól 8-ig, és legyél te az az ember a baráti társaságban, aki minden témához hozzá tud szólni. Talpon álló, mert képben lenni szexi. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A Delta Produkció bemutatja. Fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a Városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
3: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
4: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
3: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
2: Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
5: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
6: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
7: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wachowskival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
8: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%.

0: a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: A fővárosban lassú a haladás a Lehel utcában kifelé a Róbert Károly körút előtt, Angerja körgyűrűn szakaszonként mindkét irányban, a Váci úton és a Kerepesi úton kifelé a nagyobb csomópontoknál, az M3-as autópálya kivezető szakaszán a körvasútsori felüljárótól. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a DeFerenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Vasárnap üzemkezdettől reggel 8:30-ig az 1-es villamos a Göncárpád város központ és a Lehel utca Róbert Károly körút között nem közlekedik karbantartás miatt. Pótlóbusz jár a Göncárpád város központ és a Vágány utca Róbert Károly körút között. Mától a 14. kerületben a Mexikói úton a Kerepesi út felé a Korong utcánál időszakos sávlezárásra kell készülni átépítés miatt. Sávlezárásra számítsanak a 20. kerületben az Zrínyi utcában az Ősz utcánál, mert javítják a csatornát. Lezárták a külső sávot a 13. kerületben a Lehel utcában befelé a Kartács utcától a Róbert Károly körútig a járda felújítása miatt. Rendezvények miatt szombaton reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
1: Memory. Hírek következnek a Rádiókafén.
6: Megvan az új igazságügyminiszterjelölt, baj van a Pennis Bassóival. 100 éves lett Sir David Attenborough. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Görög Mártát, a Szegedi Tudományegyetem állam és jogtudományi karának dékánját kérte fel igazságügyminiszternek, Magyar Péter. Ezt a közösségi oldalán jelentette be a leendő kormányfő. Az új jelöltre azért volt szükség, mert a poszt korábbi várományosa, Melétei Barna Márton lemondott a tisztségről. Azt közölte, nem szerette volna, hogy mivel ő Magyar Péter sógora, ez árnyékot vessen az új kormány hitelességére. Több élelmiszert sem engedett értékesíteni a fogyasztóvédelem. A Penny üzleteiből két készételt, a Penny Tugó brassói apró pecsenyét és a csirkepaprikást orsó tésztával elnevezésű termékeket vetették ki a bolti hűtőkből mikrobiológiai probléma miatt. Előtte a kifli.hu is visszahívta az 1 literes Mill laktózmentes tejet, mert a terméknek lejárt a minőség megőrzési ideje. Ünnepel a természet hangja, 100 éves lett Sir David Attenborough, természettudós, az ismeretterjesztő televíziózás úttörője. Több mint 70 éve tartó munkássága alatt 100-nál is több dokumentumfilm és sorozat készítésében vett részt produceri, rendezői, írói, narrátori vagy műsorvezetői szerepkörben. Ő az, aki nem csak a bolygót mutatta be, hanem ráébresztett minket a klímaválságra is. Súlyos károkat okoztak a fagyok a hazai gyümölcsösökben. A rendkívüli hideg az almának és a csonthéjas ültetvényeknek ártott a legtöbbet. Márton Fibéla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője szerint minél előbb változtatni kell a fajták kiválasztásán és a nemesítési irányokon, hogy a gyümölcstermesztés alkalmazkodni tudjon a szélsőséges időjárási viszonyokhoz.
7: Az elmúlt években a fajta vizsgálatok, fajta adaptációs vizsgálatok háttérbe szorultak, a behozott külföldi fajták, azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fajtvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
6: Felhős, olykor napsütéses időnk van, lehűlt a levegő, mindössze 24 fokot mérhetünk délután, mérsékelt marad a légmozgás. Holnap, kora reggel a délkeleti határhoz közel,

0: kisebb eső nem kizárt, majd napközben az ország nagy részén nem várható jelentős csapadék, de elszórtan egy-egy futózápor, esetleg zivatar kialakulhat. Erre nagyobb esély nyugaton és északon mutatkozik. Napközben kellemesen meleg időre van kilátás, 22 és 27 fok közötti maximumokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
2: 1-1-1-1-1-1-2-1-1-2-2.
1: Ugyanaz alapműveletek a kettes számrendszerben is elvégezhetőek, de Behumi Dóri és Veres Dóri nem mindig elégszik meg a legegyszerűbb válaszokkal. Kettes számrendszer minden péntek délután 4-től 6-ig a Rádió Cafén.

0: kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: A kettes számrendszer folytatódik itt a Rádiókafén, Veres Dórival, Beumi Dórival és Dr. Bánki György pszichiáter a vendégünk, akivel a szakmai szemszögből nézzük a rendszerváltozást. Mert beszéltünk azokról a Fidesz szavazókról, akikkel megtörtént a rendszer, ugyanúgy a rendszerváltozás. Beszéljünk egy kicsit azokról, akik ellenzékben voltak, és már nagyon várták, hogy ennek vége legyen. Azt szerintem mindannyian ilyenek vagyunk itt a stúdióban. Neked, Gyuri, milyen volt? Te mit éreztél? Hogy élted meg?
2: Én nagyon, hát én csodálkoztam magamon, mert én jobban szorongtam a rendszerváltozás utáni, mondjuk úgy, hogy 2 hétben, mert még azért még nem is tudom, hol
1: tehát
2: tartunk.
1: Akkor nem egészen a közelmúltig.
2: Igen, tehát, hogy ugye azért is nehéz egyébként ezekről ilyen, ilyen szakmailag, meg így, ilyen veretesen, mintha valami távolságban beszélnék, mert valójában hát nem is akarok úgy csinálni, hát én ennek a teljesen a részese vagyok, tehát ennek ez engem sodor. Tehát én nagyon próbálom megvetni a kis piskót a lábaimat, ugye valahol, ahol az ember csak reflektál, és gondolkozik, és nemesen és igazságosan mindenki felé tud jó figyelmet biztosítani, tehát valójában sodor a víz. Tehát, hogy egyszerre van az, hogy úgy kapaszkodom a ágakba, közben a folyó el akar vinni néha. De ez a nehéz, hogy ezekben a nagyon fordulatos időkben, és azért most akkor magamat kicsit kitágítva, vagy szóval, hogy nem rólam van itt szó, hogy ez a víz, ez most mindannyiunkat visz valamerre, és együtt vagyunk ebben a sodródásban. A sodródás az nem jó szó, ezt visszaszívom. Inkább azt mondom, hogy ebben a nagyon nagy átalakulásban, és ez azért szorongató is, mert nagyon sokféle identitásunk elkezd változni, ugye, hogy mondjuk, mit tudom én, aki ilyen ellenzéki szereplő volt, úgy definiálta magát, hogy muszáj itt szemben állni valamivel, ezt meg kell változtatni, beszélni kell, harcolni kell, összefogni, nem tudom. Egyszer csak nem ez van, hanem egy tök új helyzet van, rengeteg munka vár olyanokra, akik ezt a munkát reméljük majd jól elvégzik. Az olyan alakok, mint én, azoknak valahogy majd meg kell találni újra azt a reflektív képességet jobban, és újra, hogy ne a szenvedélyek vigyenek. Ugye a szenvedély az lehet, hogy azonosulok a valamilyen csoporttal, vagy nagyon szemben fordulok valamilyen vezetéssel. Mind a kettőnek van veszélye, ugye, hogy a szenvedélyes azonosulásnak is, meg a szenvedélyes szembefordultságnak is. És abban, ugye attól vagyunk polgárok, attól tudunk polgárok lenni, hogyha a reflektivitásunk van a középpontban, tehát hogy el tudunk azon is gondolkozni, ami a mi környezetünkben vacak, amit mi magunk rosszul csinálunk, vagy esetleg rosszul gondolunk. Ez munkás, nehéz, energiazabáló, lassú, és közben ugye zajlik egy, hogy viszonylag sok trauma kerül a felszínre. Ugye az egyik oldalon azok a traumák, hogy 16 évet elvett tőlünk ez a rendszer.
1: Nekem, bocsáss meg, de nekem pontosan ugyanez volt a megélés. Tehát amikor kimentem ünnepelni a Batthyány térre, tehát csodálatos volt megélni ezt a közös eufóriát. Ez egy egészen elképesztő élmény volt, ilyenben még soha nem volt részem az életem során, és ugye mindenki egymás nyakába borult, és mindenki iszonyatosan nagyon boldog volt. És azt éreztem, hogy van bennem egy szorongás és egy szomorúság, pontosan ezzel kapcsolatban, vagy emiatt, amit te is mondasz, hogy körbenézek, és azt érzem, hogy milyen rohadt sokáig szenvedtünk. Tehát, hogy mennyi rossz dolognak kellett ahhoz történnie. És egyszerűen nem tudtam ezt a veszteségérzést így kirakni magamból egy pillanat alatt, és ez nekem ez volt a trauma.
2: Picit átugrom a másik oldalon, ezt visszatérünk ide, de ugye, hogy az is van, hogy aki meg Fidesz szavazó volt, az meg rengeteg gúnyt és bántást kap, vagy fél, hogy fog kapni, vagy fél a következményektől, hogy mit jelent az ő személyes, akár nem ilyen nagy léptékű, tehát nem a cinkosok, vagy a tényleg akik jutalmazottjai voltak a rendszernek, hanem egyszerűen mondjuk Fidesz szavazó volt, vagy azt gondolta, hogy itt jó, alapvetően inkább ez legyen, és most bizony nagyon kap a fejére, tehát itt azért lehet egymásra is haragudni, csak itt jön be az, amit mondtam a bántalmazott családban felnövő gyerekekről, hogyha egymáson vezetjük le, akkor könnyen újra termelünk sérelmeket. Igen. Viszont aki, tehát itt nagyon fontos az, ugye a bántalmazottság megszüntetése, az a jogállamisághoz való szilárd ragaszkodással lehetséges. Tehát itt nem az a cél, hogy megbosszulgassuk egymáson
1: újra
2: a dolgokat.
1: Újra egymásnak ugrasszuk őket.
2: Biztos van, akiről gondolunk ezt-azt, de azért nem kell nekünk tudni, hanem azt gondolom, hogy valós, jól kidolgozott, helyes mechanizmusokra van szükség, és egyébként ez az ország nagyon rászorul, ugye egyik traumánk és egyik bűncsomagunk se volt jól feldolgozva, tehát ez most egy óriási lehetőség is, és hogy akik elkövetők voltak, akik konkrétan számon kérhetőek, politikai, jogi és bűnelkövetői témákban, azok viszont nagyon fontos, hogy valami történjen a rovásukra, ugyanis ez a társadalmi igazságérzethez szorosan hozzátartozik. Ugyanakkor az, hogy kvázi a családon belül a tesók most akkor fordítva verjék egymást, mert az egyik éppen most kigyúrta magát, és a másik meg szarabul táplálkozik, hogy az meg nem jó. Tehát, hogy valahogy ennek a helyes kereteit, formáit meg kell találni. Az egy másik kérdés, hogy tetszett nekem, valaki kiírta, hogy ugye nézi az ilyen interjúkat ezekkel az emberekkel, akik ilyen hazudnak, vagy bűnbánó arcot vágnak, ami szintén hazugság, tök mindegy. De hogy ne haragudjunk, de hogy ő annyira élvezi a kár örömét, tehát hogy ne vegyük, hogy ne fosszuk meg magunkat attól is akár, hogy látjuk azt, hogy vergődik valaki, aki tényleg az arcunkban nyomta, egymás ellen úszított minket.
1: És hatalmas kárt okozott, akár elkölcsileg.
2: És akkor úgy csinál, mint aki egy kis szánombánommal, vagy nem tudom mivel úgy ki tud csusszadni így lélektanilag a szorításból. És bizony, hát a legszebb örömöt is azért lehet érezni ilyenkor. Nem tilos. Nem tilos, csak...
3: Csak legyen egyszer, csak majd egy pont a végén.
1: Legyen egy vége.
2: Hát nem kimondja meg, de hogy igen, tehát nem az a fontos, hogy érzelmeket szabályozzunk, mert az érzelmeink lehetnek ilyenek is, meg olyanok is. Dühösek, frusztráltak, szorongók, minden gyászolók lehetünk. Az, hogy mit érzünk, szerintem abban legyen a legnagyobb szabadság, és az, hogy mit csinálunk egymással, abban meg legyünk következetesek, és viselkedjünk helyesen. Mert ez az egész társadalmi kérdés, amiben itt vagyunk, az arra tud újra jól felépülni, hogyha a társadalmi erkölcsösséget választjuk.
3: És a jogszerűség, ezt azért tegyük mellé. Tehát hát szerintem is, igen, tehát morálisan, meg jogilag is legyen a mostantól egy ilyen tabula ráza. Igen. Engem nagyon érdekelne egyébként, tényleg, mint szakember, mit javasolnál az új miniszterelnöknek, akinek azért elképesztő nagy örömmel hallgatjuk azokat a mondatait, amik úgy oda-oda szúrnak, de nem az egyetlen vagyok, akinek az a vélemény, hogy talán ezzel le lehet állni most már, hogy győztünk. Hogy mondjam, szerintem sokan félnek attól, hogy akár az egyik autoriter hatalmat a másik fel tudja váltani, mert a személyiségjegyek hasonlóak. Szóval a szándék nem, tehát azt látjuk, hogy ez egy nagyon erős, egyenes szándéka van, és reméljük ez így is marad, de az ilyen típusú emberek, akik egyébként nyilván ezért lett vezető, mert hogy alkalmas rá, mert hogy szükségeltetnek ilyen erős személyiségjegyek ehhez, de hogy hol tudnak elcsúszni, és hol kell figyelnie majd erre? Egyébként neki kell, vagy a körülötte lévőknek?
2: Két dolgot mondok. Az egyik az, hogy nekem nincs szükségem tökéletes vezetőre. Ez ennek ellenmondóan azt tudom mondani, hogy igen, az több megnyugvást és örömöt hozna nekem, nekünk, sokaknak, hogyha ez a valaki, aki most miniszterelnök lesz, most ugye kerülgetem itt, mert nem személyekről akarok beszélni, hanem mechanizmusokról, csak hát ugye nehéz kikerülni. Az van, hogy valóban több öröm és megnyugvás lenne, ha ezt a szangvinikus, autoriter dolgot, ami szerintem ott van bent, és lappang, és néha kilátszik, hogyha ezzel valamit kezdene. De szerintem van egy másik vonal, ez pedig mi vagyunk. És a mi, az nem tudom ki, de az a társadalom. Tehát a társadalom, a társadalomnak az a része, ami most erre szavazott, az éppen, hogy olyan része a társadalomnak, amelyik nem akar egyszemélyi dolgokat. Jó neki, jó ürügyet talált erre változásra, egy konkrét, ennyire elszánt és egyébként ennyire keményen fellépő személyképében, de a vágya ennek a tömegnek valami egészen más. És ő egyébként ezt elég jól tudja megragadni, megfogalmazni és elénk tenni a legtöbb esetben, amivel amúgy eddig elégedett vagyok, vagy hogy mondjam. De hát ez a lényeg, hogy mi tudjuk egyébként tömegként szabályozni azt, ami velünk történik, és tudjuk azt, hogy egy vezető az nem egy korlátlan úr, nem egy csoda lény.
3: De Gyuri, pont az bizonyosod be az elmúlt 16 évben, hogy nem tudjuk, mert hiába mentünk utcára a tanárok mellett, meg egyebek, soha semmi nem történt. Tehát a fülük botját sem mozdították arra, amit a tömegek akarnak. És szerintem ez félelmetes.
2: Szerintem nem, szerintem az volt a trükk, hogy a tömeg nem ismerte fel önmagát. Tehát, hogy úgy mondjam, nem tudta önmagát igazi tömegként definiálni, mert pont a hallgatásnak a spiráljai, ugye ezek a lojalitáshoz fűződő retorziók és jutalmazások úgy működtek, hogy miközben az egész társadalomnak ez rossz volt, az egész társadalom nem tudta felismerni, hogy neki rossz, és hogyha egyszerre lépnek, akkor ezt az egészet tulajdonképpen egy nap alatt lehet lebontani.
3: Ez csak a mesében van, nem?
2: Hát mara nehéz, kellett hozzá sok minden, főleg egyébként a legklasszikusabb dolog, egy gazdasági összeomlás kellett. Tehát ez a sajnos ez van, hogy mondjam, én úgy fogalmaztam meg magamnak, mert mindig ment ez a magyar, milyen ugye ez a politikai szlogenkét, a magyar nagyon szabadság szerető nép, szóval kussoljatok, ba meg, ugye ez volt a szlogen. És közben meg ez igaz, csak van itt valami, hogy ez ilyen lassú, bizonytalan, jó, majd kibírjuk, majd le. Szóval van valami, de közben szabadság szerető. És lettek új generációk, szóval az is fontos, igen, a szabadság szeretet mellett, hogy a szabadjára az nem úgy tűnik, hogy nem kevésbé szabadság szerető, hanem hát nem egy ilyen hipszi-hopszi, vehemes nép, szóval nem ez a szerb, vagy nem tudom milyen vonal, és hogy hát új generációk léptek be. Szóval ez egy sok tényezős
3: igen,
2: dolog.
3: Igen, igen.
2: Meg hát amikor a valóság, hogy mondjam, ez a hamis valóság buborék is már hova men már ez el? Tehát, hogy mert ugye lehet kicsit buborékozni, de ezt így egybe tartani a maga bonyolult szöveteivel, kapcsolódásaival, valóságértelmezéseivel, amikor már ennyire nem tudod, hogy hol jártok, tehát azért ez
1: meg
2: is egy veszély.
1: Szerintem már a hatalom se tudta igazából, tehát hogy nekem olyan emlékeim vannak, hogy szerintem ez elmúlt, mit tudom én, 2 év, és pont onnantól kezdve, hogy a Magyar Péter egyébként föltűnt a palettán egyáltalán, szerintem onnantól így kezdett kicsúszni a kezükből ezt. Tehát, hogy egyszerűen elfogytak a patronok, és már tényleg csak a legszükségesebb Péternekre, meg szlogenekre, tehát, hogy még ki tudtak magukból szenvedni egy nem akarunk háborút, meg körülbelül szavazza békére, tehát körülbelül ennyi, de hogy elfogyott szerintem ott is a muníció. Tehát, mint hogyha nem maradt volna energia több hazugság gyártására.
2: Hát illetve, hogy tényleg sajnos ez van, hogy az olyan nehéz, hogy felfeslettek a vonalak, tehát kiderült az, hogy a Rogán embere bemegy az ügyészségre és kihúz dolgokat. És akkor lehet mondani, hogy valaki elárulja itt a közösségünket, ha ezt igen, így elmondja, értem, oké, persze elárulja, de mi a közösség? Hát szerintem az a közösség, az a haza, az az ország, és ha azt mondom, hogy ez helytelen, akkor én nem árultam el a közösségemet. A másik, ugye a gyerekvédelem, tehát az, hogy a gyerekeket
1: az
2: használják, kínozzák,
1: az biztos.
3: Ezt tudom.
2: Használják a testüket, és hogy ez szervezetten, elnézően, úgyhogy valakit valamilyen politikai összefüggésnél fogva még ott hatalomban is tartanak többeket, és aztán egyet kiszabadítanak, és ugye azt sem mondták el, amit ugye közben mindenki tud rejtetten, hogy kitől jött ez az impulzus. Tehát hogy ezek a dolgok egyszer csak úgy ki, mint amikor a szalma kijön a zsákból, és onnantól az látszott, hogy
1: repedezett.
2: Egy-két év. Én azt gondoltam, hogy még ez inkább olyan hat.
3: Tényleg?
2: De hát igen, én azért azt gondoltam, hogy ezt ők még valahogy így
3: behúzzák.
2: Hát meg igen, mert az, valahogy lett ez a mítosz, hogy ilyen zseniálisan gonoszak. Meg az oroszok.
3: Hát
2: az oroszok arra voltak képesek, hogy magyar apátinál a mezőre lerakjanak két hátizsákot. Hát,
3: nem tudhatod, de
2: hát jó, mondjuk sejtheted. Mondjam, akkor ez az én személyes megélés.
3: Szóval, hogyha egy jó tanácsod lenne Magyar Péternek, mint szakember, az mi lenne, ha most csak így ketten ülnétek egy szobában?
2: Fú, hát nem vagyok ilyen helyzetben, de szerintem nagyon sokan ott vannak körülötte, akik ezt mondják. Én most azt mondom, hogy nyugi. Tehát azt mondom, hogy most már megvan valami, és hogy most már az elegancia, ugyanaz a határozottság, ugyanaz a kiállás fontos, amit sokszor például az MTA-n elmondott beszédében, de nem kell már belemenni a komment szekcióba. Tehát, hogy az már nem áll, az már, tehát ez egy tanulás, hát azért.
3: Jó, de kontraproduktív is szerinted, vagy csak olyan kínoskás?
2: Szerintem igen, mert egyrészt kellemetlen megélni annak, aki rászavazott, és ijesztő megélni annak, aki nem. Uh-huh. És az egyik se jó, tehát, hogy neki már, de hát iszonyú nehéz lett beletanulni egy szerepbe, az ember most miniszterelnök lettem, ugye?
3: Pláne, hogy partizánkodott most 2 évig, és ez volt a dolga, hogy keményeket
2: és
3: mondjon.
2: És hogy így kell beszélni, igen. És a sajtó, és a odaszólók a Karácsonynak, és a nem tudom, tehát ezek nem csak ízlésbeli, hanem, meg modorbeli kérdések, hanem ezek olyan kényelmetlenségek, és olyan veszélyjelzők is red flagek tudnak lenni, kinek miért és hogyan, amiket én biztos elkerülnék.
3: Dr. Bánki Györggyel beszélgetünk, és nem sokára jövünk vissza itt a Rádió Cafén, a 2-es szemrendszerben.

0: Még ne menjetek el! A szünet után folytatódik a kettes számrendszer. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Könyvben utazom. Hogyan ismerhetjük meg a világot? Utazunk vagy olvasunk róla? Olá Andrea könyvajánló műsora hétfőn este 8-kor a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sportutca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
2: A Delta Produkció bemutatja fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After. Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszky Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszky Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.
3: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
4: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Anyu, vérszállítók, vérlovagok. Az adód 1%-át ugye nekik adod?
6: Támogasd az önkéntes vérlovagok tankolását adód 1%-ával. Részletek a vérlovagok.hu-n. Készült a Magyar Mentőszolgálat Alapítvány megbízásából.
7: Sziasztok, Német Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
9: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Kettes számrendszer. Most a Rádió Cafén.

0: Kettes számrendszer. Most a Rádiókafén.
1: Szervusztok, kedves kettes számrendszer hallgatók! Dr. Bánki György a vendégünk továbbra is, és egy picit nem annyira szereztem magadról beszélni, úgy vettük észre, de azért egy picit kérdeznénk így az utolsó percekben dolgokról. Például, hogy neked rengeteg izgi dalod van, a YouTube csatornádon el is lehet érni, és egy kicsit egyébként én azt vettem észre, vagy bizonyos dologban, mintha ventiláltad volna ezeket az elmúlt éveket. Hogy te arra használtad ezt a, nem tudom, művészeti ágat, hogy... És az önkifejezés ezen formáját, hogy te is elmondhast, hogy mit gondolsz, hiszen szakemberként ezt csomószor nem tehetted meg.
2: Hát ez megtisztelő, hogy észlelted ezt, rajtad kívül még 18-an vannak ilyenek, akik észlelték, hogy dalok is léteznek tőlem.
3: Hát mi azért vagyunk itt, hogy észleljük.
2: Észlelős típusok. Ti igazi észlelős típusok vagytok. Hát igen, tehát a dalaim egy része, ugye azt szoktam poénból mondani, mert van egy közös estünk Sacival, ahol még énekelek is saját dalokat. Van egy nagy mappa, ugye egész életemben írtam dalokat, a nagy mappa címe Szerelmi viszontagságok. És van egy vékony egyéb dalok. Ugye ez a...
3: De hát erről szól a popzene, ne is haragudj, hát ez egy alapvetés.
2: De az utóbbi években vastagodott ez az egyéb dalok, és ebben nagyon sok ilyen, igen, ez a hogy hat ránk, hogy van-e kiút, nem tudom, tehát ilyen nagyon primitíven szólva, ott azonban kiválóan dalszöveg és zenei szinten is nagyon jól megmunkálva, csak
3: igen,
2: tájékoztatni.
3: Ez így van.
1: Az egyéb, vagy hát az összes.
2: és az egy jó esett, hogy bele tudtam vinni a nagyon szar, nagyon rossz, nagyon zavaros érzéseket, és azért a dalok egy részében van valami, sose hagytam úgy kiút nélkül, és az a jó, egyébként a vicces az, hogy beigazolódtak, tehát a dalok egy része, amit...
3: Profétikus.
2: Profétikus. Hogy mondja, egy pszichiáter, normális pszichiáter így mondaná, profétikus.
3: Jegy csak, és igen? Pont a Dórival arról azt latolgattuk, hogy lett-e több új paciensed a politikai nyomás hatására, tehát hogy érezted-e, hogy a közhangulat jobban így összenyomja az embereket, és jobban rád szorulnak, illetve hogy melyik volt a, vagy hát a hányadik volt az a kérdés, ami a politikára vezethető vissza, mármint így
1: ülésenként,
3: vagy problémánként.
1: Azt feltételeztük, hogy a 10. percben előjön valami ilyesmi az utóbbi időben.
2: Hát ugye ez úgy fogalmazta meg régen, hogy valaha hogyha politika bejött a terápiás térbe, akkor azt elhárításnak gondoltuk, ugye? Tehát azt gondoltuk, hogy az jelenti, hogy az illető nem akar önmagán dolgozni, hanem behoz valamit, amiről könnyebb beszélni.
3: Amire ráfogja.
2: Az elmúlt 10-valány évben azt kell mondanom, hogy akinek nem került szóba a politika, az elhárít valamit. Tehát, hogy fordítva lett. Tehát, hogy olyan szinten áthatotta az életet, hogy valóban nyilván ilyen választás körüli, vagy ilyen nagyobb események, megrendítő furcsaságok mentén volt, hogy szinte minden órán szóba került valahogyan. Aztán persze voltak teljesen személyes, csendesebb időszakok. Hát ez nehéz megmondani, ugye az életünket folyamatosan áthatja a társadalom, és a társadalomnak a különböző nyomásai, nehézségei, kínjai, traumái, és néha ugye mozgósítják az egyéni traumatikus részeket, tehát hogy lehet, hogy én azzal találkozom, de közben amögött is van egy mozgatóerő, az, ahogyan van a klímában mozgunk, amikor kint vagyunk az utcán, vagy találkozunk, vagy csak rá, hogy mondjam, oda sejtünk a társadalomra egyet, hogy ez hogy mennyire hatott rám is, hát én tudom, tehát hogy biztos van, aki ettől jobban tudta függetleníteni magát, és kialakított valami kis zöldfoki szigetet magának, hogy ő ott van, de hát azért nem, de ez nem a valóságos dolog. Szóval a terápiákban nagyon-nagyon ott tud lenni a társadalom. Nem mindig így, hogy politika, vagy pártpolitika.
1: Nem, hát a helyzet, amit teremt a politika, és az abban való frusztrálódás. Mindig úgy néztem rátok, mert ugye hát az állami egészségügybe be se lehet szinte jutni már. Tehát, hogy egyszerűen, mint sok kis tűzoltó, sok pszichológus, pszichiáter így az elmúlt évtizedekben próbálta oltani, de tényleg csak azt, ami éppen ég, de hát attól még majd a következő ablak megint kigyulladt. Tehát nekem egy kicsit ilyen szélmalomharcnak tűnt ez, ami történik velünk pszichésen. Te is így élted meg? Nyilván most nem az egyéni, tehát egyéni történeteket kerekíteni lehet, meg túl lehet lenni dolgokon, de ez a frusztráló környezet, ez olyan volt, mintha folyamatosan termelte volna önmagát újra, és tényleg csak addig nyugszik meg az ember, amíg a pszichológusánál másfél órát eltölt. Szóval, hogy te hogy láttad, hogy van ebből, hogy van ebben egy ilyen végtelenítés a ti munkátokban?
2: Bukor László kollégám írt kiváló cikkeket arról a Covid kapcsán, de hát ugyanez igaz a politikai nagy tömegfolyamatokra is, hogy amikor valami ennyire van az életünkben, akkor az, aki a segítő, az nem tud teljesen az lenni, ami a szerepe, hanem hogy egyszerre egy sorstárs, egy átélő, egy ilyen hétköznapi figura is, és hogy ennek a ez nagyon megnehezítette szerintem sokszor a segítést is. Uh-huh. Nagyon sok vakfolt van ugye attól, hogy te is érintettje, vagy te is elszenveded a napi szinten, vagy nem tudom, le biztos van, aki nem elszenvedte, nem tudom, mit csinált vele, de hogy ugye ettől a reflektivitás is be tud szűkülni, a másik se úgy lát téged teljesen, mint egy nettó, mindentől független segítőt, aki kívül van az ő problémáin, hanem hogy egy probléma térben érzékelitek egymást. Ennek lehet egy ilyen hamis szövetség élménye, ugye, mint hogyha mi teljesen azért inkább ugyanazok lennénk, az is egy ilyen reflektálatlan dolog, tehát ez megtévesztő tud lenni, meg szüntethet köztetek olyan konfliktusokat, különbségeket, megnézni való dolgokat, mert most olyan jól esik nekünk most itt a politikában úgy egyformának lenni, vagy lehet ijesztő, vagy lehet, sokféle lehet, csak azt akarom mondani, hogy beleszólt a terápiás térben is ezek a jelenségek, meg nálam ugye főleg az is, hogy ugye én azért kitettem magam, tehát nem voltam ilyen titkos.
1: Nem, te azért nyilvánosan is véleményt nyilvánítottál. Figyelj, és nekem még egy kérdésem van erről, hogy mindig nagyon irigyeltem az ilyen nagy foci nemzeteket, hogy ott át tudnak élni nemzeti szinten ilyen nagy eufóriákat, és hogy nekünk ez sose jut ki, mert egyébként ez az egyetlen sport, ami általában így világszinten így összekovácsol egy egész nem tudom, országot, és most ez kicsit úgy éltem meg, ezt a rendszerváltásnak hívjuk mi itt most hárman egymás között, hogy volt egy ilyen közös eufória, hogy ennek nyilvánvalóan lehet hatása, nem? Akár hosszú távú hatása is, mert ilyenkor az ember nem csak személyesen könnyebbül meg, hanem így tömegszinten is, és az egy hajtóerő tud lenni, nem? Társadalmi szinten is.
2: Hát meg egy emlékezetes eufória, tehát azért az, hogy együtt összetalálkozunk egy sikerben, ugye, ami lehet egy foci, lehet egy...
1: A
2: foci az a legnagyobb, lehet egy rendszerváltás, de tényleg nagyon hasonló.
3: Foci dinamika. A legnagyobb, utána jön a rendszerváltás.
2: A foci lenne a legnagyobb, de a rendszerváltás meg nem piskóta. Tehát, hogy nem, hát én foci néző vagyok, szóval nekem a magyar válogatott kisebb sikerei is boldogságot tudnak okozni. Szóval azt tudom mondani, hogy igen, hogy ez az eufória, ez és emlékezetes, és példaértékű, tehát továbbvihető, és nyilván az eufória meg a bonyolult mindenféle érzés mellett most egy nagy türelem is kell, tehát hogy ezt csak az intésnek mondom, hogy nem lesz kolbászból a miniszterelnök, ahogy korábban fogalmaztam, mert olyan már volt is, hanem lesz az, hogy rengeteg türelem kell a saját egyrészt a traumák feldolgozásához, mert nagyon sok ember nem is mesélhette el, hogy milyen szörnyűségeken ment keresztül, másrészt az ország másik részének a megnyugvásához, és ahol mindezekhez úgy is kell csinálni, ugye, hogy ezek a folyamatok ne megint széttartsanak, hanem hogy ezek összekössenek minket inkább. Nem lesz tökélet, tehát ez is még egy fontos, hogy nem lesz egy ilyen tökéletes nemzet a iszonyatos harmóniában, itten csókolózunk az utcán, bár kedvem biztos lenne, de hanem az lesz, hogy persze, tehát hogy persze szét is leszünk, de hogy hogy valahogy alapvetően annak a keretei, tehát hogy egy állam ne azt tekintse feladatának, hogy hogyan csapjon be minket, hanem hogy annak a keretein szorgoskodjon, és nagyon legyen ebben következetes, hogy lehetőség szerint egy helyen, egy ügyben érdekeltnek érezzük magunkat.
3: Illetve még egy dolog eszembe jutott, és aztán elengedünk, mert a műsoridőnk is a végére járt, hogy szerintem az, hogy az állampolgárok ne gyerekként, hanem felnőttként tekintsenek saját magukra, mint állampolgárra, szerintem ez a legnagyobb kihívás. Mert olyan sokáig, és akkor így visszatérek a család hasonlatodra, amivel az egész helyzetet alapoztad és jellemezted, hogy szerintem ez lesz a legnehezebb. Lehet, hogy az utánunk lévő generációnak már ez nem lesz, tehát lehet, hogy a gyerekeink már abban nevelkednek, hogy tudnak felelős felnőttként viselkedni egy társadalomban, de nekünk mindenképpen nem, hogy végre felelősséget is kell vállalni a döntéseinkért, de nincs már ez az irányító apuka, aki megmondja nekünk, hogy hogyan kell.
1: Mert egy csomó embernek vágya is ez, hogy legyen egy ilyen irányító apuka, szóval erről nem tudunk valahogy leszokni már évszázadok óta. Ja,
2: bonyolult téma, én azt mondanám talán itt zárásnak, hogy azt kell tudni, hogy a közösségeinkhez fűződő dolgaink gondozása, az, hogy a közösségeinkhez viszonyulunk, veszünk ezek körül, az az egészségünknek a megtartásához kell. Hogyha nagyon olyan teret hoznak létre, ahol borzasztó dolog belemenni a közösségről való gondolkodásba, mert támadás alatt fogsz állni, az egy rossz hely, azt ne csináljuk. Tehát a közösséghez hozzászólni, az valójában az egészségünk megőrzése.
3: Dr. Benki György pszichiáter volt a vendégünk, és ne felejtsétek el, hogy ezt a műsort vasárnap délután ugyanebben az időben újra meghallgathatjátok. Sziasztok!
2: Sziasztok, köszönöm!

0: Kettes számrendszer. Veres Dóri és Behumi Dóri műsorát hallottátok. És bármikor újra megtehetitek a Rádiókafé 98.hu-n. Most pedig következzen néhány másodperc nyugalom a dugóban, vagy bárhol a raszolóknak. A nyugalom támogatója a Magyar Handpen Manufaktúra, a MAG Instruments. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Te mennyit szoktál játszani? Túl sokat? Vagy nem eleget? Ez a Game On, magazin műsor a játékok világáról. Casual gaming és e-sport, konzolok, PC-k, trendek, gazdasági elemzések, Bényi Lászlóval, Bodnár Csabával és Gáspár Józseffel minden második szerdán délután 2-től a Rádió Cafén. A műszer neked egy fal, a garázs egy szentély, a sebről a váltó jut az eszedbe. Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában. A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója, a Porsche Hungária. Volkswagen. Életre szóló kapcsolatokat építünk. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
0: A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
1: Oda vagy visszafelé Elcse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com. Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are The People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little GV-ville közös koncertje május 8-án egyestére Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little GV-ville and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club.
4: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés ingyenes.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő

0: Rádió 389. Készült a magyarországi Krisna tudatú hívők megbízásából.
1: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén.
2: Dzsungel ez a város, elkísérlek.
1: Közlekedési információk a Rádiókafén.
3: Budapesten erős a forgalom a pesti alsó rakparton az Erzsébet hídtól északra és a Szent István parttól a Lánchídig, a budai alsó rakparton a Petőfi hídtól északra és a Margit hídtól délre, a Nagykörúton a nagyobb csomópontoknál, a Rákóczi úton, a Kiskörúton az Astoria felé mindkét irányból. Ezen a hétvégén az M1-es metró helyett a Mexikói út és az Oktogon között pótlóbusz közlekedik karbantartás miatt. Az Erzsébet királyné útja aluljáró és a Ferenciek tere között az 5-ös autóbusz, a Hősök tere és a Deák Ferenc tér között a 105-ös és a 210B autóbusz igénybevételét ajánljuk. Ma este 8 órától lezárják a pesti alsó rakpartot a Margit híd és a Lánchíd között a rendezvény előkészületei miatt. Majd 11 órától a hétvégére lezárják az Erzsébet híd és a Margit híd közötti szakaszt, mert átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Tart a felújítás a 4. kerületben, a Pozsonyi utcában és az István úton. Sávlezárásra kell készülni a Lőrinc utcától a Tél utcáig, illetve a Tél utcától az Árpád útig. Útszűkületre kell számítani a 18. kerületben, a Kossuth Lajos utcában, a Városház utcánál, mert javítják a vízvezetéket. A 36-os autóbusz terelve közlekedik Pest-Szent Lőrinc vasútállomás felé, nem érinti a Tököli út és a Baross utca megállót. Rendezvények miatt holnap reggel 9 órától a 2-es, a 2B és a 23-as villamos nem közlekedik a Jászai Mari tér és a Kossuth Lajos tér Széchenyi rakpart között vasárnap délutánig. Szép Csilla, BKK Info.
4: Se telefon, se levél, se gondolat, se semmi.
5: Ha mégis, üzenj nekünk! A Rádiókafé SMS száma 30 6 980 980.
6: Memory.
1: Hírek következnek a Rádiókafén.
7: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás, balesetben halt meg a világbajnok magyar kajakozó, úszó drograktárt rohamoztak meg a kommandósok. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
8: 200 iskola jelentkezhetett azért, hogy egyébként az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolaknak se egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
7: Nem gyilkosság áldozata lett Dudás Miklós világbajnok kajakozó. Az orvosi és a toxikológiai vizsgálat szerint egy balesetszerű esés okozta a halálát. A budapesti rendőrfőkapitányság szóvívője Csécsi Soma közölte, korábban halált okozó testi sértés gyanúja miatt nyomoztak, de a tanúkihallgatások, a térfigyelő kamerák felvételei és a telefonos cella információk alapján semmi sem igazolta azt, hogy gyilkosság történt. Dudás Miklós januárban hunyt el, 34 éves volt. Rekordmennyiségű, több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti-óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. A nyílt tengeren hajózott,

0: és onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 3, 2, 1, 0. A stúdióban a három gigász, a három afrodiziákum, a műsorvezetők, akik többen vannak, mint azok, akik szeretik őket. Farkas Peti, Kovács Zoli és Gulyás Luca. Jó zenék, vicces témák, lejárt beszólások, csajok, kevert. Hölgyeim és uraim, ez itt a Talpon.

0: 6 perccel múlt el este 6 óra, és ez itt a Talpon Álló, itt van velünk Zoli, szia Zoli!
1: Hello, hello!
0: És Luca ma nincsen, ellenben nem vagyunk kettecskén, nem maradtunk kettecskén, mert hogy itt van a régen nem látott Penka Bence!
2: Szia! Sziasztok! Ugyanolyan jó testem van nekem is.
0: Ezt mindig elmondod, igen, mintha ez lenne tényleg az egyetlen
1: de
0: szempont.
1: De akkor is, amikor helyettem van?
0: Nem.
2: Dehogy nem, ez bárkire.
0: Hát akkor az ugyanolyan nem lenne, nem passzolna, hiszen neki jobb. Tehát, hogy nem, egyébként most egyébként azon gondolkodtam, hogy az elmúlt két adásban, amikor Zoli nem volt, akkor Lucával simán lehoztuk ketten, most, hogy Luca nincsen, így azért hívtunk erősítést. Úgy gondoltuk, hogy akkor van igazán nagy gáz, hogyha ő nincsen.
2: Ez a második adásunk, Zoli? Vagy harmadik, ahol sokat vagyunk.
0: Ti már sokszor, mindig meglepődtök egymáson, de ti már sokszor voltatok egyszer műsorban.
2: Te vagy, Zoli? Így nézel ki élőben, csak hangban hallottalak eddig.
1: Hallgatod a műsort?
2: Nem, visszahallgatom.
0: Néha-néha, hogyha éppen nem tudom, 12 órát kell várni egy határátkelésnél, vagy egy kormányablakban, akkor esetleg van, hogy ráfanyalodsz. Na mi újság veled, Bence? Rég nem találkoztunk itt műsor körülmények között. Meglepődtél, hogy az előző teljesítmény után ismét hívtunk. Tehát, hogy vagy ez?
2: Igen, tetszik, hogy ennyire szeretek a tűzzel játszani. NMHH büntetésig megyünk, de hát ugye ott is lesznek változások. Hát én most jöttem az Manchesterből, képzeljétek el.
0: Egy Manchester United-es sapkát viselsz, akkor ez onnan.
2: Ez konkrétan onnan van. Ez a most, ez hétfő hajnalt jelenti, szóval azóta eltelt pár nap, de még az érzelmi jetleget azt nyomom. Igen, kiutaztunk egy Manchester United Liverpool észak-nyugati derbire.
0: Hát akkor te megláthattál, vagy megnézhettél élőben egy Szoboszlai gólt.
2: Igen, de nem az a lényeg.
0: Nem azért mentél.
2: Az a rossz. Ja. Az a rossz oldala, Peti. Nem erről beszélünk.
0: Bence, az ősi United drukker.
1: És pont ezért engem érdekel, hogyha már tényleg egy ilyen ősi United drukkerrel állunk, vagy ülünk egy stúdióban, hogy te mit gondolsz arról a csávóról, aki nem vágatja el a haját, mert szerinted irritáló, sok már, túl sok figyelem van-e rajta, vagy amúgy egy jó geg, és nem ő tehet róla, mert ő csak ezt elindította, és túlnőtt rajta. Egy szurkoló hogy áll ehhez?
2: Én őszintén most már bőven ott vagyok, hogy szerintem rettenetesen idegesítő, és többet árt, mint használ. Őszintén ezt gondolom. Ugye van egy férfi, fiú, kisfiú, nem tudom, aki szerintem velem egy idős, szóval kisfiú. Aki eldöntötte, hogy addig nem vágatja le a haját, amíg zsinórban 5 meccset nem nyer a Manchester United. És egyébként az így őszintén azt gondolom, meg a tapasztalat is ezt mutatja, hogy nagyon ritkán, vagy nagyon kevés olyan csapaton, főleg a top ligákban, ahol egy csapat zsinórban 5 meccset nem tud nyerni. Nem tud megnyerni, igen. És azóta azért már mutatták, hogy nem tudom, a Barcelona, a Real Madrid, most már a Red Bull Salzburg, meg vannak még ilyen csapatok, akik ezt meg tudták csinálni, de azért ez nem annyira evidens, hogy csak azért, mert egy csapatnak nagy neve van, az tud 5 meccset zsinórban nyerni, úgyhogy még csak döntetlen se legyen. Tehát nem az volt a lényeg, hogy ki tud-e kapni, vagy nem tud-e kikapni, hanem hogy mindig megnyerni a meccset. És ez most már szerintem tényleg nagyon káros, mert akkor most már mémesedik a Manchester United, és nem a teljesítményről beszélnek.
0: Főleg úgy, hogy ugye most minden alkalommal, amikor ismét dobnia kell a hajvágó készüléket, vagy lemondani a fodrász időpontot, akkor kicsit mindenkiben az van szerintem, hogy na, a Béna United már megint nem sikerült, miközben, ahogy a Bence mondja, azért ez nem egy gyakori dolog,
1: igen,
0: hogy ez megtörténik.
1: Én az emberre úgy nem tudok halagudni, szerintem elindított valamit így kicsiben, vagy így for fun, meg egyébként ő azt a nagy média figyelmet ő egyébként arra használja, hogy nem tudom, ilyen különböző alapítványoknak gyűjt pénzt, meg a haját is azért nevezte, hogy majd odaadja egy ilyen rákos embereket segítő alapítványnak, akik parókákat csinálnak, de én sokkal inkább azt érzem, hogy a Manchester United nem ennek az embernek az áldozata, hanem a médiának, aki viszont nagyon nagy, túlságosan megszerette ezt a sztorit, és tényleg egy Manchester United meccs előtt, főleg, hogyha mondjuk már nyertek 3-at sorban, akkor az ilyen különböző focis Insta oldalakon már a grafikák arról szólnak, hogy vajon levágatja a haját.
2: Igen, és akkor már jönnek ezek, hogy na majd, hogyha megvan az 5 győzelem zsinórban, akkor a kezdőkörben kell levágatni a haját. A 6. meccs előtt, meg minden, szóval ezek így vannak, és értem, amit mondasz, still azt érzem, hogy egy túl nagy terhet rak A játékosokra, a klubra, a szurkolókra és minden, és most már egy picit nem arról szól, hogy akkor menjen úgy a sport, ahogy annak mennie kell, hanem na, most már négyet nyert zsinórban a Manchester United, akkor beszéljünk el a
0: játékosokat most annyira nem sajnálom, tehát hogy azért az a játékos, aki nem tudom, érted, Casemiro, aki nem tudom, ötszörös BL győztes, hányszoros, igen, megkeresi a akárhány millió euróját hetente, havonta, és aztán meg ott sopánkodik, hogy most senki nem rám figyel, mert erre a hosszú hajú fiúra koncentrál nem ismered, az internet.
2: Neki is van lelke, Peti. Neki is van lelke. Ő is hazamegy sírni néha.
0: Tökre értem meg mindent.
2: Egy-egy adás után.
0: Így van, így van. Általában akkor, amikor ilyen hosszú monológokban beszél valaki a Manchester Unitedről, általában az ilyen adások után esedékes ez a fajta otthon sírás. Na de, hogyha kicsit visszakanyarodunk az utazásodhoz, csak hogy még ezt kicsit így lezárjuk, szóval, hogy úgyhogy még nem is meséltél róla valójában, de hogy zárjuk le. Szóval...
1: A lényeg meg volt. Van-e bármi Manchesterben a focin kívül?
2: Van, fish and chips.
1: Ez mind.
2: Így van.
0: De engem ez nem érdekel, én még a meccsről akartam kérdezni. Totál nem érdekel Manchester. Szóval nem maga a mai mérkőzés, hogy adott-e más, mint amire számítottál, voltál-e már korábban az Old Traffordon, vagy ez volt az első alkalom?
2: Nem, ez volt az első, most voltam először Manchesterben, és hosszú életem
0: lélekvádorlásról beszélgessünk egy kicsit. Előző hosszú életem, mert az történt, hogy...
2: Szóval, hogy így összesen kettőször voltam Angliában, akkor is Londonban, másfél napot tekintve, alkalmanként, és akkor most volt egy ilyen háromnapos, vagy kétnapos manchesteri kiruccanásom. Ami nagyon izgalmas, képzeld el, Peti, hogy a stadionban nem lehet bevinni alkoholt.
0: Ez szörnyű, és én ezt Írországban tapasztaltam, hogy nem csak bevinni nem lehet, hanem még bent venni sem. A Shamrock Rovers St. Patrick's méltán híres rangadón voltam jelen Dublinban, és így mondta, kérdeztem, hogy hol lehet itt sört venni. Ó, hát azt itt a stadionban nem lehet. Mondom, mi van? Bocsánat, elnézést. És aztán kiírtam egy felháborodott posztot a Dublin Reddit community-be, hogy ez tényleg így van, vagy csak átvertek, és jelezték, hogy tényleg így van. És a ír foci, vagy mi az, gaelic futball mérkőzésre kell mennem ahhoz, hogy lehessen sört inni, és ez valóban így volt.
2: Valószínűleg akkor úgy van, hogy minél alkoholistább egy brit társadalom, annál kevésbé engedik a sörnek, vagy bármilyen alkoholos italnak a fogyasztását. Óriási népünnepély. Én ilyet még nem láttam. Tehát őszintén azt érzem, hogy mint a Sziget Fesztivál.
1: De minden egyes meccs.
2: Hát figyelj, én ezen voltam.
0: Ez olyan volt. Reprezentatívnak nem mondható, de végül is erre engedtek
2: következtetni. Utcákat zárnak le. Azért, hogy vonulhasson. Nem.
1: De tehát az más miatt, hogy elválasszák a szurkolókat, de valóban.
2: Egy Fradi Újpesten nem érzed azt, hogy lezárják az Üllői utat, vagy a Megyeri utat.
0: De egy válogatott itt, meccsnél azért ott lezárják. Tehát nagyjából akkor ezzel van egy szinten ott.
2: Azt hiszem igen. Hogy ott így akkora népünnepély. Én délben érkeztem már meg a környékre, tehát hogy így 11-kor szállt le a gépünk, és akkor egytől sétáltunk be a szállásig, ami pont a stadion mellett volt. Ott már minden második, harmadik ember Manchester United mezben volt, vagy sállal volt ellátva, vagy sapkában volt, vagy bármi, és akkor így érezted, hogy úristen, itt a város ez így bojdul, hogy hamarosan meccs lesz. Vannak pubok a stadion környékén, oda már nem tudsz bemenni. De ha be is jutsz, akkor azt hallod, hogy rigmusokat énekelnek, kántálnak, tapsolnak, és mindenki már egy picit be van csicsentve.
1: És de három órával a meccs előtt.
2: Három órával a meccs előtt.
1: Ja, három órával, jó.
2: Három órával.
1: Valahogy azt követ, hogy már ott már felveszik a meszt, meg a sávot.
2: Manchesterben mindenki be van rúgva mindig.
0: Igen, tulajdonképpen ezért jó, hogy nem játszottak idén a BL-ben, mert így legalább szerdán el tudták kezdeni az ivást a szombati forduló miatt.
2: Igen, és örülnek, ha van meccs, mert akkor van kifogás.
0: Így van.
2: Szóval így telik meg a stadion előtti tér folyamatosan. Már ilyen kis biztonsági őrök vannak másfél utcával a stadion előtt, ahol azt mondják, hogy figyelj, ide most már táskával nem jöhetsz be.
0: De az mondjuk komoly.
2: Úgyhogy le kell tenned, szóval minden második kocsma az átalakul baggage drop-out vagy drop-offra is, ahova le tudod tenni a táskádat, és akkor úgy vannak vele, hogy így ha ide bejössz, akkor itt már nincsen táskád, itt most már akkor szurkoljál, és mindenki sállat árul, meg lehet enni a köri krumplit, nem, a köri krumplit, meg a fish and chipset, nyilván ilyen elviteles dobozban, szóval én ilyet még őszintén mondom, hogy nem láttam, hogy egy városnak ennyire fontos részét képviselni. fényképezni az, hogy meccs van.
0: Hétvégén. Akkor most az a típusú turista leszel, akit a Family Guy-ban ugye megmutattak egyszer-kétszer, aki egyszer elmegy Mexikóba, és utána pedig a következő 5 évben minden sztoria olyan, hogy ó, amikor Mexikóban jártam. Most ezzé váltál egy kicsit?
2: Picit igen, igen. Eddig is ilyen voltam, csak most legalább már voltam Manchesterben.
0: Ja, eddig csak kamusztat.
2: Eddig csak azt mondom, hogy na, a Manchester United, igen. A város Manchester, Angliában az emberek azt csinálják, hogy most pedig már láttam is.
0: Na, hát figyelj, ez mindenféleképp egy előrelépés. Zoli, vele történt-e még valami esetleg, még így a napzenéje rovat előtt, bármi, amit szeretné bedobni a közösbe?
1: Nem, én nagyon-nagyon jót hallgattam Bencét, úgyhogy ennek nagyon örülök, hogy megjelent. Tényleg, ez egy sűrű hét volt, vártam, hogy essen az eső, nem esett. De nagyon pici, egy pici, de hát az semmi nem volt, az ilyen száraz április
0: után. A vérbeli mezőgazdász, Zoli.
1: Így van.
0: Felvettél egy búzaszálat, kicsit megdörzsölgetted a termést.
1: Mint a Rákosi fotón, igen.
2: Majd beszéljünk a karácsonyi ajándékodról, mert azt szerintem pont ide illik.
1: A hólapát?
2: Így van.
1: Amit tőled kaptam.
2: És 2 héttel később akkora hóvihar lett Magyarországon.
1: Így van. Milyen jó volt, hogy
2: kereste a hólapátot.
1: Így van, és ott is volt Peti kocsiában egészen márciusi.
0: Az abban, hogy hatalmas volt a hóvihar, így hát nem tudtam kiállni az autóval, amiben benne volt az Zoli hólapátja.
1: Na mindegy.
0: De ha már egyébként karácsonyi ajándékok, még van csak egy fél mondat erejéig, én úgy tudom, hogy most lett teljes a napokban a karácsonyi ajándékozás, mert hogy Marci most ajándékozta meg Bencét, ha jók az információim.
2: Így van. A szerkesztőnk Beke Marci, aki akkor megígért, hogy elvisz lángosozni a Lehel piacra. Elmentünk, kiderült, hogy nincsen lángosos a Lehel piacon.
0: De ez egy jól átgondolt ajándék volt.
2: Egy nagyon jó rántott sajtot ettem a csirkecsivészből.
1: Én egyszer még középsuliban adtam egy vegalánynak ilyen disznóvágás meghívót.
0: Az még egy hasonlóan nagy találat.
1: Ugyanúgy működik, igen.
0: Na jól van, jól van. Elmegyünk most napzenéje rovatra egy kicsit, mert hogy szenzációs kollaboráció történt, és hát nem mehetünk el emellett szó nélkül. Mindenkinek megvan szerintem manapság már Bruno, ugye ő a Spacnak a barátja. Ők egy ilyen hihetetlenül magas színvonalon teljesítő és egyébként irodalmi magaslatokra törő szerző és előadó páros. Nagyjából az átlag korosztálya közönségükben így a Valmáréval egyezik meg, de ennek ellenére azért úgy tényleg sikeres duó. Bruno pedig hát egyedül még a tévében is azért így jelen van, egyedül is adogat ki számokat, és most pedig úgy érezte, hogy oké, elküldjük innen Spaccot, nem lesz ő mostantól a mi párunk, itt van az új generáció, aki pedig nem más, mint Berecki Zoltán.
1: úgy fested le, mint a szaki, ilyen nagy szakítás lett volna, de hogy még él a Bruno és Spack formáció.
2: Hát, jó, de Spackról mit tudsz mondani, Zoli? Na, ő mit csinál?
0: Ez az, semmit. Spackról semmi információnk nincsen, de Brunóról van, és Berecki Zoliról is van, úgyhogy most itt összeálltak. Tényleg azt érzem, hogy találkozott a megmozdíthatatlan tárgya, feltartózhatatlan azzal az erővel, igen, tudjátok, és itt valami egészen kataklizmikus dolog történt. Ez a Sexy BB című szám, amit közösen előadnak. Na, hallgassuk meg, aztán kielemezzük. Bruno Fit, Berecki Zoltán, Sexy BB. Ez egy pesgő reklámos, itt eszem.
2: Így van.
3: A talpon álló veszélyes lépésre készül. Meg akarják engedni Petinek, hogy lejátsza az egyik vállalhatatlan zenéjét. Ez felháborító. Ne hagyjuk, hogy a talpon álló még lejjebb süllyessze a magyar rádiózást. Készült Zoli és Luca megbízásából.

0: crazy.
1: Bruno Feed, Berecki Zoltán, Sexy Baby című szám. Végre egy szín. Valami, ami nem az, hogy hát ez megy a háttérbe. Utoljára ezt a Tankcsapda Feed BSV Baz és egy plusz jel című számánál éreztem, hogy valami olyan váratlan és közben kicsit vállalhatatlan, de valahol mégis szerethető dolog történik, hogy ketté szakadok, de mindenképp kivált valamit.
2: Szerethető?
1: Én van olyan része, amit én szeretek ebben.
2: Aha.
1: Na, ti hogy értékelnétek?
3: Hát te, amúgy, én őszintén szóval így, én nem nagyon érzem így, amlok a dalhoz adott értékét, de hogy így Berecki Zoli, így szerintem annyira így nem Berecki Zoliskodott így ebben a...
2: Te hallottad, hogy mikor toljon a Berecki Zoli? Mert én nem.
3: Na, igen, ezt Bence jól összefoglalta. Szóval szerintem itt ez így, hát ez így jó, hogy odaírták, hogy feat, meg biztos jó volt a forgatás.
1: Hogy jól érezték magukat, szabad levegőn voltak.
2: Hozzuktak egy kicsit, senki sem sérült meg.
1: Igen, tök jó.
3: De hogy így szerintem ez egy fölösleges szám. Tehát ennélkül így meglettünk volna. Lehet valószínűleg ők is, mi is, így az internet is. Nem tudom, egy nagyon tucat számnak élem meg. Nyilván ez, hogy most ez a menő, hogy amit előző adásban is fejtegettünk, hogy igen, minden második sornak a végén valami angol szóval kell megcsinálni a rímet.
2: Arra minden rímel, nem?
3: Tehát, hogy... Mert azokat tudod úgy ejteni, tehát hogy tulajdonképpen...
2: Ott, minden, ami I-ra végződik, arra van még 18 rímet.
3: Pontosan.
2: Magyarul nehéz.
3: Úgyhogy nem tudom, elment egynek. Meg tényleg így, tehát hogy annyira az alap az ilyen... Szerintem az elmúlt két hétből tudnánk még három ilyen számot mondani.
1: De nagyon tetszik az elmúlt két hétből, de az, az elmúlt hosszabb időszakból két hét.
2: Igen.
1: Bence?
2: Én is azt érzem, hogy szerintem a Bruno is jobban érezte volna magát, hogyha a Spac van vele helyett, vagy a Spac van a Zoli helyett.
1: Mert úgy érzed, mellette. Hogy le lett kicsit dominálva, vagy mire gondolsz?
2: Hát nem. Egy picit az van benne, hogy ez kinek kellett így? Tehát, hogy kiket akarunk ezzel megszólítani? Tehát, hogy így Berecki Zoltán vajon észreveszi-e, hogy most már nem vele nevetünk, hanem rajta?
3: Nekem még ez sem volt meg, hogy így rajta nevessek. Nem.
2: Azzal, hogyha meghallgatod ezt a számot, és látod, hogy ez feat Berecki Zoli, akkor nem érzed azt, hogy így Zoli nem ár. Jászai Mari Díjas, de hogy Jászai Mari Díjas színész vagy.
1: Nem tudom, Zoli, erre
2: játszol kellek. Az operetben, játszol a, nem tudom, Madásban, van, nem megszámlálhatatlan díjad és szerep a hátad mögött, és akkor tényleg az a te szakmai karrierednek a következő lépése, hogy 5G nincsen, van wifi-d.
1: Meg, hogy szereted az Aperol, de tíve kínál. Egyébként de én
3: ezt,
1: szerintem...
3: Ezt a kéne, ezt nem...
1: Igen, ez Dövének részt a részt. És különösen tetszik, hogy Daddynek van hívja magát ebben. Én szerintem nagyon szigorú vagy a Berecki Zoltánnal.
2: Igen.
1: Én azt látom, hogy ebben van egy kis móka, van egy kis önirónia, ez engem szórakoztat. Azt látom közben, hogy Berecki Zoli most egy válaszúthoz érkezett. Eddig stabilan ő volt az, aki egyébként egy szerethető, vitathatatlanul tehetséges színész, énekes, táncos, több területen is nagyon-nagyon professzionálisan tud alkotni, de csak egy bizonyos kör számára volt ő eddig a Berecki Zoltán, hívjuk őket most musical fogyasztó 50-es hölgyeknek, viszont ott volt mondjuk a kerekegészes időszak, amikor egy 15-20 évvel fiatalabb csajok és fiúk is egyébként a szívükbe zárták az ő munkásságát. Én elhiszem azt, hogy amikor már az ember kicsit kapuzárási pánikhoz közeledik adott esetben, vagy csak úgy érzi, hogy több ajtó van csukva előtte, mint nyitva, akkor így megpróbál valami teljesen újat csinálni. Ezt nagyon sok művésznél, előadónál láttuk. És ez most az a pont, ahol Berecki Zolinak el kell dönteni. Szerintem egyébként működik ez is. Berecki Zoli szerintem tudna kicsit önirónikusan tini lányok kedvence is lenni. Ez most az a pont, amikor Berecki Zolinak el kell dönteni, hogy a musical fogyasztó 50-es hölgyek hívják őt úgy, hogy a Zoli, vagy a 20 éves lányok úgyhogy a Daddy. Tehát, hogy és ez a kettő, ez együtt nem
3: megy. De ezt látod abban, hogy van itt egy olyan út, ami a második opció felé vezet? Tehát, hogy ez, mert én összintén szóval azt tudom elképzelni, hogy a Berecki Zoli szerintem egy kifejezetten méltósággal öregedő ember volt, vagy még az, ezt még nem vagyok ebben biztos ezután a szám után, de hogy szerintem ez számára egy kaland volt, és nem hiszem, hogy ő ezt az új irányt akarná követni, nem akarok dolgokat a szájába adni, de én meglepődnék.
2: Én is Zolival értek egyet, hogy szerintem a Bereckinél...
1: Már
2: a most látom, mit írt Messengeren. Nem, szóval hogy szerintem, hogy nem a Bereckinek kell megváltoznia ahhoz, hogy ő sztár legyen 50 pluszosan is, hanem inkább a tiniknek kéne megváltoznia, hogy ezt elfogadják. De egy kollégámnak az örökbecsüjét tudom felidézni, hogy a musical star az, aki színésznek sok, popstárnak kevés. És ezt nagyon értem azt, hogy
3: ez egy nagyon lenéző hozzáállás a musical színészekhez.
2: Oké, oké, okay, okay, mondj valakit, akire ez nem igaz, ember Márk.
1: Ja, Istenem, Istenem. Na jó, ezt lehetne még folytatni, azt gondolom, ezt a beszélgetést, csak nagyon durva személyeskedésbe csúsznánk át, hogyha a színészek további kategóriáit is végigvennünk, és Bence mondandójára reflektálnánk, ezt pedig nem szeretném, mert ez egy safe space, ez a rádió műsor.
3: Az...
1: Ja, oké. Nos, Bence, akkor engedd, hogy kifejtsem. Egyébként ja, vannak azok a csávók, akik ilyen közel az 50-hez is hatalmas nagy, ilyen kicsit ironikusan, de imádják őket a 10-20 éves sajok. Karácsony Gergely. Ilyen egyébként...
2: Árpa Attila. Őszintén mondom.
1: Bály Alex ilyen például.
3: Hát azért közel az 50-hez most mondj 40.
1: Jó, 40-50 közötti emberek. A Berecki Zoli most lett 50, tök látom, hogy egyébként tudná ebbe az irányba is menni.
2: Hát csak
1: döntést kell hozni. De még csak ez sem biztos, hogy nem sikerül. De nagyon-nagyon sajátságos, és szerintem nagyon sok érdekes kérdés kinyit. Viszont gyorsan mondjatok kérlek egy 10-es skálán történő értékelést, mert még a végén nem fogunk tudni reklámozni.
3: 5.
2: 3,82.
1: Jól van, kösz, akkor 4,41, ha jól számolok, ugye?
3: Jó.
1: Ez hihetetlen, hogy vág az eszem egyébként. Jó, 4,41-es átlaggal bevezettük a talpadaló napzenéi rovat legendáriumába ezt a bizonyos számot, és még az is lehet, hogyha túl sok ennél jobb szám lesz, akkor még decemberben újból meghallgathatjuk ezt a számot, amikor az év leggyengébb számait hallgatjuk, úgyhogy meglátjuk még ezt. Izgalmas, még Cyborg Templár is elmondja a maga reakcióját, utána pedig reklám, aztán pedig érkezünk mi is.
0: Köszönjük szépen. Na de mit szól ehhez a Rádió Café hajójának zenei kormányosa, pallos jogának egyedüli birtokosa, Cyborg Templár?
4: Na ezt nem.
5: Nincs egy tízesed esélyig.
0: Nem gyűjtöttünk elég PET palackot, le vagyunk égve.
5: Le.
0: Tudjátok, mi következik.
5: Mi tagadás?
0: Maradjatok velünk, utána folytatjuk.
5: Megadom. Egy szó megadom. Addig éljek.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
5: Elnézést. Elnézést.
6: Nem bírsz bemenni.
5: MZKT.
6: Tessék.
5: MZKT.
6: Ja. Angolul egyszi.
7: Üdvözöljük a minőségi zenét kedvelők közösségének exkluzív zárt körű klubjában. Jazz, Bird, Balearic, Indie, No Disco, House, Acid, Quality Music Lovers Society.
0: Ne törd magad! Hozzánk jelszó se kell! A rádiókészüléken keresztül te is beléphetsz ebbe a mágikus világba. Mix műsor George Mihályjal és nem hétköznapi vendégeivel minden csütörtök este 11-től a Rádió Cafén. Minőségi zenét kedvelők társasága.
7: Angolul léci.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
8: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
7: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb.
9: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
8: Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little G.V. Will közös koncertje május 8-án egyes téren Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little G.V. Will and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club. I walk around the street with the black tech now by the waistline kicking out. Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
10: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
11: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztár vendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
12: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
13: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
14: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
12: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
15: Ez itt a Talponálló, a Rádiókafén.
1: 3 perccel múlt el 7:30, továbbra is itt vagyunk Zolival és Bencével. Sziasztok!
3: Hello! Oh, hello! Elfelejtettünk behozni egy nagyon fontos hírt.
1: Szerintem ugyanarra gondolunk.
3: Akkor jó.
1: A környezetünknek a rohamos fejlődésével
3: így van,
1: kapcsolatban.
3: Így van, amire többször is
1: a képplakátokat a Váci. nem erre gondoltunk.
3: Nem, abszolút, hanem itt a elmúlt adásokban többször panaszkodtunk egy bizonyos helyzetre, ami orvosolatlan volt.
1: Így van, és már többször szóba hoztuk, és kicsit azzal a nem is annyira titkolt szándékkal, hogy ezzel majd egyfajta nyomást gyakorlunk a rádió vezetőségére.
3: Így van, valószínűleg nem az történt, hogy a mi hatásunkra, de történtek változások.
1: Én azt gondolom, hogy több műsorvezető összefogott, és az, hogy mi együtt a sarkunkra álltunk, és tényleg egyfajta ilyen alkotó közösségként tudtuk hallatni a hangunkat, az vezetett ehhez a világra szóló sikerhez. Lecserélték ezeket a redvás székeket a Rádiókafé stúdiójába, amin hisztisztünk már hónapok óta, hogy milyen kényelmetlenek, és most, hölgyeim és uraim, kedves hallgatóink, nagyon nehéz egy szék kényelmességét hangban leírni, de higgyétek el,
3: talán megmutatni is képen.
1: Megmutatni képen is nehéz. Az első ember, aki most idejön, a Váci út 78B, azt hiszem ez a cím, idejön és bele akar ülni, bejöhet, beleülhet, és elmondhatja a mi adásban, hogy mennyire kényelmes.
2: Szerintem ez is szar.
1: Bence, nem hiszem el. Én le vagyok nyűgözve. Ez a szék csodálatos. És tényleg az, hogy hallattuk a hangunkat, és ezek után végre úgy tűnik, hogy sikerrel jártunk.
3: Igen, én büszke vagyok, és tényleg nagyon jó székek lettek.
1: Lehet, és tényleg hogy... csak annyira volt szükség, hogy több ember rájöjjön, hogy ha egyszerre mondjuk ugyanazt, akkor el lehet érni eredményt.
3: Én nem vagyok feltétlenül biztos benne, hogy ennek köze van hozzá egyébként. Én azt tudom képzelni, hogy ez egy tervezett fejlesztés volt akár már tavaly, de valóban nagyon-nagyon kényelmes székeink lettek.
1: Igen, igen.
2: 2025. szeptemberében már eldöntötték, hogy akkor lecseréljük a székeket, de meg kellett várni ezt a pénzügyi ébáltást.
3: Te dolgoztál már nagy cégben, ott ezek így mennek. Oké, hogy ez a rádió annyira nem hatalmas cég, de hogy itt kb. Minden így megy.
2: Mondjuk... És én sem dolgoztam még nagy cégnél, sosem. Szóval én csak feltételeztem, hogy hát ha nem, de tényleg így ennyire, hogy egy székcsere az ekkora?
1: Én azt mondom, hogy nem voltak rosszak azok a székek, de az, hogy 16 éve ugyanazokat a székeket használtuk.
3: Jaj, de béna! Jaj, de béna!
2: Megmondom őszintén, nekem egy széknek a mércéjét azt szokta beállítani, hogy így hátra tudok-e benne dőlni úgy, hogy az kényelmes legyen, és ne esek hanyat. És nézd,
1: és képes vagy rá.
2: Igen, de nem kényelmes.
3: Ez remélem minden hallgató nézte.
2: Igen, szemekkel.
1: Az a sor, aki megérkezett, hogy kipróbálhassa a szikünket. Kedves hallgatóink, az ajánlatunk továbbra is áll. Ha valaki erre jár, beleülhet és elmondhatja adásban, hogy milyen kényelmes.
2: 5,7.
1: Bencénél 5,7, ez nálam egy 8-as, mert tartja a gerincemet.
3: Nálam egy... Nem, még... Én nálam egyelőre 7,5, de látom ebben akár a 8,5-es, 9-es potenciált is megfelelő állítgatások után.
1: Hát igen, meg hogyha kellően sokat ültél benne, és már fölveszi a kis popsírnak a formáját.
3: Így van.
1: Na, hát ezt kibeszéltük, úgyhogy ezúttal is köszönettel tartozunk a Rádió Café vezetőségének, és innentől fogva nagyon kell figyelnünk arra, hogy mit kívánunk, mert úgy látszik, hogy teljesül.
3: Hát akkor tényleg nagyon figyeljünk oda.
1: Így van, úgyhogy most néhány szót a fizetésünkről.
2: Illetve Dua Lipa tök jót tenne itt a stúdióban, itt lenne velünk.
1: El tudnám képzelni én is. Jó, legyen ez a következő nagy cél. És ezúton felszólítom a Millás reggeli, a Pont Jókor és a többi kafés műsor stábját, hogy ti is adjatok hangot ennek. Szeretnék, hogy Dua Lipa megjelenjen a kafés stúdióban. Na jól van, beszéljünk egy pár szót viszont egy olyan nemzetközi hírről, amit szerintem mindenképp érdemes érinteni. Nem tudom, mennyire követitek egyébként a vallási életet így a hétköznapokban, viszont hát most egy ilyen hír ütötte át így az különböző hírportálok inger küszöbét, mert hogy a tavaly májusban megválasztott 14. Leó pápáról lesz most szó, aki júliusban, de egyébként ennyi is volt a köze a vallásosság, hogy csak maga a pápa a főszereplő, júliusban felhívta tavaly júliusban az amerikai bankját, ugye ő egy amerikai pápa, azt jól tudom, ugye?
3: Igen, az első.
1: Az első amerikai pápa.
3: Nem, Egyesült Államok beli, ez fontos. Mert például az előző pápa is amerikai volt, csak ő argentin.
2: A Ferenc.
1: Á, igen, igen, igen. Most azt gondolkodom,
2: megzavartad,
1: hogy...
2: Petit.
1: Most leestem a lóra, hogy amerikai volt, de argentin, vagy mi?
3: Hát ja, Amerika, arra, kontinens. És van ugye az Egyesült Államok.
1: Jó, így már értem. Egy pillanatra összezavarodtam, hogy mi van? Kettős állampolgár volt? Hogyan történhetett minden?
2: Dél-Amerika.
1: Jó, így már vágom, de hát ez nem is annyira déli. Vagy nem is annyira amerikai, egy dél-amerikai. Délnek dél, de nem annyira. Szerintetek van egy amerikai identitása egy dél-amerikainak?
2: Igen.
1: Nem dél-amerikai identitása van?
3: Hát ők az ilyen alidentitás, de hogy...
2: Igen. Hogy az USA, tehát hogy Amerika, az egy nem... kontinens, egy igen. Kettős kontinens Észak- és Dél-Amerikával.
3: És Észak-Amerikában is még ott van ugye Kanada, meg Mexikó.
1: Ha én vecsési vagyok.
2: És Közép-Amerika Mexikóval.
1: Ha én vecsési vagyok, mondhatom, hogy pesti vagyok, mert Pest megyében vagyok.
3: Akkor Pest megyeit mondhat.
1: De Pestnek hívják. Hogyha Baranya megyében, akkor azt mondhatom, hogy baranyai vagyok. Akkor ha Pest megyében vagyok, vecsésen mondhatom, hogy pesti vagyok.
3: Hát, szerintem ez egy kivétel, ez egy ilyen a csillag, amit kiraknak, tudjátok, az ilyen speciális esetekhez, ez az.
1: Jó, hogyha vecsési vagyok, és én vagyok a pápa, mondhatom?
2: Én azt gondolom, hogy Pest-Szentlőrincen sem mondhatod, hogy te vagy pesti.
1: Jó, mondjuk neked van ez az elméleted, hogy Budapest tulajdonképpen, nem tudom, 10 kerületből áll.
2: 14.
1: Sajnálom, minden azon túli már
3: az falu. Első 14?
2: Az első 14.
3: Tehát akkor még Zugló benne van, pont jó?
2: Az pont benne van, az lép Pest.
1: Csak hogy. Na de, vissza a pápához, aki amerikai.
2: Pápa.
1: Az amerikai pápa az amerikai bankját fölhívta. De nem az argentin, hanem a mostani, aki rendesen amerikai. Tehát, hogy fullosa.
2: És az argentin bankját hívta fel az amerikai pápa?
1: Na várjuk. Vajon az argentin pápa fölhívta az argentin bankot? Erről nincs információnk. Azért hívta fel ezt a bankot, Leo, hogy megváltoztassa a lakcímét és a telefonszámát. Az ügyintéző azonban nem hitte, azt mondta, hogy hát ez egy baromság, ilyen nincs, hogy valaki a Vatikánba akarja átjelenteni magát, úgyhogy ezt így nem igazán engedélyezi. És hát aztán az ügyintéző számos biztonsági kérdés föltett, melyre a pápa természetesen tudta a választ, hiszen ő vele kapcsolatosak voltak ezek a bizonyos biztonsági kérdések. Első biztonsági kérdés. Ön amerikai? Esetleg dél-amerikai? Minek vallja magát?
2: Nem tudom!
1: Van argentin identitás tudata, vagy nincsen?
3: De milyen argentin? Az az előző pápa volt argentin.
1: Ja, mert a mostani meg amerikai, de szerintem az előző is az volt.
2: Egyesült Államok.
1: Ez most már, ezt engedjük el. Beszélgessünk másról.
3: De rajtad kívül mindenki érti amúgy szerintem.
1: Nos igen, az ügyintéző pedig ezután azt mondta, hogy személyesen jöjjön be a bankba, Amerikába, és úgy megteheti a kért változtatásokat. Mert hogy Észak-Amerika. Megteheti a kért változtatásokat, mert hogy így telefonon ez nem engedélyezheti neki. És a pápa erre azt felelte, hogy hát erre nincsen lehetősége, majd megkérdezte azt is, hogy változtatná bármit a helyzeten, ha azt mondanám, hogy én vagyok a pápa. És ezután az ügyintéző erre pontotta a vonalat. Szóval azt mondta, hogy na jó, vele aztán ne telefon betyárkodjon senki, és innentől fogva ő ezt nem engedélyezi. Arról nincs információnk, hogy végül sikerült áttenni a székhelyet, meg hogy ilyenkor egyáltalán megtartja a bankszámláját a pápa, de minden esetre ez egy nagyon sajátságos sztori. De az első, ami nekem eszembe jutott, az ez volt, hogy miért kell a pápának saját bankszámla? Nem az volt, hogy innentől a közöst költheti?
3: Milyen közöst?
2: Hát mit van? Mivel közös, Peti?
3: Hát van egy ilyen nagy vatikáni bankkártya, egy ilyen fehér aranycsíppel, és akkor...
1: Képzeld, hogy ilyen A3-as aranyszínű bankkártya van rögtön egy nagy kereszt, és bárhol lehet vele fizetni. De csak ugye érintéssel, mert hogy ugye nincs az a bankkártya olvasó, amiben befér.
2: De érzed, hogy lemegy a pápa a mannába a Rómában? Tehát, hogy kis hitel a Vatikánban, és azt mondja, hogy egykor, figyelj, kettő jeges kávét szeretnék kérni, meg ezt a Dorito, ezt még légy szék között.
1: Igen.
2: Elrákcsálom, miközben este nézem a izé.
1: Valószínűleg. El tudom képzelni egyébként, meg a bankkártyát úgy képzelem, mint ahogy a kis kulcshoz képest a város kulcsa. Tehát a kis bankkártyához képest a nagy vatikáni bankkártya. De igen, és akkor, de tényleg mire kell neki? Hát bármit mond a pápa azt, hogy megkapja, nem?
2: De kitől?
1: Na, de, ez az.
2: Mert én azt hinném, hogy így a főnökével beszél. És akkor így jön.
3: Mondjuk két része a dolgokat. Tehát, hogy ez az ember mielőtt pápa lett, pap volt. A papok is kapnak fizetést.
2: Mire?
1: Hát így, gondolom a papi munka
3: ellátására. Arra, amire te, a munkájukért. És nyilván ezt a pénzt tárolta valahol, tehát gondolom nem egy odóba rejtette. És teljesen jogosan merül fel a kérdés, hogy miért ne vált, tehát hogy miért ne tarthatná meg ezt a bankszámlát, hisz tudod, ő még mint egyén létezik, az egy más kérdés, hogy vajon az anyakönyvében mi fog szerepelni, ha amikor új nevet kap. Tehát hogy felveszi azt, hogy 14. Leo,
1: és azt mondja, hogy a banki ügyintéző, aki továbbra sem barátkozott meg a helyzete, hogy na jó, itt ilyen nick neveket nem használunk, mondja meg nekem, hogy hívják, de rendesen.
2: Gamerteket nem szabad. De miért? Tehát, hogy mert mondta Zoli, hogy így azt a vagyont, amit mondjuk eddig felhalmozott, legyen az akár mekkora.
3: De nem feltétlenül az, hogy vagyon. Nem is az, hogy vagyon, hanem hogy, tehát, hogy nem kell ahhoz vagyonosnak lenned, hogy bankszámlád legyen. Érted? Csak így a napi ügyeihez. Tehát arról ment mondjuk ilyen a Netflix-e, vagy a nem tudom, a Vatikán Press előfizetése még annó. Tehát, hogy ez szerintem teljesen
2: reális. De remezed azt, hogy onnantól kezdve, hogy te vagy a pápa. Ez így mind off. Tehát, hogy így nincs rá már szükséged.
3: Egyrészt, mint pápa,
2: még... attól nem kell félned, hogy az unokáid miket örökölnek, nem? Tehát az így off.
3: De emiatt eddig se kellett neki, mert ugye pap volt.
2: Tehát mondom.
3: Tehát, hogy eddig ez sem volt. Viszont
1: spórolgatnia nem kell, és egyébként én is azt gondolom, hogy csak így bedobja a közösbe, hogy oké, akkor most pápai kinyilatkoztatásként szükségem volna egy Xbox Gamer Pass-re, mert ha jól láttam, akkor azzal most kicsivel több kártyát tudok kinyitni FIFA Ultimate Teamben.
2: És összeteszi a kezét, felfelé néz, és azt mondja, hogy főnök, léci, add meg. És én azt gondolom, hogy ha valaki nagyon pápa, akkor két nappal később így megjelenik a szobájában egy új Xbox.
1: Ezt a részét én nem gondolom, hogy ilyen formán vissza lehetne élni ezzel a dologgal.
3: A rossz részét fogod meg a vallásnak egyébként, meg a pápaságnak.
2: De ez a rossz része, én gondolom, azt hittem, hogy ez a jó része.
1: Azt viszont gondolom, hogy van körülötte egy csapat, akiknek kicsit így ez is a dolga, hogy úgy neki jó legyen.
3: Nem? Úgy működik, hát egy... A pápáról így azt feltételezed, meg szerintem főleg a Ferenc is, meg a Leo is így megnyilvánulásaiban tényleg úgy élnek, meg úgy nyilatkoznak meg, mint ahogy egy átlag ember elképzel egy minta katolikust. És szerintem ez amúgy fantasztikus. Egy tök modern emberekről van szó, akik nagyon tisztában vannak azzal, hogy milyen kihívásokra számít az egyház a 21. században, és emellett pedig nagyon példamutató életet élnek. És emiatt aztán nem fog felvetődni olyan helyzet, hogy mondjuk azt mondja a pápa, hogy hát neki már pedig most muszáj lesz egy, nem tudom, egy új Birkin táska, tehát anélkül nem tud repülni sehova. Tehát ilyen szenáriók nincsenek. Az meg, hogy én azért azt el tudom képzelni, hogy a vatikáni költségvetésbe mondjuk egy Netflix előfizetés belefér, vagy netalán még egy új laptop is.
1: De mennyi káros dolog van a Netflixen? Mi van akkor, hogyha olyan dolgokat nézne, vagy olyan dolgokra költenek így pénzt, ami aztán nem tudom, nem egyezik a keresztény egyháznak a nézeteivel.
2: Azt szerinted egy ilyen too hot to handle, azt nem biztos, hogy megnéz a pápa.
1: Hát lehet,
2: hogy nézi, és azt mondja, hogy ne, és így szórja a kereszteket a tévére, hogy nem szabad, fertő.
1: Egyébként el tudom képzelni, hogy ő most a Leo például pont meg, ahogy mondtad, a Ferenc is pont két olyan pápa, akire úgy el tudom képzelni, hogy ő azért a hétköznapokban is nagyon ügyel arra, hogy...
3: A Ferencnek is volt Instagramja.
1: Tényleg?
3: Igen, mielőtt pápa lett.
1: És a biójában amerikai is. Vagy argentin zászló van.
3: A Ferencnek gondolom argentin, a Leónak meg ugye amerikai.
2: Egyesült államokban. A Kardashian-t.
1: Na jó, oké. Következő fontos kérdés. Milyen egyéb olyan bürokratikus nehézségeket tudunk elképzelni, ami azért úgy szembe jön, hogyha te pápa leszel. És akkor így hirtelen így kiderül, hogy így dolgok, amiket eddig csináltál, amíg csak pap voltál, de onnantól fogva, hogy te vagy a pápa, már úgy nem csinálhatod igazából.
2: Parkolási engedély. Szóval eleve a Szent Péter, vagy Szent milyen térre? Szent Márk, nem, Szent Péter. Szent Péter tére, hogy nem nagyon tudsz behajtani kocsival. Igen.
3: Igen, de mondjuk a pápa pont betud.
2: És akkor képzeld el, hogy így jön a kis Opel Corzájával, és azt mondják, hogy ne arra, hogy nem lehet itt behajtani. De én vagyok a pápa, nyilván, hát ezt bárki mondhatja. Igen. Kerülnie kell, itt le kell tenni ezé Roma alsón, a Giuseppe Sergioni Strasszén.
1: De egyébként én szerintem pont, hogy fordítva, hogy vannak dolgok, amiket most már inkább megtehet. Tehát most azt mondod, hogy akkor nem hiszik el neki, hogy ugye ő a pápa, de én szerintem az van, hogy vannak dolgok, amiket úgy megtehet, de közben vannak dolgok, amik meg nagyon hiányoznak neki a hétköznapi életéből.
3: Igen, szerintem pont ez az érdekes. Egyáltalán nem vezethet.
1: Nem, többet nem lesz olyan, hogy ő beül az autóba és csapatja 170-nel az autópályán.
3: Mert honnan se tudod? Ilyet? Mert nem vezethet, mert az, hogy annyira fontos személy, hogy ő nem teszi ki ilyennek.
2: Felismerjük a pápát, hogyha nem lenne fehérben? Tehát, hogy akár a Ferencet, aki ugye argentin és nem amerikai, akár ezt a Leót, hogyha nem lenne ebben a nyaktól lefelé fehér pápa szedben, csak így nem tudom, felvenne egy farmert meg egy fekete pólót, felismernéd, hogy ő a pápa? Nem!
1: Nekem amúgy az lenne, hogyha itt szembe jönne a piacon szombat reggel, akkor így állnék, így mögötte, tudod, így a sorba, vagy mondjuk a másik kis sátornál, és éppen így próbálnám, várnám, hogy fizethessek a, nem tudom, csomag jégcsapretekért, és így közben így néznék rá, és az lenne bennem, hogy nagyon ismerős ez az ember valahonnan. De hogy így honnan? Nem volt általánosban az egyik tanárom? Vagy lehetséges, hogy annó bíró volt, amikor még fociztam? Nem lehet, hogy egyszer szembe jött, egy lépcsőházban lakunk, és így ilyen dolgokat futtatnék, nem jut eszembe, hogy ő a pápa. De az meg lenne egy arcra, hogy nagyon ismerős.
2: Tudod, hol nem futnál vele össze? Lángososnál a Lehel piacon, mert nincs.
1: Ja, igen, ez ugye már kiderült, a mai adás egyik fontos tapasztalata. Hát nem tudom, de közben ez nehéz lehet egyébként, a pápának is kell, hát például szerintem pszichológus. De nehéz lehet ezt feldolgozni, hogy így bizonyos dolgokat nem, csak fenekestől felfordul az életed. És persze, nyilván, hogyha most vallási oldalról nézzük, akkor lehet, hogy megvan, tehát, hogy erre készültél, olyan szinten elmélyült a hitel, és olyan szinten csak ezen a síkon létezel, hogy el tudom képzelni azt, hogy egyébként működsz és így átkattansz, és nem is emberi lényként létezel tovább, de közben szerintem pszichológusra például tökre szüksége lehet, hogy az ilyeneket megoldja.
3: Jó aspektus, mert hogy egyébként szerintem valahol a papok sok közösségben egyébként kvázi a pszichológusnak a személyét látják el. Tehát egyfajta ilyen lélekmentorok. És nyilván ő is körbeveszi magát hasonló emberekkel, mint ő, akikkel szerintem egyébként, tehát hogy elfelejtjük azt, hogy ő attól még ő egy ember, attól, hogy ő a pápa. És valószínűleg ugyanúgy van olyan, hogy igen, nem tudom, egy hosszú pápai nap után leül és beszélgetnek egy jót a többi ottani bíboros barátjával.
1: Hosszú pápai nap után. Megnézte a termált.
2: Ez most nagyon sok pápa volt.
1: Hosszú pápai nap volt, a termálban megnézte a Peruc stadiont, és utána pedig vége a pápai napjának. Egyébként igen, azt mondta, ma sokat pápáskodtam, ez aztán kimerítő volt így pápa szempontból.
2: Mert az Zoli, amit te mondasz, azt gondolom, hogy amikor így egy pszichológussal beszélgetsz, akkor így azt mondja, hogy így értem, így ez van benned, jó, akkor nézzük meg, hogy így miből fakad ez a dolog, akkor menjünk vissza a gyermekkorodba, és a többi, és a többi. A papok, mondom ezt most ilyen kb. Laikusként, de azt mondják, hogy hát ezt az úr akarta így. Csak.
3: Nem, ez szerintem egy nagyon, tehát hogy ez egy ilyen nagyon felületes szemlélet. Például papokhoz szoktak járni párok is ilyen párterápiára.
2: Hát ha nincsen pénzük pszichológus. Nem. Szia, csúrhuk vagyunk.
3: Nagy béna vagy, Bence.
1: Mint a templom megere is, akkor ugye beengedik. Egyébként igen, tényleg ilyen szempontból tényleg ilyen lelki, szellemi vezetők sok helyen a papok, főleg amúgy mondjuk kisebb településeken van ez meg nyilván egy bizonyos rétegnél leginkább.
2: Jó, hát ott a podrász is ugyanez.
1: Azt gondolom, ezt elengedhetjük, hogy Bencéből bármiféle együttérzést kihozunk ezzel a hírrel kapcsolatban. Nem, szóval szerintem egyébként tényleg az van, hogy így nagyon sokszor tényleg pszichológusként kezelik a papokat, és pszichológusként megvan az, hogy így oké, rendben, továbbadod akkor egy másik embernek az idézőjelben a problémát, és egy pszichológus beszélget egy másik pszichológussal. Viszont papként neked úgy általánosságban kell tudnod az úr igéjét, az úr erkölcsi nívóját, stb. További oda a kis báránykádnak az irányába. De ezt mondjuk minden pap tudja egy bizonyos szinten, és mondjuk ha egy papnak van ilyen problémája, azt látom képzelni, hogy akkor ő megkérdezi a püspököt. Ha a püspöknek van, vagy nem tudom, megkérdezi az érseket, most mit tudom én, hogy vannak ezek a hierarchiában, hogy százados főtörzs, meg zászlós, vagy ezek nem tudom, hogy van egymás után, de hogy úttörő.
2: Papaként azt érzed, hogy Merceu vagy, nem?
1: Úttörő kisdobos. Igen. De hogy igen, hogy pápaként, meg te vagy a csúcsalat, már nem tudsz nagyon kihez fordulni, tényleg csak az Úrhoz, a hitet szerint. De tehát, hogy nincs meg az, akihez forduljál. És ez tök nehéz.
3: Ez nem, tehát szerintem mondom, attól, hogy ő egy egyházi hierarchia szerint tényleg így a csúcson van, attól még emberileg egy emberi társaságban ugyanúgy tud beszélgetni, tehát hogy ugyanúgy vannak barátai. Hát a Ferenc pápának is megvolt az a legközelebbi bíboros barátja, aki fel volt hatalmazva, hogy döntsön az ő sorsáról, hogyha a Ferenc pápa már nem lenne képes erre. És akkor nyilván ezt nem egy olyan emberre fogod rábízni, akivel formálisan vagy jóba, hanem akivel informálisan is olyan kapcsolatod van, hogy az életedet rábíznád. Szóval szerintem, ha valamit le akarunk vonni ebből a beszélgetésből, az az, hogy ne felejtsük el azt, hogy nagyon magas szinten lévő emberek is ugyanúgy emberek. És nem feltétlenül csak az idealizált, vagy nem idealizált, de nagy magasrangú, nagy hatalmú személy.
1: És még egy fontos tanulságot ne felejtsünk el, hogy Argentína Amerika része.
3: Tudod? Se felejtsük el.
1: Elmegyünk zenélni, meg hírezni és hasonló dolgok, utána pedig érkezünk a második órával. Maradjatok velünk, innen folytatjuk.
16: Rádió Café. Van barátod.

0: Tedd a kezed a képernyőre, küldjük az energiát. Ha nem csak hallgatni, hanem nézni és olvasni is szeretnéd a rádiót, megteheted. Rádió Café 98, Facebookon és Instagramon is. A talpon állóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk. Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
0: Kulturrally. Az élet és a kultúra is versenytempóra gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kulturrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén. Zavarnak a szürke hétköznapok?
2: Mm-hmm, nagyon.
0: Amikor még azt a statisztikát sem hiszed el, amit te magad hamisítottál? Van erre megoldásunk. Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
2: De hol?
0: Túl az Óperencián, az Üveghegyen is túl. Ott, ahol a kurtafarkú kismalac tűr.
2: Ez komoly, mert viccnek durva lenne.
0: Millás reggeli, a csodalámpás négyes fogat minden hétköznap reggel megvilágítja, miért érdemes mégis felkelni.
3: De miért?
0: Nem figyeltél? Ha nincs pénzed azért, ha megvan, akkor pedig azért. Millás reggeli a Rádió Cafén. Csak akkor fáj, ha nevetünk.
4: A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
5: Megnyitott az Aquasol Budaörsön. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, ez mind egy helyen. Medence, pergola, kerti bútor, napvitorla, és minden, ami árnyékolás. Aquasol, Budaörs, Sport utca 6. Kint lenni jó, kint otthon lenni még jobb. Az ikonikus hangjáról ismert Maynard James Keenan ezúttal a Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a livenation.hu oldalon.
6: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Craft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Craft. Részletek www.kaisercraft.hu.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
6: 3 évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e, Akvárium.
9: A Psychedelic Sword bemutatja. Május 30-án este 8-tól végtelen hullámzó, improvizációs, pszichedelik rock session lesz a Magyar Zeneháza szabadtéri fedett színpadán. Belépés

0: tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthetsz. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
1: Idén már a 4-4-4 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Adójóváírás, itt a fontos figyelmeztetés, UFO akták, továbbra is marad a rejtély, nem volt bunyó, cáfol a Reál sérült focistája.
3: Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Nem jár automatikusan a nyugdíjbiztosítások után igényelhető adójóváírás, külön kell kérni az SZIA a bevallásban. Erre hívta fel a figyelmet a Biztosítási Alkuszok Szövetsége. Közleményük szerint a támogatott nyugdíjbiztosításra befizetett összeg 20%-ának, de legfeljebb 130 ezer forintnak a jóváírására van lehetőség. Az összeget a NAV a bevallás beérkezésétől számított 30 napon belül utalja át a biztosítónak. Nyilvánosságra hozta az UFO akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot, így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Icarus találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
4: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várok még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgiajáratok, 55-ös Icarusok lesznek, 5 darab faros Icarus, egy 311-es Icarus. Elvonulunk ugye a Káli-medencébe 70-75 busszal egy órás túrára.
3: Összeszólalkozás volt, nem verekedés, ezt állítja a Real Madrid futballistája. Federico Valverde közösségi oldalán közölte, senki nem ütötte meg őt, csupán vitatkozott egyik csapattársával az öltözőben, és eközben véletlenül nekiesett egy asztalnak. Fejsérülést szenvedett, kórházba vitték, legalább 10 napig pihennie kell. Szinte mindenki más úgy tudja, Tchouaménivel feszültek egymásnak, és elcsattant legalább egy pofon. A Real Madrid fegyelmi eljárást indított az ügyben. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

Fröccs újra töltve, mosdó letudva, a stúdióban továbbra is a három afrodiziákum. Peti, Zoli és Luca. Ez itt még mindig a Talpon álló.

0: Sofia.
1: Ó, Bence, mit mondtál?
2: Már csak tudnál. Kire gondoltam, és mivel? Folytasd, Peti.
1: 5 perccel múlt el este 7 óra, és ez itt a talponállom. Igen, néha nem annyira sikerül eltalálni.

0: Lenne, hogy hol kell abba hagyni a beszélgetést, és hol kell elkezdeni a mikrofonokba való további beszélgetést, de talán
1: egyszer
0: most...
1: nagyon megszívjuk, hogyha elromlanak a mikrofonjainkon ezek a ledek, amik azt mutatják, hogy be vannak-e kapcsolva.
0: És azt hiszük, fordítva hogy lesz. Igen. És akkor világít pirosan, hogy adásban vagyunk, amikor nem vagyunk adásban.
1: De hanem nem tudjuk, hogy mikor lenne, mondjuk, mert hogy egyszerűen csak kiég.
0: Jó, nekem itt azért a keverőpulton vannak dolgok, amik még világítanak. Tehát több faktoros a hitelesítés, mondhatjuk így egyébként, de igen, erre azért rá lehetne szaladni. Egyszer volt egy nagyon-nagyon hosszú és nagy káromkodásom még a Kontakt Rádióban, de abszolút véletlenül, mert az volt, hogy az egyik akkori rádiós műsorvezető kollégám mondott egy ilyen félig csúnya valamit. És elmentünk utána zenélni, kicsit ott szabadkoztam miatta, majd elmentünk zenélni, és mondtam, hogy ezt nem hiszem el, Korné, hogy te komolyan így kell műsort vezetni, hogy? És így kiparodizáltam, hogy egy mondata hogyan történne úgy, hogyha minden második szava egy elképesztően csúnya káromkodás lenne. És miután én kiparodizáltam, azután kiderült, hogy hopp, nem voltunk kikapcsolva, és végül is, ahogy én őt kiparodizáltam, az az ilyen nagyjából 40 másodperces konzisztens káromkodás, amit én nem gondoltam, hogy adásban vagy, na, az kiment adásba. Lehet, hogy ennek köze van ahhoz, hogy kirúgtak minket az év végén, na, mindegy is. Ennyit a régi szép emlékekről, és a Kontakt Rádiós múltunkról. Jó, már hát megesik a legjobbakat is.
1: Annyit akartam behozni még itt a második elejére, hogy képzeljétek el, alá lett írva minden papír, szóval szeptemberben Tallinnból folytatom. Én közös megegyezéssel az ügyésszel, igen.
0: Szeptemberben végre levehetem a karperecet a lábamról. Már nagyon várom, hiányzik a friss levegő.
1: Így van, nagyon rossz innen a börtönből adást csinálni.
0: Igen, de... igen. Zoli, és innen is köszönjük szépen a Váci Büntetés Végrehajtási Intézetnek, igen, hogy engedélyezték azt, hogy Zoli Skype-on itt legyen élőadásban bármikor. Szóval mi lesz?
1: Szóval, hogy most már tényleg 100%-ig tuti biztos, hogy megyek Tallinnba majd Erasmusra.
2: Hát ennek én örülök.
0: És? Hát ha már itt vagyunk, kis hármasban.
1: Ehhez, igen, de hogy még ehhez akartam azt mesélni, hogy eddig bárkinek meséltem, hogy Tallinba megyek, mindenki, tudod, mondom, hogy megyek el, na, tök jó, hova is? Hát, Tallin, Észtország, és igen!
0: Hát az jó!
1: És miért? Ennyire rossz volt az átlagod? Mondom, nem első helyen volt megjelölve, tényleg.
0: Ez az, megyünk nyaralni! Jó, hey, hova megyünk? Bukarestbe! Jaj, de jó, szuper!
3: Tallinba mész? Zoli, hozzá majd...
1: Hát nagyjából kását tudok hozni, meg szárított halat, tehát hogy ez a kettő.
0: Ne felejtsd el majd megnézni a város, a nagy. De mi van Tallinban?
1: Hát nagyon jó képzés például, valamint...
0: És kit érdekel? Ki az, akire bulizni jár meg?
1: Valamint elképesztően jó buli kultúra, mert hogy már csak azért is, mert a finnek mindig oda járnak.
2: Ja.
1: Bulizni, ugye, mert ott olcsóbb.
2: Mert délen van, az nekik meleg. Ott csak mínusz 18 fok van. Hát mi az? A mínusz 25 az képest.
3: Fízik, kikombolting, bemegyek Tallinba, gyerekek.
0: Strandtörcsi a nyomba. Hopp, naptejét ott felejtettük. Irány vissza. Nézd már meg, hogy a napszemüveg ott van az igló belsejében, vagy nem. Oda, hogyha kimennek, és akkor így nézik, tudod, közben azért fagyott pingvineket, így arrébb löngösik az utcán, de azért jelzik egymásnak.
3: Csicskos védek! És így megfélják, hogy mi itt vagyunk Tallinban, gyerekek!
0: Küldik a videó üzeneteket, hogy vigyázzunk, mert azért az UV az elég kemény ilyenkor.
3: Azt mondom, Tall, azt mondod én! Tall, én! Tall, én!
0: Nyakalják a jéghideg rozéfröccsöt a vízparton. Aztán ugye bedobnák a tóba az üres poharat, csak végig csúszik a jége.
3: Most mit innál? Vodkát, vodka szódát, vodka Red Bullt, vagy vodka Sprite-ot?
0: Hát igen. Zoli, jó lesz neked Tallinnban, azt gondolom.
1: Jaj, jöhetek meglátogatni.
0: Hát biztosan. Na most aztán...
3: Mert ott van az a híres észt csaj, az a... Az észcsajok a legszebbek, és így nincs.
0: Én nem tudom. Amúgy Észtországból mondom, hogy miket ismerek. Most felsorolok mindent.
1: Foci csapat lesz az.
0: Mindent, amit ismerek Észtországból, ismerem a Levadia Tallinn nevű foci csapatot, aki 2009-ben a debreceni VSC ellen játszottak egy meccset a BL selejtező sorozatban, aminek a végén a Debrecen a BL csoportkörbe jutott. Levadia Tallinn legyőzte őket a Debrecen.
3: Tomi Cash.
0: Tomi Cash, a Latte Macchiato előadója, tavalyi Eurovíziós előadó.
2: És ennyi.
3: Ez egy nagyon rövid megszólalás volt.
0: Rélek,
3: hogy jövünk vissza, sziasztok!
0: Tármó King, régi magyar bajnokságban játszott csatár. Azt hiszem, hogy Győrben játszott, de talán a Zetében is, és utána pedig mintha még a Hamburgba is eligazolt volna, de ebben most nem vagyok teljesen biztos. Minden esetre ő például van Észtországból. Zoli, te jössz? Egy ész dolog.
3: Én közben ránéztem Zoli laptopjára, éppen Tallint nézi a Google Maps-en, hogy egyáltalán hol van ez.
1: Azért tisztán voltam, úgy voltam vele, hogy vannak az ilyen tipikus Erasmusos országok, tényleg, hogy Hollandia, Németország, ilyenek, oda mindenki eljut előbb, utóbb.
3: De szerinted miért, Zoli? Mert jó!
1: És hogy most amúgy még nagyobb búzernek fogtok tekinteni, hogyha elmondom, hogy a második helyen egy ilyen spanyol kis egyetemváros volt, 30 perce Barcelonától a tengerparton.
0: És te úgy döntöttél, hogy Tallinnra. Hát ez hatalmas ötlet volt.
1: És úgy, hogy még gondolkodtam is, hogy jó, Tallinnban magasabb szokott lenni a pontszám, de ebbe a kisvárosban 4 éve senki nem pályázott az egyetemről, úgyhogy ez a biztos, hogy felvettek
0: volna. Az, hogy Zoli megérkezik majd Erasmusra, és egy ilyen fogadó bizottság fogja várni a repülőtérre, áll majd egy ilyen kis pilóta sipkában egy ember, egy táblával, amire rá van írva, hogy Zoli, egy ilyen kis észt, ilyen diák csapata el fog énekelni néhány népdalt neked, amire majd megérkezel, utána a rendőri kísérettel behajtatok majd a kollégiumig, és megmutatnak, hogy na, ez volna itt a kampusz. Abban a teremben is nyugodtan bemehetsz, ott senki nincsen, ott sincsenek órák, az pedig a közösségi tér, 11 éve nem járt ott senki. Zoli, érezd jól magad.
3: És körbevezetnek, hogy látod ezt a lakótelepet? Na, ez volt Tallinn.
1: Amúgy borzasztóak vagytok, meg ilyen nagyon posztkommunista leírást adtok most magáról az országról, de hogy elképesztően sokat fejlődött, tehát hogy jóval Magyarország előtt van egyébként.
3: Dinamikusan fejlődő.
1: Nem, tényleg, tehát hogy olyan szintű
0: digitalizáció. Igen, például az egyfőre eső bűncselekmények számában rommá verik Magyarország.
1: Nem, elképesztően.
0: És egyébként a fóka vadászat a statisztikákban is kifejezetten lenyomják a nyugat-magyarországi régiót.
1: Nem, hanem hogy tényleg egy nagyon-nagyon digitalizálott ország, akik az informatikában nagyon otthon vannak, valamint az, hogy mivel így méreteit tekintve viszonylag kicsi, így abba is belegondoltam, hogy milyen izgalmas lesz majd az, hogy körbe lehet járni a vidéket is. Tehát nem csak az, hogy oké, bemész egy nagy városba, és akkor ott töltesz fél évet, hanem így meg lehet nézni így a különböző életformákat, hogy hogyan élnek ott az emberek.
0: Nézem közben, hogy mik vannak itt még Tallinnban. Középkori hangulat. Tallinn óvárosa, az UNESCO világörökség része. Tehát milyen jól meg lehet azt fogalmazni, hogy nem tudom, oda nem jutott még el a panel program. Tehát, hogy egyébként ez kifejezetten jól működik. Van egy vörös téglás kastély. Na, hát ez...
1: Zoli,
0: ez engem meggyőzött, de mégis meglátogatunk.
1: Nem én ennyit akartam
0: mesélni. De nem ilyen rothadt halakat esznek?
1: Ne, amúgy igen,
0: nem itt vannak azok, hogy egy ilyen döglött fókába beletöltik, és aztán még a fókát is beletöltik egy jakba, aztán a jakot elássák, és aztán annak a rohadó szemgolyójával megeszik a belsejéből?
1: Nem, ilyen nincs, de valóban a gasztrokultúrájuk az... Az tényleg nem a legkecsegtetőbb, de megnéztem, és ez most nem szponzoráció, van Lidl meg Aldi, és én ezzel jól el vagyok fél évig tulajdonképpen.
0: Ezek mondjuk egyébként Pesszentlőrincen is vannak, és ráadásul pontosan ugyan...
1: Panel ott is van.
0: Pontosan ugyanannyi panelház is van, igen, csak mondjuk itt 15 fokkal az évi középhőmérséklet lehet, hogy
1: Magyarországon olyan ritkán fázunk, gondoltam, most lesz egy kicsit több idő.
0: Eljött ennek is az ideje.
1: Az egyetlen dolog, ami viszont fájni fog, az a kevés napsütés.
0: Zoli, hát ez ilyen, nem baj, majd beszélgess a finnekkel, ők ezt pozitívan látják, úgyis nincs, hogy nekik más a viszonyítási alap. Na jól van, de ha már nyaralás, meg ha már pihenések, hát egy tökéletesen ide kapcsolódó hírt találtam.
1: Szívesen.
0: Mert hogy egy német család a görögországi Kosz szigetén töltötte vakációját. Tudjátok, hogy van ilyen, hogy Kosz szigete?
3: Nem vagyok hajlandó szó viccet generálni ebből.
0: Jó, ez kedves tőled, és sorry. Igazán nagyvonalú egyébként.
1: Bocsánat, nem válaszolhatom meg ezt a kérdést. Hogy ellenkezik a közösségi irányelveim, mert ez egy ChatGPT válasz volt.
0: Igen, igen, de nagyon tetszik egyébként, hogy Bence most már áthangolódott, és tudja, hogy itt nem igazán jók a szó viccek, mert most nem Farkasházi Teddy ül a túloldalon, mint ahogy a saját műsorában. Itt most ez nem fér bele. Ez most egy ilyen jellegű műsor.
3: És azért legalább fizetnek.
0: Ide mégis szívesebben jössz.
1: Hát te balon vagy, Jézusom! Hát ez hülye.
3: Ti ezért pénzt kaptok?
0: Ide mégis szívesebben jössz, ez az igazán nagy dolog.
1: Így van.
0: Na mindegy.
1: De nincsen izé, mi a szag? Naftalin.
3: Na de jó szemét vagy.
0: Jó, hát ők vannak ilyenben egymással, ők megteheti.
1: Nem tudom, hát úgyse hallja, mert...
0: Jól tudom, pont kiment az elem a hallókészülékével, hogyha most ezt úgy csinálja. Na jó, nem egyébként, tiszteljük, kedveljük. Na, főleg Bence. Na, viszont, ha már itt tartunk, Kosz szigeténél járunk, egy német család ott nyaralt, és hát beárnyékolta ezt a bizonyos nyaralást, hogy kisebb harc volt minden reggel a napozó ágyakért. Tehát ez Zoli Tallinnban, amikor a finnek kiszabadulnak a strandra, ez nagyjából ilyen
2: lesz. Összesen van négy napozó ágy az egész városban.
0: Igen, de igen.
2: Zoli ér, ez az egyik.
0: Igen, igen. Kezdődik a nyár, és tulajdonképpen így egy nap
2: felkeltétől. Fölé megy a hőmérséklet.
0: Igen, igen. Napfelkeltétől napnyugtáig tartott az idei nyár, kifejezetten esemény dús volt.
2: Szóval azban voltam. Igen.
0: Igen, igen, igen. Nagyot ment az idei nyár, kár, hogy nem volt időm végignézni a sátántangót. Szóval, kiszabadult mindenki a napozó ágyakért, és hát sok turista már hajnalok hajnalán lefoglalta ezeket a bizonyos napozó ágyakat, és azért a család, aki egy utazási irodán keresztül 7000 eurót fizetett a nyaralásért, kénytelen volt a földön helyet foglalni, és hát a férfi azt mondta, hogy ez így nem működik, nem hagyhatja annyiba, és beperelte az utazási irodát, és végül a bíróság közel 1000 eurós kártérítést ítélt meg neki, mondván, hogy az irodáknak felelősséget kell vállalniuk a szállodai infrastruktúra rendeltetés szerű használhatóságáért, és az eset pedig egyébként rávilágít a cikk szerint a népszerű üdülőhelyek korlátaira, és Spanyolországban például pénzbüntetést kapnak azok, akik órákra törölközőt hagynak az ágyakon, így elvéve mástól a helyet. Azért ez elég váratlan. Elég váratlan, hogy ezért kártérítést ítél meg a bíróság, mert neked nem jutott napozó ágy.
1: Én számomra még furább, hogy a utazás szervezője kapta ezt, tehát nem a hotel, vagy akik szolgáltatják ezeket a napágyakat, hanem így aki szervezte az utazást.
0: Hiszen mit vállal egy utazási iroda? Azt, hogy én elintézem neked azt, hogy a te nyaralásod, pihenésed a lehető legproblémamentesebb legyen. És az, hogy biztosítsa meg, és legyen ott napozó ágy, az mondjuk a szálloda feladata. De az, hogy te ki tud használni a szállod által nyújtott lehetőségeket, és neked fogják a kezelet, és végigvezessenek a nyaraláson, és neked semmire ne legyen gondod, az az utazási irodának a szolgáltatásának a része. Ergo azt tudom mondani, hogy ez így tök oké.
1: De én szerintem, tehát hogy ez ilyen nyilván jogászkodás, meg lehet, hogy nap végén pont törvény szerint ez így jön ki, meg hát láthatod, a pert is nyertek, de most érted, ők leszervezik azt, hogy neked ott, ha odamész és bemondod a nevedet, adnak egy szobakulcsot. Meg azt, hogyha odamész a reptérre, bemutatod az e-mailt, amit ők küldtek neked, akkor elvisznek oda, ahol majd odaadják neked a szobakulcsot.
0: Szerintem az utazási irodának ennél kicsit több így a vállalása. Most lehet, hogy papír szerint, vagy leírt mondatok szerint nem feltétlen, de én az én fejemben ez ugye, hogy az utazási iroda az azért felelős, hogy én jól érezzem magam, és amik programokat igen, azt mondták, hogy már pedig a mi kínálatunkban ott lesz is ingyen napágy használat, akkor nekem ne kelljen verekednem egy fél részeg orosszal, meg egy nem tudom, balhézó ukránnal azért, mert hogy én, és most véletlenül mondtam ezt a két országot, szóval, hogy azért, mert hogy én szeretnék ledőlni. Benne volt az ajánlatban, nem sikerült, kész, pont.
2: Csak akkor ezt hol húzod meg? Mert én tavaly januárban voltam Gran Canarián.
1: Ha elfogy a virsli az étteremben, akkor azért is pereled az utazási irodát?
0: A virslit nem ígéri szerintem, konkrétan azt ígéri, hogy reggeli lesz. De hogyha az benne van mondjuk az ajánlatban, hogy ne te nyugodtan pihálsz a napozvágyas részen, ahol ingyenes a használat, tehát akkor ez akkor azzal egyenlő, hogyha nem lenne reggeli.
2: Tavaly voltam Gran Canarián januárban. Gran Canariáról azt mondják, hogy összesen évente kb. 10 esős nap van. Na, én tavaly mondtam mindenkinek, hogy most már jöhetnek. Tehát, hogy így február után bárki jöhet, mert megvolt az a 10 nap, amikor én ott voltam.
0: Te végigélted ki.
2: Be tudom én perelni az utazási irodát, és azt mondom, hogy hello, rossz idő volt.
0: Nem.
2: Ti nekem napsütést ígértetek, Spanyolország, tengerpart, barnulás, és itt meg már szar volt az idő.
0: Szerintem azért nem, mert arra nincs ráhatása az utazási irodának.
2: Hát
0: mert
2: a izére sincsen, a napozóájra sincsen.
0: A napozóájra szerintem lehetne. Hogyha egy utazási iroda vagyok, és azt ígérem, hogy most ezt nem tudom, most ez egy fiktív helyzet, de nem tudom, hogy ígérték ezt konkrétan, de hogyha nekem azt ígéri, hogy ingyenes napozóágy használat benne van az árba, akkor én, ha szerződésben vagyok azzal a szállodával, akkor én azt mondom, hogy igen, én küldök 15 darab embert erre, vagy 15 családot erre az időközre, akkor ez a 15 napozóágy, vagy 20 akárhányan mennek, a hány ember viszik, az legyen félre rakva nekem. Ezt intézze el az utazási iroda. Nem érdekel, hogy, de ha nekem megígérte, akkor igenis intézze el, legyen félre rakva, legyen
1: más,
0: egy lánccal körbe rakva.
1: De szerintem itt nem erről van szó. Tehát itt nem az van, hogy ott volt a prospektusban, hogy igen, láthatod Kosz gyönyörű szigetét, simogathatsz nem tudom teknőséget, és korlátlan használatban lehet használni. Tehát, hogy nem is az, hogy tényleg all inclusive, mert az kit érdekel, na de a napozó ágy az mindig.
2: Gyere, anya, megyünk, van napozó ágy, gyere.
0: Yeah.
3: Vagy így, hogy képzeled még el? Tehát, hogy így küldjenek ilyen közepesen túlsúlyos, picit pocakos, de verő embereket, akik ott vannak, hogy hello, ez a mi emberünk ki. És akkor így bárki, aki oda akarja tenni a törcsét, az mondja, hogy pép, szökik a málna.
0: Igen, nagyjából így, igen. És látják, hogy már nagyon foly, már egy kicsit köhög a sörcsap, és amikor legközelebb valaki sört akar inni, azt mondják, hogy hé, ez az utazási irodás vendégekkel, ez a maradék kettő korcsó sör. Nem tudjuk, hogy akarnak-e inni, de ha akarnak, a lehetőség adott. Közben megállt egy ember a stúdió mellett, reméljük, hogy azért érkezett, mert szeretné kipróbálni a széket, ahogy megígértem neki az adás elején.
3: Most írt, látom a telefonon.
0: Igen, hogy... érkezik az SMS, hogy akkor bejönne beleülni a székbe. Na, szóval, hogy szerintem meg lehet ezt oldani, tényleg az, hogy félre raknak bizonyos dolgokat, mert ha ezt megígérik, akkor mert abban gondolom, hogy ez meg volt ígérve, hogy itt arról van szó, hogy megítélt a bíróság egy összeget. Tehát csak úgy a semmire nem hiszem, hogy megítélt volna.
3: De most akkor majd fordítom, akkor szoktak ilyet csinálni a szállodák, hogy van mondjuk nekik egy ilyen félig nekik lefoglalt partszakasz, és akkor van mondjuk azt mondom, hogy 60 ágy, ami 60 ilyen napozó ágy, ami ennek a szállodának az ágya, mert rátesznek valamilyen kis lepedőt, és akkor azon így nem tudom, látod a szállodának a logóját. De ez a szállodái, és nem az utazási irodái. Tehát lehet, hogy 4 vagy 8 vagy 12 másik utazási iroda mondta azt, hogy ebbe a szállodába hozunk embereket. Én inkább onnan nézni meg, hogy mi visz rá téged, mint utazó, mint nyaraló ember, hogy azt mondta, hogy nem volt napozó ágyom, no akkor én perelek.
0: Szerintem tehát, van az embertípus, aki mindenben aki azt keresi. Perel. És perel, és szeretné, és kicsit konfrontálódni akar, és nem is csak a per, hanem hogy úgy az élteti, hogy van neki szerintem egy nagyon erőteljes kisebbségi komplexus egy a világgal szemben, és aztán ezt szereti mindig újra és újra megélni, az meg főleg, amikor mondjuk keresztbe tesz a nagy óriásnak, a gigásznak, hogy most itt egy nagy utazási iroda versus én, Dávid és Góliát, és én, mint Dávid, megnyerem ezt a csatát.
3: Ő ezt igazságérzetnek hívja, nem kisebbségi komplexusnak, de ugyanarról
2: beszélünk. Amúgy kapott alapvetően egy visszatérítést a utazási irodától, de ő ezt kevésnek találta. Ő alapból 350 dollárt kapott, és ő ennél sokkal többet akart. És
3: nagy gyerekek, hát ezzel kitörlöm bele a fenekemet!
0: Valószínűleg ez történt. Igen, és aztán azt mondta, hogy oké, akkor megyünk tovább. Ha kell, és Strasbourgig viszem ezt az ügyet. Forró kövön kellett ülnem, szörnyű.
3: Én nagyon becsülöm ezeket az embereket bizonyos szempontból. Tehát én nagyon szeretnék ez lenni, aki azt, tehát hogy érted, én amikor azon, hogy ja, megnézem a blokkot egy Lidl-s bevásárlás után, és azt mondom, hogy kétszer húztak be valamit, na mindegy. Ő pedig azt mondja, hogy na jó, ezt így velem nem csinálják meg. Hogy nagyon szeretnék az ember lenni, akinek ez oké. Érdekes, mi kell ez? Az embertípus? Vagy ennyire csórónak kell lenni? Vagy ennyire meg kellett, hogy verjen az apád gyerekkorodban? Vagy mitől? Tehát, hogy mitől tud ez működni gyerek? Vagy mitől tud ez működni felnőtt korodban? Hogy egy ilyenre azt mondod, hogy nem meghúzod a válladat, vagy megrántod a válladat, hogy jól van ilyen. Nem azt mondod, hogy na én belemegyek.
0: Egyébként lehetséges tényleg, hogy ilyen személyiségtípusok, és amúgy most, amit itt sarkítva mondtál, abban is lehet egyébként valami, hogyha te egy olyan szinten elnyomott gyerek voltál, vagy bármiféle jellegű abúzus ért, akkor utána lehet, hogy abból fejlődik egy ilyen. Tehát most amellett, hogy ezt ilyen félviccesen sarkítva beletettél, egyébként lehet, hogy ez van mögötte. De nyilván ezt nem láthatjuk, mert ahány ember, vagy ahány helyzet annyi külön, vagy ahány ember annyi különböző helyzet. Én azt gondolom egyébként, hogy szerintem ez inkább ilyen veled született dolog, vagy hogy te mennyire vagy ilyen jellegű emberke, mert én például magamon azt látom, hogy bizonyos dolgokban nagyon túlbuzgó az igazságérzetem, és melyek, és fú, és elnyomnak valakit, és akkor segítek neki, de közben meg pont tegnap történt egy olyan, hogy rendeltünk egy barátommal egy-egy kancsó fröccsöt, és nem volt benne normálisan szénsav, meg meleg volt, meg minden bajom volt vele, és visszavittük, hogy bocsi, ez nem jó, és szeretnék kérni egy olyat. És rendesen olyan rosszul éreztem magam, úgyhogy ihatatlan volt, amit kaptam, de nagyon rosszul éreztem magamat miatta, hogy én most odaállok. Na ez az ember, és azért gondolom, hogy személyiségfüggő, mert engem ez például rosszul érintett, csalódott voltam miatta, szeretem ezt a helyet, most úgy érzem, hogy egy vállalhatatlan terméket kaptam. Ez az ember, hogyha ugyanezt tapasztalja, ő örül és az asztalra csap, hogy na eljött a pillanat.
3: Végre.
0: Igen.
3: De szerinted gyerekkorában úgy volt, hogy Anikó néni, óvadában, Anikó néni, megszámoltam a Lacika borsó főzelékében a borsó szemeket, neki 6-tal több van, mint nekem, kérek több borsót.
0: Nagyjából igen, erről van szó, és az, aki szerintem számolja, hogy hányszor volt az, hogy a fiúk focizhattak a tesi órán, és hányszor kedveztek a lányoknak azzal, hogy kosarazhattak, és hogyha ez egyszerre, egyel eltűnik az elsőtől nyolcadikig, és egy egyel eltolódik a lányok irányába, akkor ő balét csinál, hogy már pedig most egy foci következik. Tehát én szerintem ez az a fajta ember.
3: Őt akarom legfőbb ügyésznek.
0: Talán ez volt a legjobb végszó, amit ennek a témának a végére tenni lehetett. Elmegyünk most egy kicsit zenélni, reklámozni, utána pedig jövünk hamarosan, fej vagy írás rovatunkkal zárjuk a mai adást.
4: Rádió Café. Van barátod.

A talponállóban a valósággal történő bármi nemű egyezés csupán a véletlen műve lehet. Rövid szünet következik. Maradjatok velünk, utána folytatjuk.

0: Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
2: Ó, nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni. Ugye?
0: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
0: Olvasnak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
4: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Szenvedélyes blues, igazi déli hangulat. Miss Zeno és Little GV-ville közös koncertje május 8-án egyestéren Memphisbe repít. Jegyek az Aquarium Club weboldalán. Miss Zeno the Mojo Queen with Little GV-ville and his band Memphis Blues Reunion. Május 8-a Aquarium Club. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
5: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Clemens Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
6: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
7: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
8: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.

0: A faszom.
1: Ezt nem hiszem el, hogy megtörtént.
2: Most kapcsoltad be?
1: Be volt már kapcsolva.
3: Gyertek, hazamentünk. Nincs akkora szerencsétek. Ez itt még mindig a talpon álló.
2: Miért nem ezután jövünk? De miért nem ezután jövünk? Eddig miért kapcsolod be?
1: Abban az adásban, amikor megbeszéltük, hogy nem kéne semmit mondani, bekapcsolod mikrofonnál, Bence lejti a pénzérmeit, és akkor ez az élő
4: szerintem
1: adás parázsa.
4: Benne vagy te is amúgy, tényleg korán kapcsoltad be.
1: Tényleg korán adtam be, mert az szokott lenni, hogy a zene után már nincsen még egy szignál, és a zenére jövünk rá, és azt láttam, hogy jó zenéből 5 másodperc, beadom magunkat, és rámondom, hogy mi van. Erre most még egy szignál is volt, Bence nem látta, hogy be van kapcsolva pirosra az égő, na de mindegy is. Dolgok, amik nem fognak kikerülni Spotify-ra. Na mindegy, aki hallotta, hallotta, aki nem, annak szerencséje volt. Reméljük, hogy az utóbbiak táborát gyarapítja az NMHH. Na, oké. Élőadásban szerintem meg tud történni ilyen, és ezért elnézést kérünk, és elhatárolódunk ettől, hogy nem értünk egyet az ilyen jellegű, bárdalatlan beszélgetések kell. Na, van viszont egy kis helyreigazítani való, illetve hát ilyen kiegészítés az előző megszólaláshoz. Az egyik, hogy összekevertem két focistát, mert Tarmo King, aki egyébként egy észt játékos, ő nem Győrből igazolt Zalaegerszegre és onnan Hamburgba, hanem ő Győrbe játszott, és Artyom Rudnyevs, aki egy lett játékos, ő volt az, aki az Etébe játszott, és aztán Hamburgba ment. Ezt a kettő játékost összehoztam
2: egy kép. Nekem eleve, ő valamit nem éreztem jól, de így akkor most már megmondom.
1: Igen, ezt fontosnak tartottam, mert szerintem hallgatóiknak a 10 000-ei vonultak volna föl itt a Váci úton a Rádiókafé stúdió előtt, ez egyik. A másik pedig, hogy még tartoztunk egy infóval, illetve ami az én fejemben volt, hogy ezt elmondjuk, hogy ugye elkezdte Zoli mondani, hogy majd, hogy megy el Észtországba, Erasmusra, és ott lesz majd egy pár hónapot, és erre én ugye fölvetettem, hogy na és ha már hárman vagyunk, akkor tudunk beszélni arról, hogy, és hát aztán ez nem lett folytatva ez a gondolat, mert elmentünk a finnek irányába, de hogy hát, hogy milyen formán lesz majd megoldva a rádió műsor az őszi szezonban.
2: Hát mondjuk tettem az ellen, hogy
1: na mondjuk igen.
2: Innen kell nemet mondani Petinek.
1: Igen, a white fülűek ebből már kitalálhatják, hogy mit akartunk a Bence iménti beköszönőjéig. Igen, úgyhogy az a terv, hogy Zolit sem engedjük el teljesen, és ilyen heti egyszer online-ben lesz a műsorban.
2: Igen.
1: És szörnyű hangminőségben és szakadozó internet mellett majd beszélget velünk egy kicsit, de hogy heti egyszer itt, és a heti másik adásban pedig, ha minden igaz, akkor rendszeresítve lesz majd a műsorban, az őszi szezonra leigazoljuk, kölcsön vesszük a Klubrádiótól Perke Bencét, úgyhogy juhú!
4: És a szerződésedben nincsen kizárólagosság?
2: Nincs a szerződésem. Nincs a szerződésem. Vagy ha van is, nem olvastam el.
1: Úgyhogy ősszel így leszünk, Zoli hiába megy el, heti egyszer itt lesz online, amennyire ezt a technika engedi, és heti másik adásunk. Hát meg a kedve hangulata így van, meg nem tudom, a hőmérséklet lehetséges, hogy egyébként nem lesz olyan jó az akusztika az igluban, ahol majd leszel, viszont igen, nem tudom, összesercag a fókabőr, amit viselsz majd a mikrofonszivacsal, viszont az, hogy Bence itt lesz, az most már megbeszéltük, úgyhogy.
2: És akkor pénteken szörnyű hangminőség, hétfőnként szörnyű minőség.
4: Én biztos, hogy nem fogom a péntek estémet, úgyhogy Erasmuson vagyok erre beáldozni, úgyhogy én hétfőn leszek.
1: Akkor lehet, hogy hétfőnként ketten vagyunk Lucával, ti pedig felváltva majd péntekenként. Esetleg még ez lehet.
2: Mire számítasz, Zoli? A nagy pénteki tallini bulikra? Ott amúgy lakik 500 000 ember Tallinnban. Tehát azért bízok benne, hogy legalább egy Roxy Music Club van majd valami.
1: Igen, csak
2: Zoli,
1: a nagy az...
2: Békés Csabán is.
1: Ott lakik 500 000 ember, csak ebből a 300 ember szenet hord a kohóba, hogy élhető legyen a hőmérséklet.
2: És mert délután 4-kor beba...
1: Így van.
4: Szerintem szeretnénk mi ott tartani nagyon sok szempontból, mint ahol az észtek.
2: Nekem jó itt.
1: Na jól van, hát akkor ezt majd meglátjuk még. Minden esetre ezt majd boxoljátok le, hogy ki mikor. Minden esetre Bence komoly szerepet fog majd kapni a rádió műsorban.
2: És örülök neki, és jövök, és... Jó lesz.
1: Így köszönöm. Van, úgyhogy ez egy izgalmas ősz lesz. Most viszont egy izgalmas megszólalás van még, hát illetve ami még abból hátra van, mert hogy fej vagy írás rovatunk következik, előtte pedig annak a szignálja.
3: Az érmének mindig két oldala van, ahogy nekünk is. Komoly kérdések vagy szerelmi problémák. Egyetlen pénzfeldobás dönt. Fej vagy írás?

0: adásban vagyunk, jó? Pirosan világít, figyeljetek, mindenki kész? Jó, oké, akkor mehet, csinálhatjuk. Záporozhatnak a kérdések, mert hogy abban az esetben, hogyha Bence az érméjével, ezt megteszed, hogy nem csinálod, köszönöm.
1: Ez behaladszik.
0: Abszolút behaladszódik, hogy itt közben pörgeti Bence az érmét az asztalon, mert hogy nála van az érme, amit hogyha esetleg írásra pörget, akkor én érkezem majd egy komolynak kevésé mondható szerelmi problémával az internet sötét bugyraival. Ha viszont egy fejet dob Bence, akkor Zoli olvas fel majd egy komolynak szánt kérdést szintén az internetről. Arra kérnélek, Bence, hogy a mikrofont némileg tisztelve és a hallgatóink hallójáratait úgy dob fel, hogy ne az asztalhoz vágod hozzá, hanem mondjuk a kezedbe dobod.
1: Már pörgettem egyet. Utána fogok, tehát amit hallottatok, ez már egy pörgetés volt, és ez egy fej lett. Ezt eredményezte. Ezután okosabb leszek.
2: Tartsam meg, vagy váltsam vissza szerintetek az értékes ajándékot, amit nem tudok értékelni. Itt van egy nagyon egy hosszabb leírás, hogy mit kapott az illető. Egy
0: 16 percben belefér még annyiba.
2: Egy tanulmányi mérföldkő elérése után kapott egy herendi porcelán készletet a blokkal együtt, hogyha nem tetszik neki, akkor visszaügye és becserélje másra, de ugye ezzel vissza is lehet váltani. És a nagyon röviden ez a sztori, meg amúgy már amúgy is van neki egy másik porcelán készlete, meg szóval, hogy
1: engem mit vesztettél el? Mert amúgy azt mondtam volna, hogy az az ajándék, hogy kapsz egy herendi porcelán készletet, azt szerintem nincs ember, aki ennek örül, vagy a mi generációnkban, és a nálunk picit idősebbekben, és azt mondod, hogy ez így ne, mit csináljak vele, nem akarok, tehát enni nem fogok belőle, kitenni nem fogom, mert a haverjaim, akik átjönnek, nem örülnek nek. Tehát, hogy így, ez nem egy herendi? Tehát emiatt nem fogok tudni egy pipát kapni a WC-ben.
0: Mert... Esetleg egy szóvic oltárán felajánlhatom a Ekünek, hogyha már herendi, akkor esetleg ő használja, de hogy más nem.
1: De a legszomorúbb, hogy azt mondja, hogy már van ilyen.
2: De azt is kapta, az pedig egy hollóházi porcelán, és nem is kapta, hanem megörökölte.
0: Csont nélkül vásd vissza. Csodálatosan szép a herendi porcelán, és nagyon jól tud kinézni, mikor ki van rakva egy tájházban vagy a nagymamánál, de te, mint egy tanulmányi eredmény elérésénél megajándékozott
2: és
0: ember...
2: És nincs is hely a lakásában, hogy hova rakja ki.
0: Nem gyerekek. Az az ember vagy, akinek erre szüksége van, csont nélkül visszacserélném, és semmilyen rossz érzésem nem lenne.
1: Őszintén, voltatok már valaha vendégségben úgy, hogy amikor nem tudom, kimérik nektek a húsleves vagy a gulyáslevest, azt mondjátok, hogy wow, micsoda étkészlet ez?
0: Amúgy étkészletre nem,
1: de ilyen... Sosem veszem észre, hogy egyáltalán miből eszem.
0: Ilyen kis pohár, meg ilyen amikor előveszik a különleges pálinkás poharat egy vendégségbe, azt a porcelán pálinkás poharat, amit még a nagypapa hozott, nem tudom honnan, a határon túlról, de tehát, hogy ezekre azt mondom, hogy igen, de az is hogy egy botár nagy porcelán ott van.
1: De az is időnyerő, Peti, nem? Tehát amíg várod, hogy kitöltsék neked a pálinkát, pedig azt mondod, hogy milyen szép ez a pohár. De valójában már inni akarsz. Vagy ugyanez van a kajánál is, hogy jaj, de szép ez a tányér, de enni akarsz. És csak mondasz valamit, és akkor így felismered, hogy jaj, ez amúgy szép. De ugyanezt meg tud csinálni egy ilyen IKEA-s étkészlettel is. Meg IKEA-s pohárral is, meg nem tudom,
2: de a herendinek nem az a lényege egyébként, szerintem, hogy alapvetően, mint herendi porcán, hogy akkor abból tényleg nagyon jó a megkisült krumpli.
0: Nem is, én is azt gondolom, hogy nem használati tárgyként kell értékelni ezt, hanem művészetként ilyen kincstárgyként, vagy nem tudom. Összességében én azt látom, hogy még ez annyit sem feltétlenül ad, mint egy festmény. Most lehet, hogy egyébként úgy, hogy a Rádió Cafén beszélgetünk, ami egyébként egy tök nagy szószólója és zászlóvívője annak, hogy kulturálódjunk, és tök sok szempontból egyébként én is, de most akkor egy kicsit kihozom ennek az ellenpólusát.
2: Nehogy észrevegyék, hogy itt vagyunk.
0: Kihozom ennek az ellenpólusát ebben a műsorban. Én egy szép porcelán vázának még annyi művészi értéket sem tulajdonítok, mint egy bármilyen, nem tudom, agyagszobornak, amit valaki megcsinál. Tehát az, hogy az agyagszoborban lehet, hogy azt lehet mondani, hogy oké, rendben, a maga látásmódján keresztül mutatta be annak az embernek az arcvonásait kicsit karikaturisztikusan. De az, hogy ott egy váza, ami amúgy kétségkívül szép és szemet gyönyörködtető ránézni, de művészi értéket semmilyen szinten nem látok benne. Mármint pont annyira látok benne művészi értéket, mint egy sorozat gyártott valamiben, mint egy nem tudom köcsögölőnek a munkájában, aki megcsinálja ugyanazt a fazekat minden alkalommal, vagy ugyanazt a korsót minden alkalommal. Egy festményben, ha egy festményt kapsz, és nagyjából egyébként most ha művészi értéket nem nézzük, pusztán csak a felhasználhatóságot, pont annyit ad egy festmény, mint egy herendi porcelán váza. Viszont a festményben benne van az, hogy valamit közvetíteni akart általa a művész. De és lehet, hogy én vagyok alul kvalifikált, de hogy az a váza, amiben belerakom azt a 400 hervat Leandert, az nem fog szerintem semmilyen szinten közvetíteni.
2: Én csak annyit akartam mondani, hogy azért, mert szerintem te így, tehát hogy érted, egy váza így tulajdonképpen az is egy festmény, csak egy 3D-s festmény. Tehát azon is ugyanúgy megjelenhetnek ilyen festményszerű motivumok.
0: Igen, kis virágok, ami nem fog annyit adni, mint az, hogy megnézem a nem tudom, Öreg Halász című festményt, ami az egyik fele ilyen, a másik fele olyan, és wow, mit akart ezzel üzenni a művész. Nem ad annyit az a tulipán, amit ráraktak.
1: Én egy picit vagyok ugye Peti oldalán, hogy én próbálok küzdeni, aztán ezt senki nem érdekel, hogy én ezzel ellen küzdök, de hogy csak azért értékeljünk valamit, mert az értékes. Szóval, hogy így ezzel is úgy vagyok, hogy így na ez azért, mert ez herendi, ezt úgy nézd, hogy ez herendi. És hogyha így tudom, hogy akkor ezt úgy kell nézni, hogy ez egy herendi, akkor ez egy herendi. De amúgy, ha nem tudnád, hogy herendi, akkor csak azt látnád, hogy oké, ráfestettek kék virágokat. Csá. És picit így vagyok, érted? Nem azért, mert a Birkin táskával, így vagyok a Gucci táskával, a Michael Kors.
2: Ez a hallgatónk nem fog sokat tenni, de most mutatok nektek egy vázát. Azért ez nem egy hétköznapi IKEA-s váza. Jó,
0: igen, nem, egy szép váza, ez amit meg lehet csinálni pontosan ugyanígy 34-szer.
1: UEFA Európa Liga, ez kb. Ugyanez.
0: A konferencia ligának a trófája.
2: Igen, és amúgy még annyi érdekesség, hogy benne van írva a leírásában, hogy nem mosogatógépben mosható.
0: Úgyhogy több mint 300 ezer forintba kerül egyébként.
2: 94 ezer forint.
1: Ez reklám, nem?
0: Hát nem mondtuk, hogy milyen váza, okay, meg ez szerintem még csak nem is herendi, amit mutattál.
2: Nem tudom.
0: Én azt gondolom, hogy nekem ez soha semmit nem adott még, az, hogy én ránéztem egy vázára, és szép volt. Tehát az, hogy nem látom benne az üzenetet. Nem látom benne azt, az mondjuk szép, hogy létrehoztunk valamit, ami mondjuk eddig nem volt. De mondjuk másmilyen váza meg volt, tehát hogy pont ugyanúgy bele tudom rakni a virágot, nagyjából így vagyok vele. Én láttam múltkor egy olyan, vásároltam is, egy olyan körömcsipeszt, ami egyben sörnyító. Esküszöm, jobban lenyűgözött, mint néhány váza. Wow, ez megújított valamit, ebben ötlet van, ez megcsinálta valaki. Körömcsipesz és sörnyító, és még hűtőmágnes is egyben. Micsoda, gond nélkül elcserélném egy vázára.
2: Mert te virágtartó tárgyként tekintesz a vázára, ezekre nem úgy kell tekinteni, hogy ezekben nem az van, hogy leszered a tulipánt a réten is belerakod, hanem már önmagában maga, mint a váza. Igen, 300 évvel ezelőtt a Habsburg királyi udvarban az arra lett volna, hogy belepakolják a tulipánt. De most már nem arra van, korán sem.
1: Ha egy pillanatra elmehetünk a komolyabb irányba, hogy van ilyen szociológiai irányzat, vagy a szociológiának egy olyan irányzat, ami egy picit a funkcionalizmus felé irányul, ami azt mondják, hogy azért kellenek ilyen dolgok, amik idézőjelesen túl vannak árazva, és luxusra vannak megcímkézve, hogy a társadalomnak az a felső 5%-a, akiknek van pénz, de nem tudják mire költeni, mégis tudják. Most ezt nagyon lesarkítva mondtam, de hogy pont az a lényeg, hogy mint egy vázát, amúgy az emberek meg tudnak venni 10-20 ezer forintért is, és azért vannak félmilliós vázák is, hogy azok az emberek, akiknek nagyon sok pénze van, meg tudják venni azt, és utána így tudják mutogatni, hogy na ez egy félmilliós váza. Nyilván lesarkítva, de hogy így tudják hova csatornázni a pénzüket, és ezt vissza tudják maguknak igazolni, hogy na, ez a váza, ez azért félmillió forint, hogy nekem lehessen egy félmillió forintos vázám.
0: Értem, de ugyanúgy ez mindenből megvan, és ha nyilván van rohadt drága...
1: Mint a Mekiben, hogy így érted, hogy...
0: Van iszonyatosan drága számítógépes egér, meg van iszonyatosan drága...
1: Hát itt nincs.
0: Jó, itt mondjuk nincs, ez legyen a következő, reméljük a szék után. Szóval, vagy van biztosan mocskosul drága ajtókilincs, de hogy attól még nem rakom ki az ajtókilincset és nézem, mert pedig egyébként szép, meg tök jó, de hogy ez nekem úgy nem különösebben ad. Értem, hogy van mire költeni, de tehát, hogy ha most valaki
1: az
0: azt mondja,
1: hogy... Mi köröd megadom egy, hogy ez nem egy félmillió forintos váza? De azt a...
0: Ha valaki készít, szól. Ez most lehet, hogy az a fejvagyírás rovat, amiben egy kérdés beszélünk meg, de ez
2: igen,
0: most
2: mert ilyen. A te haverjaid arra ámulnak el, hogy úristen, milyen körömcsipeszt vettél, ami még sörnyítő, és Peti!
0: Igen, Peti, ez nem tablettás!
2: A Bence haverjai meg a félmilliós vázára.
0: Ha valaki azt mondja, hogy itt van egy olyan kard, egy szamuráj kard, amit kézzel készített valaki, és 2.700.000 forint, arra úgy nézek, hogy na ez valami. Mert annak a funkcióját, hogy az be... És tudom, hogy nem fogunk soha vele...
1: Hogy levágsz valakit az utcán?
0: Nem fogunk vele, vele élőben fruit ninjázni, jó eséllyel, de tudom, hogy ami ennek a funkciója lenne, az sokkal magasabb színvonalon látja el, és olyan anyaghasználat, és olyan penge hossz, és olyan tényleg, hogy egy műre meg ezt összerakni. De ahhoz, hogy valami egy váza elássa a funkcióját, ahhoz tulajdonképpen annyi kell, hogy egy konkáv keresztmetszete legyen, de vagy konvex keresztmetszete legyen a dolog.
2: Nem tudsz szeretni egy túlértéket,
0: de Bence, ezért vagy a barátom.
2: De már bocsánat, tehát itt ez most a kard olyan szempontból, hogy...
1: Földobtad a labdát, az egyben
2: a kard, oké, akkor tekintsük azt, hogy tényleg harc közben fantasztikus, de a nap végén mi a lényeg, hogy lezúz az ellenfeledet, és azt egy faággal is meg tudod tenni valóban, a karddal jobban. És ugyanúgy, ha azt nézed, hogy nem pusztán úgy tekintünk egy vázára...
0: De Zoli, igen, jobban tartom a virágot, de azért, mert ez szerencsében van.
2: Én ezt mondom, hogy nem... Pusztán az, hogy igen, ez egy test, ez egy üreges test, amiben bele lehet tölteni vizet és belerakni tulipán, hanem az kollektív ránézés, az a kollektív szépség, hogy maga a virág egy szép dologban van benne, ezáltal a virág is szebbnek tűnik, és maga a tárló edény is dekorál, így tekinthetjük ugyanúgy a kardos példád gondolatmenetén, hogy igen, ez is hozzáad ahhoz képest, hogyha nem tudom, egy fémlábosba rakod vele a tulipán.
1: Valószínűleg egy pisztolyjal jobban jársz, mint egy szamuráj karddal, hogyha valakit meg akarsz ölni az utcán.
0: De több más a funkcióját tekintve.
1: Céljaid, vagy deleid, Peti.
0: De nincs valójában. De viszont, nincs te viszont, csak te van, vagy viszont, ugye?
1: Már van.
0: Igen. Akkor de viszont. Szóval, hogy szerintem egy fém kicsit ütött, kopott, sorkatonaságból megmaradt, vagy túrázásból megmaradt nyomott fém pohár, amibe vizet raksz, és beleraksz egy virágot, és ha mellette van egy herendi porcelán váza, amibe benne van a virág, nekem még többet is ad művészi konstrukció tekintetében a retkes ütött kopott valami lévő virág, mert ha egyben ránézek, akkor az nekem azt adja, hogy igen, itt valami, ami tulajdonképpen a szemét dombra való, a táptalajként működik, és megadja a keretet egy csodálatosan szép élet utolsó pill óráidak,
1: ami a virág. De azzal nem tudod azt jelezni, hogy figyelj, nekem ez a társadalmi nem is ez berendezkedésem, hogy nekem van egy ilyen köcsögöm.
2: Benne van ez is biztos egyébként, de tehát itt nem az kell, hogy végtelen művészi tartalom legyen amögött, hogy te egy virágot beleraksz egy herendibe. Nem erről van szó. Tehát nem a Ludwig Múzeumban akarod kiállítani azt, amit te egyébként a szobádban akarsz kihelyezni egy akármilyen szép vázába. Még akkor is nem 350.000, hanem idézősen csak 50.000. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy itt végtelen jelentőségtudatot kell hordoznia ennek a fantasztikus installációnak, amit úgy hívnak, hogy virágvázában.
0: De nem kell neki, csak próbálom megideologizálni, hogy miért érzem azt, vagy nem megideologizálni, mert ez nem igaz, mert akkor nem lenne mögötte ideológia, és most gyártanám, de nem erről van szó. Szóval, hogy próbálom inkább megmagyarázni, vagy megtalálni azt, hogy hol van, miben ad ez többet. Mert művészi szinten nem ad többet, legalábbis számomra funkcionalitás terén nem ad többet, és mégis 400.000 forint.
1: Most oda megyek, és akkor nem tudom, lehet, hogy...
0: És leverek egy akkorát, Peti, ha ezt nem fejezed
1: meg. Lehet, hogy gondoltam, de hogy érted, most mondom, a Pepe Jeans, ami, hogyha veszel egy pólót, vagy megnézel egy Pepe Jeans pólót, akkor valószínűleg azt fogod látni, hogy így a mellkastól köldökig lefelé óriási nagy betűkkel kívánni, hogy Pepe Jeans, London Pepe Jeans. Hogyha egy Michael Kors pólót veszel, vagy most mondok valamit, az valószínűleg egy plain fehér póló, ahol egy picit a cici fölött nagyon pici betűtípus alatt van írva, hogy Michael Kors, és amúgy fehér. Mert az a lényege, hogy nem azért veszed meg azt a valamit, hogy mindenki lesz, hogy hello, gazdag vagyok, hanem csak úgy látják, hogy akinek van szeme rá, az látja, hogy gazdag vagy. És nekem picit ez a drága köcsög is.
0: Szép záró mondat, státuszszimbólum. Na ilyen se volt még egyébként, soha, hogy egy kérdés ment el. Ez nem fej vagy írás volt, ez egy darab fej. És ezt most végigbeszéltük. És néha kell ilyen. Nem volt még ilyen, de kell néha ilyen. Viszont az van, hogy annyi reklám, meg hirdető, meg minden van itt, és ennek örülni kell, hogy most nekem köszönünk, mert már így is túlcsúsztunk kicsit az adásidőnkön. Úgyhogy nagyon köszönjük, hogy itt voltatok ma.
1: Egyet.
0: Mit?
1: Még dobok egyet.
0: Jó, mi lett volna?
3: Írás.
0: Ha, akkor nem is baj, hogy vége az adás. Szóval találkozunk legközelebb, ez a legközelebb pedig majd hétfőn lesz, és addig is kövessétek a Talponálló Rádió Instát, ami egy ilyen kis zárt közösség, de mindenki befogadunk, akik valódi ember, ezzel egy kis safe space-t gyártva, és tök jó beszélgetéseknek lehetőséget adva, illetve kövessétek a Talponálló Spotify oldalát is, ahol nagyon sokat segít nekünk, ha bekövettek, meg az is, hogyha az 5 csillagos értékelésnél benyomjátok, hogy 5 csillag, ez mind a kettő nagyon sokat dobna az algoritmus szempontjából. Ezen kívül még egy promó mondatom van, de csak egy fél mondat, mert már nagyon túllógunk, ez pedig az, hogy jövő hét pénteken élőben az Eurovíziós Dalfesztiválról jelentkezik a Talponálló, mi már csütörtökön kimegyünk, és a közvetítés az csütörtök reggel elindul, egészen szombat éjjelig, vasárnap hajnalig megy majd az Instán a közvetítés, úgyhogy ezért is kövessétek a Talponálló Rádió Instát, de mindeközben a jövő pénteket azt élőben csináljuk Bécsből, a Wiener Stadthalle mellől, és a rákövetkező pénteken pedig a vágott hosszú riport műsorunk is majd debütál itt a Rádió Cafén, úgyhogy nagyon izgalmas időszak következik. Hétfőn pedig Lovas Júci érkezik majd és zenél nekünk élőben a rádióban, úgyhogy döbbenetesen eseménydús időszak van. Köszi, hogy itt voltatok. Kösz, Bence, hogy jöttél.
3: Nagyon köszönöm én is, Penke Bence az én Instám.
0: Sziasztok, te hétfőn.
4: Ez volt már a Talponálló. Búcsúzik a három afrodiziákum, Peti, Zoli és Luca. Az elvonási tünetekre melegen ajánljuk a Talponálló Spotify oldalát. Ha pedig tetszett az adás, bármikor a vendégeid vagyunk egy kis fröccsre a Szilágyi borozóban. Találkozunk legközelebb!

0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Apa, ma te mesélj!
2: Jól van, gyere!
0: És akkor a hét próbás DJ megpörgette a földgömböt, majd mutató ujjával megállította. Konga Heaven, Bongo Hell. A Rádiókafé világvégi pszichedelikus horror mesedélutánja minden szombaton délután 1-től 2-ig.
2: Aztán jól összekeverte, és szólt bele még egy kis...
0: Tuareg blues, etió jazz, japán reggae, brazil diszkó, arab acid, hibrid tangó, thai funk. És ki tudja még, mi minden kerül Cyborg Templár és barátai varázsfűzetébe az óperenciás tengeren túlról. Konga Heaven, Bongo Hell a Rádiókafén minden szombat délután 1-től 2-ig.
2: Eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika, eszkimócsika.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
3: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. A napsütéses tavaszi napokat töltse pihenéssel Makón, a Grand Hotel Gloriusban kivételes kedvezményekkel. 4 csillagos kényelem az Art Deco ihlette szállodában, wellness a Hagymatikum fürdő exkluzív medencéiben, családi és élményzónáiban. Egyedülálló gyógyvíz, marosi gyógyiszap, Atlantis lenyűgöző világa, 4 évszakos csúszdapark, víz alatti VR élmények várják az egész családot. Wellness, kikapcsolódás, élmények egy helyen. Foglaljon most 20% kedvezménnyel. www.glorius.hu.
4: Oda vagy visszafelé Ecse útba az Ópusztaszeri csillagösvény élményparkot, ahol Európa legnagyobb sövénylabirintusa és rengeteg kaland vár, kicsiket és nagyokat. Csillagösvény.com.
5: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.

0: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, Gamer Zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
1: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
2: Mi, Krisna hívők, pontosan tudjuk, mennyi mindent adhat 1%. Lelki békét, egy őszinte mosolyt, együttérzést és ételt a rászorulóknak. Rendelkezz te is adód egyházi 1%-áról, és támogasd munkánkat. Technikai számunk 0389. Készült a Magyarországi Krisna Tudatú Hívők megbízásából.
3: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat.

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Szegedről jön az új igazságügyi miniszterjelölt. Droga gyermekülésben Borsodban már a kommandós roham előtt kereket oldott a német túszejtő. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Görög Mártát, a Szegedi Egyetem Állam és Jogtudományi Karának dékánját kérte fel igazságügyi miniszternek Magyar Péter. Ezt közösségi oldalán jelentette be a leendő miniszterelnök. Holnap lesz az új országgyűlés alakuló ülése. A Tisza pártnak 141, a Fidesz-KDNP-nek 52, a Mi Hazánk mozgalomnak 6 képviselője lesz a törvényhozásban. Eskütételük után megszűnik a 2022-ben létrejött kormány megbízatása. Délután választják majd meg miniszterelnöknek Magyar Péter, aki a történelmi zászlók előtt tesz esküt és beszédet is mond. Ezután a Tisza párt ünnepséget tart a Kossuth téren. Súlyos károkat okozott a fagy a gyümölcsösökben, főként az almának és a csonthéjas ültetvényeknek vert oda a hideg. Alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz, mondta a rádiónknak Mártonfi Béla, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara kertészeti szakértője.
3: A behozott külföldi fajták azok főleg a mediterránban lettek nemesítve, jóval érzékenyebbek. Túl azon, hogy az összes fagyvédelmi rendszer támogatni kell, el kell indítani egy olyan vizsgálatot, hogy melyik fajta, hogyan és miként bírja. A hazai nemesítést meg kéne erősíteni, hogy erre a különleges klímaváltozásra, az ismétlődő fagyokra és egyebekre kicsit ellenálló fajtákat tudjunk a gazdáknak javasolni.
2: Egy autó gyermekülésében találtak drogot a rendőrök Borsod-Abaúj-Zemplénben. Ózdi és Arló között állítottak meg egy kocsit, alaposan átvizsgálták, így bukkantak rá az anyagra. A 200 g szer mellett több mint 2,5 millió forint is volt a sofőrnél. Ezt és a nagyértékű autót is lefoglalták, kezdeményezték a 38 éves férfi letartóztatását. A rendőrök szerint a gyanúsított több kábítószer elosztónak lehetett a felsőbb kapcsolata, így tovább nyomoznak az ügyben. Véget ért a túszdráma a nyugat-németországi Zincich városában. A kommandósok behatoltak az egyik helyi bankfiókba, és két embert sértetlenül kiszabadítottak a páncélteremből. A tettes vagy tettesek elmenekültek, nagy erőkkel keresik őket. Egyelőre nem tudni, zsákmányoltak-e bármit is. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Bal kettes, jobbról egy koncert. Nagy fék, jobb három, absztrakt tárlat, óvatosan. Lassító, vendég érkezik, beszélgetés jön.
1: Kultúrrali. Az élet és a kultúra is versenytem.

kilométerre gyorsult. Segítünk, hogy ne sodródj ki egy kanyarban. A versenyzőpáros Pár Julcsi és Mezei Dániel. Művészet minden mennyiségben, hagyományos és modern kulturális találkozások. Kultúrrally. Rajt minden pénteken este 8-kor a Rádió Cafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.
1: Köszöntjük hallgatóinkat, ez itt a Kulturalia Rádió Cafén Pár Jócsival és Mezei Dániellel.
2: Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Egy olyan témával rukkolunk most elő, amivel nem foglalkoztunk. Még 2 éve csináljuk lassan a Kulturaliát, Jócsi, és szerintem középkori régészeti múzeum még nem került terítékre nálunk.
1: Pálos kolostorokról már beszélgettünk.
2: Tényleg, arról volt szó.
1: Így van, szintén
2: régészeti. Most olyan téma jön, ami a Pirisben található, sőt, egész pontos akarok lenni, ez lehet, hogy a Visegrádi hegység, és közel van a páros kolostorokhoz.
1: Így van, mert hogy vendégünk ma Buzás Gergely, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatója, régészművészet történész. Üdvözöljük itt a stúdióban.
3: Jó napot kívánok, és én is üdvözlöm a hallgatókat.
2: Jó napot kívánok, maradjunk is ennél a felvezetésnél, hogy ugye egyrészt a Visegrádi hegység, ez már csak az alapkőzet sem miatt sem mellékes, másrészt, hogy pálosok, középkor, pálosok, Visegrádi Múzeumon bármilyen kapcsolat?
3: Hát hogyne lenne, Visegrádon is volt pálos kolostor. Igaz, hogy ez egy elég kalandos sorsú pálos kolostor, mert hogy még a 11. században alapították, amikor pálosok még sehol nem voltak, de akkor még görög monostor volt, görög szerzeteseknek első András király hozta létre a Visegrádi Szent András monostort. Aztán később a 13. században a bencések vették át, nem sokkal később még egy királyt is temettek ide, ugye második Károlyt, akit Kis Károlyként szoktak emlegetni, bár azért ő egy elég jelentékeny személy volt, hanem is annyira a magyar történelemben, inkább a nápolyiban, és hát végül a történetének az utolsó szakaszában a pálosok élet a 15. század végén, ugye Bakócz Tamás koronaűr, ugye érseknek a jóvoltából megkapták a pálosok, és hát már a török korig ők vezették ezt a kolostort. Ezt a kolostort is legutóbb éppen én ástam ki, a templomát, sőt a kolostor épületét is, úgyhogy jótól kérdezik.
1: Akkor jó helyen kutakodtunk. De a pálosokon túl azért mondhatjuk azt, hogy Visegrád egy kincses bánya. Történész, régész, művészet történész és bármilyen kultúrával foglalkozó ember számára, igaz?
3: Hát abszolút, hiszen ez egy középkori város, méghozzá nem is akármilyen város, ez egy rezidencia város. Hogyha már itt szó is esett a 700 évről, ugye 700 évvel ezelőtt itt Visegrádon született Nagy Lajos király, és hát azért született itt, mert hogy első Károly akkor már 4 éve Visegrádon tartotta a székhelyét, és ez a király székhely közel 100 évig Zsigmond király uralkodáson, ugye a közepéig Visegrádon is maradt. Na most ahhoz képest, hogy ez egy középkori kvázi főváros, majd viszonylag kis település van rajta, így azok a középkori emlékek, amelyek ugyan ugye a török időkben elpusztultak, föld alá kerültek, de ezek máig ott vannak a föld alatt, ezeket nem nagyon bolygatta senki, kivéve a régészeket természetesen, ugye mi lelkesen bolygatjuk őket, és hát szép lassan abba az utóbbi 100 évben, ami alatt itt a múzeum meg elődei működtek, ma már elég sok mindent ismerünk ebből a középkori, hát ha nem is metropoliszból, de városból, de persze elsősorban magát a királyi rezidenciát ismerjük, ugye a várrendszert, amit ugye mindenki ismer, ugye a visegrádi várat, a fellegvárat, de ez egy hatalmas együttes volt, ugye nem csak a hegy tetején álló várból állt, hanem egészen a Dunapartig lefutott, és hát itt ennek a várnak a védelmébe épült Nagy Lajos király korában egy gyönyörű király palota, ami a korabeli Európa legnagyobb királyi rezidenciái közé tartozott.
2: Hogyha minden pénz rendelkezésre állna, és minden mindegy lenne, nem szakmailag értelemszerűen, hanem a kivitelezést tekintve, akkor mennyi mindent lehetne föltárni Visegrádon? Tehát hol lehet ennek a határa?
3: Hát ezt a királyi központot, ezt teljes egészében, mert hogy szerencsés módon erre nem települt rá a későbbi falu. Lényegében 1-2 ház volt csak rajta, ezeket már az ásatások során le is bontották. Ugye magát a várost már nehezebb volna kutatni, hiszen azon ma is lakott házak állnak, de vannak például templomok, ugye 2 nagy templom is, az egyik az teljesen beépítetlen helyen van, ugye ott is már volt szerencsém ásni, ami teljesen feltárható volna, de például olyan érdekes dolgok is előkerültek, mint egy üveg készítő műhely, ami Mátyás király korában működött, és a falai részben ma is állnak, magánterületen van, de akár helyreállítható is lenne. Sőt, a városnak a piac tere is tulajdonképpen szabadon van, rajta az egykori városházával, számos műhelyjel. Ugye Visegrádnak ez egy sajátossága volt a középkorban, hogy mivel ott volt a királyi udvar, nagyon sok mesterember települt oda, akik ugye az ő igényeiket látták el, ötvösök, üvegkészítők, kovácsok, csontfaragó mesterek, és ezeknek mind-mind megmaradtak az épületeik, műhelyeik, hulladékaik. Ugye szokták mondani, hogy a régész az mindig a szemétben turkál, és ez így is van, és hát ebből kerülnek elő a legjobb leleteink.
1: Mi alapján dől el, hogy mik sorolódnak elő előre egy feltárás során? Tehát ebből a rengeteg mindenből, ami még feltáratlanul ott van a föld felszín alatt, vagy akár ráépült egy következő kulturális réteg, mi alapján történik ez a szelekció?
3: Hát alapvetően kétfajta ásatást szoktunk végezni, meg hát mindig a régészetben ez a kétfajta ásatás van. Egyik azt úgy hívjuk, hogy leletmentés. Tehát, hogyha valahol valamilyen építkezés, földmunka történik, akkor ha tudjuk, hogy ott régészeti lelőjel, akkor kimegyünk, figyelünk, ha van valami, akkor feltárjuk. Ugye alapvetően a város területén így folynak az ásatások, de vannak olyan nagy jelentőségű lelőhelyek, mint például itt a királyi központnak a területe, vagy az emlegetett kolostorok, amiről tudjuk, hogy ennek történetileg is nagyon nagy jelentősége van, és ezeket nevezett tervásatásokkal lássuk ki, tehát próbálunk valahogy pénzt szerezni rá, hogy meg tudjuk csinálni, és hogyha igen, akkor ez általában hosszú évtizedekig tartó ásatások, amik itt folynak. Hát a királyi palota ásatás az konkrétan mondom közel 100 éves, hiszen 1934-ben kezdték el az elődeink, és mi azóta is folytatjuk, és hát még messze van a vége.
2: Ugye ezt jól tudom, hogy önökhöz nem a Fellegvár tartozik, hanem a palota, illetve a Salamontorony, tehát a Renti, a Dunájhoz közelebb eső része ennek a épületegyüttesnek vagy területnek.
3: Igen, így van. Ez tulajdonképpen már a középkorban ketté vált ez az együttes. Ez egész pontosan Mátyás király korában történt, amikor a Fellegvárat, mivel hogy ott őrizték a Szent Koronát és a korona ékszereket, ezért úgy döntöttek, hogy azt külön kell őrizni. Mátyás halál, tehát ugye ez a visegrádi Fellegvár lett az őrzőhelyük, ami egyébként valószínűleg már korábban is ott volt. Mátyás halála után az országgyűlés úgy határozott, hogy ez nem a királyra van bízva, hanem az országgyűlés választ két koronaőrt, és ezek a koronaőrök kezére kell adni. És ez így is lett, és azóta más utat járt be a Fellegvár története, mint az Alsóvár, illetve a palota története, ami ugye még ekkora középkorban is, késő középkorban is királyi kézben maradt.
2: Most nem teljesen kronológiai sorrendben haladok, lehet, hogy előbb kellett volna kérdeznem, de arra kíváncsi lennék, egyébként én magam is ott a Pilisben lakom, és volt egy olyan történet néhány éve a falunkban, hogy egy itatóról kiderült, amit egyébként tyúkok használtak, kiderült, hogy ez egy római kori kőfaragott itató, mert hogy volt egy római villa azon a területen, és annak még megvolt az itatója, egy ekkora gyönyörű mészkő, vagy lehet, hogy andezit, mindegy faragvány. Arra lennék kíváncsi, hogy egyébként a régészeti előélete, illetve az előélete a területnek, az milyen ott volt? Római helyőrség volt? Volt bármi azon a területen korábban? Mit lehet erről tudni?
3: Természetesen, hát egészen a részkorig megy vissza a területnek a régészeti története. A régészeti leletek, a legkorábbi leletek azok a részkorból valóak, bronzkorban is lakott volt, a vaskorban is, de valóban a római korral kezdődik igazán a fontos történelme Visegrádnak. Olyannyira egyébként, hogy átvittem, de maga a Visegrád helynév is tulajdonképpen a római eredet miatt van. Ugye ez nem egy latin szó, nem egy római név. Ugye ez egy szláv helynév, ami ugye annyit jelenti, a magasabb vár. Viszont hát bármennyire magas most a Fellegvár, ez megtévesztő, nem a Fellegvárra utal ez a név, hanem ez egy római erődre utal, ami ugyan jóval alacsonyabban volt, mint a Fellegvár, de azért elég magasan állt a Duna partján. Van egy domb Visegrád határában, amit most úgy hívnak, hogy Sibrikdomb, és ezen állt egy nagy Konstantinus császár által épített erőd, és ez az erőd, ugye ez itt a Dunai Limesznek a birodalom határ őrizetének volt egy nagyon fontos pontja, de azért volt fontos egyébként, és Visegrád mindig azért volt fontos, mert ő ott a Szentendrei-sziget csúcsánál van, és itt lehetett könnyen átkelni a Duna túlsó partjára, a Dunakanyar térségében. Tehát ezt az erődöt ugyan a rómaiak elhagyják majd az 5. században, ahogy egész Pannóniát elhagyják, viszont viszont még a jóval a magyar honfoglalás előtt az avarkor vége felé újra betelepülnek oda különböző törzsek, akik valószínűleg egyébként szlávok lehettek. És mivel akkor már nem volt ismert számukra ennek a római erődnek a neve, egyébként úgy hívták, hogy Pona Navata, ezért ők a saját nyelvükön nevezték el ennek a magasabb várnak. Ugye így keletkezett a Visegrád helynév, és amikor a magyar honfoglalás után ugye a magyarok is birtokba veszik ezt a területet, ugye ez a szláv lakosság ez ott maradt, és tőlük átvették ugye a magyarok is a Visegrád helynevet. Ugye a magyar államalapítás idején ez egy ispánsági központ, egy megyeközpont, tehát a mai Pest megyének tulajdonképpen ez volt az elődje, eredetileg ott volt Visegrádon a központ, ebbe a római erődből kialakított várban lakott az ispán, csak a változatosság kedvéért ennek az ő sírját is, az első ispán sírját is én ástam ki éppen a vár közepén, és azóta is egy kolléganőm folytatja ezt az ásatást, és hát nagyon izgalmas leletek derülnek ki, hiszen egy olyan települést, tulajdonképpen egy várost, egy korai várost tárunk fel, ami a római kortól egészen a tatárjárás idejéig élt. Tehát ezt az erődöt, ezt a várat tulajdonképpen a tatárjárás idején hagyják csak el, és ugye a tatárjárás után épül meg az a várrendszer, ami ugye ma is ott magasodik a visegrádi várhegyen.
1: Azért bennem így hallgatva ezt a sok évszázados, sőt évezredes történet folyamot, azért megkérdőjeleződik az, hogy történhet az meg, hogy egy ekkora jelentőségű és tényleg így európai szinten jelentőséggel bíró központ, az hogyan tud most nem ennyire jelentős, mert nem akarom jelentéktelennek mondani Visegrádot a magyar turisztikai térképen vagy kulturális térképen, de hogy meg sem közelíti azt a minőséget, amit egyébként a történelemben viszont betöltött Visegrád.
2: Én itt most vitatkoznék veled, mert nekem pont van egy olyan kérdésem, de majd meghallgatjuk a vendégünket, Buzás Gergelyt, aki, ha jól tudom, 87 óta itt dolgozik ezen a területen. Én pont vitatkoznék veled, én sokat járok át Visegrádra, nagyon komoly idegenforgalma van, szállodák, gyógyfürdők, ugye Nagymaros az ellentétes oldalon gyönyörű fekvésű település vonatta jó éttermekkel. Melyik megközelítés az igaz, Julcsié vagy az enyém?
3: Hát idegenforgalmi szempontból Visegrád valóban egy kiemelkedő hely. Hát ilyen 500 ezer és 1 millió között van egy évben az odalátogatóknak a száma. Ugye ez nyilván változik sok mindentől is, de 500 ezer alá nem nagyon megy. Tehát, és azért ez egy nagyon jó hely. Ugye ezt mi, mint múzeum is érezzük, hogy azért nálunk, ugye mi csak egy látványosság vagyunk a sok visegrádi közül, de hát nálunk is 100 000 fölött van az évi látogató szám, és azért az egy múzeum, egy vidéki múzeum számára gyakorlatilag, hát tényleg, hát nem mondom, hogy egyedülálló, de az a legnagyobb látogatottságúak között van. Abból a szempontból viszont igaz, hogy Visegrád egy jelentéktelen hely, hogy az ország egyik legkisebb városa. Ja. Tehát város, de egyértelműen a történelmi múltja miatt város, és nem amiatt, ami most az a település. És igazából bármennyire jelentős a történelmi múltja, valójában soha nem volt nagy város. Tehát középkorban sem volt ennél nagyobb, mint most.
2: Amik a földrajzi adottságok is olyanok, hogy nehéz lenne.
3: Pontosan, tehát egy keskeny kis parti sávra épül, nincsenek nagyon termőföldek a közelbe. Lényegében a középkorban is, amikor ez valóban város volt, akkor a királyi udvar tartotta el az ott élő kereskedőket, iparosokat. Ez ugye úgy hívjuk szaknyelven, hogy rezidencia város. Tehát ezek nem valódi városok, nem olyan, mint Buda, vagy Esztergom, vagy Székesfehérvár, ahol egy nagyon komoly gazdasági ereje volt a településnek, itt nem. Itt főleg ez a fő város, vagy hát azért nem is szeretem a főváros kifejezést használni, mert abban minden ez benne van, kifejezetten a királyi udvar városa volt. És az inkább érdekes kérdés, hogy miért lett a királyi udvarnak a városa? Miért nem egy nagyvárosban költözött be a királyi udvar? Hát ezen nagyon sok történész törte a fejét, és azt, ebben valószínűleg több oka volt. Ugye ez első Károly, vagy Károly Róbert, ahogy többen ismerik, ugye ő volt az, aki kiválasztotta Visegrádot, és ide költözött. Neki több szempontja volt. Ugye ő egy több évtizedes, nagyon kemény harc során törte le azokat az oligarchákat, akik a királyi hatalmat gyengítették, az országot szétszaggatták. Tehát magyarán, amikor ő végre az 1320-as évekre sikerült megszerezni az ország fölött az uralmat, rengeteg ellenséget szerzett magának. Tehát neki jobb volt egy olyan rezidenciát választani, ahol biztonságban van. Megjegyzem, itt sem volt teljesen biztonságban, ugye néhány évvel később, 1330-ban ugye a híret Zács Felicien merénylet az éppen Visegrádon történt, ugye óvatlan volt a király, nem a várban tartózkodott, hanem a városi házában, és hát ott bizony majdnem az egész családját kiirtotta ez a lázadó nemes. De mégiscsak elméletileg biztonságosabb hely volt, mert hogy itt volt ez a hatalmas vár. De mint mondtam, a tatárjárás után fölépült egy óriási vár, ami ebben az időben az ország legnagyobb vára volt, és a legerősebb vára volt. És ennek ugye az volt az oka, hogy a Duna szorost zárja le a visegrádi vár, és hogy ezt IV. Béla nagyon szépen meg is fogalmazta, hogy ugye ha egy újabb tatár támadás éri majd Magyarországot, akkor a Duna az ellenállás vize, azt kell megerősíteni, ott lehet útját állni egy keletről jövő támadásnak, és hát éppen Visegrád, megjegyzem, Budát is azért ő építi ki az erődváros, de hogy Visegrád volt ebben a legfontosabb szerep. Tehát volt egy nagy vár. Volt egy óriási erdő Visegrád körül. Visegrád ugye egy nagy erdőség közepén van, ma is egyébként, de ez a középkorban még inkább így volt. Ugye a Pilisi erdő, ami ugye a Visegrádi hegységet, sőt a Börzsönyt is magába foglalta, ez a legnagyobb királyi erdő közé tartozott, és hát ugye a királyoknak a legfontosabb időtöltés a háborúskodás mellett az a vadászat. Tehát ugye a vadász területek azok mindig nagyon fontosak voltak a királyok számára.
2: Ugye ez az erdő, ez Budai várig tartott, tehát a Bánkvánból tudjuk, hogy ott ugye innentől Visegrádig erdő volt,
3: így van,
2: Esztergomi.
3: Így van, így van. És ugyanakkor, bár az erdő közepén feküdt, ugye ott volt a Duna, tehát mégis könnyen meg lehetett közelíteni. Úgyhogy ez is egy fontos szempont volt. Meg volt még egy érdekes szempont, hogy ugye a korábbi fővárosai az országnak, ugye Székesfehérvár, Esztergom, Óbuda, ezek az Árpádoknak voltak a székhelyei. Csak hogy ugye az Árpád korban az volt a szokás, hogy egy uralkodó, ugye hogyha meghalt, akkor, vagy az a számított, hogyha meghal, akkor egy olyan helyre temetkezhessen, ahol van egy egyházi testület, egy apátság, egy prépostság, ahol majd az ő lelki üdvéért az idők végezetéig fognak imádkozni a sírja fölött. Magyarán ezek az uralkodók mindig alapítottak valamilyen nagy, gazdag, erős egyházi testületet, hogy az minél tovább ugye életképes legyen, és minél tovább az ő lelki üdvéért imádkozhasson. Ennek az lett a következő, hogy a 14. századra egész Óbuda az óbudai préposté volt, fél Székesfehérvár a székesfehérvári préposté volt, és hát majdnem egész Esztergom, mondjuk ott is inkább a fele, az esztergomi érseké volt. Tehát a királynak konkrétan, hogyha Óbudán akart lakni, ugye Károly elődjeinek Óbuda volt egyébként a székhelye, akkor ezek az utolsó árpádházi királyok, ezek bérleti díjat fizettek a saját váruk után, hogy ott lakhassanak, mert hogy egyébként a telek, amire a várat felépítették, az a óbudai préposté volt. Tehát, hogyha Visegrádon viszont ilyen egyházintézmény nem volt, ugye az említett Szent András monostor volt az egyetlen, ami azért nem volt egy túl nagy és túl erős intézmény, úgyhogy Károly gyakorlatilag zöldmezős beruházással tudott egy fővárost építeni magának.
2: Innen fogjuk folytatni hamarosan, a Kulturalit hallgatják, nem hiszem, hogy különösebben el kell mondani, hogy régészetről, történelemről beszélgetünk. Buzás Gergely, régész, művészettörténész, a Visegrádi Múzeum igazgatója a vendégünk. Egy kis szünet, jövünk vissza.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok.
4: Hi, this is Guy Pratt, telling you to get down to Radio Canada.

0: Még ne menjetek el! A Kulturrali folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hangolj rá! Autórádió. A Rádiókafé közlekedési magazinja Bunkóczi Lászlóval és Szabó Bencével minden kedden 18 órától. A műsor támogatója az Opel Frontera. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádiókafé applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádiókafé, van barátod!
1: Dolce Vita. Itália élménye a magyar művészetben a 19. századtól napjainkig. Augusztus 23-áig a Magyar Nemzeti Galériában.
0: Ballagás, diplomaosztó, lány vagy legény búcsú, emeljétek magasabb szintre az ünneplést! A Barceló Budapest Skybar exkluzív privát helyszínt kínál akár 25 főig, panorámával a Bazilikára. Foglaljatok a Sky 26 kóddal, és vendégeink vagytok egy welcome italra. Keressetek minket a részletekért Facebookon. Barceló Budapest. Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.
2: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Vasovszkival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margit-szigeti-színház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádiókafén.

0: Korábbi műsorunk ismétlése következik. Kulturrally. Művészet minden mennyiségben Pár Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén.
1: Folytatódik a Kulturrally itt a Rádió Cafén. Pár Julcsival és Mezei Dániellel, vendégünk pedig Buzás Gergely, a Visegrádi Mátyás Király Múzeum igazgatója, régész művészettörténész. Ahogy így beszélgetésbe elegyedtünk, az is megfogalmazódott bennem, hogy most ugyan nagyon aktuálisan ez a 700 éves jubileum Nagy Lajos király születésének évfordulója van központban a múzeum életében, de hogy önnek például miért pont ez a történelmi kor, vagy miért pont ez a két Anjou király lett a fókuszában?
2: Hát nekem valahogy a gyerekkorom óta becsípődött a gótika. Hát ugye a középkor és a középkoron belül a gótika, a gótikus építészet az mindig elvarázsolt, és hát ugye amilyen lehetőségem volt, és Európát beutazgattam, akkor igyekeztem a nagy gótikus katedrálisokat, és várakat, és palotákat végigjárni, és hát ennek a gótikának Magyarországon a virágkora az valóban Nagy Lajos királykora. Tehát, hogy nekem ez a idei Nagy Lajos évforduló, ez azért áll különösen közel a szívemhez, mert valóban arról a művészetről is szól, ami az én kedvenc témám. Ugye nekem, mint régész és mint művészettörténész, az alapvető kutatási területem az a középkori építészetnek a kutatása, a kőfaragás, és hát így is kerültem Visegrádra már sok-sok évvel ezelőtt, hogy ugye az akkori igazgató, aki aztán később a tanító mesterem lett, Szőke Mátyás, keresett egy régész hallgatót, hogy hát van itt egy halom faragott kő, kéne valamit kezdeni. Ez egy januári nap volt, amikor kimentem Visegrádra, és ugye behavazott dombot mutatott ott a múzeum udvára, és mondta, hogy ezek azok.
1: Nem nagyon bújtak előre.
2: Tessék, parancs, hogy ebből valamit kéne csinálni, hogyha valamit csinál be, akkor lehet, hogy régész lesz magából. Hát végül igen, lett belőlem régész, és hát valamit csináltunk is belőle. Ugye elsősorban, és megint az évforduló szempontjában ez a legérdekesebb, hogy ugye ezek romok. Tehát azért itt ezek a középkori épületek elpusztultak, föld alá kerültek, a régészek ásták ki őket, több nemzedéke a régészeknek, nagyon sok kő elemük is előkerült, de hogy ezek milyenek voltak valaha, azt ezekbe a romokból nagyon nehéz elképzelni. Még egy szakembernek is nehéz elképzelni, aki sok ilyen épületet látott, aki meg nem szakember, annak meg szinte reménytelen. És ezért most már évtizedek óta azon dolgozunk, hogy hogyan lehetne ezt érthetővé tenni, érthetően elmagyarázni. Nyilván helyre lehet állítani az épületeket, de annak azért megvannak a korlátai, nagyon sokféle korlátja van, nem csak pénzügyi korlát is, hanem hát milyen lehetőségek vannak egy rekonstrukcióra, viszont digitálisan is lehet őket rekonstruálni.
3: Ön egyébként a visszaépítéssel egyetért?
2: Abszolút egyetértek, és hát én vagyok az egyik nagy harcosa annak, hogy amit lehet, azt építsünk vissza, mert azzal is tudjuk megúvni ezeket a romokat a végleges pusztulástól, hogyha tetőt kapnak, meg hát érthetőbbek is lesznek. De nyilván van, amit nem lehet visszaépíteni, tehát hogy ez azért általánosan nem igaz. De digitálisan hát sok mindent, sokkal többet meg lehet tenni.
1: Csak ad-e a digitális technológia akkora élményt egy felhasználónak, mint egy kész konstrukció? Tehát mondjuk pont a Füzéri várat tudom felhozni, gyerekként rengeteget kirándultunk ott, és akkoriban még egy rom állapotú vár volt, néhány éve mire kirándultunk, és valami elképesztő látvány és érzés, hogy ott tényleg hirtelen tényleg visszacsöppen az ember több száz évet, és rádöbben arra, hát
3: igen,
1: hogy
3: csak
1: mit
3: az egyik gondolom 1 milliárd, a másik meg 10 millió, tehát.
2: Igen, körülbelül hasonlóak az arányok valóban. Igen, tehát biztos, hogy nem ad annyit, nem tud annyit adni, bár én azt hozzátenném, hogy a technológia mai szintjén. Tehát azért a digitális technológia ilyen hihetetlen ütemben fejlődik, hogy én nem vagyok benne biztos, hogy 10 év múlva azok a modellek, amiket egyébként most csinálunk, nem lesznek olyan módon felhasználhatóak, hogy már szinte megkülönböztetetlen élmény.
3: Ettől függetlenül, mint régésznek gondolom, nem kell mondani, hogy az anyag az anyag, tehát pontosan, hogy a kőnek az ereje azért az megvan.
2: Hát igen, tehát nem csak a látvány számít, a tapintás is számít, a szagok, a légfuvallatok és minden egyéb. És mondom, én azért a legfontosabbnak azt mondanám, hogy ugye ezek a épületromok, ezek azért, a magyar szó nagyon jó kifejezi, ezek azért romok, mert romlanak. Hm. Tehát, hogyha ha ezek nincsenek lefedve, nem épületek, akkor tovább romlanak. Tehát én a magam néhány évtizede alatt láttam azt, hogy mennyit romlottak ez alatt az idő alatt ezek az épületek, és hogy évszázadok alatt meg nyilván még többet. Tehát, hogyha azt akarjuk, hogy ne vesszen el az épített örökségünk, akkor bizony nincs más út, mint a helyreállítás.
3: Most már nem erről akartunk beszélgetni főképp, de annyira érdekes, hogy ez a régészet téma, meg egyáltalán Visegrád, meg gyönyörű a helyszín, tehát tényleg Magyarország egyik ékkövéről beszélgetünk, hogy most már megkérdezem, hogy van olyan terv, van olyan karc, bármi, ami visszaadja, hogy milyen lehetett a középkorban Visegrád? Tehát, hogyha mondjuk vissza akarnánk építeni, volna mi alapján visszaépíteni?
2: Hát rengeteg adat van, tehát hogy egy rekonstrukció az ugye nem egy forrásra támaszkodik, hanem régészeti adatok, például a kőfaragványokra, ábrázolásokra, igen, Visegrádról is vannak ábrázolások, bár nem olyan jók például, mint Budáról, de azért vannak, ami sok mindenben használható, vannak leírások, középkori leírások, ami szintén nagyon sok információt ad, és hát az a dolgunk régészeknek, hogy összegyűjtjük ezt a sokféle információt, és abból visszaállítsuk azt a látványt, ami egykor volt.
3: 100 000 körüli a látogató szám, azt mondta még a műsor első felében, azért ez egy nagyon-nagyon szép szám, és nekik kell valamit nyújtani. Mit nyújt a Visegrádi Múzeum? Mi az, amit adni tud a pazar panorámán és a történelmi múlton kívül?
2: Hát maga az épület együttes talán a leglátványosabb. Tehát azért a Visegrádi Múzeumot ne úgy képzeljék el, mint egy általában a múzeum, ahová szépen be kell menni, csendbe kell lenni, illedelmesen a vitrineket meg kell nézni. Ez azért egy óriási épület együttes, nagy udvarokkal, kertekkel, gyümölcsfákkal, virágokkal. Ugye ezt nagyon sok a gyerek látogatónk, ugye ez az osztálykirándulásoknak a fő helyszíne. Visegrád, és ugye a gyerekek főleg ezért szerették, mert ez egy olyan múzeum, ahol lehet rohangálni, lehet kiabálni, tehát nem kell okvetlenül olyan...
1: Jól viselkedni,
2: igen. Mint az ez iskolában.
1: Ez egy fontos szempont.
3: Persze, és meg hajóval is megyünk.
2: Hát abszolút. Persze, nyilván ez egy sokoldalú múzeum, tehát van olyan rész, ahol viszont illik jól viselkedni, mert hogy vannak ugye rendes kiállítások. Vannak olyan kiállítások, ahol azokat a műtárgyakat mutatjuk be, meg nem csak műtárgyakat, hanem használati tárgyakat, ami ugye a középkori életből megmaradt, és ezek között tényleg a fülpiszkálótól kezdve a reneszánsz márványoltárig minden van, tehát egy teljes spektrumát nyújtják tulajdonképpen a középkori életnek. Hogy ezek azonban tényleg ugyanúgy töredékesek, mint ahogy az épület is töredékes. Tehát, hogy ez érthető legyen, mi egy olyan múzeumot csináltunk, ahol van egy terem, ahol ott vannak az eredeti töredékes tárgyak, és mellette ott van az a terem, amit berendeztünk úgy, ahogy Nagy Lajos király korában, vagy Mátyás király korában volt, ahol ugyanazoknak a tárgyaknak a rekonstruált, kiegészített változata is ott vannak, olyanok, amilyenek újkorukban voltak, amikor használták őket, és úgy vannak a termek is berendezve, hogy használták őket. Sőt, ez igazából ugye arra törekszünk, hogy ez ne egy halott terem legyen. A kollégáink, de én magam is, amikor van egy rendezvény, akkor szépen beöltözünk középkori ruháknak a másolataiba, és úgy vezetjük a látogatókat. Ugye a középkori hagyományőrzés, ez manapság egy nagyon népszerű dolog, rengeteg hagyományőrző csoport van, és hát nekik szinte így a hazájuk a Visegrádi Múzeum, a rendezvényeinkre nagyon sok csoport mindig visszajár, együtt dolgozunk velük, együtt csinálunk műsorokat, múzeumok éjszakáján, ugye a híres visegrádi nemzetközi palotajáték, amiről biztos sokan hallottak, hát ez az ország legnagyobb ilyen középkori hagyományőrző rendezvénye, amikor kb. 20 000 ember van ott 3 nap alatt Visegrádon, és hát ebből a 20 000-ből több ezer, akik jelmezben, középkori ruhában, középkori kézműves mesterségeket, fegyver használatot, lovagi tornát bemutatva vannak jelen. Tehát, hogy igen, mindent megteszünk azért, hogy ez egy élő palota legyen, egy élő együttes, ahol valaki eljön, aki egy kicsit beleízlelhessen abban, hogy milyen lehetett egy középkori királyi udvar Magyarországon, sőt, hát így a hétköznapi élet sok vetületét is meg tudja ismerni.
1: múzeumba járó ember szerintem szeret hazavinni valamilyen üzenetet, vagy valami kis olyan értékcsomagot, ami őt emlékezteti, vagy megtanítja valamire, akár a saját életével, akár a kultúrával kapcsolatban, a saját identitásával kapcsolatban. Ön szerint mit kap egy önökhöz látogató, akár gyerek, akár felnőtt? Mi az az üzenet, amit a Visegrádi Múzeum át tud adni a látogatóinak?
2: Talán ebben mi egy nagyon jó helyzetben vagyunk. Ugye Visegrád egy olyan történelmi korszaknak a legfőbb emlékhelye, ugye ez az Anzsukor, Mátyáskor, tehát a 14-15. Század, ami talán hanem egészen biztosan mondhatom, hogy a magyar történelmnek a legsikeresebb korszaka volt. Ekkor működött legjobban az ország, és ekkor látta el tulajdonképpen a leginkább azt az európai centrális kulturális szerepet, ami egyébként ritka volt itt Közép-Európában, tehát Közép-Európa az inkább mindig a kontinens peremére szorult, de ez ugye egy rövid időre megváltott erre a 200 évre, és ennek a lenyomata Visegrád. Tehát, hogyha ezt az üzenetet akarjuk megfogalmazni, akkor én azt mondanám, hogy Visegrád a sikernek az üzenete. Hogy igenis lehet sikeres ez az ország, lehet sikeres az országban élő emberek, és itt a példa arra, hogy ha sikeres, akkor mi mindent tud alkotni.
3: Buzás Gergellyel beszélgetünk, régésszel, művészettörténésszel, a Visegrádi Múzeum igazgatójával, és nekem van három kérdés, amit szeretnék föltenni önnek, mint aki 40 éve ott dolgozik egy területen. Az egyik, hogy nagyon sokan mondják, hogy Visegrád ez a része Magyarországnak szent hely. Ön egyetért ezzel? Van ennek jelentése?
2: Hát ez egy nehéz megfogalmazás, mert mit értünk alatta. Bizonyos kultikus szerepe igazából soha nem volt. Tehát, ahogy mondtam, voltak az országnak olyan intézményei, város, ez a Székesfehérvár például, ami valóban egy kiemelt kultikus szerepet játszott a történelemben, ugye a magyar szent királyoknak a temetkező helye. Visegrádnak ilyen szerepe soha nem volt. Talán a legfontosabb szerepe, de az is inkább egy politikai szerep, ugye a koronaőrzés lehetett, ugye ezt a magyar köznyelv ugye Szent Koronának hívja a koronát, de hát ennek valójában nem egyházi oka van. Sokkal inkább Visegrád egy világi hely, éppen hogy egy világi központ volt, a világi hatalomnak a letéteményese, a világi pompának, a világi gazdagságnak a megjelenítője.
3: A második pedig az, hogy 40 éve kutat ezen a területen, tud mondani pár olyan leletet, ami önt is meglepte?
2: Hát nem is kell nagyon messzire mennem, csak két évvel ezelőttre, amikor a visegrádi palota melletti ferences kolostort tártuk fel éppen, és a kolostornak a szentélyében a főoltár előtt találtunk egy kriptát, egy sírkamrát, és ahogy ezt a sírkamrát kiástuk, a kollégáim egy kis márvány darabot emeltek ki belőle, egészen picike kis márvány volt, de hát ez igencsak felvillanyozott, mert látszott rajta, hogy ez egy szobornak a darabja. Úgyhogy a következő napokban, hát így tényleg kis kanállal bontottuk tovább ezt a kriptát, és hát majdnem egy teljes márványoltár találtunk, amiről kiderült, hogy ez 1490 körül második Ulászló király idején készült, és a korszak legnagyobb firenzei reneszánsz művésze, Benedetto da Maiano faragta meg ezt az oltárt a király számára, és állították fel itt a ferences templomba. Aztán egyébként nem sokáig állt, már 1540-ben összetörték az akkori harcok, törökkori harcok során, viszont ennek köszönhetően néhány nagyon szép részlete, különösen ilyen kerubfejeket, angyalfejeket ábrázoló konzolok, amik nagyon épségben megmaradtak, ezek ránk maradtak, és ezek fel tudtuk tárni. Ez mindenképpen egy nagyon-nagyon nagy öröm volt, és nagy meglepetés volt, hiszen erre végképp nem számítottunk.
3: A harmadik, bocsánat, Jócsi, hogy ennyire magamhoz ragadtam a kezdeményezést, az pedig az, hogy a Duna, mint folyam, milyen szerepet játszik Visegrád életében, és hogy lehet ezt túldimenzionálni?
2: Nem lehet túldimenzionálni, mert hogy alapvető szerepet játszik, tehát ugye a Duna teremtette meg Visegrádot. Geológiai értelemben is, tehát ugye Visegrád geológiailag ez egy vulkán közepén van, aminek a közepén átvágta magát a Duna, és tulajdonképpen így keletkezett az a szurdok, ahol most Visegrád
3: mindig
2: van.
3: Mindig az a módok, hogy a fővő prédikáló székre, hogy megnézném azt az állapotot még a Duna áttörés előtt, hogy nézhetett ki az, mielőtt a Duna áttörte a hegység. Bocsánat.
2: Hát igen, a prédikáló szék, a Szent Mihály hegy, a visegrádi várhegy, ugye ezek alkották a kalderának a peremét tulajdonképpen. És hát a Duna ebbe egy völgyet vágott, és utána ugye ez a Duna egy olyan közlekedési útvonalat jelent, ami ugye az egész Magyarországot meghatározta a kereskedelmi politikai szempontból, és ez a közlekedési útvonal az ugye ott halad el Visegrádon. Ugye említettem, hogy a Dunai átkelőhelyek mindig nagyon fontosak voltak, és ugye itt a Szentendrei sziget csúcs miatt ugye a visegrádi átkelőhely is mindig nagyon fontos volt. Tehát ugye ezek meghatározták azt, hogy miért jön itt létre egyáltalán egy település, és hogy miért lesz ez a település egy fontos, egy jelentős település. És hát természetesen a visegrádiak élete is sok szinten kötődik a Dunához, a halászat, már ugye az Árpád-kori sírokban is találtunk, vagy nem, még az elődeink találtak olyan sírt, ahol a halottat egy halászcsónakba temettek el, tehát lehet látni, hogy ő a Dunából élt, a Dunán folyt az élete. De azok az iparos mesterségek, akiknek a nyomait föltárjuk, ők is ugye vízzel dolgoztak, nekik is ott kellett a víz, és hát azért is települtek a Duna partjára mindig.
1: Zárásképp, mert bár úgy érzem, hogy ezt a beszélgetést még egészen sokáig, ha csak nem 700 éven keresztül is tudnánk folytatni, de tudna esetleg Gergely olyan programokat ajánlani, amivel most készülnek a következő szezonra, mondhatjuk így tavasszal, hogy indulnak az iskolai csoportok.
2: Így van, hiszen ugye május közepétől már nagy rohamra számítunk, ilyenkor jönnek az osztálykirándulások, és hát erre minden évben...
1: Azért ez egy ilyen jó roham, nem? Ez egy jó leső roham egy palotának.
2: Igen. Hát ez ugye van olyan, hogy 800 gyerek van egyszerre a palotában, ami azért nagy a palota, de ennyire nem, tehát ilyenkor azért tele vagyunk.
3: Nem tudom, mennyi apród volt a palotában, igen, de nem 800.
2: Hát az egész Király udvar nem állt ennyi emberből valaha. Úgyhogy ezekre az osztálykirándulásokra ugye nagyon készülünk. Ez egy palota napoknak nevezett program sorozattal, tehát ilyenkor ugye az iskolák előre kérhetik. Különböző programjaink vannak, középkori fegyvereket ki lehet próbálni, középkori viselettel megismerkedhetnek, és hát persze tárlatvezetések vannak. De igazából, ahogy ez véget ér, ugye folytatódnak a más típusú programjaink, ugye a Múzeumok Éjszakája nálunk mindig egy érdekes, tehát nem csak Budapesten működik a Múzeumok Éjszakája, hanem nálunk is. Nálunk viszont másképp működik, mint Budapesten. Itt egy kis játékkal ünnepeljük mindig ezt az éjszakát. Ilyenkor egy hagyományőrző csapattal állunk össze, és megelevenítünk a középkornak valamilyen sötét eseményét. Ugye ez esetben, mivel idén Nagy Lajos évről van szó, az Ács Felicián féle merényletről, és hát egyáltalán a merényletekről, azok megtorlásáról lesz szó. Hát kissé véres lesz a történet, de mindenképpen érdekes.
1: Reméljük 10 ujjal távozik mindegyik
2: látogató.
1: Nem
2: fog ti. A látogatók reméljük, igen, de a szereplők közül nem mindegyik. És hát aztán ugye a palota játék, ez július első felében, július második hétvégéjén van mindig, ugye, mint mondtam, ez a legnagyobb rendezvényünk, ami tényleg megeleveníti a Nagy Lajos kori királyi udvart itt, és hát szintén még kicsit ezelőtt, tehát addigra már nyitva lesz, június közepén nyitunk egy új kiállítást is, amit különösen ajánlok a hallgatók figyelmébe, ugye ez a Nagy Lajos évforduló alkalmából a Nagy Lajos kori visegrádi palotát mutatja be ez a kiállítás, és ez nem egy szokványos kiállítás lesz, itt, hiszen maga a palota az ott áll, tehát azt nem tudjuk berakni a vitrínbe, berakjuk a vitrínbe azokat a maketteket, amik megmutatják, hogy milyen ilyen volt a palota, és még érdekesebb lesz, hogy készítünk egy olyan animációs filmet, egy háromdimenziós rekonstrukciós animációs filmet, amiben végig lehet sétálni a palotában, sőt nem csak film lesz, hanem VR szemüvegekkel ténylegesen végig lehet sétálni majd Nagy Lajos király palotájában, úgyhogy ez egy egész különleges élmény lesz, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, hogy majd próbálja ki.
3: Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyi mindent megtudhattunk erről a valóban különleges és ritka és történelmileg meghatározó helyről, Visegrádról. Buzás Gergely, a Visegrádi Múzeum igazgatója volt a Kulturali vendége itt az elmúlt fél órában, 3-4 órában.
1: Köszönjük szépen a beszélgetést.
2: Én is köszönöm.
1: Önöknek pedig a figyelmet, tartsanak velünk legközelebb is itt a Kulturaliban, a Rádió Cafén. Viszont hallásra.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallottátok. Rádió Café. Van barátom.

0: Kulturrali. Művészet minden mennyiségben Pál Julcsival és Mezei Dániellel a Rádió Cafén. Visszahallgathatod a rádiókafé98.hu-n. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé

0: hivatőrületek és Radio Café After.
1: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are the People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Középiskolai felvételi indul a rendkívüli eljárás, csak nem 2000 mentős díjaztak országszerte. Magára hagyta gyermekeit, elítélték a gondatlan anyát. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Több mint 89 ezer diák felvételizett idén a középiskolákba, ma járt le a határidő, az intézményeknek már értesíteniük kellett a tanulókat arról, hová vették fel őket. Aki sehová sem került be, az a rendkívüli felvételi eljárásban bízhat, ez hétfőn startol. Az Oktatási Hivatal honlapján, az oktatás.hu oldalon keresőprogram segíti a meghirdetett férőhelyek áttekintését. Elindult a Bringázza suliba tavaszi kampánya. A kezdeményezés célja, hogy minél többen menjenek kerékpárral iskolába. A tapasztalatok szerint egyébként, aki sportosan érkezik, jobban bírja a tanórákat. Balogh Gábort, a Magyar Diák Sport Szövetség elnökét kérdeztük.
3: 200 iskola jelentkezhetett az iskolások náluk, itt 50 ezer gyerekről beszélünk egyébként, vagy kerékpárral, vagy akár mondjuk rollerrel járjanak iskolába. Hogyha ezeket ők megteszik, akkor gyakorlatilag onnantól az iskolának csak egy beszámolót kell készíteniük részünkre, és ezért ők kapnak tőlünk sportszer eszközvásárlási utalványt. Most 200 iskola, és lesz további 200 iskolának lehetőség ősszel is csatlakozni, itt ugye új iskolákat várunk majd.
2: Mintegy 2,3 millió beteget látnak el évente a mentők. A szervezet mára nemzetközileg is egyedülálló 256 állomásból és 204 ügyeleti pontból álló hálózattá fejlődött, közölte a szolgálat a közelgő mentők napja alkalmából. Az OMS vasárnap ünnepli megalakulásának 78. a hazai szervezet életmentés megkezdésének 139. évfordulóját. Országszerte csak nem 2000 elismerést adtak át a munkatársaknak a jeles alkalomhoz időzítve. Egy év 8 hónapos felfüggesztett szabadságvesztésre ítéltek egy nőt, aki magára hagyta 4 gyermekét a forróságban. 2 éve júliusban történt mindez Miskolc belvárosában, egy plazmaközpontba ment be, miközben a kicsik legalább 1 órán át vártak rá a kánikulában víz és felügyelet nélkül. A legnagyobb 9 éves, a legkisebb 20 hónapos volt akkor. Egy járókelő figyelt fel rájuk és értesítette a rendőrséget. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám

0: sőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
1: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Anya, mi az az ösvény? Hogy kerültünk ide?
3: Nem tudom, Misa. Pedig a nagy gesztenyefánál szoktunk balra fordulni.
2: Ugye?
1: Vesszel velünk te is! 100 hold. Barangolás a gyerekkultúra erdejében minden péntek este 9-kor a Rádió Cafén. Gyerekkönyvekről felnőtteknek. Mit, mikor és miért olvassatok, hallgassatok és nézzetek. Trendek, megjelenések, beszélgetések szerzőkkel és a kapcsolódó szakmák művelőivel. 100 holdon ez mind bőven elfér. A túravezető Vejszer Alinda, aki a pagony iránytűjével mutatja meg, merre induljunk.
2: És hol vannak a gyerekek?
1: Olvasnak.
4: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A 100 hold támogatója az Erste.
5: Jó estét kívánok mindenkinek, hogyha péntek este, akkor jelentkezik a 100 hold. Gyermek és ifjúsági irodalommal foglalkozunk főként, mert hogy mi a készítők azt gondoljuk, hogy olyan magas színvonalú a gyermek és ifjúsági irodalom, a kortárs magyar, hogy már nem valamihez képest kell róla beszélni, hanem önmagában. Ma Zágoni Balázs lesz a vendégem, több könyv szerzője is, mi most háromra fogunk koncentrálni. A Csillag és a Százados, a Szamosparti Hollywood és a Karácsonyi Kitérőre. Mindjárt jövünk.
1: Esti kakaó, természetesen betűs bögrében. És akivel megisszuk...
5: És ahogy mondtam, a 100 hold mai vendége Zágoni Balázs. Szia, örülök, hogy itt van.
6: Köszöntöm a hallgatókat, nézőket.
5: Talán tudják rólad, vagy ha nem tudják, most megtudják, hogy te kolozsvári vagy, Kolozsváron születtél, most is tulajdonképpen Pesten töltesz pár napot, és egyébként szerintem ez nem lényegtelen, hogyha az irodalmi munkásságodat nézzük. Én azt látom, hogy ez bizony nagyon sok ponton előkerül, akár úgy, hogy Kolozsvárról, mint városról beszélni gyerekeknek, akár úgy, hogy a történetek valahogy kötődnek Kolozsvárhoz, mondjuk például ott forog egy film, vagy akár úgy is, hogy megjelenik egy erdélyi jiddis gyerekvers, mondjuk a holokausztról szóló könyvben. Tehát ez mintha egy fontos misszió lenne.
6: Sose gondoltam rá misszióként, de ez vagyok én. Tehát ott nőttem föl. Szeretem is azért, tehát hogy nem mondanám azt, hogy nem vagyok büszke, mert büszke vagyok arra, hogy Kolozsváron születtem, és hogy ismerem, és szívesen beszélek róla, vagy mutatom meg másoknak. Néha egy picit magamat nézem kívülről, mert nagy ritkán így körbeviszek embereket a városban, és akkor rájövök, hogy te Balázs, te nagyon lokálpatrióta vagy azért, hogy alapvetően.
5: De az jó, hát a lokálpatriotizmus jó, de kapsz erre mondjuk visszajelzést, hogy abból a szempontból szerintem tök érdekes, hogy mondjuk egy itt Magyarországon élő budapesti olvasó gyerek hirtelen eljut Kolozsvárra a Szamosparti Hollywood címkönyveddel.
6: Igen, és azt hiszem, hogy azért a magyarországi kisdiákok, meg nagyobb diákok is, ha mennek Erdélybe, többnyire Székelyföldre mennek. Tehát Kolozsvár sokszor egy picit így kimarad, vagy lemarad a térképről, vagy így átugorják, átmegy a busz. És hát azért Közép-Erdély, meg azon belül Kolozsvár szerintem elég izgalmas ahhoz, hogy beszéljünk róla.
5: Hát szerintem beszéljünk is, meg erről a könyvről is beszéljünk, mert hogy ez egy csomó mindent ötvöz belőled is, mert a filmes akartál lenni. És hát a címben benne rejlő Hollywood az nem véletlen, mert hogy filmet forgatnak Kolozsváron, nem is akárkik, mert Kertész Mihály forgat filmet, aki később ugye a Casablancával sokszoros Oscar-díjas rendező lett. Erről egy kicsit beszéljünk. Az egyik kamasz megjegyzi ebben a kötetben, hogy neki az egyik kedvenc filmje a Casablanca. Te ismersz ilyen kamaszt?
6: Remélem, hogy van. Azért azt gondolom, hogy a Casablancának a romantikája, meg a hős figurái, azok izgalmasak lehetnek már egy okosabb kamasz számára. Mondjuk ez a kamasz, akit említesz, gondolom a regénybeli, ő is úgy hivatkozik rá, mint az anyáik, tehát az ő kedvencük, de hát amit ő is
5: de ismeri.
6: De jól ismeri, igen.
5: Hogy kerül a te látókörödbe például a Kertész Mihály első némafilmjei?
6: Én tanítok is a filmes egyetemen Kolozsváron, egész pontosan a Bábes-Bolyai Egyetemnek a Magyar Film és Média Intézetében, többek közt filmtörténetet. És hát az egyik első fejezet, amit tanítunk, az persze a néma filmhez kapcsolódik, és ezen belül Kolozsvár azért egy nagyon fontos műhely, filmközpont volt a múlt század 10-es éveiben. Úgyhogy amikor a bagonyosok fölkértek arra, hogy írjak egy abszolút törikönyvet, én először nem erre gondoltam, én igaziból egy később bronzkori történetet akartam a Duna mentén, mert hogy akkor egy kicsit abba voltam benne egy másik projekt kapcsán, és rájöttem, hogy milyen izgalmas ez az írásbeliség előtti kultúra, de mondták, hogy sajnos nincs benne a magyar történelem tankönyvekben, úgyhogy legyek szíves olyat találni. És akkor mentőtletként ez jutott eszembe, de hát ezt tanítjuk, csak úgy az volt bennem, hogy hát Erdélybe se volt még az abszolút töri, meg ez a néma film, ez annyira nem kamaszos téma, hogy vajon ebből lehet-e olyat írni. De bátorítottak, úgyhogy neki láttam.
5: Te láttad ezeket a filmeket?
6: Igen, persze.
5: Hol nézted meg őket?
6: Hát ez a korszak függő, tehát hogy azért...
5: Mert ugye, bocsánat, csak hogy a hallgatók is értsenek minket, a Szamosparti Hollywood az úgy kezdődik, hogy van benne egy ajánlás, vagy egy köszönet Balogh Gyöngyi filmtörténész emlékére, aki beazonosította a Tolonc és az Utolsó Éjszaka című filmeket, és elévülhetetlen érdemeket szerzett a kolozsvári néma filmgyártás történetének kutatásában. Te hol láttad ezeket a filmeket?
6: Hát ezeket még a Gyöngyi néninek is mondhatjuk, vagy Gyöngyinek a korszaka előtt láttam egyet-kettőt, de a Toloncot pont nem láthattam, hiszen nem találták még meg akkor. Azt, ha nem tévedek, 2014 előtt tényleg csak a kutatók látták, hiszen akkor került újra nagy közönség elé felújítva új zenével, úgyhogy az egy nagy történet, hogy az a film az hogy került meg tulajdonképpen, nagyon kalandos történet.
5: Ez érdekes is, hogy került meg.
6: És egyébként, hogyha ez a beszélgetés és a 2000-es évek környékén történik, akkor azt lehetett volna mondani, hogy két néma film maradt fent Kolozsváról, most már négy van, tehát kettő azóta került elő, és egy ötödikről tudjuk, hogy van, csak még nem sikerült megszerezni az Egyesült Államokból. Tehát azért ez a filmkincs úgy gyarapodik is, ami egy rendkívüli dolog 100 év után, azért ritkán szoktak filmek előkerülni.
5: Hogy kerültek Amerikába ezek a filmek?
6: Egyébként ez a regény szempontjából is majd érdekes lesz, igen. De Janovics Jenő, aki nem csak a Kolozsvári Nemzeti Színháznak volt az igazgatója, hanem ennek a filmgyárnak is a megálmodója, producere, gyakorlatilag a mentora például Kertész Mihálynak, vagy a későbbi Korda Sándornak, ebben az időszakban legalábbis, amíg ők Kolozsváron dolgoztak. Ő, amikor a Trianon után Erdély tehát ugye elszakad ő, mint filmgyártó a piacának a nagy részétől, hogy ezt ilyen nagyon gazdasági terminusokkal mondjam, magyarul nem tud már filmet forgalmazni Magyarországon, és Erdélyben is egyre nehezebben, akkor van egy ilyen ötlete, hogy kiküldeni a diaszpórában élő magyarokhoz New Yorkba a környékére, és kimegy egy-két film, ez biztosan, nem tudjuk, hogy más is, és ezeknek készül egy anglicizált változata, tehát Angyal Liszkából Angel Betty lesz.
5: Ez nagyon vicces, igen.
6: És angol címe lesz, és tehát gyakorlatilag egy ilyen angolosított változatot, angol feliratokkal, ugye ez a úgynevezett inzertekkel lehet még akkor nézni, került ki, hogy hát ne csak a magyarok értsék majd, hanem mondjuk a velük érkező angol anyanyelvűek is.
5: És hogy most értsétek, kedves hallgatók, tehát ez egy ilyen alaptörténet ennek a műnek, de közben arról van szó, hogy a 21. századból egy gimnáziumból néhány diák visszamegy itt az első világháború előtti Kolozsvárra, meg aztán visszamegy egy kicsit későbbi időszakba is, és egy csomó mindent látnak a történelemből, és közben ott vannak a filmforgatáson, látják Jászai Marit szerepelni például, vagy látják Kertész Mihályt forgatni, és itt az első kérdésem is, hogy Kertész Mihályról a te kötetedben az derül ki, hogy egy kicsit nagy arca van, hogy mindenkinek meg akarja mondani a tutit, azért mert ő már forgatott külföldön is, és hát ez nem veszi jó néven a stáb, akikkel forgat. Ezek valahogy fönnmaradt visszaemlékezések, vagy ez az írói szabadság része, hogy nagy arcúnak festjük-e a későbbi Oscar-díjast?
6: Egyszerre mind a kettő. Fönnmaradt róla az, hogy nem volt egy könnyű ember, nehezen összeférhető volt, sokszor letolta a stábtagokat, de ezt inkább az amerikai korszakából tudjuk, amikor már volt annyira fontos, hogy bárki följegyezze ezeket. Na most innen kellett visszavetíteni azt, hogy milyen lehetett ő fiatal korában. Nekem viszont volt egy olyan személyes élményem a 2000-es évek elején, hogy egy elég nagy arcú, de amúgy tehetséges magyar filmrendező Kolozsvárra jött, és kisjátékfilmet rendezett, és akkor úgy láttam, hogy beszél a stábbal. Én egy asszisztens voltam, sok mindent megjegyeztem, és azt gondoltam, hogy ezt az élmény növény anyagot én tudom hasznosítani itt a kertész kapcsán.
5: Tehát nem volt szimpatikus ez a helyzet, és akkor most kertészre ráraktad ezt a...
6: Igen, azt gondoltam, hogy talál rá, meg hát ő végül is aztán kertész is megleckésztetik a színészek, igen, meg valahogy aztán helyreáll a harmónia közöttük, de ez a le kell játszani, hogy nem tudom, ki a keményebb fiú, ezt látom azért, hogy ez nagyon sok stábban van, és sokszor a rendező szükségét érzi ennek. De vannak más rendezők, akik viszont azért szeretem, azért dolgoznak velük a stábtagok, mert hogy annyira figyelmesek. De na, ezek érdekes meccsek egyébként belülről látni.
5: Janovics Jenőt említetted, szerintem sokan nem hallották az ő nevét, én is csak pár évvel ezelőtt, és egyébként Tompa Andreától, aki foglalkozott a Nemzeti Színház feljegyzéseivel, a Kolozsvári Nemzeti Színház feljegyzéseivel, és azért ez egy nagyon érdekes figura, aki itt körvonalazódik, hogy mennyire sokat tett például a filmgyártásba, vagy a színészetbe Kolozsváron. Az szerepel a könyvben, hogy Janovics Jenő fent tudta tartani a színházat egészen sokáig az első világháború kitörése után is, amikor sokan bezártak, és mindenki mondta, hogy jó, biztos, mert nagyon jól megy neki, meg nem tudom, de közben kiderült, hogy a saját pénzét tette bele, hogy fönnmaradhasson. Ez igaz?
6: Hát amennyire ezt ma meg tudjuk állapítani, igen, nincs feltételünk, nincs, miért azt feltételeznünk, hogy hazudott volna ebben a dologban az utókornak. Ő tényleg egy nagy vagyonra tett szert a 10-es években a filmgyártásból, filmforgalmazásból, tehát ő, neki csak Kolozsváron 3 mozi volt akkor a fennhatóság alatt, és még több tucatnyi erdély szerte. Tehát nagyon jókor volt jó helyen, és azt kell mondani, ezt ma már nehéz elképzelni, hogy a világháború kitörése az egy pozitív konjunktúrát, egy pozitív helyzetet teremtett a benti filmgyártóknak, hiszen nem lehetett behozni a nagyon népszerű amerikai, francia, olasz, németeket, lehet mondjuk, igen, ez főleg, ez meg angol filmeket, tehát akkor be kellett érni azzal, amit az osztrák-magyar monarchia belül előállítottak. És az osztrákok nem voltak annyira a toppon ebbe, volt egy-két jó filmgyár, tehát gyakorlatilag onthatták magukból ezeket a filmeket. Na most az itt felhalmozott vagyon lesz az, amit ő tényleg a színház működtetésére fordít, majd miközben több színházigazgató ebben a korszakban egyszerűen bezár és elengedi az embereket.
5: Azt én jól érzem, hogy ő egy nagyon markáns és meghatározó figurája a kolozsvári kulturális életnek a 20. század elején?
6: Igen, tehát egy megkerülhetetlen figurája lett, ami azért érdekes, mert ugye nem kolozsvári, nem nemesi származású, azért ugye még a múlt század elején simán lehetett zsidózni is, mert nem volt olyan stigma rajta, tehát hogy ő egy ungvári zsidó család majdnem legkisebb gyermeke, aki hihetetlen ambícióval előbb elvégzi a Színi Akadémiát Budapesten, noha a szülei mérnökként szeretnék inkább látni, és utána meg nagyon gyorsan megmássza a ranglétrát a kolozsvári színháznál, és a kolozsvári színház akkor az azt jelentette, hogy a magyar színjátszás bölcsője. Uh-huh. Tehát nem Budapest volt, ez Kolozsvár volt. Uh-huh. És nagy dolog volt oda kerülni. De ő színész, művészeti igazgató, és 5 év múlva egy kis szegedi kitérővel már színházigazgató lesz. Igen. Tehát egy nagyon rettentő sokat dolgozó ember, aki szerintem valószínűleg, én azt képzelem, de ez lehet megint az írói szabadság része, hogy ő a szüleinek is bizonyítani akarta azt, hogy nem rossz lóra tettek, amikor megengedték, hogy ő ezt csinálja, ezt tanulmányait folytassa.
5: De érdekes, de ha szóba hoztad a nemeseket, akkor szerepelnek persze benne nemesek is ebben a kötetben, hiszen hát voltak nemesek akkoriban, például Bánfi Miklós gróf, aki egy nagyon izgalmas figurának látszik, szintén elképesztően művelt, a szívén viseli a magyar kultúra sorsát, ezeket az időutazó fiúkat, lányokat fölkarolja, megmutatja nekik a birtokát, akár olyan helyeket is, ami ma is meglátogatható egyébként, például a Bánfi Hunyad, ott mindenki átmegy és látja ezeket a csillivilli villákat ma, az például az ő birtoka volt, vagy ott volt az ő birtoka. Szóval behoztad ezt a grófi szereplőt, ő rá miért esett a választásod?
6: Egyrészt mondjam így, hogy regénytechnikai szempontból kellett egy olyan az adott kultúrába jól beágyazott mellékszereplő, aki föl tudja karolni az én szereplőimet, tehát egyfajta mentorként, idegenvezetőként végig tudja vinni, és értelmezni tudja számukra mindazt, amivel találkoznak. Tehát nem ők kell hárman kitalálják, hogy az most micsoda, erre nagyon-nagyon jó volt Bánfi. Másrészt neki nem volt akkor még egyáltalán gyereke, tehát egy ilyen magányos aglegényként élte az amúgy főúri életét Budapesten, közben járt fel az országházba, színház főintendánsa volt, tehát kulturális politikai életet is élt, meg az arisztokraták életét, ja, egyébként Boncida, tehát azt is meg lehet látogatni, csak említésként az ő családi fészküket, és másfelől Én nagyon-nagyon beleszerettem 17 évesen ebbe a Bánfi karakterbe, illetve nem
5: mit
6: is a karakterbe, hát az ő nagy trilógiáját, az Erdély trilógiáját, amit most újraolvastam a regény írása előtt, mert azt gondoltam, hogy ezt egy kicsit be kell szippantani újra, ezt a levegőt. Ez amikor az arisztokrácia, vagy egy-két okos és érzékeny arisztokrata érzi, hogy ennek hamarosan vége lesz. Hogy ezek az utolsó évek vagy évtized már, amikor úgy élhetnek, ahogy eddig, generációkon keresztül, nagyon gyorsan változik a világ, még ha nem lennének világháborúk akkor is, de hát az is lesz, meg Trianon is lesz, meg sok minden egyéb lesz. Tehát egy kicsit egy búcsúdala ennek a generációnak az erdélyi arisztokrácia belül.
5: Szerintem az egy óriási erénye ennek a könyvnek, hogy nem táncol el a nehéz politikai vagy történelmi kérdések elől, amelyek ma már történelem, akkor politika. Nem táncol el a felelősség kérdése elől, hogy hogyan bánt például a magyar nemzetiség a többi nemzetiséggel, hogy miért alakul ki egy feszültség, és azt a kérdést is nem, nyilván nem, nem tudom, tudományos mélységgel, de szép irodalmi igénységgel érinti, hogy miért ürül ki, vagy kezd el kiürülni Erdély, vagy Erdélynek bizonyos részei, és hogy bukik meg például a középnemesség, vagy nem tudom. Ez azért masszív történelem, amiben nyilván neked is bele kellett olvasnod magad, de szándékod volt nem elugrani ezekkel a kérdésekkel, és ebben nyilván az etnikai feszültség az egyik legkomolyabb máig.
6: Igen, szándékom volt. Nekem van egy ilyen kis perverz örömöm, hogy szeretek nehéz dolgokról beszélni fiataloknak. Nem tudom, miért izgat, de azt gondolom, hogy a legnehezebb kérdésekről is lehet beszélni, csak valahogy meg kell találni a módját. És nem szeretem, tényleg nem szeretem a leegyszerűsítéseket. Ez lehet, hogy azért is van, mert erdélyiként valahol az ember mindig tudja, hogy legalább két igazság van. És most nem az igazságot, a nagybetűs igazságot akarom relativizálni, de hogy az én tapasztalatom és igazságom mellett ott van a más nyelvű, más etnikumú vagy más vallású ember, ennek is az igazsága, ami nem oltja ki egymást, nem az egyik igaz a kettő közül, hanem ezek valahogy együtt meg kell férjenek. És azt gondoltam, hogy mi rettentő sokat panaszkodunk arról, hogy velünk a románok mit csinálnak, de egy picit érdemes megnézni, hogy milyen volt, amikor fordítva volt. És azért van ez a kamasz román fiú főszereplőm, aki persze papi családból származik.
5: Andrei, mert, azt hiszem.
6: Igen, vagy, most már én sem tudom, hogy Dorel vagy Andrei.
5: Andrei.
6: Igen, mert a Dorel, tudom már a Dorelt, azt leszavaztuk, hogy az nem erre a régióra.
5: Igen, nem ismerős jellemző. A név,
6: mert hogy a papi családból származik, és olyan lelkes, hogy akkor Budapest, és majd megyek Budapestre tanulni. És egyébként ezt nem én találtam ki, hiszen nagyon sokan az erdélyi értelmiségből Budapestára, vagy Pesztára, így mondták, jöttek föl tanulni, a görög katolikus teológiától kezdve egy csomó egyéb helyre mérnöki tanulmányokat folytatni. És aztán ez a kép megváltozik az első világháborúban, és látjuk, hogy már nem tud úgy gondolni Budapestre, mint egy jó helyre, ahova ő vágyakozik.
5: Azt mondta, hogy nem akarsz leegyszerűsíteni beszélni róla, de határozottan beszélsz róla, és ezt mindjárt fel fogom olvasni a hallgatóinknak. Okay. Maradjatok velünk, Zágoni Balázsra folytatjuk ezt a beszélgetést, és még nagyon sok témáról lesz szó.
7: Rádió Café. Van barátod.

Litkai Gergely vagyok, és önök a Rádió Café 98.0-át hallgatják, de hogyha nem tudták volna, hogy ennyi, akkor nem tudnák hallgatni.

0: még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. Még ne menjetek el. A Száz Hold folytatódik a szünet után. Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A hősök, akik még 30 kiló lemezzel mentek buliba.
1: This guy is a professional.
0: Akik nem ijednek meg, ha letesznek eléjük két igazi lemezjátszót.
1: Going after him could be very dangerous.
0: Akik a beatmixet még ma sem a gépre bízzák.
2: It takes place in ancient Japan.
0: A négy szamuráj visszatért a rádiókaféra.
3: Yo, what the hell are you?
0: Rob, Marvin, Infra Gandhi és Cyborg Templar.
1: A man says shoot me.
0: A sokat látott harcosok, akik még ma is kimernek állni puszta kézzel. Long Track. Egy órás klasszikus mix minden szombat este 11-től éjfélig.
4: This is a substance of the way of the samurai.
0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén.
5: Céges esemény kompromisszumok nélkül. A Barceló Budapest modern, kertkapcsolatos rendezvénytermei ideálisak meetingekhez, workshopokhoz, csapatépítőkhöz vagy karácsonyi partikhoz. Központi elhelyezkedés, privát parkolás és prémium catering. Keresse szállodánkat most kedvezményes árajánlatokért. Barceló Budapest, a sikeres események helyszíne. Három évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e, Akvárium. Karizmatikus előadásmód és klasszikus East Coast hip-hop hangzás. Redman május 12-én az Akváriumban hozza el a műfaj ikonikus világát. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Redman május 12-én az Akváriumban.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
6: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
7: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Aki bújt, aki nem, megyünk. Száz Hold, Vejszer Alindával.
8: Zágoni Balázs ül itt a stúdióban, például a Szamosparti Hollywood című könyvnek a szerzője, amely egy időutazós történet az Abszolút Töri sorozatból, és ott tartottunk, hogy nem kerüli meg a nehéz történelmi kérdéseket, így például a nemzetiségi feszültségeket, és most idézek csak pár mondatot, hogy mennyire nem kerüli meg. Unió Erdéllyel, ez volt a szólam 1848-ban. Mindenki egyetértett, de azt már elfelejtették, hogy az erdélyi problémákat az erdélyiek megkérdezésével oldják meg. Mindenre rá akarták húzni az egyenzubbonyt, mert ami működik Zala vármegyében, annak működnie kell itt, Kolosdobokán is, ugye? Hát sajnos nem. Tehát, hogy nagyon keményen állsz bele ebbe az igazságba, nem leegyszerűsítve, de nem is hagyva kérdőjeleket, hogy a nézőpont az, hogy mindenkinek a nézőpontját és érveit meg kellene hallgatni. Ezt jól érzem?
9: És leginkább a helyi lakosoknak ebben. De hát azt mindig tudjuk, hogy a politikai központ az valahol van, Bécsben, Budapesten, Bukarestben, és onnan messziről ezek általában nem látszanak, vagy alig látszanak. Vagy másképp látszanak ezek a nézőpontok.
8: És kapsz erre visszajelzést? Vagy úgy helyeslik az olvasók ezt a narratívát, vagy inkább azt mondják, hogy nem kéne ilyen szigorúnak lenni?
9: Én nem tudom, aki nem ért ezzel egyet, az lehet, hogy nem mondja el nekem. Akik visszajeleztek, azok kivétel nélkül pozitív visszajelzések voltak. Nekem az nagy elégtétel volt, hogy Ferenczi Szilárd azt mondta, hogy ő ezt feladná az első éves történész hallgatóknak. Mondtam, hát nem pont ez a célcsoport, nem 20 pluszat írtam rá, hanem 10 pluszat. De mondta, hogy viszont legalább ennyit jó lenne, hogyha tudnának arról, hogy hogyan működött Erdély 100 éve. És akkor ez egy ilyen megerősítés volt, hogy akkor talán nagyon nem nyúltam mellé.
8: Hát annyira szívfacsaró, amit most nem tudok szó szerint idézni, mert nem tudom, hogy hol van pontosan a könyvben, amikor a magyar katonák, akik vezénylik a román srácokat a frontra, azok énekeltetnek velük egy dalt, ami önmaguk ellen szól. Hát ez egy ilyen elkészen bicskanyitogató történet, de feltételezem dokumentált.
9: Igen, tehát hogy ilyenek voltak azért, és pont ezt akartam érzékeltetni, hogy sokszor az van, hogy például az értelmiségi, az érzékeny gróf, ő látja ezt a dolgot. Kérdés, hogy tehetne-e többet, valamilyen gesztus szinten ő próbálja helyrehozni ezt. És sokszor azok, akik nem is helyiek, nem is túlműveltek, de egyszerűen csak azt érzik, hogy hatalmat kaptak hirtelen, ők a legkegyetlenebbek, vagy ők a legembertelenebbek ebben a helyzetben.
8: Igen, és mindegy összekacsintva, meg így rávéve a többieket, hogy ők is tartsanak. De egyébként még azt is megteszi a regény, hogy az arisztokrácián belül is bizonyos skálát állít föl, hogy van, aki milyen könnyen vevő bizonyos szólamokra, van, aki tartja magát, van, aki ilyen. És én azt feltételezem, hogy te korabeli újságokból is sokat olvashattál, mert itt konkrét híreket idézel 1914-ből, vagy például, amit kevésbé ismertem, a kolozsvári, mi is ennek a Kolozsvári Tükör című újságból, ami hát nekem az derül, hogy az valami nagyon erős bulvárlap lehet.
9: Ez eléggé szennylap volt.
8: Szennylap, én is ezt írtam fel, hogy ez valami szennylap, de a Vasárnapi Újságból is Budapestről 1914-es hírek meg információk vannak, szóval te ezt erősen kutathattad.
9: Igen, én nagyon szeretek is ezekben elmélyedni, egyébként ez családi vonás, mert az öcsém is ezt csinálja, ő sokkal jobban elmélyült a néma filmek korában, és pont az újság hírekből próbál sok mindent rekonstruálni, de nem csak ez, tehát nekem azért az is nagyon fontos ilyenkor, hogy a tárgyi dolgokat, az épületeket bejárni, elmenni a New York kávézóba, ha már ott volt, oda mennek a főhősök. Kijöttem a Vasút Történeti Parkba ide a közelbe, csak azért, hogy YouTube-on meg tudok nézni 24 gőzmozdony indulást.
8: Ez csodálatos, ezt fölírtam. A gőzmozdony indulás, ez csak azt tudja leírni, aki ott ült benne egy gőzmozdonyban, amikor elindult.
9: Hát egyébként meg Angliában volt egyszerűen a lehetőségem, hogy tényleg beszívtam a füstjét, azt nem kívánom viszont senkinek, tehát hogy az kellemetlen tud lenni, de hogy ezt így tényleg látni, fogni, szagolni, amennyire lehet, és nagy mázlista voltam, mert amikor kijöttem mozdonyt nézni, ugye én voltam meg a 6 éves gyerekek, körülbelül ez a két kategória, akkor volt egy régi autókiállítás is. És mondtam, hogy jaj, de jó, mert még mindig nincs autója Bánfinak. Tehát, hogy azt mondják, hogy egy piros autóval furikázott, de mi volt az a piros autó? És akkor ott kiderült, hogy volt egy 1913-os Benz, még nem Mercedes-Benz, csak Benz, és egy ilyen sportautó volt, mondom, kész, én eldöntöttem, hogy ez lesz az övé, azt körbefotóztam, filmeztem, úgyhogy tudjam, hogy néz ki a felni, tehát ezek az anyaggyűjtések, azok izgalmasak, meg úgy kellenek is nekem.
8: Ez érdekes, hogy kellenek, hogy a kapaszkodók is nyilván.
9: Persze, be kell tudni népesíteni, tehát, hogy ha én közhelyekkel próbálom ezt a virtuális teret, a regénynek a terét benépesíteni, akkor azt szerintem érezni fogja a néző, jó, hát ez is ismerős valahonnan, meg az is, még egy utolsó is, nem, hogy a Vasútörténeti Parkban felfedezem, hogy van a harmadosztály / postakocsi. Ezt kitalálni nem lehet. Azt észre kell venni, hogy van egy ilyen, és akkor már be tudtam építeni a regénybe is.
8: Szóval neked fontosak ezek a történelmi tények, meg ilyen kézzelfogható tárgykultúra, meg minden, de azért ott az írói szabadság is, az meg mondjuk abban jelenik meg, hogy nyilván vannak kitalált szereplők, ez az egyik dolog. A másik pedig az, hogy még a történelmi szereplőket is tudod egy kicsit igazítani a történetethez fikcionálisan.
9: Persze, hát nem is lehet másképp, hiszen annyit nem tudunk róluk, elég sok űr van az életükben, meg amit tudunk is, azok is interpretációk legtöbbször. Tehát persze, inkább én azt gondolom, hogy ennek az a folyamat, hogy az ember egy ideig csak gyűjt, így szívja magába, és akkor elér egy telítettségi pontot, amikor azt mondja, hogy jó, meg tudnak szólalni a szereplők, el tudom képzelni, mit csinálnom ma reggel, na akkor lehet, hogy el tudok kezdeni most már írni.
8: Ez ugye 1910-es évek elejére visz minket ez a könyv az első világháborúba. És akkor itt ennek a párja, amit korábban írtál ugyan, ami viszont a második világháborúba visz, a Csillag és a Százados a címe.
9: Később írtam.
8: Később írtad?
9: Igen, az nem a legújabb, amit a kezedben tartasz.
8: Jé, azt hittem, hogy fordítva van valahogy, a benne lévő évszámok miatt gondoltam, de nem baj. A lényeg az, hogy ez viszont a második világháborúba visz minket, és egy barátság története, mondjuk nagyon leegyszerűsítve, két fiú, az egyikük zsidó, a másikuk nem zsidó, Budapesten élnek, a... Jaj, milyen tér? Lövölde.
9: Ugye lövöldetél közében felső Erdősor utcában.
8: Tehát ez meg egy nagyon pesti történet, mert játszódik a Pozsonyi úton egy kicsit, ugye amikor a gettók létrejönnek, a védett házak létrejönnek, tehát ezeken a helyszíneken, de hát ez sem könnyű téma. És azért itt is nagyon fontos, hogy nyilván bejártad ezeket a helyszíneket, hogy itt is kellett egy ilyen bázis, hogy mi az a tárgykultúra, meg nem tudom, hogy mi az, amire rá lehet építeni. Vagy az is lehet persze, hogy az egész történet onnan indul ki, hogy láttad annak a századosnak a tábláját, Ocsovai, jól mondom?
9: Ocskai.
8: Ocskai századosnak a tábláját, aki nagyon sok embert mentett meg a mai Radnóti gimi épületében.
9: Igen, a épületén kívül vannak ezek a táblák, és hát szerintem nagyon kevesen tudják, hogy van egy ilyen magyar Schindler, mert én se tudtam róla, bevallom, amíg nem futottam bele.
8: Pedig hányszor jártam abban a gimiben is.
9: Igen, hát ez volt a legnehezebb őszintén, mert a Szamospartinál azért úgymond haza lehetett otthoni források, már ismert hősök, újra kellett olvasni könyveket. Na de itt ez ilyen, se budapesti nem vagyok, se a családunkban nem érintett, hál' Istennek, a holokauszt által. Úgyhogy én valószínű, ha azt mondják, hogy írjál nekünk egy budapesti holokauszt regényt, akkor én tiszteletesen visszautasítom, hogy hát nem én vagyok erre a megfelelő ember. Csak hogy ez egész másképp kezdődött, mert arról volt szó, hogy írjál egy 6 pluszos generációnak szóló icipici mesekönyvet valamilyen hős figuráról, akire én pont ezt az Ocskait néztem ki, szemeltem ki. Csak hogy aztán azt mondta a szerkesztő, hogy jó ez, de nincs ebbe szerinted több Balázs, és akkor nem szeretnél ebbe picit nagyobbat írni. És akkor írtam egy kicsit nagyobbat, ez már egy ilyen 100 000 leütés, mint a karácsonyi kitérő körülbelül akkora volt.
8: És arról akkor is fogunk beszélni.
9: Megint azt mondta Dóka Péter, az akkori szerkesztője a Mórának, hogy ez tetszik, meg sok minden rendben van, de én mindig azt érzem, hogy ebbe több van. És akkor már nehéz volt visszalépni, vagy azt mondani, hogy jó, hagyjuk a fenébe az egészet, vagy hogy egyétek meg így, ahogy van. És engem is egyre jobban foglalkoztatott, hogy lehet, hogy itt akkor nem két srácnak a története kell legyen, csak akik bekerülnek az iskolába, abba a gyakorlatilag védett helyre, hivatalosan munkatábor, ahol amit Ocskai felügyel, hanem akkor azt az egész 1944-es évet próbáljuk felépíteni, mondjuk az elejétől, mondjuk a németek bejövetelétől.
8: De várjál, te megláttad ezt a táblát Ocskairól, mint egy emléktábla. Igen. Ahogy mondtad, a magyar Schindler, ezt csak azért mondom el még egyszer, mert egy csomóan nem tudják, hogy ő kicsoda, tehát több száz embert mentett
9: több
8: meg.
9: Vagy 2500 valószínűleg.
8: 2500 embert mentett meg, úgy, hogy közben játszott egy színjátékot kifelé, befelé pedig föntartott egy tábort, ahol nem is volt annyi élelem, mint ahányan voltak, tehát folyamatosan daraboltak. Tehát
9: esténként az SS tisztekkel vacsorázott különböző budai szórakozóhelyeken, és közben több ezer embert bújtatott és próbált etetni, amiből egyért már főbe lövés járt volna.
8: Nem, egyszerűen elképesztő bátorságról tesztelünk bizonyos, de megláttad a táblát, és nyilván elkezdted őt kutatni.
9: Igen, tehát hogy ki ez az ember, és miért nem tudok róla.
8: És miért nem tudunk róla? Arra kaptál választ?
9: Nem biztos, hogy olyan egyszerű a válasz. Hát egyrészt őt ugye a kommunizmus idejében nem lehetett ünnepelni, mert a Horthy hadseregének volt egy tisztje, ráadásul nemesi származású, tehát ez ilyen dupla főbűn volt. El is megy hamar az országból, ráadásul a Jad Vashem intézet is nagyon későre, már jóval a halála után érzi bizonyítottnak, vagy találja bizonyítottnak azt, hogy ő zsidómentő, embermentő volt, hiszen ő egy munkatábor parancsnok. Azt mondták, hogy hát munkatábor parancsnokokat nem fogunk kitüntetni azért, amit csináltak. Na de hogy ő hogy volt parancsnok, azért ez egy nagyon-nagyon más történet.
8: És akkor így szépen lassan az idő engedte, hogy egyszer csak róla megemlékezzünk egyáltalán, mert azért töri könyvekben én nem hinném, hogy szerepel a neve.
9: Hát, minimális, van egy iszonyú vékony könyv, amit sehol nem lehet beszerezni, én is a Széchenyi könyvtárba kellett fölmenjek, ami röviden leírja a történetét. Van ez a film, van egy dokumentumfilm róla, ami a YouTube-on viszont elérhető, és akkor most van egy sétány a két emléktáblán kívül, van egy sétány a Városligetben, amit róla neveztek el. Tehát ez körülbelül ennyi.
8: És akkor itt benned az is megfordult, hogy akkor tegyük ezt helyre, vagy adjuk vissza a tiszteletet annak, akinek nem adták meg politikai okokból?
9: Hát lehet, hogy miközben írtam, benne volt, inkább ez a felfedezés öröme volt, hogy jé, van egy ilyen emberünk, és akkor erről nem beszélünk, miközben van egy csomó minden, amiről elég sötét is meg kell emlékezni, de hogy volt egy-két ilyen ember.
8: Egyébként olyan érdekes, mert most, hogy így beszélgetünk, hogy ugye ez a kiszolgáltatottságról is szól, tehát nyilván nagyon bedurvul a könyv, vagy majd elmondom, hogy ezt miért mondom, hogy bedurvul, de hogy mondjuk az alapfelállás az, hogy egy gyerek iskolába jár, és egyszer csak azt mondja neki a pedagógus, hogy te többet ne gyere be, neked le van zárva a fél éved, és a többiek döbbenten nézik, hogy miért, mert zsidók ugye már nem járhatnak be, meg nem ülhetnek fel a villamosra, meg megy az utcán, és valaki leveri a kalapját, és ahogy így visz be a történet, mert ugyanazt a kérdést feszegeti kicsit, hogy a kiszolgáltatottak az milyen viszonya a többségnek. És nekem a másik kötet is, a Szamosparti Hollywood is felteszi ezt a kérdést, hogy mit csinál a többség, a nemzetiség a kisebbséggel. Valahogy azt érzem, hogy ez nálad egy nagyon visszatérő elem. És majd a harmadik kötet, amiről beszélünk, abban is szerintem benne van.
9: Hát itt az első kettőre biztos nem lehet elvonatkoztatni attól, hogy az erdélyi magyar kisebbség tagja vagyok, és pontosan érzem, és vannak plusz antennáim erre, hogy az ember egy lehetséges, nem tudom, etnikai feszültség vagy konfliktus helyzetet azt még időben észre tudjon venni, vagy azt érezze, hogy mikor kell lehúzni a hangját az utcán, meg ilyen dolgok. Tehát ezekkel mi együtt nőttünk fel. És én biztos vagyok benne, hogy
8: és
9: ez a tapasztalat.
8: Beleírod, vagy beépíted az érzést magát?
9: Igen, be tudom építeni, és biztos segített a Csillag és a Századosnál, de persze nem akarom azt mondani, hogy egy nap lehet említeni mondjuk egy erdélyi magyar sorsot a holokauszt zsidó sorsaival, tehát erről szó nincsen, de az írói folyamatban azért ez nekem segítségemre volt.
8: Hogy lehet úgy írni a holokausztról, hogy elkerülje a nagy csapdákat? Tehát a gicset, a pátoszt, a túlnépszerű áldozó, vagy nem, ez butaság. Tehát, hogy egyszerűen csak elkerülje a közhelyeket, inkább azt hiszem így kérdezem.
9: Tegnap voltam egy közönség találkozón, és azt külön megköszönte a könyvtáros, hogy ezeket a, nem tudom, drótháló, Auschwitz, megsemmisítő tábor, stb. Ezek úgy nincsenek benne. Én nem is erről akartam írni. Tehát engem az a része érdekelt a történetnek, hogy akik itt maradhattak Budapesten, versus akiknek nem is kellett volna elmenni, tehát a keresztény barátaik, hogy meddig ment a szolidaritás gyerekek szintjén, felnőttek szintén, ki mit mert fölvállalni azért, hogy segítse mondjuk a zsidó barátját, és ez egy kevésbé, mondjam úgy, hogy kutatott téma, vagy kevésbé túlírt téma.
8: Tehát
9: hiszen
8: akik maradtak, azoknak
9: akik
8: a
9: maradtak,
8: története.
9: Igen, noha egyébként ez is egy filmcím, amelyik ezzel
8: igen,
9: foglalkozik.
8: Igen, egy kicsit más.
9: És... hát én azzal kezdtem, hogy elolvastam, tehát amikor kiderült, hogy a második kéziratomat is értsd, jól visszadobta a kiadó, azt mondta, hogy ebbe több van, akkor egy évig semmit nem csináltam vele, csak olvastam, meg forrásokat kutattam, megnéztem, iszonyú sokat olvastam, mert azt éreztem, hogy annyira messze vagyok ettől, hogy tehát ahhoz, hogy én ezt meg tudjam ekkorában írni, hogy muszáj elmélyülni, és egy év után éreztem azt, hogy na, most kezdenek a karakterek megszólalni, és most ugye el tudom képzelni, hogy ki hova megy. És közben jöttem fel időről időre Budapestre, és ilyen sétákat, ilyen szervezett sétákon vettem részt. Egyrészben a Zeitler Ádám, meg mások által.
8: Zeitler Ádám rabbi egyébként, és a Lauder iskolának az igazgatója.
9: Így van, és a könyvnek az egyik
8: igen,
9: szakértője.
8: Igen, bocsánat, igen.
9: És az ő sétáin, meg még egy pár ilyen mondjuk a nemzetközi gettóról szóló sétán éreztem azt, hogy oké, most már talán tudok annyit, vagy talán ezt a mondatot én is be tudtam volna fejezni, amit most az idegenvezető mondott, ez pont nem az Ádámira vonatkozott, mert tőle még több újdonság volt, és akkor talán egy ilyen terítettségi szint, amit, hogy na jó, akkor próbáljuk meg most ezt felépíteni, de még mindig az volt, hogy eszméletlen sok jó sztorit össz kiválogattam, hogy ezekből hogy lesz a regény.
8: Na most azért is érdekes ez, mert például a 80. oldalon egy házban laknak már összezárva sokan, és csak azt akarom érzékeltetni, hogy én nem tudom, hogy ez egy létező karaktere, de a története akár létező is lehet. Tehát olyanokról beszélünk, akik felkeltik a főhős kisfiú érdeklődését, Dávid érdeklődését. Az egyik Géza bácsi volt, a 2 méter magas kosárlabdázó, aki az első emeleten lakott, 1935-ben részt vett a Genfi Európa-bajnokságon, aztán zsidó származása miatt nem lehetett többé a magyar csapat tagja. Neki nem volt családja. És én ezen gondolkodtam, hogy ez a Géza bácsi, ez valamiből összegyúrt karakter, vagy létező?
9: Létezőből, de most nem fogom tudni megmondani, hogy kinél olvastam, de igen. Tehát, hogy ő is. Ugyanúgy, mint például a Dobai Báró, akinek nem tudjuk, hogy mi volt a neve, de D. Báróként szerepel Szép Ernőnek az Emberszak című könyvében. Tehát van több mellékszereplő, akiket valós szereplőkből gyúrtam, de ennél többet kaptak ajándékba a fiktív főszereplők. Tehát ott ugye muszáj volt felépítsem a történetet, hiszen ha egy valakinek a visszaemlékezése, akkor az meg nem is az enyém, meg akkor nagyon lehatárolja, hogy akkor ez most csak mondjuk egy védett ház történet, vagy csak egy bujkálós történet, vagy ez a megúsztuk, mert nem tudom, szerencsések voltunk történet, és én ennél többet szerettem volna megmutatni. Úgyhogy a főszereplők fiktívek, de ők ajándékba kapták valós visszaemlékezőknek egy-egy történet darabkáját, körülbelül 3 tucatnyi ilyen van így beépítve.
8: Van egy elég kegyetlen portás is ebben a regényben, aki később hát egyértelműen nyilasként funkcionál. Ő feltételezem, hogy általánosított karakter, tehát mint általában eljárat.
9: Majdnem minden, amit csinál, ezt valaki megcsinálta.
8: Tehát, egy ember, vagy többen, gyújtad össze azt az egyportást?
9: Igen. Tehát házmesternek, vagy légóparancsnoknak lenni akkor az nagyon nagy hatalom volt, tehát konkrétan élet és halál ura volt. Sokan visszaéltek vele, nem mindenki, tehát ott is voltak jóságos emberek, de nagyon sokan visszaéltek vele.
8: Ebben a regényben is megjelenik egy picit az erdélyiség, mert szerepel benne egy marosvásárhelyi népdal, most ezt szeretném megkeresni és felolvasni, remélem, hogy igen. A szatmári mama énekelgeti az unokájának. Szól a kakas már, majd megvirrad már, zöld erdőben, sík mezőben sétál egy madár. És erről a csillagozás szerint írtad le, hogy ez egy olyan magyar népdal, amelyet a hagyomány szerint Taub Izsák, szatmári rabbi vásárolt meg egy magyar paraszt fiútól valamikor a 18-19. Század fordulóján. Ha nem is ő komponálta, de ő egészítette ki és terjesztette el a zsidók körében. A zsidó népít szerint a kakas a messiás, a megváltó hírnöke, az ének ma világszerte népszerű a vallásos zsidók körében. A kállói zsidók leghíresebb szombatfogadó éneke. Ez honnan volt meg neked ez az info?
9: Ó, egyébként hát ezt már több helyen belefutottam, meg vannak is videók, ilyen nem tudom, híres öreg New York-i rabbi, aki ezt így énekli, már alig lehet fölismerni, de magyarul énekli ezt a dalt. Tehát ez tényleg egy roppant fontos ének. Én meg azért szerettem, mert azt éreztem, hogy nagyon szépen összeköti a két etnikumot, két kultúrát, a két nyelvet. Hát nem kellett nyelvet, mert magyarul van tulajdonképpen, de hogy ez nem igaz ez az enyém, az meg a tiéd, hogy hát még ez is közös.
8: Nagyon érdekes. És azt persze nem tudom, hogy a fikciónak mennyi része, vagy ez is van visszaemlékezésekből tudható, hogy ebben olyan jelenet is szerepel ebben a könyvben, hogy fölmennek a tetőre bombázás idején a fiatalok, és végignéznek tragédiát is, meg bombázást. De most erre ne válaszolj, mert erre a válasz csak azt fogja megtudni, aki tovább jön velünk a Spotify-ra, mert ott még folytatjuk a beszélgetést erről a kötetről is, és a Karácsonyi Kitérő című kicsit fiatalabbaknak szóló, és kicsit talán könnyebb történettel Zágoni Balázzsal, úgyhogy gyertek át a Spotify-ra.
0: Törökülésben vagy fejen állva, a lényeg, hogy olvasson. A Szászolt könyvajánlója.
8: Zágoni Balázs van még mindig itt a stúdióban. Három kötetről beszélgettünk, a Szamosparti Hollywoodról, a Csillag és a Századosról és a Karácsonyi Kitérőről. És ahogy az lenni szokott, minden szerzőt arra kérünk itt a végén, hogy ajánljon egy olyan művet, ami nagy hatással volt rá.
9: Hát én haza fogok beszélni, de nem saját könyvről. Egy volt iskolatársam írt egy szintén Erdélyben, szintén a kommunizmus alatt játszódó kis könyvet, ami az iskoláról szól, László Noémiről van szó, a mi iskolánk, ha jól tudom, Habidiat is nyert
8: idén. Így van,
9: ezt
8: akartam mondani, egy Habidias.
9: Az aktuális, és nekem nagyon-nagyon ismerősek ezek a mondatok, nagyon szerettem a helyszínnek mi az, hogy a mondatok, tehát ugye, tényleg a felismerem, melyik folyosóról szól, és nagyon szerettem ezt az iróniát, amiben egy olyan hangon szólal meg ennek a főszereplője, amely egyfelől borzasztóan lelkes, tehát hogy elmondja, hogy nagyon-nagyon szuper ez az iskola, amiben járunk, de közben meg amiket mond, abból kiderül, hogy hát ez rettentően messze van a szupertől. Most ez valószínűleg azért is szeretem ezt a könyvet, mert ez egy elitiskola volt, ahol jártunk mind a ketten, és sok tekintetben nagyon szerettük, engem mégis nagyon sokszor nyomasztott. Tehát azt éreztem, hogy van itt valami, aminek meg kell felelni, aminek nekem nehéz. Én próbálok megfelelni, de hogy valahogy őszintén mondom, hogy amikor érettségiztem, olyan volt, mintha börtönből szabadultam volna. És hogy kicsit felismertem ezt az érzést ezekben a mondatokban.
8: Nagyon jó, ez jó is, hogy ajánlottad. Én is már terveztem, hogy elolvassam, úgyhogy most én is el fogom olvasni. Zágoni Balázs, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál ma.
9: Én is.
8: És nektek pedig a figyelmet köszönjük. Egy hét múlva újra találkozunk pénteken este 9-kor itt a Szászholdban, addig pedig pihenjetek, illetve olvassatok sokat. Sziasztok!
0: Rádió Café. Békás Megyeren, az FM 98-as frekvencián.

0: száz holdnak is egy a vége. Mára búcsúzik a Rádiókafé és a Pagony kortárs gyerekirodalmi műsora. Találkozunk jövő pénteken este 9-kor.
1: Amit ma adsz, az örökre elkíséri. Higgy magadban, és mesélj gyerkőcödnek akár a pénzről is. A száz hold támogatója az Erste.
0: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nem a vasárnap van, ugye? Szombat van? Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
0: Nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi Best of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
2: Akkor mit hívjak majd?
0: Millás reggeli Best of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
2: De a kórház? Milyen kórház?
0: A műszer neked egy fal? A garázs egy szentély? A sebről a váltó jut az eszedbe? Zavar, ha valaki ellel mondja a rükkvercet? Akkor neked való a futómű. Minden csütörtökön 8:30-tól indexelünk és kanyarodunk, előzünk és tolatunk a Millás reggeli autós rovatában.
1: A rovat támogatója a Volkswagen forgalmazója a

0: tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikávé.hu. A Delta Produkció bemutatja: fenntartható divatőrületek és Rádió Café After május 13-án este 8 órától a Fény utcai piacon. Összművészeti esemény híres színészekkel, dizájnerekkel. A finálé utáni hangulatról a Rádió Café színeiben DJ Infragandi gondoskodik. Gyere el és legyél részese a felejthetetlen estének, ahol a városi tér, a divat, a színház és a zene összeér. A Hello Margit Fesztivál nyitó eseménye ingyenes, de exkluzív élményekért vásárolhatsz VIP jegyet is a www.deltaprodukcio.hu. Május 13-a Fény utcai piac, fenntartható divatőrületek és a Rádió Café After.
1: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
2: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
1: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
0: Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e, Akvárium Klub.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Vasovszkival és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
4: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
5: Én jól vagyok, köszi. A suliban nem szekál senki. Van, kivel megbeszélnem a dolgaimat, tanulok, és már tervezem a nyarat. A szüleim is bármiben segítenek, de látom, hogy nem mindenki ilyen szerencsés, mint én. Nekik ki segít? Tudtad, hogy az UNICEF Magyarország az adó 1%-okat kizárólag a magyar gyerekek támogatására fordítja? Mert minden gyerek szeretne jól lenni. Adód 1%-ával te is segíthet. Készült az UNICEF Magyarország megbízásából.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: oldalon. 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén. Hírek következnek a Rádió Cafén.
2: Háromnapos tűzszünet jön az orosz-ukrán háborúban. Megnyitott UFO-akták egyelőre marad a rejtély, úszó drograktárra bukkantak a spanyol rendőrök. Jó estét kívánok, Fülöp Attila vagyok. Holnaptól kezdődően háromnapos tűzszünetet jelentett be Ukrajna és Oroszország között az amerikai elnök. Donald Trump szerint a fegyvernyugvás hétfőig tart. Közölte azt is, hogy a két ország ezer-ezer hadifoglyot is kicserél. Az államfő közösségi oldalán hozzátette, idézem, reméljük, hogy mindez kezdete lesz egy nagyon hosszú, gyilkos és nehéz háború végének. Nyilvánosságra hozta az UFO-akták egy részét az Egyesült Államok Hadügyminisztériuma. A megmagyarázhatatlan jelenségekről szóló felvételek, dokumentumok a Pentagon honlapján érhetők el. Közöttük van például több az Apollo program űrrepülései közben rögzített különös videó, illetve számos a világ több országában felvett jelenség is. A Fehérház összegzésében hangsúlyozta, ezekre akkor sem és azóta sem találtak minden szakember számára elfogadható magyarázatot, így arra sem tudnak választ adni, léteznek-e a földön kívüliek. A magyar buszgyártás legendáit mutatják be a hétvégén Tapolcán, 9. alkalommal rendezik meg a nemzetközi Ikarusz találkozót. Részletek Bordes Krisztián főszervezőtől.
3: Az autóbuszok száma 70 fölött van, magyar magántulajdonban lévő, illetve a külföldi buszok. Lesz Lengyelországból, Németországból több busz jön, illetve várunk még Szlovákiából. Szokásos városi nosztalgia járatok, 55-ös Ikarusok lesznek, 5 darab faros Ikarusz, egy 311-es Ikarusz, elvonulunk ugye a Káli

0: Decében 70-75 busszal egy órás túrára.
1: Rekordmennyiségű több mint 30 tonna kokaint foglaltak le a spanyol kommandósok. Az Atlanti óceánon tartóztattak fel egy teherhajót, ennek rakterében volt a 290 milliárd forintot érő anyag. 6 ember őrizte a szállítmányt, de esélyük sem volt az elitegység ellen, azonnal letették a fegyvert. A nyomozók szerint a hajó volt a nemzetközi drogmafia egyik logisztikai központja. Onnan látták el az egyes európai országokban működő csoportokat tiltott szerrel. 24-28 fok, sok napsütés, ez vár ránk a hétvégén, mondom a részleteket. Éjszaka egy vastagabb felhőréteg borítja be az országot, ám esőt nem hoz. Hajnalban 7 és 13 fok között alakul a hőmérséklet. A folytatásban elvonulnak a felhők, alapvetően kellemes napos idő valószínű. A Dunántúl nyugati részén, illetve északkeleten előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. Ahol elered, ott megerősödik a szél. 21-27 fok jelentheti a csúcsot szombaton. A vasárnap is ezt ígéri, de már 24-28 fokkal.
2: Híreket hallottatok a Rádió Cafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén. A következő órában nem csak zenét, hanem sok tudást is sugároz a rádiókészülék. De figyeljetek, mert évvégén vizsga!

0: ma!
1: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
2: Haydnra nagy hatással volt a brit nemzeti himnusz hazafisága. Olyannyira, hogy ez saját hazafias művének megkomponálására inspirálta. Az eredmény egy dallam lett, amelyet Lorenz Leopold, Isten óvja Ferenc császárt című versére írt. Ebből a himnuszból alakult ki 62. vonos négyese, a Kaiser Quartet, és ez lett az alapja mind a német, mind az osztrák nemzeti himnusznak.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: Joseph Frank Pesci, Oscar-díjas amerikai színész, komikus, énekes és zenész. 1999-ben Vincent LaGuardia Gambini Sings Just For You című albumának megjelenése után kijelentette, befejezi színészi pályáját, és eztán csak zenei karrierjével foglalkozik. 2006-ban mégis visszatért a vászonra jó barátja Robert De Niro az Ügynökség című filmjében. Wise Guy című dala az említett albumon jelent meg 1998-ban.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. A koreográfia táncírás, a tánc kottája, a táncmozdulatok leírása sajátos jelrendszer segítségével. Általánosságban minden emberi tevékenység mozgások bonyolult koreográfiája.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Még ne menjetek el. A műsor a szünet után folytatódik. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádiókafén. Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary.
1: Egy este erejéig az Empire of the Sun Budapestre is elhozza káprázatos képzeletbeli világát. Mozdulj meg te is a Budapest Parkban a We Are The People, a Cherry Blossom vagy az Alive ütemeire június 7-én az Empire of the Sun koncertjén. Jegyek a livenation.hu oldalon.
0: Három évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e Akvárium. Anna Managuchi május 12-én az Akváriumban. Anime inspirált dallamok, japán pop és elektronikus zene egyedi keveréke. Az Anna Managuchi lendületes koncertje május 12-én az Akváriumban.
2: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cyber gyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádiókafén.
3: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
4: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásában.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádiókafén. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
5: Heard it on the radio, yesterday, 10 years ago.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A 2005 óta sorozatos sikereket elkönyvelő Brit Awards győztes és Mercury-díjas Sheffieldi indie sztárzenekar, az Arctic Monkeys minden tagja 1985. júliusa és 86. júniusa között született. Bemutatkozó nagylemezük a Whatever People Say I Am, That's What I Am Not. Megjelenésekor még egyikük sem töltötte be a 20. életévét. Az album az említett díjak besöprése mellett a brit zeneipar történelmének addigi, leggyorsabban fogyó debütáló lemeze volt, elpáholva az Oasis Definitely Maybe-jét is.

Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén. Fent vagyunk a nemzetközi ska térképen. A Pannonia All Stars Ska Orchestra 2003 koratavaszán alakult, azzal a kimondott szándékkal, hogy a ska stílus itthon még nem nagyon ismert, tradicionálisabb vonalát is megismertesse a hazai közönséggel. Ma már az ország egyik legsikeresebb és legelismertebb zenekaraként sorra adják teltházas bulijaikat, miközben egymás után hívják meg Magyarországra a nemzetközi ska élet legjobb előadóit. Szövegeikben a viccesebb, könnyedebb témájúak mellett megtalálhatóak társadalomkritikus, az agressziót és a mindenfajta gyűlöletet elítélő darabok is.

0: Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádiókafén.
1: A Galaxisok együttes az útkereső 20 évesek közérzetét megzenésítő zenekarként lett ismert, a legsikeresebb számok egy jó része is az első albumukról származik. Vannak számok, amelyek szövegével Szabó Benedek zenekarvezető a mából nézve személyesen már nem tud azonosulni, sőt, kínosnak is érzi előadni őket. Nem gondolom, hogy még mindig a fiatal generáció szónoka lennék. Közben a rajongóink egy nagy része továbbra is ebből a korosztályból kerül ki. Minden esetre nem hiszem, hogy az embernek az élete végéig magával kéne cipelnie régi dolgait. Mondja Szabó, aki az alkohol helyett manapság inkább már csak a főzésről beszélget zenésztársaival.

0: Kicsöngettek. Zenefakt. Emelt szintű oktatás a Rádió Cafén.
1: A napközi arra is választad, ami eddig nem volt kérdés.
2: Azt a megdöbbentő tényt kevesen tudják, hogy Barbie és Ken szakítottak. 7 évig nem jártak.
3: Vannak elképesztően furcsa betegségek, amik közül én is szívesen elkapnék egyet. A kifésülhetetlen haj szindrómát.
4: Körkapcsolás az ország legkeményebb napközieiből.
5: Nekünk is fáj ez a pofon, csak máshol.

0: Ezúttal a Perfect Circle sötét és magával ragadó dallamaival tér vissza Budapestre. A Perfect Circle koncert június 15-én a Budapest Parkban. Jegyek a livenation.hu oldalon.
1: Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu.
2: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak. Mindez 3 színpadon, meseszép környezetben és családias hangulatban.
3: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
2: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
1: 3 évtized ikonikus hangzása, pszichedelikus grúvok és különleges látványvilág. A Color Star jubileumi koncertje május 9-én az Akváriumban. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Color Star 30, május 9-e, Akvárium.
4: Május 23-án ismét Fantasy Expo a Pálna Honvédelmi Központban. Gyere és merülj el egész nap a cosplay, anime és fantasy világában. Látványos cosplay versenyek, K-pop bemutatók, gamer zóna. Vedd meg jegyed elővételben. fantasyexpo.hu, ahol a fantázia életre kell.
5: Reklámot hallottatok a Rádiókafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
6: Idén már a 444 jövőjére is szállhatod adód 1%-át. Szeretnénk folytatni a munkánkat,

0: 444.hu/1%. Készült az alapítvány a tájékozott és szabad nyilvánosságért megbízásából.
1: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

Soul Session. Magyarország első számú soul műsora minden szombat este 6-tól 8-ig élőben a Rádió Café stúdiójából. A 70-es, 80-as évek kimeríthetetlen soul és funky zenéi csak és kizárólag eredeti vinilekről. Soul Session. Bogyó Tamás sosem hallott dalokkal, világra szóló ritkaságokkal és vendégekkel formálja a közízlést.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
1: Szeretnéd kipróbálni, milyen kávét iszik az olasz királyi család? Megteheted a Váci úton. 200 év tapasztalata 25 ml-ben. Molinári Kávéház. Finom kávé, magyar bioborok, olasz életérzés. Molinári Kávéház. Váci út 78B. molinarikave.hu. Lítium akuk töltése és tárolása. A kockázat nem játék. A Kaiser Kraft megoldást ad. Biztonsági töltők, tűzálló veszélyes anyagszekrények, LISSAFE tűzvédelmi dobozok és elszívó szellőztető modulok. Találkozzunk az Automotive Hungary kiállításon a Hungexpo-n. Kérje szakértő tanácsunkat. Kaiser Kraft. Részletek www.kaiserkraft.hu. Ismerős helyzetek, finom humor és szerethető történetek. Janikovszki Éva klasszikusa május 10-én az Akváriumban kicsiknek és nagyoknak. Jegyek az Akvárium Klub weboldalán. Janikovszki Éva, velem mindig történik valami. Május 10-e Akvárium Klub.
2: Május 22-én visszatér a kis tehén. Kollár Klemenc Lászlóék a Budapest Parkban mutatják meg, hogy 20 év alatt semmit nem öregedtek a dalaik. Se a Cybergyerek, sem a Markó. Kis tehén zenekar, május 22, Budapest Park. Jegyek budapestpark.hu.
3: Felejthetetlen koncertélmény május 16-án a Margit-szigeti szabadtéri színpadon. Egy show Mr. Wasowski-val és zenekarával. Elektronikus zene szimfonikusan, látványos színpadi effektekkel. Sztárvendég Lengyel Johanna. Margitszigetiszínház.hu.
0: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú hirdetés következik a Rádió Cafén.
4: Sziasztok, Németh Tamás vagyok, a Telex főszerkesztője. Neked csak 2 perc, de nekünk óriási segítség, hogy továbbra is azt csinálhassuk, amit eddig. Hogy kérdezzünk, utána járjunk, megírjuk. Állj ki a Telexért adód 1%-ával. További infókért látogass el a telex.hu/1% oldalra. Együtt erősebbek vagyunk.
5: Készült a Telex a Szabad Sajtóért közhasznú alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottatok a Rádió Cafén.

0: I'm a veteran of Malaysia from Somatman. Igen, hát teljesen meg vagyok zavarodva.
1: Nem, nem, jó helyen tetszik lenni. Látogatási idő minden szombaton a Millás reggeli hétvégi best-of adásában. A hét emlékezetes esetei minden szombaton reggel 7-kor a Rádió Cafén.
0: Akkor mit hívjak majd?
1: Millás reggeli best-of. Tarts velünk hétvégén is. Minden szombaton 7-től 10-ig.
0: De a kórház? Milyen kórház?
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
2: Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le, és hajrá! Rádió Café, van barátod!
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén. Rádió Café, van barátod!

Szervusztok, Mihályfi Balázs vagyok, ma jártam a Rádiókaféban, óriási élmény volt, sűrűbben szeretnék idejönni, és azt javaslom mindenkinek, hogy ha teheti, kapcsolja be a rádiót, és hallgassa reggeltől éjfélig.

0: fordult már önökkel, hogy egy dallam vagy ritmus azonnal olyan érzést keltett, mintha már évtizedek óta ismernék? Vajon mi okozza ezt a jelenséget? Egy bizonyos harmónia? Frekvencia? Esetleg több környezeti tényező együttállása?
1: Daydream. Daydream. A műsor, amelyben a hangsúly a dallamon és a ritmuson van. Jazz, funk, blues és folk experimentális fúziója, trip-hop, tropicália, highlife, psy-rock, és amit még tipszá hozzávegyít.
2: Alright, DJ, put the needle on the record.
1: Daydream minden vasárnap délután 1-től 2-ig a Rádió Cafén. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Érd el a barátod a világon bárhonnan. Elkészült a Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és jó utat! Rádió Café. Van barátod.
1: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: Üdvözlöm a kávézóban a világ végén. Hol szeretne helyet foglalni? Tele vagyunk kilátástalan helyekkel. Pesszimista asztalainknál kizárólag félig üres poharakat szolgálunk fel. Apátia páholyunk pedig kifejezetten népszerű mostanában.
1: Köszönöm. Én inkább a kilátást választanám. Annál a kis asztalnál, ahova még odasüt az a némi reménysugár is.
2: Kávézó a világ végén. A Rádió Café útkereső magazinja minden hétfő délután 4-től 6-ig Megmenemi Márkkal és Marvinnal, akik megpróbálják kideríteni, mit kellene tenni, ha érdeklődés hiányában mégis inkább kihagynánk az apokalipszist. Már túl késő van ahhoz, hogy ne legyünk optimisták. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Ha van reklám, van rádió. Reklám következik a Rádió Cafén.
3: Energiaárak, ellátási láncok, szigorodó szabályozás. Nem egy dolog változik, hanem minden egyszerre. Aki csak megfelelne, az lemarad. Aki érti az összefüggéseket, az halad. Mastercard ESG Summit, május 20-a Aquarium Club. Nagyvállalatok, beszállítók és döntéshozók közös nevezője. Fordítsd a megfelelési kényszert valódi versenyelőnyre. Program és jegyvásárlás esgsummit.hu. Platina támogatónk E.ON. Arany támogatónk CPI Hungary. Sokan kértétek, ezért elkészítettük. Rádió Café applikáció iOS-re és Androidra. Töltsd le és hajrá! Rádió Café, van barátod!
2: Reklámot hallottatok a Rádió Cafén.

0: A Duna az itt van. A Dunára figyelni kell, mert a Duna jön. A Duna az mindig jön.
1: Na? Még valamit? Nem? Semmi többet? A Duna jön? Mi megyünk, érezzék jól magukat!
2: Rádió Café. Terézvárosban az FM 98-as frekvencián.

Szágely Zsuzsanna vagyok, a Kávé Független Színházi Társulat egyik művészeti vezetője, színésznője. Hallgassátok ti is a Rádió Cafét!